0: És akkor hát sok istentiszteletet, bibliakört, sok alkalmat tartottunk, mert hittük, hiszem, a mai napig hiszem minden börtönlelkész kollégámmal együtt, hogy a Biblia egy jó használt utasítás, és azt kapják kezébe, kezükbe a fogva tartottak, és ahhoz ragaszkodnak, hoznak bent egy pozitív, jó életdöntést az életük felől, akkor az nagyon hasznos mindenki számára. Társadalom számára is, az egyén számára is. És így aztán 2000-től az intézet főállású lelkésze voltam. És az APAK kezdete, az, ahogy mondta Tamás testvér is, 2009 májusára tehető, úgy kezdődött. De akart valamit kérdezni, Peti?
1: Igen, hogy mennyire volt nehéz elfogadtatni a büntetésfiratási intézettel, hogy oda lelkészként börtönmissziót végező bejárnak az intézetbe. Nehéz folyamat volt ez elindulni?
0: Nem tartottuk igazán nehéznek, férjem, mert mikor először beléptünk a börtönbe, kicsit ilyetten körülnéztünk, aztán azt mondtuk, hogy az Úristen ide küldött minket, és mi szívesen jövünk ide mondani az evangéliumot, a jó hírt, akkor itt nincs nehézség. Nem, igazán nem volt probléma, úgy érzem, hogy segítséget kaptam a missziós időkben is a börtönvezetőségétől.
2: A missziós időkre utalnék vissza, Margit néni, a 80-as években, tehát abban a szocialista években már volt igény az elítéltek részéről arra, hogy valaki a lelkükkel foglalkozzon?
0: Hát akkor lett volna igény, de akkor még ez nem volt lehetséges. Hallottam annak idején így elbeszélésből, hogy amikor Jehova tanúinál Bibliát találtak, akkor fogdát kaptak érte, vagy ilyesmi, tehát akkor még más nevelési módszerek voltak a büntetésrehajtásban, de hiszen a büntetésrehajtásnak és a börtönlelkészeknek is ugyanaz a céljuk, hogy megváltoztatni, jó irányba, jó útra terelni az embereket, és ezt mélyen hiszük, hogy Isten segítségével megy, és könnyebben megy. Ezért jártam be szívesen missziósként is, bár akkor csak egy héten egyszer, és nem volt könnyű, hogy egy órára ott összeszedték az embereket, és mondani, hogy majd jövök egy hét múlva, megbeszéljük a kérdésekre, válasz majd egy hét múlva megadom, és egész más volt, amikor 2000-ben újra alakult a börtönlelkészi szolgálat, azért mondom, újra alakult, mert régen volt, aztán volt egy 50 év kényszerszünet, de utána, amikor 2000-ben, októberében elindult a börtönlelkészi szolgálat, akkor én örömmel vállalkoztam arra, hogy többet legyek bent, mint az heti 1-2 órát, hanem bizony néha 8-10 órákat is ben voltam naponta, és ott közöttük élve, ismerve, megismerve a dolgaikat. Igazán fontos volt a számomra is, hogy mondjam, hogy emberek, van egy megoldás, nem kell újra 6-szorra, meg 8-szorra is börtönbe járni. Van egy megoldás, én ismerem a szabadítót, aki az én életemben is működött, sokak életében működött, és hiszem, hogy innen is sok lelkileg szabadult ember kerül majd ki ténylegesen a társadalomba, a szabadságra.
2: És van ez a különleges csoport, ez az APAK. Hogyan jött ez, honnan került egyáltalán elő, és hogyan került ez be a magyar büntetés végrehajtásban?
0: Érdekes történet. Az akkori parancsnok úrral, az intézet vezetőjével megnéztünk, Vatai Gyula nevéhez fűződik tulajdonképpen. Leültünk és megnéztünk egy videófilmet. Az volt a címe, hogy a szeretet nem luxus. A brazíliai börtönviszonyokról szólt, és egy brazil kezdeményezésről, a Tamás már felvezette, hogy ez egy angol mozaik szó, ez az APAK, tehát a fogvatartottak érdekeinek, jogainak a védelmére alakult csoport, de kimondottan keresztény értékrend alapján alakult csoport, egy-egy börtönt a katolikus egyház átvett, és ott enyhébb, aztán bizonyos szempontból meg sokkal szigorúbb
2: rendszabályok. Van egy egész börtön, APAK börtön?
0: Igen, most nem tudom a mai napig, hogy ez hogy hangzik. Működik, de ott egy egész börtönt átvett a katolikus egyház. Sokkal több lehetőségük volt a fogvatartottaknak vallási alkalmakon részt venni, sokkal többet járhattak be missziósok a börtönbe, többet látogathatta a család is.
2: És jók voltak az adatai ezeknek a börtönöknek?
0: Igen, fantasztikus adatokat produkált. 4%-os visszaesést produkált ez a börtön.
2: Brazíliában.
0: Ahol 75 visszaesés. Persze más börtönviszonyok vannak, ott nehéz börtönviszonyok vannak, ez a filmből akkor is kiderült, de valahogy elkezdett motoszkálni bennünk, hogy hát itt is meg kellene ezért csinálni. És még sokszor én voltam a kerékkötője, azt mondtam, hogy hát biztos, hogy akik már elindultak egy jó úton, hoztak egy pozitív életdöntést, az életük felől megtértek, azokat most ki kell venni, hát akkor hogy fogják a többieket hívni megtérésre, de hát hiszen volt elég lehetőség.

0: találkozni munkahelyen, sportudvaron a többiekkel, és valóban ezt vettem észre, hogy hívogatják az embereket megtérésre, istentiszteleti alkalmakra, bibliaköri alkalmakra, keresztény filmvetítésre. Tehát megindult a hitélet, és akkor azt mondtam, hogy bizony, akik komoly életdöntést hoztak, azokat sokszor piszkálják, sokszor, ahogy Lajos szokta mondani, nem jár mindenkinek készfogás azért, hogy az megtért a börtönbe.
1: Igen, a börtönben ez azért nem olyan egyszerű.
2: Igen, ez egy enyhe sztereotípia van arról, hogy akik hosszú időt töltenek büntetés végrehajtási intézetben, elítéltként ők azért hajlamosak a vallás felé fordulni, mint menekülő út, vagy
1: ami
2: kapaszkodó
1: nem is baj.
2: Út. Ami nem baj feltétlenül, csak ugye ezt nem mosjuk össze azzal, hogy van egy olyan körlet, ahol az emberek nyíltan, őszintén vállalják a hovatartozásukat, a vallásukat, és így közösségként élnek egységben.
0: Igen, igen. Volt olyan, hogy jöttek nekem panaszkodni, hogy hát kaptak egy-két fülest, egy-két borda közé hütést is, hogy na már megint istentiszteleten voltál, megbolondultál, itt kell, nem a börtönbe kell megtérni, stb. És akkor úgy döntöttünk, hogy kezdjük el mi is. Legyen egy olyan körlet, 5 emberrel, 1 zárkával indult 7 évvel ezelőtt, ahol esténként megtalálják a televíziónak a kikapcsoló gombját, elővesznek egy gitárt, énekelnek, imádkoznak, előkerül a Biblia, közös éneklés van, keresik az Isten akaratát az életükre nézve, és ha megtalálták, akkor igyekeznek azt szerint élni, közös bibliaolvasások, beszélgetések, és természetesen ezt az apakörlet aztán így kiszélesedett, 24 fővel, már 4 zárkával ment az évek folyamán, és bizony a társadalom kíváncsi arra, mindenki kíváncsi arra, hogy mi a haszna ennek, mi a hozadéka, és azt mondom, hogy a mai napig 42 szabadult volt erről a vallási körletről, és ebből 3-ról tudunk, aki visszaesett.
1: Hát ez egy 10%-a alatti visszabukási ráta, és azért 7 éves időtartamot már bizony vehetünk statisztikának, hiszen a magyar statisztikákat 1-2 éves gyakorlat alapján ma meghozzák. A 7 év alapján azt tudjuk mondani, hogy 10% alatti a visszabukási ráta, akkor hajrá, apakos börtönöket szeretnénk, úgyhogy ezúton keressük az egyházak képviselőit, vegyenek át börtönöket, és csináljanak apakbörtönöket, mint Brazíliában. Gondolom Margit nének is tetszene ez az ötlet.
0: Hát Istennek vannak is ilyen kezdeményezések, tehát most már az országban 4 börtönben működik ilyen apak körlet, és keresik a szabadulás útját az emberek, nem úgy, hogy a börtönből testileg szabadulni, hanem lélekben szabadulni. Egy mert aki bent lélekben szabad, már az sokkal könnyebben reintegrálódik és reszocializálódik majd a társadalomban.
2: Mikor létrejött a körlet Vácon, akkor meg szemmel láthatóan megerősödött a vallási élet? Tehát ez hozott magával egyfajta dobzódást?
0: Én
2: nem
0: azt hiszem, ugyanannyian jártak, úgyis istentiszteletre 80-100-an is jártak. Persze volt irigylésre méltó pontja is ennek az apok körletnek, és ez tulajdonképpen a havi egy szombat délelőtt, amikor 4 órán át házi ételek mellett a családtagokkal, a hozzátartozókkal együtt lehettek a fogvatartottak. Ellentétben ugye egy vagy két
2: egy órás vagy másfél órás
0: beszélővel, ahol még házi rétes sem lehetett.
2: És még megérinteni sem.
0: De igen, de nem is ez volt ott a lényeg, és számunkra is mindig elmondtuk, hogy itt nekünk nem az a lényeg, hiszen a 4 órából mi 2-t Istennel töltöttük.
1: Együtt a családdal.
0: Együtt a családdal, éneklés, imádság, bizonyságtételek, fölálltak, fogvatartottak, elmondták, hogy én megtértem, és az én családom is jár már gyülekezetbe, kint milyen áldott életünk lesz, együtt tudunk gyülekezetbe járni, majd olyan ima közösségek, olyan könnyes bűnvallások fakadtak ott föl, ezeket a szombat délelőtöket nem felejtem el, az utolsói szívesen.
1: Azt hallottam, hogy sok elítéltnek a családtagjai is az apak beszélő hatására fordultak más útra.
0: Így van, így van, sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy járnak gyülekezetbe azóta is, még talán bent van a fogvatartott, de már telefonon kérdezi a kisfiát, hogy voltatok gyülekezetbe, olvastad ma már, fiam, a Bibliát. Nagyon fontos dolgok ezek. Hát így jön az létre, hogy a sötét börtönből világít az evangélium, és egy fogvatartotton keresztül tér meg esetleg egy család, és a családon igen. keresztül a környezet.
1: Azért azt mondjuk el, hogy az apak nem felekezet függő, tehát igazából meglehetősen ökumenikus az apak, mert bárkit befogad, aki Isten felé szeretne fordulni. Kik kerülhetnek oda be, és hogyan?
0: Igen, semmiképpen nem, én lehet, hogy ebből a szempontból nagyon rossz református lelkész vagyok, de én tudom, hogy Istenhez vezetgetni, imádkozni az embereket, ez az én feladatom. Ott azt se tudom igazán, hogy az emberke meg van-e keresztelve, tartozik-e valamilyen felekezethez, gyakorolja a vallását, valószínűleg nem nagyon, mert akkor nem került volna börtönbe, nem volt elég visszatartó erő, tehát ott jelentkezhet mindenki az apak körletre, aki fölvállalja nagyon komoly maguk által, önmaguk által hozott rendszabályokat, tehát jár az alkalmakra, családi kapcsolata van, és a család is fölvállalja, hogy ezen a beszélőn azért együtt imádkozni, énekelni, beszélgetni kell Isten dolgairól, nem csak a család dolgairól van szó. Áldott alkalmak ezek, mondom, mai napig szívesen emlékezek vissza rájuk, és vissza is járogatok a börtönbe, azért nem maradtam el teljesen a börtönből, mert februárban nyugdíjba mentem, de azóta is szívesen, ha hívnak istentiszteletet tartani, vagy esetleg apak beszélve, szívesen visszamegyek, de most a nagyon fontos dolgunknak tartjuk, ugye Lajos testvéremmel együtt, aki szintén májusban szabadult, hogy az utógondozást meg a bűnmegelőzést. Tehát ez szorosan összefügg majd a szabadultakat után követni, megnézni, hogy van-e gyülekezetük, rendben van a családénekük, van-e munkájuk, segítik egymást.
1: Igen, borzasztóan fontos, azt hiszem az, hogy akik erről az apakörletről szabadulnak, azok általában nem a semmibe szabadulnak, mert a korábban szabadult testvéreik várják őt egy szeretett hálóval, tulajdonképpen segítéssel, és megadják nekik azokat az impulzusokat, amiket szükséges. Ez egy fantasztikus dolog, és nagyon remélem, hogy ezt maga a rendszer nem gátolja. Péter, láttam, hogy még kérdezni akart valamit Margit nénitől.
2: Hát nem Margit nénitől, hanem üdvözölni Lajost, aki eddig csendben ült a stúdióban, és kicsit fázósan, aki ennek az apakörletnek a megalakulásánál ugye jelen volt, és hány év után is Lajos, májusban?
3: Hát közel 22 év, 21 év, 9 hónap volt ez az ítélet, amiről szabadultam.
2: És ez
3: mennyi
2: volt az Istennel közösen?
3: Hát ha az Isten engedésére, akkor most karácsonykor lesz 21 éve, hogy megtértem. 94 karácsony, akkor volt találkozásom Jézus Krisztussal egy bűnvalláson keresztül, és jutottam élő hitre. Ja.
2: És egy kicsit másképp látja azért a belső szemlélő egy körletrész, vagy akár bármilyen változást az intézetben, mint aki az intézet részért képezi. Te hogy élted meg ezeket a változásokat 2009-ben, amikor egy olyan dolog történt, ami azért számotokra bizonyíték, hogy jó úton haladtok?
3: Hát én is ellene voltam, így ki is mutattam, meg úgy hangot is adtam neki, így a börtönlelkésszel szembe, vagy akármikor a börtönparancsnokkal beszélgettem, így az apakkal kapcsolatban mondta, hogy remélem, hogy maga is föl fogja tenni a kezét, mert én is úgy voltam vele, hogy hát egy az, hogy a biztosat nehezen adja föl az ember a bizonytalanért. Nekem is volt egy viszonylag jó helyem, de azt gondolom, ez a világban is így van, hogy egy bevett út, az sokszor, pláne egy ismeretelre nehezen felcserélhető, és akkor a másik pedig az volt bennem, hogy a sót azt nem igazán szerencsés dolog a sótartóba tartani, az jobb a fazékba, mert az neki a célja, és úgy voltam vele, hogy most van néhány élő hitre jutott ember, azokat miért gyűjtik össze egy helyre, és most egymást erősítgessük ott, vagy mire való ez. Aztán, amikor az egész elindult, akkor én is megláttam, hogy van ennek olyan vonzata, sőt, nem is kicsi, ami nagyon észszerű és nagyon jó.
2: A emberi ösztönzés is mondjuk egy ilyen dolog volt. Tehát azért ösztönözte az embereket.
3: Én többek közt.
1: Adjunk most a hallgatóknak egy kis időt, hogy megemészszék ezt a sok információt, és kapnak tőlünk egy dalt, aminek az a címe, hogy Bűnűző.

0: Szervusztok, újra itt vagyunk a Rilsit, és vendégünk Boros Lajos, és Margit nénia volt börtönlelkész. Lajos, te végigélted az apak születését, és láttad az eredményeit. Mit gondolsz, hogy van létjogosultsága tényleg ennek a speciális csoportnak a börtönökben, hogy ez szélesedjen is?
1: Hát azt gondolom, hogy így az előbb volt róla szó, hogy a visszaesési rátáról, hogy ha valóban az a cél, hogy embereket nem csak pusztán kiszabni ebből a társadalomból azért, mert vétettek a társadalomnak a törvényei ellen, hanem valahogy visszaintegrálni őket, és segíteni, hogy hasznos tagjai legyenek ennek a társadalomnak, akkor feltétlenül van neki létjogosultsága, a számok erről beszélnek. Nem is igazán értem, hogy így, mikor benne voltam, akkor sem, így az évek teltek, hogy egy ilyen visszaesési számot produkál maga a úgynevezett nem normatív csoport, hogy vannak mások, más ilyen különleges csoportok is, mondjuk egy gyógyítónevelő csoport, mondjuk egy drogprevenciós csoport, mondjuk egy átmeneti csoport, amiben most így nem menjünk bele az idő hiány, de hogy ezek is a börtönön belül egy-egy ilyen kiszabott rész, amire más normák vonatkoznak, és én megkockáztatom, hogy ugyanezek a visszaesési arányok vannak, mint a börtön többi részébe. Viszont az apak részről ez a 41 néhány emberből a három visszaesés, ez egy akkora előrelépést jelent, hogy nem is igazán értem, hogy ezt külső szemlélővel ezért felelős emberek nézik, hogy miért van az, hogy csak négy börtönben van. Miért nem adnak ennek nagyobb teret, ha egyszer működik, és valóban az a cél, hogy integrálják az embereket vissza a társadalomba, és egy igazi változásra. Nyilván én lehetek egy kicsit elfogult, mert meg vagyok térve Istenhez. Tehát ilyen értelembe véve. De azt gondolom, ez nem elfogultság, hanem egy józanság, hogyha én azt mondom, és én tényleg voltam a másik oldalon, mert hogy bűnözőként éltem az életemet, de ha valóban igaz az, hogy 180 fokot tud fordítani, felülről való erő, magyarul az Istennek az ereje az ember életén, hogyha az ember átadja neki az életét, és hogyha van egy táplálék, ami ott bent a börtönön belül adott, mert egy olyan közösségben van az ember, ahol nagyon-nagyon hasznosan tudja lelki értelembe eltölteni az idejét, hodaszánni az életét az Istennek, akkor miért nem adnak ennek sokkal nagyobb teret? Nem 20 emberrel, nem 30 emberrel, hanem azt mondják, hogy akkor ráadásul ez tényleg nem kerül pénzbe.
0: Akár egy apak börtönbe is lehet gondolkodni, mint ahogy Brazíliában is van.
1: Persze ilyen kockázat van arra nézve, hogy vannak, akik falból, vagy csak úgy kerülnek be, hogy az érdekeket nézve, vagy próbálnak bemenni. Na, de hát ez minden
0: odabent kiderül nagyon hamar.
1: Ez egy az, hogy kiderül, meg ez a kockázat mindenhol fennáll. De mindegy, hogy színből vagy szívből meg lehet nézni, hogy micsoda eredményeket mutat fel.
0: Igen, ez a kérdés sokszor felmerült, és odabent is felmerült, hogy akik az apakra jelentkeztek, azok nem csak úgynevezett kamuhívőke, akik az előnyökért jelentkeznek. Azt kell mondjam, hogy nem gondolnám azt, mivel ott az emberek a 24 órából 24-et együtt vannak, és nagyon nehéz eljátszani hosszú időn keresztül a hitet. Meg tudja tenni bárki, hogy vasárnap elmegy a templomba vagy a gyülekezetbe, és ott imádkozik és eljátszik mindent, utána pedig hazamegy, és akkora füleseket ad hétközben a feleségének, hogy csak úgy zörög, és egész máshogy él, mint ahogy vasárnap beszél. De a börtönben ezt nem tudja megtenni. Minden percben együtt vannak a testvéreivel, tehát igazából nagyon nehéz színészkedni hónapokon, éveken keresztül.
2: Igen, és nekem az jutott eszembe, hogy amellett, hogy a közösséget is építi, és az embereket is építi ez a dolog, azért az apoknak célja, hogy a kinti közösségnek is adjanak. És ha jól tudom, azért évente több alkalmat töltenek más intézetekben, istentiszteletet, közösségeket tartva is járnak ki civil rendezvényekre, és a srácok a börtönből.
3: Bent a börtönből is jártunk itt a börtönbe. Olyan hatása eredménye volt, amikor ugyanolyan ruhában megállnak ott emberek egy másik börtönből, és hívják megtérésre a szomszéd börtönnek a lakóit.
2: Ez egy elvárás is valamennyire, nem, hogy ha valaki részes akar lenni az apaknak, és úgy érzi, hogy ő őszintén tud tenni ezért, akkor vállalja. magát és a rendezvényeken való szereplést is.
3: Hogyne, hogyne, sőt, ez nem is elvárás, hanem ők belőlük, amikor, amivel tele van a szívük, az kicsordul, és azt szívesen mondják, hogy nekem is megváltozott az életem, most békességem van, most nyugalmam van, bár van sok aggodalom bennem, de Isten segítségével könnyebben. Na és nagyon fontosnak tartom, hogy a szabadultak időnként eljárunk, meghívásoknak elegetesünk.
2: Ez az valaki kérdésem, hogy találkoznak-e szabadulás után, és van-e közösség szabadulás után?
3: És a találkozásoknak mindig van olyan haszna eredménye, hozadéka, hogy nem csak egymással beszélgetünk, esetleg egy ebéd erejéig, elmondjuk, hogy kivel mi van, hanem megyünk szolgálatba is. Akár egy börtönbe, Váci börtönbe is voltunk így már többszörben, akár fiatalok közé. Nagyon sok ezer fiatalnak tettünk már bizonyságot arról, hogy mit hagyjanak ki az életükből ezek a fiatalok. És ez olyan hitelesen hangzik olyanok szájából, akik éveket vagy évtizedeket töltöttek börtönbe, olyan jól el tudják mondani, hogy mit hagyjanak ki az életükből.
2: Igen, ez az apak, minden, ez egy... minden jó projekthez kell egy tapasztalati szakértő, aki átélte a negatív részét.
0: Igen. Ez az apak, ez egy nagyon különleges világ, él egy legenda ezzel kapcsolatban. Számomra csak legenda, mert én nem vettem részt benne, de hallottam én egy apakról szabadult fiatalemberről, aki rossz útra készült tévedni, és hallottam egy börtönparancsnokról, egy büntetésvégrehajtási ezredesről, aki megfogta az egyik fogvatartottat, és megfogta a börtönlelkészt, és hárman elmentek ehhez a fogvatartotthoz, hogy a lelkére beszéljenek, hogy ne térjen rossz útra. Ez igaz? Ez nem csak legenda?
1: Még mielőtt erre válaszolnék, csak röviden, mert lógott az előbb a levegőbe ez a kérdés a színből, igen, vagy szívből való dolog, igen, hogy így idézném a Szentírás, amiben az van megírva, hogy a vasat azt vassal formálják, az ember pedig az emberrel, és hogyha bekerül valaki egy olyan közösségbe, aki azt gondolja, hogy majd én ott ellavírozok, lehet, hogy ez neki a szándéka, és lehet, hogy úgy is van ott, de hogy rossz nem ragad rá. Abba a millióba, abba az atmoszférába, hova ő bekerül, lelkileg olyan megtapasztalásokat él át, akár az élő szóval való imádságnak a hallgatása közben, akár egy bibliai ige magyarázása közben, akár egy dicséret hallgatása közben, amit nélkül ez a világ, és egyszerűen formálja a másik embernek a belső világát, hogyha abba a közegbe van belehelyezve, és ott van. Tehát mindenféleképpen, ha csak azért kerül oda, hogy az előnyök miatt, akkor is ismerek valakinek egy énekét, akire az van írva, hogy kérek valamit, és te jobbat adsz. Tehát ő valahogy úgy megy oda, hogy majd esetleg egy rántott csirkecombbal többet fogok enni, mert lekerülök a beszélőre, de ennél sokkal többet kap az Istentől.
0: És akkor térjünk csak vissza erre a legendára. Ez igaz, Lajos? Mert te berészt vettél, úgy hallottam.
1: Hát igen. Hát persze, ez ma annak idén is meg lett szellőztetve, úgyhogy újat nem mondok vele, de azért azt gondolom, hogy történnek az ember életében rendkívül dolgok. Abban a szerencsés, vagy éppen áldott helyzetben vagyok, ami azt gondolom, hogy utoljára meg lehet 2000 évvel ezelőtt történt meg, de hogyha volt is ilyen történet, megmerem kockáztatni, itt az egész földön, hogy körülbelül 5 emberrel történt meg, szerintem annyival se. Utoljára talán Pál apostol élte ezt át, a filippi börtönparancsnokkal. Hát a történet az volt, hogy kint voltam szabadságon, és már előtte volt róla szó, hogy az egyik testvérünk tényleg visszament a piába, és visszament a léha életbe, és egy ilyen nagyon nagy erővel, nagyon nagy alázattal tudott szolgálni az emberek felé, és a szívünkre volt helyezve, és kaptam otthon a telefont a Margitkától, hogy Lajos, elmennénk Pilisvörösvárra, mit szólna hozzá, jönne? Hát mondom, persze, mondja, hogy jön a parancsnok, hát mondom, srab vagyok, mit mondhatok, egyébként is menni akartam. És akkor a Vatai Gyulával a Margitka lejött hozzá Megerbe, beültem az autóba rabként, és ott van ilyen hármas volt, hogy a rab, a börtönlelkész meg a parancsnok, és lementünk az emberhez, és beszélgettünk vele, és mondtam neki egy ilyen... és mondtam neki egy ilyen pizzázóba, hogy ha összerakod ezt, hogy kik ülnek itt veled szembe, szerinted mi vagyunk itt? Mondtam neki, hogy az Úr Jézus jön utánad, és Isten nyújtja ki feléd embereken keresztül a kezét, mert ki akar ragadni abból az állapotból, amiben vissza vagy csúszva. Na és akkor a lényeg az egészben az, hogy akkor ott neki rendeződtek is a dolgai a feleségével, az egy máslapra tartozik, hogy utána ő más döntésre jutott. De maga a helyzetnek a rendkívülisége abból állt, hogy mikor jöttünk vissza, már este volt, és megkérdezte a Vatai, az ezredes, hogy Lajos, hol akar aludni? Margitkánál, vagy nálunk? Hát mondom, ha már így föl van dobva a labda rabként, hát persze, hogy a parancsnoknál. Elmentem, és akkor bemutatta a feleségét, a gyerekét, és ott aludtam aznap éjszaka, és ő vitt vissza Egerbe. Ez azért rendkívüli, mert azt hiszem, hogy nem mindennapos dolog, hogy valaki nem mondjuk egy egyszerű és masszernak őrnek a házába lép be, hanem egy parancsnoknak a
2: házába. Sikeres volt egyébként a mentőakció?
1: Hát pont ezt mondtam, hogy
3: akkor ott igen,
1: és néhány hónapig igen, helyreálltak a dolgok. Tehát az embernek van egy nagyon-nagyon nagy fegyver a kezébe, amit sokszor úgy használ, mint egy 5 éves gyerek a borotvát, úgyhogy nagyon sokan megvágják vele magát, szabad akaratnak hívják, és hát ezzel a szabad akarattal rosszul élt.
0: De most komolyan most ezt egy végig hallgattam, és egyszerűen cikázik az agyamban a gondolat, hogy ebben a világon, ezen a földön, ezen a bolygón hány börtön parancsnok van, aki fogja magát, és kiballag a szabadult elítélthez, hogy a lelkére beszéljen. Vajon hány lehet?
1: Szerintem, akinek a szíve ott van az Úr Jézusnál, aznak tesznek ilyen dolgot, ami egyébként megjegyzem a világ számára bolondság, és azt mondják, hogy meg van ez őrülve. Tehát ezt valaki 2000 évvel ezelőtt úgy definiálta, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik hiszünk, azoknak az Istennek az
0: ereje. Jót tenne a magyar börtönrendszereknek a hívő parancsnok, ugye? Minden börtönnek hívő parancsnoka lenne, mint ahogy a Vatai úr is az.
2: Igen, meg a tanári diplomával rendelkező nevelők sokasága.
0: Igen, na ne piszkáljuk a börtönrendszert, mert aztán rosszul fogják venni, hanem inkább mutassunk egy dalt arról, hogy miért is kerülünk börtönbe. Hát azért kerülünk börtönbe, mert szerelmesek leszünk a pénzbe.

0: vár.
1: Visszatértünk a műsorba. Lajos, téged kérdeznének, hogy te ugye említetted, hogy 20 év fölötti ítéletet ültél le. Hogy jött el ez a pillanat, és hogyan érezted azt, hogy most egy másik úton és egy erősebb, de vékonyabb úton kell tovább haladni?
2: Tulajdonképpen az Istenről való üzenetet hallottam a börtönnek az egyik munkahelyén, a napi cigarettadagomat szívva, és nagyon mélyen megérintett az ott hallott úgynevezett bizonyságtételnek az a része, hogy Istent meg lehet ismerni, hogy Isten valóságos, és Istennel lehet kontaktba kerülni személyesen az embernek. És én akkor kérdeztem rá arra, hogy mi tulajdonképpen a megtérés, és hogy kell ezt tenni. És máskor is hallottam, de lepattant rólam, és akkor abban a pillanatban eljutott a tudatom, még valahogy eljutott a szívemig, és ez az Istennek a kegyelme volt, hogy van valaki, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok. Van valaki, aki az életemnek akar adni egy új lapot, egy tiszta szívet. És nyeltem befelé a könnyeimet, és én nekem aznap éjjel volt egy úgynevezett bűnvallásom, egy mély traumám, összetörtem nagyon az Isten színe előtt, és kitettem az életemet úgy, ahogy volt. És volt egy nagyon rettenetes része ennek az egész bűnvallásnak, amikor az Isten jelenlétében megláttam igazából önmagamat, hogy ki vagyok. A kép nagyon-nagyon mélyre húzott és nagyon összetört, ebből az állapotból emelt fel az Isten, aki nem vetett a szemre semmit, és megéltem azt, hogy Krisztus vére valóban ma is tisztít, hogy Krisztus vére elég mindenre. És az a 2000 évvel meghozott áldozat nagyon személyes, és hogy az enyém is. És az idő próbálja meg így az embereknek a kapcsolatait. Elmúlt 20 éve, hogy kapcsolatban vagyok Krisztussal, és valóban az a három dolog, ami a megtérésem után bejött az életembe, a Szentírásnak az olvasása, a közösségbe való járás, és az imádság, ez azóta se kopott meg bennem, hanem napról napra megújít ebben engemet az Isten. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy rám talált abban a nagy mélységben, ahol az életemet éltem, és nagyon apró betűvel mondva, mert minden dicsőség az Istené, építhetem az ő országát kegyelemből, a nekem adott mérték szerint, és hogy tényleg nagyon sok emberrel megoszthattam, akár bent Isten tiszteleteken, akár személyes beszélgetéseken, azt az örömüzenetet, ami ennek az egész világnak tulajdonképpen a nagy-nagy hiánya, hogy Isten személy, hogy Isten szeretet, és hogy Istennek valóban ma is az a célja, és ma is az a szándéka, hogy az embert megkeresve kiemelje abból az állapotból, amiben van, és Istennek van egy jó terve mindenki számára.
3: Igen, Lajos, te magad is építetted ezt a csoportot, ezt magam is tapasztaltam, és a bentöltött röpke pár éved alatt sok-sok embert fordítottál jó irányba. Hogy van ez, hogy az Isten kemény missziót szab ki egy bűnösre? Istennek bűnösre van szüksége a munkájához, hiszen te bűnös voltál. Mégis elítéltek, jó nagy számba beszélnek úgy rólad, mint fontos és változtató kilométerkőről. Tudom, hogy ezt tetted bent a börtönben, de mit csinálsz most?
2: Hát, hogy az Istennek bűnösökre van-e szüksége, egyszer valaki mondott egy történetet, ami tulajdonképpen a Bibliában van, és megmosolyogtató. Az Úr Jézus, amikor leült a vámszedőkkel lenni, akkor azt mondták a többiek, hogy nézd, bűnösökkel eszik. És valaki hozzátette, hogy hát vagy bűnösökkel evett az Úr Jézus, vagy egyedül. Mert hogy a környezetében senki nem volt, aki teljes lett volna az Isten dicsőségével, vagy pedig bűn nélkül élte volna az életét. Hát igen, az Isten használja az embert így a falakon belül is, és használja az életemet így a falakon kívül is. Azt gondolom, az út semmit nem változott, amire rátette az Isten a lábamat az ő útjára ezelőtt több mint 20 évvel. A környezet változott szabadulásom után, az a lelki út, amin haladok, másképp néz ki, amik mellett haladok el, gyülekezetekbe szolgálok, de nyilvánvaló voltam nem egy börtönbe, amióta szabadultam, akár magyar börtönbe, akár román börtönbe, de hogy tulajdonképpen ugyanaz van. Emberek vannak, akiknek az ember beszél az életútjáról, bent is és kint is. Magyarul itt kint is az Isten használ az ő országának építésében, jelenleg a baptista szeretetszolgálatnál dolgozom, mint missziós munkatárs, és járok különböző helyekre, mint hogy most itt ma reggel a Tilos Rádióban is vagyok, és próbálom elmondani, megosztani az emberekkel azt, amit belül van, és amit Isten velem tett.
1: Mikor visszatérsz Svájcra, bármilyen alkalomra, hogy tekintesz most rá, és hogy már civilként, mert azért elég sok időt töltött.
3: Saját belépőkártyával nyitni az ajtókat, azért ez
2: hát
3: komoly.
2: Még így Vácon nem voltam, most érik egyébként ez a dolog, hogy be tudok oda is menni. Más börtönbe voltam, akár a Miskolciba, akár a Szatmár Németi Román börtönbe,
1: vagy valahol,
2: akár
1: valahol úgy mész, hogy hazamehetsz utána.
2: Egy ilyen vegyes érzelem van bennem egy nagy fájdalom, azok felé, akiket látok, hogy velem szembe ülnek azokon a székeken, azokban a szürke, vagy éppen civil ruhákban, mert én is azokban a székekbe ültem, és én tisztában vagyok vele, hogy Istennek van arra hatalma, hogy felemelje őket abból az állapotból. Arról a székről, arról az ágyról föl lehet állni, nem kell megvárni, hogy szabaduljon, hanem ezt meg lehet tenni.
3: Tudom, hogy te is és Margit néni is komoly bűnmegelőzési projektekbe vesztek részt, és valami fantasztikus, hogy kiálltok gyerekek elé, fiatalok elé, hitelesen. Azok az emberek mondják el, hogy a bűn nem kifizetődő, akik onnan jöttek a gödörből. Ez valami fantasztikus. Mesélj erről a munkádról.
2: Talán azért van neki nagyobb ereje látszólag, amikor egy-egy helyre elmegyünk és szolgálunk az Istennek a beszédével, mert a háttér, ahonnét jövünk, nagyon sötét, és a fény így sokkal intenzívebb és jobban látható. De egyébként ugyanaz a fény, ugyanaz a világosság van a börtönből, a mélyből, vagy egy rákbetegségből meggyógyult hívő embernek az életébe is, mint aki úgynevezett normál állapotból tér az Istenhez, csak a háttér sokkal sötétebb. Hát ilyen sötét háttér az ember életébe. A börtön múlt, onnét jön ki az ember, és nagyon nagy dolog az, amikor az ember mellé odáll az Isten, és a cselekedeteivel is be tudja mutatni.
1: Van egy telefonálunk,
3: vegyük fel.
0: Jó reggelt kívánok, a kis ember vagyok.
1: Szia, kis ember.
0: Kedves vendég, a hétköznapjaidról mesélsz majd egy picit.
2: Hát igen, különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni.
0: Jó, hallgattam a rádióban, jó?
2: Jó.
0: Köszönöm.
3: Mondja csak, Lajos, csak letette hát, a telefont.
2: Különböző ember. Meghívásoknak szoktam eleget tenni. Ez a nagyon szélsőséges. Most például legutóbb 8-9-10 éves gyerekeknek beszéltem Istenről, és mikor megmondom őszintén, megláttam, hogy a gyermekeket vezetik befelé a Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskolának az aulájába, és ott ültem a Tamás testvérem, és néztem őket, és oda súgtam, hogy mit tudok én ezeknek mondani. De hogy abban a 15 percben Isten megadta azokat a szavakat, amik tulajdonképpen szóltak arról is, hogy nagyon fiatalon is lehet jó döntéseket hozni, és hogy vannak dolgok, amik nagyon rossz irányba hajthatják az embert, és alapjába véve maga a bűn, az egy rossz tanácsadó, és nagyon jó hallgatni a bölcsebb, idősebb emberek. Hát itt gondoltam a tanárjaikra, és így tényleg voltak olyan dolgok, amiket nem osztottam meg velük, mert mondjuk a 18-as karikát rá lehetett volna tenni, de az érdekes volt, amikor jöttünk el, akkor tanárok mondták, hogy azért a 18 éven felül részt is meghallgatnák már, ami az ember hitéletére vonatkozik, hogy miből vette ki. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon szélsőséges, hogy van, amikor így gyerekek felé szolgál az ember, van, amikor egy gyülekezetbe szolgál az ember, járok egy házi közösségbe péntekenként, vasárnaponként istentiszteleti alkalomra.
4: Öregek között szolgáltak.
2: Igen, öregek között, nyugdíjasok közt voltunk nemrég például Margitkával a gödöllői református templomba, tehát nem heti szinten, hanem hetente több alkalommal nyílik rá lehetőségem.
3: És ne felejtsük el a legfrissebb projektet, azt, hogy ami ma este indul a Teleki téren, Magyarország legnagyobb összefüggő gettójában a 8. kerületben egy állandó alkalmunk lesz, ahol az Otthon nevű helyen várunk minden kedves érdeklődőt, aki Lajosra kíváncsi, és aki ott Isten felé akar fordulni, de most eljött az időnk, hogy megint meghallgassunk egy kis zenét, aztán állandó szakértőnket várjuk.
5: One morning, death comes creeping through the room.

0: történik, és sikerül egy ilyen változtatást elérni, vagy változást elérni, akkor nagy kérdés, hogy kik azok, akik érvényt szereznek ennek a gyakorlatnak, tehát működtetik ezt a rendszert, szakemberek kellenek, gyógyszerével pedagógusok, pszichológusok kellenének, akik ismerik az emberi lélektannak az alapjait, hogy egyáltalán hogyan kell hozzányúlni valakihez, hogy az fejlődni, változni tudjon olyan irányba, amit mi szeretnénk. És akkor nem elég, hogy pedagógus vagy pszichológus, tehát szakember, akkor még börtönnevelővé kell válnia, mert azért a börtön, mondtam, hogy ez egy speciális terület, ez egy olyan közeg, ami hát egészen más, vagy nem egészen más, de sokkal több tapasztalást és szaktudást igényel, mint az általános pedagógia bármely területe. Lehet, hogy ebben egy kicsit elfogult vagyok, és lehet, hogy ez azért van így, mert hát a börtön az tényleg egy ilyen perifériális területe a nevelésnek, ha lehet egyáltalán annak nevezni, de tényleg én gondolom, hogy önök megtapasztalhatták azt, hogy különböző nevelők, különböző típusú emberek különböző módon, különböző eredményességgel tudják befolyásolni esetleg az egyes fogvatartottakat.
1: Igen, az eredményesség javítható lenne, gondolom, hogyha egy nevelőre mondjuk nem 100 ember, hanem mondjuk egy 12 fős csoport jutna, akivel napi szinten tud foglalkozni. De hát ez nem megoldható a jelen körülmények között.
0: Biztos, hogy ez is nagyon fontos lenne, vagy nagyon jó lenne, vagy nagyon kényelmes lenne mondjuk a nevelő számára, de igazából szerintem nem ezen múlik. Én emlékszem, hogy volt olyan viszonylag hosszú, közel egy éves időszak, amikor közel 120 fiatalkorú elítélt el, bajlódtam egyedül, mert úgy adódott a helyzet, és nem a létszám arányok okozták a legnagyobb problémát, megmondom őszintén.
1: Hanem mi például?
0: A legnagyobb problémát, és itt most az emlékeimre hagyatkozom, tehát tegyük félre minden objektivitást és szakmaiságot, a legnagyobb problémát azt a szemlélet okozza. Legalábbis a nevelő számára, vagy legalábbis az én számomra az okozta. Hogy kik vannak nagyobb arányban azok között, akik az elítéltekkel foglalkoznak. Olyanok, akik látnak ebben lehetőséget, hogy jó útra terelhetik, irányíthatják, megváltoztathatják az egyént, az elítéltet, vagy azok, akik eleve olyan attitűddel jelennek meg a börtönbe, hogy hát igazából kár ezekre időt és energiát fecsérelni. Van a társadalomnak olyan területe, ahol jobban megérdemelnék a gondozottak, a neveltek, hogy foglalkozzanak velük, és hát nyilvánvalóan ennek megfelelően viseltetnek a munkájukkal, a szakmájukkal kapcsolatban is.
1: Nagyszerű. Hát öröm ezt hallani, de megmondom őszintén, hát ugye, mint egyszer beszéltünk erről, hogy annyira nehezen mozdul ez a rendszer, hogy hát be se lehet látni azt az időt, hogy mikor történt olyan változás, ami esetleg mindenkinek jó. Tehát nem csak a fogvatartottnak, nem csak az intézetnek, hanem a társadalomnak is közösen, és akkor valami utat mutat ez a dolog. Nagyon szépen köszönjük, tanár úr!
0: Nagyon szépen.
1: Két hét múlva találkozunk, majd adáson kívül megbeszéljük, hogy milyen témával, és akkor, hát jó, nagyapáskodás, vagy most mi következik a mai napban?
0: Igen, hát most az következik.
1: Jó van, akkor jó elfoglaltságot kívánok, és
0: köszönöm szépen maguknak, meg további jó munkát.
1: Köszönjük szépen, viszonthallásra.
2: Szép napot kívánok, viszonthallásra.
0: Köszönöm, viszonthallásra.
3: Hát, kedves hallgatóink, akkor ma megint hallhattátok a Real Sheet-et, és arról beszéltünk, hogy vannak utak a börtönbe, amik eltérőek a szokványostól, vannak csoportok, amiknek sokkal jobb statisztikái vannak, mint az átlagnak, vannak emberek, akik arra áldozzák az életüket, hogy ezt a dolgot előbbre vigyék, és csodálatos dolog, hogy olyanról is lehet beszélni, hogy jó dolgok indulnak a börtönben. Tudjuk, hogy most már a 7 éve működő Váci Apak csoporton kívül 3 másikat indítottak Magyarországon. Ezzel kapcsolatban nekem vannak kis aggájaim, Margit nénin felé mondom ezt a kérdést. Nekem úgy tűnik, hogy ilyen copy-paste módszerrel másolják ezt az apakot, pedig hát az apakot nem úgy lehet létrehozni, hogy valamire kitesszük a táblát, hogy apak. Azt hiszem, hogy az apakot valami más hozza létre, ugye, Margit néni?
2: Hiszem, hogy Isten ebből a kezdeményezésből is jót tud kihozni, mert ahol hangzik az evangélium, olvasnak Bibliát, napi szinten énekelgetnek együtt keresztény énekeket. Nagyon sok fiatal ember ott, mikor bejött az Isten,

0: tiszteletre elsírta magát, mert megragadta egy-egy ének, hogy ez rólam szól, nekem szól. Tehát adjon az Isten lehetőségeket a bibliaolvasásra, az evangélium hallására, és a hit az hallásból van. Ezt tudjuk, meg van írva a Bibliába.
1: Mindenesetre borzasztóan üdvözöljük a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának azt a kezdeményezését, hogy minél több apakkörletet hoz létre, és még egyszer mondom, belekiáltom az étterbe, apakbörtönt szeretnénk már végre látni, szeretnénk egy tilos rádió külső közvetítést az első apakbörtönből, talán össze tudjuk hozni. Hadd mondjam el nektek most gyorsan még a műsorunk bezárása előtt, hogy a jövő héten, nem, két hét múlva ismét jövünk, megint itt lesz a Real Shit, és azok az emberek lesznek a vendégeink a két hét múlva létrejövő adásban, akik létrehozták Vácon az első börtönrádiót, a Rács FM-et, akik minket is tanítottak, akik elmondták azt nekünk, hogy hogyan kell rádiózni. Itt lesz az Egyesület három fontos tagja, oktatóink, tanáraink, mentoraink, barátaink, és még mindig szakmai segítőink, Hajdú Judit, pszichológus, Braun Zsolt, médiaszakember, médiaoktató, Kerényi György, ős rádiós, médiaszaktekintély oktató, és beszélni fogunk a börtönrádiók létrejöttéről, értelméről, jövőjéről és lehetőségeiről. Én és ezzel bezárjuk a műsorunkat, elköszönünk a kedves hallgatóinktól.
2: A héttérítő fecóékkal, jó szórakozást, és köszönjük a vendégeknek, hogy
1: eljöttek. És szép napot kívánunk mindenkinek.
3: Mi is köszönjük.
0: Isten áldjon mindenkit.
2: Zárás.
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük a vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogást.
5: Sziasztok!
4: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
6: És ez már hír.
4: És ez már a hír,
6: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
7: Igen.
4: És itt van velünk még Tibi is.
7: Megkapcsolom magam, és akkor hallani is fogjátok, hogy hogy meggyógyultam.
4: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a Magyar Hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztina fogjuk egy kicsit forgatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintést kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de ugye nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
5: Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
4: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
5: Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
6: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
5: Igen, tehát az a 86-os törvény, az lefette a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
4: A 2010-es szabályozást ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy
5: Nem feltétlenül.
4: Vagy politikai háttér is volt.
5: Mellette. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
7: Uh-huh. Na, hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
4: hát mondjuk az angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a Gittet.
5: Hát igen, az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
6: Ezt, hogy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozása.
4: Megérkezett az új vendégünk.
6: Jó, de ezt még addig gyorsan megkérdezem. Szerűz. Jó reggelt! A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél, az most a másik hír. Jó reggelt! Gombera Kriszta megérkezett. Kriszta vagy Krisztina?
3: Mindegy, ahogy te neked tetszik.
6: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiban, hogy volt ilyen?
5: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van illetve, főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
6: folyamat.
5: Erre lett
6: volna itt igény?
5: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
4: Hogy? Jó. Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
3: Ez fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna így.
6: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
5: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
6: tévedés.
3: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál, tehát össze tud hasonlítani a...
5: Mire gondolsz?
3: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami
4: szerintem
3: hogy
4: mi menjünk ki, átveszi.
3: Nem, bocsánat, ez csak tök kíváncsiság.
4: Jó, igen.
3: Nem, ugye ez érdekes, hogy...
4: Abszolút.
3: Hogy van ebbe a szabályozásban most olyan, ami ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
6: Illetve, hogy volt-e javaslat?
5: Hát nem volt lehetőség ilyen típusú Zero. Javaslatokat tenni.
6: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy erre nem engedtek volna.
4: Nincs javaslat. Igen, erre rengeteg lett volna.
6: Tehát akkor volt előkészített terv, javaslat.
5: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
6: Hát csak ezt keres, hogy kinek lenne ez jó?
5: Hát én azt gondolom a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
6: Csak ez nem érdekel a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
7: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
6: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, ugye?
4: Ez jó, hogy ez az elején mondod.
6: Kicsit demagóg műsor vagyunk.
4: Ez tényleg így van, és amúgy elméletleg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
7: Szóval csak... ez tök idevág.
4: Abszolút mindenki. Ide, ez most egy embervédelmi téma.
7: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy elképesztő.
4: Na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak külföldi nagyon, igen, próbálok óvatosan fogalmazni.
3: A média munkások azok tudják, hogy milyen a szabályozás, rájuk nézve, és ez a picit az nekünk egy kicsit gyenge szó.
4: És a magának törvényen kívül vannak azért még egy-két ilyen iromány, ami végig is vonatkozik a médiában mozgó emberekre, pláne a hírszolgáltatókra, legfőképpen például ez a közszolgálati kódex, amit így próbáltam így értelmezni. Elméletleg ez nem egyenértékű a BBC-nek az etikai kódexével, valószínűsítem, de hogy így összehasonlítható, elméletleg ugyanazt akarták létrehozni, mondjuk, mint a BBC etikai kódexe, ezzel a kódexel, vagy teljesen mást?
5: Igen, a közszolgálati kódexnek az lenne a funkciója, hogy azokat a célokat, amiket a törvény megfogalmaz, a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
4: Értelmezhetővé tegye?
5: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártás területén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. Uh-huh. De van, tehát létezik egy ilyen.
4: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Bombra Krisztiától kérdezem.
8: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kiegecesedésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
6: Mondjuk ugye egy ilyen iránymutatás? Vagy?
8: Hát egy ilyen, igen, egy ilyen nagyon olyan.
6: Elég
8: jelentős iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani, tessék parancsolni, elolvasni, ez alapján működik. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk ezt kitalálni, és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Az akkori hírigazgató, a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
6: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztina elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, hogy szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre fele mehetünk, vagy...
8: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha
4: te azt internalizálod,
8: így van. Na, abszolút jó vezető volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmival nem függött össze. Ezzel szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelező betartani.
4: És segítette a munkátokat?
8: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni. Nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőséget.
4: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
8: Gratulálunk!
4: Köszönjük szépen!
8: Nagy szerencsére köznek!
4: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tirosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiroshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen. 2-ször kellett csinálnunk ilyet. Ezt nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyennel foglalkozni.
8: Ez mekkora lehetőség egy alternatív hírtájékoztatás?
4: Igen, pont erre akarok
6: rálátni. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, hogy ki hogy fogja fel. Hogy lehetőség vagy átok?
4: Én szerintem ez jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont, és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy ezt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
8: De várjál, ezzel azt mondod, hogy óránként úgy adtok híreket, hogy nem lesz benne politika.
4: Igen.
6: Okay.
5: És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor? ebben.
7: Új szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk.
4: Amióta én benne vagyok, szerintem azóta alap, hogy ez így működik, hogy
6: naív műsor. Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és környezetvédelmi híreket
4: az is
6: fogunk
4: sok,
6: csinálni.
4: Igen, nagyon-nagyon sok.
7: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkön.
6: Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
8: Abszolút, ez most a rokon lélekkel egyetértek. Kikerülhetetlen, akkor az élet az politika.
4: Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
8: Ez már nagy különbség.
4: Így
8: megfogalmaztad a dolgok. Különbséget, így van.
4: Igen.
6: Egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra, kellett frissíteni?
5: Most a közszolgálati kódexre
6: közszolgálati kérdezem. Közszolgálati
5: kódex, igen. Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia működése. Hát, fogalmazzunk diplomatikusan, átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódexet is.
4: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
8: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni,
4: hogy rosszul van megírva a jog,
8: de cenzúra van, amivel igen. Én le vagyok gátolva abban a törekvésében, hogy átadjam.
4: Soha nem éreztél ilyet.
8: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a néző kedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
4: Jó. Hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
8: Olyan volt, az még amikor elkezdtem az elején volt, a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mit tudom én, prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkábban forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert az adott szerkesztő is gondoltam én, és csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, ami első interjúnk tőlünk veszik el. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
6: Én ezt fölírtam magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
8: Persze.
6: Jó. Hogy az milyen? Tehát az például milyen hírszolgáltatás? Tehát ott kutya kötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy, hát vagy te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
8: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmával akartam egy például mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogyha helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a Nász utamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
6: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami hír van. Jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatban. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény, sem tudom, van-e ilyet.
8: Nem, a rendőr sem. Jó,
4: épp ezt akartam mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
6: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez, hogy tűz van, és persze az a jó, oké, igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
8: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
6: Vagy. Csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy nászúton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
8: Van két nálad egy diktofon? Két perc múlva csörög a telefonon, igen, hogy akkor bombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens a dolog. Jó, a férjem nehezen értette meg.
4: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket mi ránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
5: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
4: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
5: Nem.
4: Nem.
5: Nem feltétlenül.
4: Tehát ha mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
6: Hát te most már azt se csináltad egyébként.
4: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ott ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Nem. Mint nem.
7: Jó, minden országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind a mellett tarthatod.
4: És a magyart egyáltalán.
7: Hát, mint népszokás a magyar jogszabályokat tarthatod.
8: Nézzük csak fordítva, hogy akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bánhatsz úgy a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
6: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont. Pedig el sem mondtam a telefont. Halló!
4: Halló!
9: Sziasztok! Csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
4: Uh-huh. Jó, köszönjük!
9: Nincs
6: mit, sziasztok!
7: Hello.
4: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert itt pont a vendégeink még nem volt, vendégeinken még nem volt rajta a füles.
6: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, ugye?
7: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addict Facebook posztolók. Mindenről azonnal.
6: Erről akartam majd
7: van
6: beszélni.
7: Van az ember pszichéjében valami, ami...
8: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, tehát, hogy valamiben hasznosabb hát, legyen ez a műsor.
7: Disztinguált, igen.
8: Hát de, fontos de dolgot osztott meg velünk.
7: De arra hogy mindenkiben van ez a szét akarom kőtölni a világnak.
4: Én például azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ez ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
8: És ez nem egotrip, ez információ.
4: Igen, ez ilyen annyira információ.
7: Persze, hogyha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
4: Hello.
9: A feleségem ügyvéd, és azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
4: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatásra, a gyakorlattal, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele létezése is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk két órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
8: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz, meg mondtam, a világ végét, de hát az végül mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt. Most így ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír terjesztés és a pánikkeltés, azok bűncselekmények. Tehát erre például van jogi szabályozás, és nagyon fontos is, hogy legyen. Az
4: és mit gondoltak az április elsői hírekkel, hírmondással? Mert azért április elsőt ki szokták használni jó pár csatorna arra, hogy ilyen idézőesen nem valós híreket mondjanak, és én például gyerekkoromban belefutottam egy ilyenbe, amit mondjuk relatíve felnőtt koromban tudtam meg, hogy az nem volt valós hír.
8: És tényleg megijedtél, meg trauma volt, meg minden?
4: Hát nem trauma volt, hanem így az egy érdekesség volt számomra, és így nem értettem, hogy miért nincs azóta róla hír.
5: De legalább elkezdtél rajta gondolkodni.
6: Már megbeszéltük adásban, hogy nincs Mikulás. Van, de van, de nincs.
4: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, április elsői híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
5: Én nem.
4: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
5: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
4: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
8: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsőjei tréfa, akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
6: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, a megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültügyben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
8: Meg fotót,
6: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
8: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
6: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet-e erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
5: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, strict szabály
8: de
5: nincs,
8: a karikák vannak, tudod, hogy vért, meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóban mutatni, mert nekünk például ez tilos?
5: Igen, de az nem egy olyan teljesen strict szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Tehát nem lehet egy olyan...
8: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
5: Persze,
8: kikockázzuk.
5: Itt jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
6: Tehát mondjuk szenzáció,
5: igen.
6: És hogy innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságra, tehát azt mondják, hogy a jog megengedi, vagy nem tiltja. És
8: de akkor... tiltja. Hát ezt olyan, most pont tiltja.
5: Tehát abban az esetben, amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
8: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
6: Pont ezt szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet, vagy azt mondod, hogy ez ez már durva, ez nem.
8: De most a mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez még viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai, személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
5: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a média törvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
8: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
5: Igen,
8: a
5: mert
8: szintje.
5: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta, és igen, aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szereplő gyerek védelme is nagyon fontos, és pont ezért nem lehet olyan tartalmat adni, ami a műsorban szereplésen keresztül az ő személyiségi jogait sérteni, illetve a fejlődését veszélyezteni.
8: Akkor sem, ha a gondviselője vagy akkor ő maga sem, beleegyezik.
5: Pont azért, mert hogy korábban ugye arra hivatkoztak a szolgáltatók, hogy
8: odaálltak
5: a törvényes képviselő hozzájárult.
8: Így van.
5: És nem lehetett semmit sem tenni, és akkor bekerült a törvénybe egy ilyen szabály, ami nagyon jó. Hogy
8: nagyon, nagyon. Ez az én esetem a törvény előtt volt.
5: Igen.
6: Tehát amiről beszéltünk, hogy jó, megengedi, még ha nem is etikus, vagy nincs is rendben ez a dolog, ezt még ugye kint adás előtt beszélgettük, hogy ez rendben van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény.
8: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex igen, mindig igen, szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, mint a törvény, de ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitolni.
4: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hír struktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen stílu, magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
6: Tilososítani a híreket?
4: Igen, de mint hogy így érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk hangulat, nem tudom, tehát így ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
5: Kezded,
8: én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi
4: meg
8: jogi ügyekkel,
4: hangon,
8: meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor itt készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van-e gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
5: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ
4: igen,
5: nincs róla.
4: Egyszerűen
5: kínlódnod kell az online térben, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
4: lezárták
5: például a pert, vagy? Ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, tehát egy piaci rés.
6: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak, ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez látok felmerül?
8: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, vagy az a egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a nézőtől, a híradó nézőtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
6: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
4: Igen, a negatív plusz pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
7: Várj, ez most különböző.
4: Jó,
7: oké. Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
8: Hát ugyan, a minden híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomott információtól, vagy a mögé nézés. Most mondok egy konkrét példát.
6: Mert hogy erre nincs igény szerinted?
8: Nincs vagy, idő, nincs rá, ez már forrás sokszor. Mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a Tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megállóba és arra mondasz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
4: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma, környezetvédelemben eléggé sok ilyen van, amit így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
6: Most szeltem ki egy kérdés, mert Bombira reagálva nem lesz rá idő, de egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
4: De amúgy, hogy igen, meghallgatunk mindeket is.
5: Hát én most csak a személyes véleményemet, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
6: És most van erre lehetőség? Hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
5: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
4: amúgy például
5: ott hogy úgy navigálni az ember.
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban egy kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről lehet olvasni híreket. Nekünk meg miért kell ezt így csinálni? Ez szerinted miért nincsen ez így aktualizálva, hogy ér egyáltalán annyit a rádióban hallható hír, hogy olyan sok embert elér, hogy az fontos?
5: Igen, tehát a szabályozás hátterében az van, hogy még mindig azt gondolja a szabályozó, hogy a rádió és a televízió sokkal több embert ér el, tehát hogy ezek azok
4: a... És ez valós amúgy?
5: Igen, tehát a Mértéknek vannak olyan kutatásai, hogy az emberek Magyarországon milyen felületeket használnak, amikor híreket fogyasztanak, és egyértelműen a nagy kereskedelmi televízióból tájékozódik az emberek
8: 70-80%-a. Meg a közmédiából, ma már a közmédiából.
5: Is, de azért nagy részt a fő...
7: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
4: Pedig én így pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan így az online felületről nyomják az infókat.
7: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
8: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai, kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
7: Viszont a kis színes videók témakörre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal, vagy egy kis buta kamerával, és
10: taxiban
7: hazafelé megvágja a laptopját.
10: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
8: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
10: Nem lehet semmit elrejteni.
8: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és egy Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették. Civilek fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
10: Halló!
11: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeiket csokolom, Cukrosi, mi te vagyok.
10: Szia, mond.
11: Én afelől érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a
10: választ.
8: Köszönjük.
10: Hello. Szia.
8: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek. Mert nem ez a dolguk.
7: A médiatörvény szerint nem is az.
5: Hát az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
4: Ez elméletleg le van írva amúgy.
8: És természetesen fölmerül.
5: És hát az a baj, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne ebbe az irányba a szabályozás, mert azzal kimondanánk azt, hogy ez egy nem egy...
10: De akkor nincs szabályozva? A dolog, tehát akkor nincs szabályozva van, de utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
7: Lehet lakossági bejelentést.
5: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentésre jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
8: Tényleg?
5: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt, tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezet.
10: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
5: Hát azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már van az egész média rendszer.
8: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül nem, a kérdés.
5: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
8: megragadni.
4: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön az, hogy inkább negatív hangvételű, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a híralkotók, mármint hogy a hírírók meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
8: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor a másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabályainak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltettél. De ugye a közhelyes válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
10: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom, mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe. A hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. Hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok, át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérdés bennünk maradt.
8: Köszönjük.
10: Legyen jó hétvégétek.
4: Jó, szép mindennapotok.
10: Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió, az FM 90,3-on és a www.tilos.hu-n.
1: Sziasztok! A Roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ámbédkár gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Suzi egyelőre.
1: Suzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ámbédkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik ezúttal, nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ámbédkárról. De én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskolánk igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ámbédkár gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kolléga ebben a munkában. Szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak az iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen, igen, igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerősen mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és... Általában nyilván, aki nem marad ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében. Szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát
1: mert hogy, ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balog Riárt, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó.
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú valaki. Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek, akkor már nem...
5: Hát nem minden esetben, mert valamikor adnak leckét, és otthon is meg kell tanulni.
1: És olyan leckét visztek már haza, amit már biztos meg tudtok csinálni ott is, akkor, hogyha még 6 másik dolgod van?
5: Hát, valójában igen.
1: De hogyha valami nem megy, akkor itt tudsz segítséget igen. kérni? Úgy kezdjétek el, jó? Oké, okay. Köszönöm. Jó, szépen elakadtunk itt. Nagyon sokan ülünk egyébként, és nem tudom, hogy az jó ötlete, hogy most sorba mindenkit bemutassunk, de én nekem tetszik ez a rendszer, Tibor, hogy te így tudod, hogy kitől mit kérdez, mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
3: Hogy jó, hát most én a legutóbb a lufiekkal dolgoztam együtt Sajókazán.
1: Ez nem ér el.
3: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a 2 napot, és mégis tanultunk. Hát, ez mi volt?
4: Hát igen, hogy innen... Persze. Balog Riárd vagyok, 16 éves alsóvadászon lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába, Hegymegre járok most fél éve.
3: Igen. Riárd vagy, de mások is Riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
4: Igen, a Luffy, így. Aki.
3: Mi volt ez a 2 nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok az egy picit iskolába ott is.
4: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani. És ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
3: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
4: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
1: Hogy ne legyen baj.
4: Hogy ne legyen baj, igen.
3: Igen, mert azt tudni kell, hogy a Sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a Sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
1: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
3: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
4: Nem botrányt, hanem az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
3: Mi volt ráírva a szórólapokra?
4: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
3: Ugye hát a rendőrség igen. Akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen,
4: igen.
3: Dugig. Tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol

0: csak ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
1: Gyorsan.
2: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
0: Uh-huh. Így van, és te is ott voltál ezen a két napon.
2: Igen.
0: Miért hívtunk benneteket oda?
2: Jó kérdés.
1: Ezt is mondjuk.
2: Jó kérdés.
0: Ki volt a vendégünk akkor?
2: Szaputi, a
0: aha, buta. Aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
1: Ki ő?
2: Hát egy butha.
0: Hát egy élő butha? Egy buddhista vezető.
2: Buddhista, igen.
0: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
3: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambert Kár. Ezt a nevet egy buddháról kapta.
0: Uh-huh, vagy legalábbis egy buddhista szentről, így van.
3: Buddhista szentről, igen.
0: Igen.
3: És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi.
0: Aha.
3: Azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Uh-huh. Vagy miről is van szó így.
0: És miről van szó?
3: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe,
0: uh-huh.
3: hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
0: És mit terveztek el?
3: Hát...
0: Ugye ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat, milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
3: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk van, mert nem úgy bánnak velük, mint a... Hát szegények nagyon le vannak nézve, és kihasználják őket.
0: Aha, tehát nem minden indiai, hanem ezek a kicsodák is? Aha, ott mondja.
3: Dalitok.
0: Dalitok, így van, csak így a rádióhallgatók nem biztos, hogy értik, hogy a dalitok, és csak mi tudjuk, hogy ez mi.
3: Hát igen.
0: Mondjuk magyarul.
3: Érinthetetlenek a dalitok. Érinthetetlenek. Hát az, hogy van különböző ilyen kasztrendszer, és ha a kasztrendszerből például megérintenek egy dalitot, akkor különböző módszerekkel meg kell
0: hosszasak és annyira büdösek,
3: igen.
0: hogy a többi indiai undorodik hozzájuk érni.
3: Igen.
0: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős igen. ez nekünk?
3: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy is élnek ezek a dalitok.
0: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
3: Hát igen.
0: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
3: Hát hasonlóak hozzánk így romákhoz,
0: aha.
3: a dalitok.
0: Miben?
3: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt?
0: Aha.
3: Így.
0: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
4: Jó hát, napot.
0: Igen, azt jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkozná.
4: Jó napot kívánok, Kamec József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát... Kérdezem valamit.
0: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
4: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
0: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
4: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
0: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint

0: Régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont amit a Luffy az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
1: Hát nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
0: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
1: Hát a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
0: Aha.
1: Tehát nekem így...
0: Tehát a haverjaid között is?
1: Igen.
0: Vannak cigányok?
1: Persze, vannak.
0: És szívesen tanulsz együtt más...
1: Persze.
0: ...származásúakkal is. Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, látom. Átadod a Bettynek?
1: Igen, persze.
0: Hát mutatkozz be.
2: Hello, Csikia Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? éves vagyok.
0: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
2: Köszönöm.
0: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem Szikszón laksz mégse?
2: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly, azt hiszem, Budapesten laktam. És itt kellett hagynom a sulit.
0: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
2: Hát tudom.
0: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
2: Hát magántanuló voltam, elvileg.
0: Gyakorlatilag?
3: Miért?
2: Hát nem.
3: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél föl Pestre?
2: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
3: És magántanulóként hogy boldogultál?
2: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
3: És lemaradtál?
2: Hát le. Jó, alaposan.
0: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
2: Nem.
0: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
2: Igen.
0: Melyik tantárgyból hoznád előre az érettségit?
2: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
0: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
3: Szuzi,
2: októberben.
0: Tehát októberben.
4: Örömmel hallom a terveidet.
0: Ja, itt ül a töri tanárod is, igen.
4: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Yeah. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked. Be kell pótolnom minden.
3: De már most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később fél óra múlva kell tanulni.
4: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne akkor a szája időnként.
0: Ezt most nem halljuk különben.
4: Ez most nem jön, azért is mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szája a szerepe.
3: Igen.
4: Igen. Megnéztétek?
3: Persze.
2: Én erről nem is tudtam. Te...
0: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták, látom, a nyilvánosságnak.
2: Kivel volt?
4: Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
0: Akkor kirándultunk az elején.
4: Mindenki jött. Te is voltam. Merre jártunk?
5: Hú, én nem tudom. Jó napot kívánok, Otto Riárd vagyok, Alsóvadászról.
0: Bizony.
5: Fek a tévé élébe.
4: Nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
5: Nem emlékszem rá. Sajnos.
4: Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni.
0: De mondja csak a mikrofonba.
2: Szalonnán?
4: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
2: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
4: Így van, egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
2: Le kellett rajzolni a sírokat, vagy valami
4: ilyesmi? Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk. Volt még ott velünk valaki egyébként, a kirendülésen.
3: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
4: Oké, rendben. Kata jön.

police won't do it.

Mm.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma, Hegymegről, élő adás a Dr. Ámbédkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályteremben vagyunk, és nagyon sokan. Azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktus nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktot. Azért van most itt, mert ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is. Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal, de fölvetődik.
0: De azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó, mert ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiknek nem jutott osztályrészül az, hogy középiskolába valaha is járhasson, az nekiveselkedik, megpróbálkozik vele, kipróbálja magát, és ezzel lelkesíti azt a nemzedéket, akinek azért ez már a világ legtermészetesebb dolga kell, hogy legyen, hogy igen, leérettségizek, miért ne érettségiznék le? Holott ugye a nagyszüleitek, vagy a szüleitek nemzedékében nem hiszem, hogy nagyon sok, hát nagyjából senki, aki leérettségizett volna. Igen.
0: Tényleg olvastam valahol, talán a ti honlapotokon, talán egy rólatok szóló újságcikkben, hogy nagyon, nagyon rossz az érettségizettek arányait ezekben a falvakban. Ez mit jelent nagyjából ez a nagyon
3: hát
0: rossz arány?
3: Hát ez nulla. De hát azok a cigántelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
1: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
2: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be, vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
3: És hamar kihullanak.
2: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek, nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is, Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, vagy akár.
3: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne. Mondja, Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, Alsóvadászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukámék azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
3: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
3: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
3: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen. Csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
3: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
3: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát hogyha alakul.
3: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: mint iskolába?
5: Inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
3: Pénzzel?
5: Hát igen. De ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak ők, nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
3: Hát Ricsi, halljuk.
6: Most én mit mondtam?
0: Hát hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járok.
3: Te
6: nem
3: de jársz? Ricsi, pont ma beszélgettünk édesanyáddal. Azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
6: Kérdezzen, talán. Hát,
3: azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
6: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést. És ha nem fizetem be, elvisznek a börtönbe.
3: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
6: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
3: És nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
6: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
3: Ja, hát igen.
0: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
6: Persze, van ott Alsóvadászon.
0: És mit csinálsz?
6: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
3: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
0: Hát már... Kös vagy?
6: 18-20.
0: És mióta dolgozol ott?
6: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
0: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hát, hogy gyere?
6: Az én érdekem is volt, mert nekem is van 8 osztályom, és azt szeretném letudni.
3: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
6: Talán 5 vagy 6.
3: Igen.
6: Nem tudom.
3: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogyha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog az haladni?
6: Hát nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
3: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt tanítani?
6: Akkor is dolgoztam.
3: Akkor is dolgoztál végig?
6: Igen.
3: Tehát igazából iskolába tulajdonképpen te nem jártál?
6: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
3: Hát az meg a nagy nulli, az semmi sem. Hát,
6: nulla.
3: Igen. Így van. De most viszont, ebben az évben ez hogy alakult?
6: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolába, mert dolgoztam otthon az Almásban.
3: Igen.
6: És most jöttem ide.
3: És mióta van vége az Almásnak?
6: November.
3: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, aztán azt. De hát...
0: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy mennyire... Tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is, beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok. Hogy mi a jellemző általában?
7: Magár Járd vagyok, 16 éves, Szikszóra jöttem, két évig járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni az iskolát, le akarom tenni az érettségét, legyen egy jó munkahelyem, tehát egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
0: És ez, tehát ezt megértik otthon?
7: Persze, persze.
0: Többiek?
8: Molnár Árpád vagyok, Szikszóról jöttem, 18 éves leszek, és évvel én jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki.
0: Csak ahogy jön, úgy mondják.
8: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Mit szeretnél elérni?
8: Hát én tavaly a százas iskolába jártam, Gyorsgyőri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra, szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
0: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész, és...
8: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
0: Hány éved van most az érettségi?
8: Nekem most 3.
0: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Beti, nézd rá! Beti!
3: Bemutatkoztál, tett közel a mikrofon. Mi leszel, ha nagy leszel?
9: Hát asszony.
0: Asszony. Ez...
9: Hát egyszer ez úgyis asszony leszek.
0: Oké.
6: Még az nem biztos.
9: Miért lenne nem biztos?
0: Hát leérettségizel?
9: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségit, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos. Nem tudom. Utána meg asszony leszek.
3: De hány gyereket akarsz?
9: Hát nem sokat, vagy 2. 8-et, 2. Vagy 3-at, nem tudom.
1: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg kit, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem.
10: Ott a hátsó, hátsók is megszólalhatnak.
0: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
11: Ja. Molnár Gergely vagyok.
0: Mi az, amit te csinálni szeretnél amikor...
11: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem, és tavaly a Diós Győri szál... a Vasgyári Diós Lekvárba. A Diós Győri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
0: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
11: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben segítenek.
0: Uh-huh. Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz igen. is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
11: Igen, igen.
0: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
12: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő
3: alatt. Mindenki a mikrofont akarja.
0: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
13: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Szeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
0: Például?
13: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
0: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen.
12: Mutatja.
0: Igen?
14: Ben István vagyok.
12: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
14: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
12: Uh-huh. Jó, mondjuk, ami az arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó, továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki?
0: Senki?
15: Uh-huh. Főiskolára, egyetemre?
0: De miért? Tehát, hogy... Na, Lufi.
15: Ha megy úgy, gyeresek ide. Tessék. Te remélem, hogy főiskolára egyetemre fog menni.
0: Az időt sajnáljátok rá, vagy miért? Miért? Miért mindenki csak egy szakmáig szeretne jutni? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
16: Hát, valahogy ebben én is így vagyok, hogy valahol nekem ez a... Hát az érettségi mindenféleképp itt Hegymegen szeretném lerakni, utána meg vadgazdászakra szeretnék menni levelezőin, mert hát ahova ezt a szakmát tanítják, elég messze van, és így nem lehet ezt megoldani. Inkább levelezőin szeretném lerakni a
0: de
16: szakmámat.
0: Jó. Oké.
16: Okay. És ez az élet célom.
0: Nagyon jó. Köszi.
15: Aztán, ami? A Józsi?
0: Józsi, mond.
17: Ja, én érettségi után, nem tudom, szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma. Jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
0: Dehogy is nem. A világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
17: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
0: Akkor most szólok.
17: Most már akkor tudom. Mit mondjuk még?
3: Jó, hát szóval ez nekem mindenképpen egy nagy lecke, mert nyilván mi az érettségit azért tűzzük ki a diákok elé, hogy utána ne álljanak meg, és menjenek tovább a felsőoktatásba. De bizony valóban ez egy-két év alatt nehezen születik meg ez az elhatározás. Tehát azok, akik végül is végigmentek ezeken a lépcsőfokokon, és már oda jutnak, hogy na most akkor megvan az érettségim, tovább megyek, akkor a mi feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnantúl tovább küzdünk azért.
0: Nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyikőtökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
3: Igen, hát ha Beti óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
0: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
9: Hát de még ez nem biztos.
0: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
9: Hát még ezen gondolkodom.
0: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
9: Ja.
7: Hát addig meg, amíg lehet, ha már nem, akkor már nem, mert nehéz.
0: Tanulni nehéz? Hát, vagy anyagilag nehéz?
7: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, meg hát anyagilag is. Mindkettő.
0: És de van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul hát tudom, ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy a családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
7: Az ellet ösztöndíj, de nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
0: És hogyha... És de tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni.
3: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát az állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndíjakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndíj, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük. Nem lehet egyetemre járni ugyanolyan ruhába, mint amilyenben otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem
0: van úgy, hogy elkezdi az egyetemet vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
3: Amire... Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra. Ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban. Van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól. Van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
0: Mert milyen jó fejek, hogy igen, gondoskodnak. Ja, értem.
3: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van. És keresi a pénzt.
0: És a cigány szervezetek különféle... már nevet.
3: Hát ilyen nincs is.
0: Nincs?
3: Hát, nem, hát, olyannal én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíjat. Hát nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
7: Hát nálunk van a cigány kisebb is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 000.
0: Havonta?
7: Hát ez egyszer, egy évben
0: ez egy egyszeri, aha.
7: Igen.
15: Hát ez is nagy dolog.
0: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
7: Hát az sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
0: Hogy tanulsz?
7: Ja, az átlagtól.
0: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
1: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezzük
0: be,
1: hogy...
0: Ja, jó. Akkor... Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
12: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az, hogy küldenénk a számukat valakinek.
18: Igen, igen, persze.
12: És hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban mindnyájan küldjük már valahova, akik itt ülünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, Betty?
9: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
12: Ja, oké. Az azt hiszem elég is lesz egy embernek. Ja, attól. Kinek küldöd?
8: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
12: Oké. Okay.
18: Küldeném Kotlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak, és a Gyulának Kamrotra.
16: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak, és mindenki, aki szereti, hallgassa.
0: Köszönjük. Kata, te?
2: Mindenkinek, aki szereti.
12: Ózra is.
16: Én is szeretem küldeni ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretettel, ennyi legyen esett.
12: Jön a dal.
0: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
12: Aó. Most akkor én fogok énekelni. Szikszóra.
2: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigány dalokat. Még egyszer nem fogok.
12: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon na, jó volt viszont.
2: Itt van a zene.
12: Akkor mégis megúszta a tiros, hogy a...
0: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élőadás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most mit mondjak.
12: Oké, szerintem kérdezgessük a Katától, eléggé úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy... jó, figyelj, te maradj, az ami van, én megnézem akkor a...
0: Jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt hegy megen hospitálsz? Azt mondtad? Bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
2: Igen, én bementem a Suzi órájára és megnéztem, hogy hogyan tanít. Aztán majd jól megbeszélem vele.
0: De te tanár vagy?
2: Mit csinált jól, mit
0: csinált
2: rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene
0: jó, most
2: írnom,
0: nem lesz
2: és képen. Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
0: Miért?
2: Hát tartottam már, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés, tehát szövegértést tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni, ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
0: Melyike?
2: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
3: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt, és a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban, és aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
0: És az a tapasztalatod, hogy Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
2: tulajdonképpen
0: ismernek a gyerekek?
2: Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, de szoktam nekik mondani, hogy én még az osztályfőnökük. és ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát benn voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matek órát tartani. Szintén.
0: Nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és
2: elfogytak a gyerekek, sajnos... és a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
3: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15 kilométer.
0: És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
3: Persze, igen.
2: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok, csak
0: nem tudom, esetleg
2: pihennek.
0: nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
3: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
0: ja,
3: ugye
0: értem.
3: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy a első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk.
0: Ja, most zajlanak.
3: Fókusz van, vitatkozás van. Ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
0: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
3: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végülis csak én meg a főnöke. Ez a...
0: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
3: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel léleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében, és ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadónk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt, úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákba, ma már az nincsen, de hozzánk jönnek, ugye a buddhista szálaink azért messzire elnyúlnak egész Indiáig, és mindig vannak itt olyan külföldiek, akikkel csak angolul lehet szót érteni. De hát őket például nem tudom elszámolni tanárként.
0: Értem, és a tantárgyi bontás, ez nálatok ugyanúgy működik? Tehát a tantervetek megegyezik az általános...
3: Hát, igen, a mi generációnk, elnézést, hogy itt öregítelek, de az enyém biztosan még azt ismeri, hogy van a központi tanterv és utasítás, és annak alapján ki lehetett számolni, hogy nem tudom én, a isaszegi csata, az március 12-én kerül szóba pont a történelem órán, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni...
0: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
3: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli része az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, és való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulások vannak Budapestre. Tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk, Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek valamelyik programunkban általában, felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
0: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
3: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, hogy az imént hallottuk a Betitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, erőre hozott érettségi. Ja, ha a tanárnéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét.

0: Itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak. Egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát, ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát, ha ebből lesz érettség. Na hát, nem lehet ezt előre megmondani.
1: Nem lehet kiszámítani.
0: Persze.
1: És Baranyában mióta működtök?
0: Hát, egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. Tehát a Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország. Szóval
1: ott... Egyel könnyebb.
0: Hát nem egyel, sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa, most vagy csak európai, mindegy.
2: 2100-ra.
1: Köszönjük, Szuzi.
0: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, vagy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon a számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide, oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kétanyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűeknek az olasz kétanyelvű nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozunk. Nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor december-január fordulóján a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY. Ja, hát mi azt nem rendeltük meg.
1: Mert fel sem merül bennük, hogy tovább tanul.
2: Egyébként nekem pont a Kata mesélt egy hasonló esetet egy ózdi lánynak a továbbtanulási dolgával kapcsolatban. Ezt meséld már, mert ez is elég súlyos.
3: Igen, a Borsod-Szentgyörgyi iskolában a lánynak az osztályfőnöke úgy reagált arra, amikor a lány mondta neki, hogy ő szeretne a mi iskolánkba járni, ami egy gimnázium, hogy arra nincs szüksége, meg nem is lehet gimnáziumba menni általános iskola után, hanem ezt el kell szépen menni szakiskolába is tanulni valami szakmát, és utána mehet gimnáziumba.
2: Hát egyszer félretájékoztatják a fiatal.
3: Nem is vagyok benne biztos, hogy nem valóban így gondolja ez az osztályfőnök, hogy a cigány gyerek az menjen először a szakiskolába, és utána mehet.
0: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-Afrikai Köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
1: De nem, ne, én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül fel az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
0: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
1: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túlreprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
0: Hát persze. Jól néznénk ki. Hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán a erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbelijével. Hát ezt a család nem akarja.
3: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a

0: valamelyik testvérét vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
1: Tehát nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezek ebben a társadalmi rétegekben, hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
2: mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége? Hogy elvégezzen egy gimnáziumot, lehet. Mert úgysem fog tovább tanulni.
1: Nekem viszont... is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek, de ez nem realitás.
2: Értem.
0: Az, hogy egyetem és főiskola, ezt nem is ismerik sokan. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják, hogy az érettség után, hogy hova lehet tovább
2: Igen,
0: tanulni.
2: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy, és ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok, mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi itt, még csak bennetek hát
3: csak
2: nem is?
3: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így, hogy most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
2: Egyébként ebben teljesen igaza van.
3: Mert most ilyenkor komolyan. Munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
2: Igen.
1: Hát én meg nem értek vele egyet. Nem?
3: Hát jó.
1: Mert
3: jó.
1: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ja, ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha ha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni, és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási tervekkel. Na, erről van szó.
2: Értem.
3: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
1: Nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, ezért kell érettségizni, ezért kell egyetemre menni.
3: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
1: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát... És hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban. És akkor majd ott találok magamnak munkát.
3: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
1: Hát persze. Igen, ezt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát meg az. Hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
2: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
3: Igen, igen.
2: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
1: Nem. Tehát ahhoz, hogy valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok. Tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egy idős volt. Most is ugye...
2: Jó, ez így maradt?
1: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
2: És ti tudtok abban segíteni, hogy külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
1: szerintem
2: kerüljenek?
1: Szerintem ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatásügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó. Ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy részt cigány fiatalok tanulnak együtt. Ezt hívjuk szegregációnak. Azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na, de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most ezt elkezdtük, ezt a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, nem az, hogy becsukódjon.
4: Nekem pont ez lett valami így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
1: Rasszizmus ellenük. Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy, igen, az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te tovább lépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, és aztán ahogy átlépted a határt, hát arról ez számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába, hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy
4: cigány. Persze. És a másik költői kérdés az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
1: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
4: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
1: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállingbe kimegy külföldre, mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelent, hogy amikor visszajött, ennek a struktúrának a fölépítésében.
4: Így
1: köszönjük
4: van, visszajön.
1: Soros Györgynek.
4: Igen.
1: És reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket. Az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg. És távlatot nyújtanak majd másoknak, akik
4: reméljük.
1: Meg itt törekszenek.
4: Reméljük, így lesz.
2: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az áró mondatnak is a műsornak. Vége van az aroma adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
5: Sziasztok, megyünk Ózdra tanítani.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kertakaró.
8: Jó.
7: Kertakaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
7: Régi könyvek életre kelnek.
12: Nem értem.
7: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió?
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Folytatjuk Agatha Christie a Három vakegér című krimiének rádiófeldolgozását. Jó hallgatást!

0: Trattőrőrmester bement Mullyhoz a konyhába. Örülnék, Mrs. Davis, ha bejönne velem a könyvtár szobába. A többiek jelenlétében szeretnék fölvenni minden egyes vallomást. Mr. Davis volt olyan kedves, és már be is ment, hogy előkészítse a terepet. Rendben, de hadd fejezzem be a krumplit. Néha azt kívánom, Sir Walter Raleigh sose hozta volna be ezt az utálatos dolgot. Trattőr őrmester helytelenítését azzal fejezte ki, hogy csöndben maradt. Molly mint egy bocsánatkérésképpen hozzátette. Látja, igazából nem tudom elhinni, annyira fantasztikus ez az egész. Nem fantasztikus ez, Mrs. Davis, csupán közönséges tény. Van személy leírása a férfiról? Kérdezte Molly kíváncsian. Középmagas, vékony testalkatú, sötét felöltőt és világos kalapot viselt, suttogva beszélt, az arcát sál takarta el. Láthatja, ez akárki is lehet. Tartott egy kis szünetet, majd hozzáfűzte. Három sötét felöltő és világos kalap is lóg a hajukban, Mrs. Davis. Azt hiszem, a szóban forgó személyek közül senki nem jött Londonból. Nem? Mrs. Davis. Egy sebes mozdulattal a tálaló szekrénynél termett, és fölkapott róla egy újságot. Az Evening Standard február 19-i száma. A két nappal ezelőtti. Valaki idehozta ezt a hírlapot, Mrs. Davis. Ez aztán különös. Molly elrévett, néhány emlékfoszlány kavargott a fejében. Vajon honnan kerülhetett ide ez az újság? Nem ítélheti meg az embereket a látszat alapján, Mrs. Davis. Lényegében semmit sem tud azokról, akiket beengedett a házába. És még azt is megkérdezte. Jól látom, hogy ön és Mr. Davis újak a panzió üzemeltetés terén? Igen, azok vagyunk, ismerte el Molly. Hirtelenében éretlennek, bolondosnak és gyerekesnek érezte magát. Ne talántán nem is olyan régóta házasok? Éppen egy éve. Molly halványan elmosolyodott. Egészen váratlanul történt. Szerelem első látásra, mondta Trattőr felügyelő barátságosan. Molly úgy érezte képtelen rendre utasítani. Igen, válaszolt, és még jobban megoldódott a nyelve. Csak két hete ismertük egymást. Visszagondolt arra a bizonyos 14 napra, együttjárásuk szélvészszerűen tomboló kezdetére. Nem voltak kétségeik, mindketten tudták. Ebben a nyugtalanító, idegborzoló világban fölfedezték egymásban a csodát. Halvány mosoly jelent meg a szája szögletében. Visszatért a jelenbe, ahol trattőrőrmester elnézően tekintett rá. A férje nem erről a környékről származik, ugye? Nem, mondta Molly bizonytalanul. Lincoln sírbe való. Oly keveset tudott Giles gyermekkoráról és nevelkedéséről. Szülei meghaltak, és mindig is kerülte, hogy beszélnie kelljen a kezdetekről. Molly úgy képzelte, boldogtalan gyermekkora lehetett. Mindketten igen fiatalok ahhoz, ha mondhatok ilyet, hogy egy ilyesfajta helyet működtessenek, mondta Trattőr őrmester. Ó, nem is tudom, én 22 vagyok, és... Félbehagyta a mondatot, mert kinyílt az ajtó, és bejött Giles. Minden elő van készítve. Nagy vonalakban elmondtam nekik, miről van szó, közölte. Remélem ezzel rendben is lesz, ugye, őrmester? Időt takarítunk meg vele. Készen van, Mrs. Davis. Négy hang beszélt egyszerre, amikor Trattőr őrmester belépett a könyvtárszobába. A legmagasabb és legrikácsolóbb Christopher Wrenné volt, aki kijelentette, hogy ez annyira, de annyira érdekfeszítő, és egy szemhunyásnyit se fog aludni az éjjel, s hogy kérem, kérem, megtudhatnánk minden véres részletet! Ezt Mrs. Boyle egyfajta nagybőgő kísérettel egészítette ki. Szégyen gyalázat! A hozzáértés tökéletes hiánya! A rendőrségnek nincs joga hagyni, hogy gyilkosok őgyelegjenek a környéken! Mr. Paravicini ékes szólása jobbára a mutogatásra korlátozódott. Gesztusai kifejezőbbek voltak szavainál, melyeket Mrs. Boyle kontrabasszusa nyomott el. Metcalf nagy időnként staccato vakkantásokkal járult hozzá mindehez. Ő a tények iránt érdeklődött. Trattőr várt egy-két percet, majd egy roppant határozott mozdulattal föltartotta a kezét, és bármilyen meglepő, csönd lett. Köszönöm, mondta. Na már most, Mr. Davis fölvázolta önöknek, hogy miért is vagyok itt. Egy dolgot szeretnék megtudni, egyetlen egyet, de azt viszont gyorsan. Melyik hőjüknek van köze a Longridge Farm esethez? A csöndet semmi nem törte meg. Négy üres tekintet szegeződött Trattőr őrmesterre. A néhány perccel ezelőtti indulatok, izgatottság, fölháborodottság, hisztéria, érdeklődés úgy tűntek el, ahogy a szivacs törli le a krétanyomokat a tábláról. Trattőr őrmester tovább beszélt egyre sürgetőbben. Kérem, értsenek meg! Okunk van feltételezni, hogy egy valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Meg kell tudnom, melyik őjük az. Változatlanul nem szólalt és nem mozdult meg senki. Trattőr hangjába valami ingerültség féle vegyült. Nos jó, akkor egyenként kérdezem ki önöket. Mr. Paravicini? Erőtlen mosoly futott át Paravicini arcán. Tiltakozása jeléül ideges mozdulattal fölemelte a kezét. De hát én errefelé nem vagyok ismerős felügyelő. Én semmit, de semmit nem tudok az elmúlt évek helyi ügyleteiről. Trattőr nem vesztegette tovább az időt. Mrs. Boyle? Förmet rá. Valójában nem látom be, miért. Úgy értem, miért kellene nekem bármiféle kapcsolatban lennem ezzel a lesújtó dologgal. Mr. Warren? Christopher sipító hangján válaszolt. Még sok gyerek voltam abban az időben. Arra sem emlékszem, hogy hallottam volna róla. Metcalf őrnagy? Az őrnagy rávágta. Olvastam róla az újságokban. Akkoriban Edinburghben állomásoztam. Ez minden, amit elmondhatnak? Megint csönd. Trattőr ajkát fölbőszült sóhaj hagyta el. Ha valamelyiküket meggyilkolják, mondta, csak magára vethet. Sarkon fordult, és kiment a szobából. Kedveseim, mondta Christopher, milyen könyvfacsaró. És még hozzátette, nagyon jó képű, ugye? Igazán csodálom a rendőrséget. Olyan kemények és könyörtelenek. Ez az egész dolog annyira izgalmas. Három vakegér. Hogy is van a dallama? Halkan fütyülni kezdte. Molly önkéntelenül rákiáltott. Ne! A férfi hirtelen megpördült és ránevetett. De drágám, kezdte, ez az én szignálom. Eddig még sosem néztek gyilkosnak, és én ezt iszonyúan élvezem. Érzelgő szamárság, mondta Mrs. Boyle, egy szavát sem hiszem el. Christopher halvány szemében pajkos rosszaság villódzott. Várja csak ki, Mrs. Boyle, lehalkította a hangját, amíg maga mögé settenkedem, és megérzi a kezemet a nyaka körül. Molly összerázkódott. Giles mérgesen megszólalt. Megrémíti a feleségemet, Wren. Amúgy is átkozottul ócska vicc. Ez az ügy nem tréfa dolog, közölte Metcalf.
1: Ó, dehogy is nem, mondta Christopher. Éppen hogy az, egy elmebeteg tréfája, ettől olyan elbűvölően kísérteties.
0: Körbejáratta a tekintetét rajtuk, és megint nevetett.
1: Ha látnák, milyen arcot vágnak,
0: mondta. Aztán kisietett a szobába. Elsőként Mrs. Boyle tért magához.
2: Ritka, faragatlan és gyenge idegzetű férfi, mondta. Alig, hanem lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot. Azt meséli, egy légitámadás alkalmával 48 órán át be volt temetve, mielőtt kiásták,
0: mondta Metcalf őrnagy.
2: Ez kétségkívül nagyon sok mindent megmagyaráz. Az emberek rengeteg kifogást találnak arra, hogy miért nem tudnak uralkodni az idegeiken,
0: jegyezte meg élesen a nő.
2: Biztos vagyok benne, hogy én is ugyanannyi mindent éltem át a háborúban, mint bárki más. És az én idegeim rendben vannak.
0: Talán jobb is, Mrs. Boyle, mondta Metcalf.
2: Ezt meg hogy érti?
0: Metcalf őrnagy azt mondta csöndesen.
2: Úgy tudom, ön ennek a körzetnek a szállásmestereként működött 1940-ben, Mrs. Boyle.
0: Mollyra nézett, aki megfontoltan bólintott.
2: Így van, Ugye?
0: Mrs. Boyle elvörösödött mérgében.
1: Na és, akkor mi van?
0: Kérdezte. Metcalf szigorúan folytatta.
2: A felelősség önterheli azért, hogy három gyermeket küldött a Longridge farmra.
1: De igazán, Metcalf őrnagy,
2: nem értem, milyen alapon vonhatnak engem felelősségre a történtekért. A farmon élő emberek nagyon kedvesnek látszottak, és alig várták, hogy megkapják a gyerekeket. Nem látom be, hogy hibás lettem volna bármiben, vagy hogy miért vonhatnak engem felelősségre.
0: Megbicsaklott a hangja. Giles szemrehányóan megkérdezte tőle.
2: Miért nem mondta ezt el Trattor őrmesternek? Nem tartozik a rendőrségre!
0: Rivalt rá Mrs. Boyle.
1: Tudok én vigyázni magamra!
0: Metcalf őrnagy higgadtan figyelmeztette.
2: Jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét.
0: Aztán ő is elhagyta a szobát. Molly azt mormogta.
1: Hát persze, hogy maga volt a szállásmester. Emlékszem rá.
2: Molly, te tudtad?
0: Giles rábámult.
1: A magáé volt az a nagy ház a legelő mellett, igaz?
2: Rekvirálták, mondta Mrs. Boyle, és teljesen földulták,
0: tette hozzá keserűen.
2: Romba döntötték. Méltánytalanság.
0: Ekkor Mr. Paravicini alig hallhatóan nevetni kezdett. Majd hátravetette a fejét, és fékevesztette kacagott.
2: Meg kell bocsátaniuk nekem,
0: zihálta.
2: Valóban annyira szórakoztatónak találom ezt az egészet. Jól mulatok. Igen, rendkívül jól.
0: Ebben a pillanatban Trattor őrmester visszatért a szobába. Rosszallóan pillantott Mr. Paravicinire.
2: Örülök neki, mondta gúnyosan, hogy mindenki viccesnek tartja a dolgot.
1: Bocsásson meg, drága felügyelő, kérem bocsásson meg, semmibe vettem az ön rendkívül komoly figyelmeztetését.
0: Trattor őrmester vállat vont.
2: Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy közöljem a tényállást, mondta. És nem vagyok felügyelő, csupán őrmester vagyok.
0: Szeretném használni a telefont, Mrs. Davis.
1: Meghunyászkodom, mondta Mr. Paravicini, eloldalgok.
0: Távolról sem oldalogva, hanem azzal a könnyed és friss járással hagyta el a szobát, ami korábban Mollynak is föltűnt.
2: Fura figura,
0: jegyezte meg Giles.
2: Bűnöző típus, mondta Trattor. Egy szemernyit sem bízom meg benne.
1: Ó, mondta Molly, azt hiszi ő. De hát ő túlságosan öreg. Vagy egyáltalán nem is öreg?
0: Arcfestéket használ elég sokat. És a járása is fiatalos. Lehet, hogy azért sminkeli magát, hogy öregnek látszik.
1: Trattor őrmester úgy gondolja...
0: Trattor őrmester mogorván leintette.
2: Haszontalan spekulációkkal semmire sem megyünk, Mrs. Davis, mondta. Jelentést kell tennem Hogben főfelügyelőnek.
0: Átment a szoba másik felébe a telefonhoz. Az nem fog menni, közölte Molly. A telefon süket.
1: Micsoda?
0: Trattor hirtelen megfordult. Az az erős riadalom, ami a hangjából hallatszott, mindannyiukra nagy hatást gyakorolt.
1: Süket?
2: Mióta?
0: Metcalf őrnagy éppen azelőtt próbált telefonálni, mielőtt ön megérkezett.
2: Nyilván azt megelőzően kifogástalanul működött.
0: Megkapták Hogben főfelügyelő üzenetét?
1: Igen.
0: Gondolom a telefondrót úgy 10 óra tájt leszakadt a hó miatt. Ám Trattor változatlanul komor képet vágott.
1: Elképzelhető, mondta, hogy elvágták. Molly elámult. Úgy gondolja?
2: Megyek, és megbizonyosodom róla.
0: Kirohant a szobából. Giles tétovázott egy kicsit, majd utána ment. Molly fölkiáltott.
1: Édes Istenem, mindjárt ebédidő van, muszáj haladnom a főzéssel, különben nem lesz mit ennünk.
0: Miután kiszaladt a hallból, Mrs. Boyle ezt pusmogta.
1: Gyakorlatlan csitri. Micsoda hely!
2: Ezért én nem fizetek heti 7 guineát.
0: Trattor őrmester lehajolt, követte a vezetékeket. Van másik készülékük? Kérdezte Giles-tól.
2: Igen, fönt a hálószobánkban. Fölmenjek, hogy megnézzem?
0: Ha, lenne olyan szíves. Trattőr kinyitotta az ablakot, s hogy megvizsgálhassa, lesöpörte a párkányról a havat. Giles föllóholt a lépcsőn.
3: Mr. Paravicini a nagy szalomban tartózkodott. Oda ment a hangverseny zongorához és felnyitotta. Leült a zongoraszékre, és finoman egy ujjal elpötyögött egy dallamot. Christopher Wren a hálószobájában időzött. Élénken fütyörészve járkált föl alá. A fütyszó egyszerűen akadozóvá vált, majd elhalt. A férfi leült az ágy szélére. Kezébe temette az arcát, és zokogni kezdett. Gyerekesen azt motyogta. Nem bírom tovább. Aztán megváltozott a viselkedése. Fölállt, kihúzta magát. De, bírom, mondta. Végig kell csinálnom.
0: Giles a telefonnál állt Mollyval közös hálószobájukban. Lehajolt a szegély léchez. Molly egyik párkesztyűje hevert mellette. Fölvette. Egy rózsaszínű buszjegy esett ki belőle. Giles ott állt, és nézte, ahogy lehullik a földre. Amíg ezt figyelte, az arc kifejezése megváltozott. Mintha egy másik ember lett volna, aki mint egy álomban odabotorkált az ajtóhoz, kinyitotta, és megállt egy percre, hogy kikémleljen a folyosóra a lépcső felé. Molly elkészült a krumplival, beleszórta a serpenyőbe és rárakta a tűzre. Vetett egy pillantást a sütőre. Minden elő volt készítve, s a terv szerint haladt. A konyha asztalon az Evening Standard két nappal korábbi száma feküdt. Amikor meglátta, összevonta a szemöldökét. Bárcsak vissza tudna rá emlékezni. Kezébe temette az arcát. Ó, nem, mondta Molly. Ó, nem! Lassan leeresztette a kezét. Akárha idegen helyen lett volna, úgy tekintett körbe a tágas konyhában, mely melegséget és nyugalmat árasztott, s a készülő ételek incsiklandó illata járta át. Ó, nem! Ismételte elhaló hangon. Oly tétován közeledett a hal ajtajához akár egy alvajáró. Benyitott. Néma volt a ház, csupán csak egy valaki fütyült. Azt a bizonyos dallamot. Molly megborzongott és visszaszaladt. Néhány percet várt, aztán még egyszer végig pillantott jól megszokott konyháján. Igen, minden rendben van, s megy a maga útján. Újból megindult a konyhajtó felé. Metcalf őrnagy csöndesen lebaktatott a lépcsőn a halba. Várt még egy rövid ideig, majd kinyitotta a lépcső alatti nagy szekrényt és belenézett. Nyugodtnak tűnt minden. Senki nem volt a közelben. Éppen ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Mrs. Boyle a könyvtárszobában ingerülten tekergette a rádió gombját. Az első kísérlete nyomán a gyermekversek eredetéről és fontosságáról szóló fejtegetésbe csöppent. Erre aztán végképp nem volt kíváncsi. Türelmetlenül tovább keresgélt, ekkor egy kulturált hang arról tájékoztatta, a félelem lélektanát alapjaiban kell megértenünk. Mondjuk egyedül vagyunk egy szobában. Mögöttünk észrevétlenül kinyílik egy ajtó.
3: Kinyílt egy ajtó. Mrs. Boyle hevesen fölpattant, és hirtelen megfordult.
1: Ó, maga az, mondta megkönnyebbülten. Csupa bárgyú műsort adnak. Semmi olyat nem találok, amit érdemes volna hallgatni.
3: Én nem törődnék a rádió hallgatással, Mrs. Boyle. Mrs. Boyle felhorkant.
1: Mi más tudnék itt csinálni? Kérdezte. Összezárva egy potenciális gyilkossal. Nem mintha egy pillanatra is elhinném ezt a hatásvadász mesét.
3: Nem, Mrs. Boyle.
1: Miért? Mire céloz ezzel?
0: Az esőkabát öve oly váratlanul csusszant a nyaka köré, hogy föl sem fogta, mi történik. Valaki nagyobb hangerőre állította a rádiót.
3: A nagytudású előadó a félelem lélektanáról szóló megállapításai ordították tele a szobát, elnyomván ezzel a Mrs. Boyle haláltusájával együtt járó esetleges zajokat. De nemigen voltak ilyesfajta zajok. A gyilkos nagyon is értette a dolgát. Mindannyian a konyhában zsúfolódtak össze. A gáztűzhelyen vígan rotyogott a krumpli. A rostélyos és a vesepástétom sütőből kiáramló illata nyálcsorgatóbb volt, mint valaha. Négy megrendült ember merett egymásra. Az ötödik, Molly holtsápat volt, reszketett, s egy pohár viszkit kortyolgatott, amit a hatodik, trattörőrmester próbált belediktálni. Maga trattörőrmester merev és mérges arccal nézett végig az összegyűlteken. Mindössze 10 perc telt el azóta, hogy Molly halálra vált sikolyára ő és a többiek betódultak a könyvtárszobába. Éppen azelőtt ölhették meg, mielőtt rátalált, Mrs. Davis, mondta. Biztos benne, hogy senkit nem látott vagy hallott, amikor keresztül ment a hallon?
1: Valaki fütyült, válaszolta Molly erőtlenül. De az korábban volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hallottam, hogy becsukódik egy ajtó diszkréten valahol, amint bementem a könyvtárszobába.
3: Melyik ajtó?
1: Nem tudom.
3: Gondolkozzon, Mrs. Davis. Próbáljon meg gondolkozni. Fönt, lent, jobbra, balra?
1: Már mondtam, nem tudom, sopánkodott Molly. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán hallottam valamit.
3: Nem hagyná abba a gyötrését? Fakadt ki Giles dühösen. Nem látja, hogy teljesen kikészült? Egy gyilkosság felderítésén dolgozom, Mr. Davis. Ezer bocsánat, Davis parancsnok. Nem használom a katonai rangomat, őrmester.
1: Vagy úgy, uram.
3: Trattör szünetet tartott, úgy, mint aki érzékeny pontra tapintott. Amint mondtam, egy gyilkosság felderítésén dolgozom. Egészen mostanáig senki nem vette komolyan ezt a dolgot. Mrs. Boyle sem. Elhallgatta előlem az információit. Önök mindannyian ezt teszik. Nos, Mrs. Boyle halott. Ha csak nem hatolunk az ügy mélyére, és pedig hamar, figyelmeztetem önöket, újabb haláleset történhet. Újabb? Képtelenség miért?
1: Mert, mondta trattörőrmester zordan, 3 vakegérke volt.
3: Giles kétkedően így szólt. Mindegyikre jut egy gyilkosság. Akkor kapcsolatnak kell lenni. Úgy értem, valaki másnak is kapcsolatban kell lennie az esettel.
1: Valóban.
3: De miért itt történne még egy gyilkosság?
1: Azért, mert csak 2 cím szerepelt a jegyzetfüzetben. A Culver Street 74-ben csak egy lehetséges áldozat lakott.
3: Meghalt. Ám a Monkswell udvarházban nagyobb a választék.
1: Képtelenség, Trattör! Az már olyannyira hihetetlen véletlen egybeesés lenne, hogy 2 embert is ide vezérelt a sors azok közül, akik benne voltak a Longridge Farm ügyben.
3: Az adott körülmények között nem lenne igazán véletlen egybeesés.
1: Gondolja át, Mr. Davis!
3: A többiek felé fordult. Megkaptam a beszámolóikat arról, hogy hol voltak, amikor Mrs. Boyle-t megölték. Ellenőrizném őket.
1: Ön, Mr. Wren, a szobájában tartózkodott, amikor meghallotta Mrs. Davis sikoltását?
3: Igen, őrmester.
1: Mr. Davis, ön fönt volt a hálószobájukban, és éppen a másik készüléket vizsgálta meg?
3: Igen, válaszolta Giles.
1: Mr. Paravicini valami dallamot zongorázott a szalomban.
3: Ha már itt tartunk, hogy senki nem hallotta önt, Mr. Paravicini?
1: Nagyon-nagyon halkan játszottam, őrmester, csupán egy ujjal.
3: Melyik is volt az a dallam?
1: A 3 vakegér, elmosolyodott. Ugyanaz, amit Mr. Wren fönt fütyült. Az, amelyik ott motoszkál mindannyiunk fejében.
3: Iszonyatos dallam, mondta Molly.
1: És mi a helyzet a telefondróttal? Érdeklődött Metcalf. Szándékosan vágták el?
4: Igen, Metcalf őrnagy. Kint az étkező ablaknál vágta ki belőle egy darabot. Pont akkor fedeztem föl a szakadást, amikor Mrs. Davis sikoltott.
1: Hiszen ez őrület. Hogy is remélheti, hogy megúszhatja?
3: Az őrmester alaposan végigmérte.
4: Talán nem is igazán foglalkozik vele, mondta. Vagy ő is egészen biztos abban, hogy jóval okosabb nálunk.
3: A gyilkosok hajlamosak az ilyesmire. És még hozzáfűzte, tudja, a kiképzésünk során részt veszünk pszichológiai tanfolyamon. A skizofrének mentalitása roppant érdekes.
5: Mellőzhetnénk a bonyolult szavakat, mondta Giles.
3: Hogyne, Mr. Davis. E pillanatban két egyszerű szó foglalkoztat bennünket. Az egyik a gyilkosság, a másik pedig a veszély. Ezekre kellene összpontosítanunk.
4: Akkor hát, Metcalf őrnagy, hadd legyek tökéletesen tisztában a hadműveleteivel.
3: Azt mondja, a pincében volt. Miért?
5: Széjjel néztem,
3: felelte az őrnagy.
5: Belekukkantottam a lépcső alatt álló szekrénybe, és akkor észrevettem benne egy ajtót. Kinyitottam, és megláttam egy lépcsősort, és lementem.
3: Szép pincéjük van, mondta Giles-nak.
5: Azt mondanám, egy hajdani monostor kriptája.
4: Most nem végzünk régészeti kutatásokat, Metcalf őrnagy. Egy gyilkosság ügyében nyomozunk.
5: Ide figyelne egy percre, Mrs. Davis!
4: Nyitva hagyom a konyhaajtót.
3: Kiment. Alig hallható nyikorgás közepette becsukódott egy ajtó.
4: Ez volt az, amit hallott, Mrs. Davis?
3: Kérdezte, miközben ismét megjelent a nyitott ajtóban. Igen, úgy hangzik.
4: A lépcső alatti szekrény volt.
3: Lehetséges, tudja, hogy a gyilkos, miután megölte Mrs. Boyle-t, a hallon átmenekült. Meghallotta, mint ön kijön a konyhából, bebújt a szekrénybe, és behúzta maga után az ajtót.
4: Akkor viszont ott lesznek az új lenyomatai a szekrény belsejében,
3: kiáltotta Christopher.
5: Az enyémek már ott vannak, mondta Metcalf főnagy.
4: Ott bizony,
3: szólt Trotter őrmester. Ám mindenre kielégítő magyarázatunk van, ugye bár? Tette hozzá mézes mázusan.
5: Na, ide figyeljen, őrmester, mondta Giles. Minden kétséget kizáróan magát bízták meg ezzel az üggyel. De ez az én házam, ezért bizonyos fokig felelősnek érzem magam a benne lakó emberekért. Nem kellene óvintézkedéseket tennünk?
4: Úgy, mint Mr. Davis?
5: Nos, őszintén szólva, azt a szemét kellene elzárni, akiről egész nyilvánvalóan sejthető, hogy ő a legfőbb gyanúsított.
3: Egyenesen Christopher Wren szemébe nézett.
4: Christopher Wren előreugrott, felemelte hangját, mely ettől még sipítóbbá és hisztérikusabbá vált.
5: Nem igaz! Nem igaz! Mind ellenem vannak! Mindig mindenki ellenem van! Hamis vádak alapján fognak elítélni! Ez üldözés! Üldözés!
4: Lassan a teste, fiam!
3: Mondta Metcalf őrnagy. Minden rendben van, Chris. Molly előrejött, rátette a kezét a férfi karjára. Senki sincs maga ellen.
4: Mondja neki, hogy minden rendben van, kérte Trotter őrmestert. Nem ítélünk el senkit hamis vádak alapján,
3: közölte Trotter őrmester. Mondja meg neki, hogy nem fogja letartóztatni.
4: Nem áll szándékomban senkit letartóztatni. Ahhoz bizonyítékra volna szükségem. Jelenleg nincs bizonyíték a kezemben.
3: Giles fölkiáltott.
5: Azt hiszem, megbolondultál, Molly. És maga is, őrmester. Csak egy személy van, akire illik a leírás, és...
3: Várj csak, Giles, várj! Szakította félbe Molly.
4: Ó, maradj már csöndben!
3: Trotter őrmester, beszélhetnék önnel egy percet?
5: Maradok,
3: jelentette ki Giles. Nem, Giles, te is menj ki, légy szíves. Giles arca elsötétült, akár vihar előtt az ég.
5: Nem tudom, mi ütött beléd, Molly, mondta.
3: Követvén a többieket kiment a szobából, és becsapta az ajtót maga után.
4: Igen, Mrs. Davis?
3: Miről van szó? Trotter őrmester, amikor beszámolt nekünk a Longridge Farm ügyről, úgy tűnt, azt gondolja, hogy az idősebbik fiú felelős az egészért. De ugye nem tudja.
4: Tökéletesen így van, Mrs. Davis. Ám a lelki kiegyensúlyozatlanság, a hadseregből való dezertálás, a labilis idegrendszer, valamint az elmeorvos jelentése miatt nagy a valószínűsége.
3: Ó, tudom, és ezért látszólag minden jel arra mutat, hogy Christopher az. Én akkor sem hiszem, hogy csak ugyan ő volna. Kell lenniük egyéb eshetőségeknek is. Annak a három gyereknek nincsenek rokonai, szülei például?
4: De, igen. Az anyja meghalt.
3: Viszont az apa külföldön teljesített szolgálatot.
4: Akkor hát mi van vele? Ő hol van most?
3: Erről nincs információnk. Tavaly kapta meg a leszerelési papírját. Márpedig, ha a fiú gyenge idegzetű,
4: akkor előfordulhat, hogy az apja is az.
6: Ez így van.
4: Tehát a gyilkos akár középkorú vagy öreg is lehet. Emlékszem, amikor közöltem Metcalf őrnaggyal, hogy a rendőrség telefonált, rettenetesen földult lett. Tényleg?
6: Trattor őrmester higgadtan azt mondta. Kérem, higgyen nekem, Mrs. Davis, már a kezdet kezdetétől minden eshetőséget számításba vettem. Legyen szó a fiúról, Jimről, az apáról, vagy akár a lánytestvérről. Lehetséges, tudja, hogy nő volt. Nem néztem utána mindennek, még ha a szívem mélyén biztosan is érzem, tudni nem tudhatom egyelőre. Igazán nehéz bármiről vagy bárkiről értesüléseket szerezni, kiváltképp a mai világban. Meglepődne, miket tapasztalunk rendőrségi munkánk során. A házasságokkal kapcsolatban meg különösen. Elhamarkodott házasságok, háborús házasságok, mindenféle háttér nélkül, érti? Nem találkoznak a szülőkkel vagy a rokonokkal. Az emberek megbíznak egymás szavában. A fickó azt állítja magáról, hogy vadászpilóta, vagy gyalogsági őrnagy. A lány fenntartás nélkül elhiszi neki. Néha egy-két évig föl sem tűnik neki, hogy a férje egy szökésben lévő, nős és családos banktisztviselő, vagy egy dezertőr. Tartott egy kis szünetet, majd tovább folytatta. Jól tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis. Csupán egy dolgot mondhatok önnek. A gyilkos jól szórakozik. Ez az egyetlen, amiben biztos vagyok. És elindult az ajtó felé. Molly szálfa egyenesen, mozdulatlanul állt, arcát sötét pír égette. Néhány percig ebben a dermedt pózban maradt, majd elindult a tűzhely irányába, letérdelt és kitárta a sütő ajtaját. Jól ismert, étvágy gerjesztő illat szállingózott felé. Földerült. Mintha csak egy hirtelen szellő visszaröpítette volna a mindennapi teendők kedves, megszokott világába. Főzés, a háztartás vezetése, a lakás rendben tartása, az élet közönséges, szürke velejárói. Így van ez időtlen idők óta, az asszonyok főznek a párjukra. A veszélyes, mi több őrült világ tovatűnt. Asszony a konyhában, egyet jelent a biztonsággal, öröktől fogva. Kinyílt a konyhaajtó, odafordította a fejét. Christopher Wren lépett be, kissé lihegett.
4: Drágám, mondta.
6: Micsoda kalamajka? Valaki ellopta az őrmester sílécét.
4: Az őrmester sílécét? De miért tenne bárki is ilyet?
6: El se tudom képzelni. Úgy értem, ha az őrmester elhatározná, hogy távozik és itt hagy bennünket, azt gondolnám, egyes egyedül a gyilkos örvendezne neki igazán. Mármint ennek nincs értelme, nem de?
4: Giles bepakolta a lépcső alatti szekrénybe.
6: Akárhogy is, most nincs ott. Rejtélyes, igaz?
4: Vidáman kacagott.
6: Az őrmester iszonyúan dühös miatta. Harapós, mint a kutya. Az imént nekirontott szegény Metcalf őrnagynak. Az öreg fiú köti az ebet a karóhoz, hogy nem figyelte meg, ott voltak-e vagy sem, amikor éppen Mrs. Boyle meggyilkolás előtt belenézett a szekrénybe. Trattor állítja, hogy észre kellett vennie.
4: Ha engem kérdez... Christopher lehalkította a hangját és előrehajolt. Trattor őrmesternek kezd elmenni a kedve ettől a dologtól.
6: Ezzel mindannyian így vagyunk, mondta Molly. Én nem. Rám kifejezetten serkentőleg hat. Annyira pompásan valószerűtlen az egész.
4: Molly szemrehányóan megjegyezte.
6: Nem mondana ilyet, ha maga találta volna meg. Mrs. Bolt, úgy értem. Állandóan eszembe jut, nem tudom kiverni a fejemből. Az arca püffett és szederjes.
4: Vacogott. Christopher odament hozzá. Vállára tette a kezét.
6: Tudom, idióta vagyok. Ne haragudjon.
4: Nem akartam. Mollit a sírás folytogatta.
6: Az előbb úgy tűnt, minden rendben van. A főzés, a konyha...
4: Zavarosan, összefüggéstelenül beszélt.
6: És akkor váratlanul megint minden visszatért, akár egy rémálom.
4: Furcsa kifejezés ült Christopher Wren arcán, amint ott állt és lenézett Molly lehajtott fejére.
6: Értem,
4: mondta.
6: Értem.
4: Arrébb ment.
6: Hát, jobb lesz, ha eltakarodom és nem tartom föl.
4: Mikor megfogta az ajtó gombját, Molly följajdult.
6: Ne menjen el!
3: A férfi megfordult és kérdően tekintett rá. Aztán lassan visszajött.
6: Komolyan gondolja?
3: Mit?
6: Biztosan nem akarja, hogy elmenjek?
3: Mondom, hogy nem. Nem akarok egyedül lenni. Félek az egyedül léttől.
0: Christopher leült az asztal mellé. Molly lehajolt a sütőhöz, egy ráccsal följebb rakta a pástétomat, becsukta a sütőajtót, aztán visszament hozzá.
1: Ez roppant érdekes, mondta Christopher nyugodtan.
6: Micsoda?
1: Hogy nem fél velem kettesben maradni.
6: Nem fél, ugye?
3: Megrázta a fejét.
1: Nem, nem félek.
3: Miért nem fél, Molly?
1: Nem tudom. Nem félek.
3: Pedig én vagyok az egyetlen személy, aki szóba jön. Egy gyilkos szerepel a listán.
1: Nem,
3: mondta Molly.
6: Vannak más eshetőségek is. Épp az imént beszéltem ezekről Trattör őrmesterrel.
3: És egyet értett magával?
1: Nem mondott ellent,
3: válaszolt lassan Molly.
0: Bizonyos szavak újra meg újra a fülébe csengtek. Különösképpen az utolsó mondat.
3: Pontosan tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis.
1: De csak ugyan tudta-e? Létezik az, hogy tudta?
3: Azt is mondta, hogy a gyilkos jól szórakozik.
1: Igaz ez?
0: Így szólt Christopherhez.
3: Maga nem szórakozik kifejezetten jól, igaz?
0: Annak ellenére, amiket az előbb mondott.
3: Édes Istenem, dehogy, mondta Christopher elrévedezve. Milyen különösen hangzik?
6: Ó, nem én mondtam, hanem Trattör őrmester. Gyűlölöm azt a férfit. Mindenfélével teletömi az ember fejét, olyan dolgokkal, amik nem is igazak. Nem lehetnek igazak.
0: A tenyerét az arcához emelte, hogy eltakarja a szemét. Christopher egészen gyöngéden elhúzta a nő kezét.
3: Ide figyelje, Molly! Mi ez az egész?
0: Molly hagyta, hogy a férfi szelíd erőszakkal leültesse az asztal mellé. A modoraim már nem volt sem hisztérikus, sem gyerekes.
3: Mi a baj, Molly? Mondta.
0: Molly hosszasan fürkészte a férfit, és eltérvén a tárgytól azt kérdezte tőle.
6: Hány napja ismerem magát, Christopher?
1: 2?
3: Körülbelül. Nem gondolja, hogy bármennyire rövid is ez az idő, mégis olyan, mintha régóta ismernénk egymást?
1: De, igen.
6: Furcsa, ugye?
3: Nem is tudom.
6: Valamiképpen rokon szenvezünk egymással. Talán mert mind a ketten szerencsétlenül jártunk.
0: Nem kérdés volt ez. Kijelentés.
3: Csak úgy kimondta.
0: Molly nem is reagált rá. Ő is inkább kijelentette, semmint kérdezte.
6: Ugye, igazából nem is Christopher Wren a neve?
3: Nem.
6: De miért
3: választottam ezt a nevet?
6: Ami azt illeti, elég hóbortos ötletnek látszott. Az iskolában Christopher Robinnak, azaz Robert Gidának csúfoltak.
3: Robin Wren.
6: Képzett társítás volt, gondolom.
1: Mi a valódi neve?
0: Christopher higgadtan válaszolt.
6: Szerintem ne menjünk ebbe bele. Nem mondana semmit magának.
3: Nem vagyok építész, valójában katona szökevény vagyok.
0: Egy pillanatra heves aggodalom tükröződött Molly szemében. Christopher észrevette ezt.
3: Igen,
0: mondta.
3: Csak úgy, mint a mi ismeretlen gyilkosunk. Megmondtam magának, én vagyok az egyetlen, aki megfelel a kívánalmaknak.
6: Ne legyen ostoba,
0: mondta Molly.
6: Mondtam már, nem hiszem, hogy maga a gyilkos.
0: Folytassa, mesélje magáról.
6: Mi késztette arra, hogy megszökjön?
0: Az idegei?
3: Úgy érti, a félelem?
6: Meglepő módon nem.
3: Nem féltem.
6: Azaz nem jobban, mint a többiek.
3: Sőt, híres voltam arról, hogy milyen hidegvérrel viselem a golyózáport.
6: Nem, egészen más volt az oka.
3: Az anyám.
6: Az anyja?
3: Igen.
6: Tudja, meghalt egy légitámadás során.
3: Be volt temetve.
6: Ki kellett ásni.
3: Nem tudom, mi ütött belém, amikor meghallottam a történteket. Gyanítom, hogy beleőrültem egy kicsit.
6: Értse meg, azt hittem, ez velem esett meg.
3: Úgy éreztem, sürgősen haza kell mennem, és ki kell ásnom magam.
6: Nem tudom megmagyarázni.
7: teljesen összekuszálódott minden.
3: Tenyerébe temette az arcát, és folytott hangon beszélt tovább.
7: Hosszú időn át azon töprengtem, utána kutatok, vagy saját magam után, nem tudtam eldönteni. Később, amikor kitisztult az agyam, már nem mertem visszamenni, vagy jelentkezni. Tudtam, hogy soha nem lennék képes megmagyarázni. Azóta nem vagyok semmi sem.
3: Rábámult Mollira, kisfiús arcát beesetté tette a kétségbeesés. Nem szabad így éreznie, mondta Molly szelíden. Maga képes rá, hogy újra kezdje.
7: Egyáltalán képes arra bárki is?
3: Hát persze, hiszen maga nagyon fiatal.
7: Igen, de láthatja, a végét járom.
3: Nem, mondta Molly. Hogy járná már a végét? Csak azt hiszi. Szerintem mindenki átéli legalább egyszer az életben azt az érzést, hogy itt a vég, s hogy nem bírja tovább.
7: Maga már átélte, igaz, Molly?
3: Biztosan átélte, ha így tud beszélni róla.
7: Igen. És magával mi történt?
3: Az, ami meg annyi emberrel. Eljegyeztük egymást egy vadászpilótával, és megölték.
7: Nem történt több is ennél?
3: De azt hiszem, igen. Egyszer fiatalabb koromban durva megrázkódtatásért valami egészen kegyetlennel és állatiassal találtam szembe magam. Hajlamos voltam azt gondolni, hogy az élet úgy szörnyű, ahogy van. Amikor Jacket megölték, ez is csak azt a hitet erősítette bennem, hogy az élet egészében véve erőszakos és gyarló.
7: Tudom.
1: És ha jól sejtem, mondta Christopher, s közben Mollit fürkészte, ekkor tűnt föl Giles.
3: Igen. Látta az ajka körül táncoló lágy, majd hogy nem szégyellős mosolyt. Föltűnt Giles, és mindent jónak, biztonságosnak és boldognak éreztem.
1: Giles!
3: A szája szögletéből tovarebbent a mosoly, mintha még a hideg is kilelte volna.
7: Mi a baj, Molly? Mi az, ami ennyire megrémíti? Mert meg van rémülve, ugye?
3: Molly bólintott.
7: Valami, ami Giles-zal kapcsolatos? Azzal, amit mondott, vagy tett?
3: Igazából nem Giles-ról van szó, hanem arról a félelmetes emberről.
7: Milyen félelmetes emberről?
3: Christopher meglepődött.
7: Paravicini-ről?
3: Nem, nem. Trattor őrmesterről.
7: Trattor őrmesterről?
3: Sugal egyes dolgokat. Célozgat rájuk. Szörnyű gondolatokat ébreszt bennem Giles-ról. Olyanokat, amik eddig meg sem fordultak a fejemben. Ó, gyűlölem! Gyűlölem!
0: Christopher meglepetésében fölhúzta a szemöldökét, amint elmerengett a hallottakon.
1: Giles! Giles! Hát persze!
7: Ő meg én nagyjából egyidősek vagyunk. Ugyan sokkal idősebbnek látszik nálam, mégsem hinném, hogy az is.
1: Igen,
7: Giles-ra ugyanúgy illik a leírás. De ide figyeljen, Molly. Képtelenség ez az egész. Giles itt volt magával azon a napon, amikor Londonban megölték azt az asszonyt.
3: Molly nem válaszolt. Christopher élesen rápillantott.
1: Nem volt itt?
0: Molly izgatottan beszélt. A szavak zavaros összevisszaságban törtek elő belőle.
3: Egész állónap úton volt. Autóval elment a megye másik végébe valami dróthálóért, amit ott árultak. Legalábbis ezt mondta. És én is ezt hittem, amíg
7: micsoda?
3: Molly odanyúlt az Evening Standardért, amely beterítette a konyhaasztal egy részét, és ujjával aláhúzta a dátumot.

0: Nagyon óvatosan válogatta meg a szavait, és elkerülte Molly tekintetét, úgy mondta. Tulajdonképpen mennyit tud Gilesről? Ne! Könyörgött Molly. Ne! Pontosan ezt mondta az a szörnyetek Trotter is, vagy célozgatott rá. Hogy a nők sokszor nem is tudnak semmit arról az emberről, akihez férjhez mennek. Különösképp a háborús időkben. Csak elfogadják azt, amit a férfi saját magáról állít. Ez szerintem nagyon is igaz. Ne mondja ezt maga is! Nem bírom elviselni. Pusztán azért, mert mindannyian ilyen földult állapotba kerültünk. Elhinnénk bármilyen elképesztő sugalmazást. Ez nem igazság. Én... Abba hagyta. Kinyílt a konyha ajtó. Giles jött be. Meglehetősen magorva volt a tekintete. Megzavartam valamit? Kérdezte. Christopher felugrott az asztal mellől. Éppen leckét veszek főzésből, mondta. Valóban? Na, ide figyeljen, Wren. A négy szem közti együttlét nem kifejezetten kívánatos mostanság. Maradjon kívül a konyhán, hallja? De biztosíthatom, tartsa távol magát a feleségemtől, Wren. Ő nem lesz a következő áldozat. Pontosan ez az, mondta Christopher, ami miatt aggódom. Bár szavai jelentőségteljesek voltak, Giles ezt nyilvánvalóan nem vette észre. Egyedül az arcszíne vette föl a téglavörös, még sötétebb árnyalatát. Az aggódás az én dolgom, mondta. Tudok vigyázni a saját feleségemre. Takarodjon ki innen a pokolba! Molly jól érthetően azt mondta. Kérem, menjen el, Christopher! Menjen! Christopher elindult lassan az ajtó felé. Nem megyek messzire, mondta a szavait, melyek ezúttal roppant egyértelmű jelentéssel bírtak Mollyhoz intézve.
1: Eltakarodna végre!
0: Christopher magas, gyerekes hangon vihogott.
2: Értettem, parancsnok, mondta.
0: Becsukódott mögötte az ajtó. Giles neki támadt Mollynak.
1: Az Isten szerelmére, Molly! Elment az a maradék eszet is? Bezárkózol ide egy közveszélyes őrült gyilkossal?
2: Nem ő a...
0: Gyorsan helyesbített. Nem őrült. Egyébként is résem vagyok. Tudok vigyázni magamra. Giles bántóan nevetett.
1: Mrs. Boyle is tudott.
2: Giles, ne!
0: Bocsáss meg, drágám. Úgy begurultam. Az a szánalmas gyerek. El sem tudom képzelni, mit látsz benne. Molly vontatottan így szólt.
2: Megsajnáltam.
1: Megsajnáltál egy féleszű gyilkost?
0: Molly talányosan pillantott rá.
2: Én egy féleszű gyilkost is meg tudok sajnálni, mondta.
1: S az is, hogy Christophernek hívod. Mióta szólítjátok keresztnéven egymást?
2: Giles, ne légy nevetséges. A mai világban mindenki keresztnéven szólítja a másikat. Tudod te is?
1: Akár pár nap elteltével. De talán többről van szó. Talán már azelőtt is ismerted Mr. Christopher Wrent, az állépítést, mielőtt idejött? Talán te tanácsoltad neki, hogy ide kellene jönnie? Talán ti főztétek ki ezt az egészet?
0: Molly rábámult.
2: Giles! Elvesztetted a józan eszed? Mi a csodára célozgatsz?
1: Arra célozgatok, hogy Christopher Wren régi barátod, akihez annyira szoros szálak fűznek, hogy nem szeretnéd, ha tudnék róla.
2: Giles, te megőrültél?
1: Gondolom, kitartasz amellett, hogy nem láttad őt korábban. Elég furcsa, hogy pont egy ilyen Isten háta mögötti helyre jön megszállni, nem?
2: Furcsább volna annál, hogy ez a Metcalf főrnagy és Mrs. Boyle ide vetődött?
1: Igen, szerintem feltétlenül. Mindig azt olvastam ezekről a dünnyögő dilinyósokról, hogy különleges vonzerőt gyakorolnak a nőkre.
2: Úgy fest, ez igaz.
1: Hogy ismerkedtél meg vele? Mióta tart?
0: Tisztára nevetséges vagy, Giles.
1: Soha nem láttam Christopher Wrent, amíg ide nem érkezett. Ezek szerint nem mentél föl Londonba két nappal ezelőtt, hogy megállapodjatok abban, hogy mint idegenek fogtok itt találkozni?
0: Nagyon jól tudod, Giles, hogy hetek óta nem jártam Londonban.
1: Nem! Érdekes!
0: Kihalászott a zsebéből egy fél pár szörmebéréses kesztyűt, és oda nyújtotta neki.
1: Ez az a kesztyű, amit tegnap előtt viseltél, igaz? Aznap, amikor fönt voltam Salehamben, hogy megvegyem a dróthálót.
0: Aznap, amikor fönt voltál Salehamben, hogy megvedd a dróthálót, mondta Molly,

0: és le sem vette a szemét Gilesről. Igen, ezt a kesztyűt viseltem, amikor elmentem. Azt állítottad, a faluba mentél? Ha kizárólag oda mentél, akkor mit keres ez ebben a kesztyűben? És mint egy vádlólag oda tartott elé egy rózsaszínű buszjegyet. Egy másodpercre beállt a csönd. Londonba mentél, mondta Giles. Rendben, mondta Molly. Fölszegte az állát. Londonba mentem.
1: Hogy találkozz ezzel a Christopher Wren nevű fickóval?
0: Nem, nem azért, hogy találkozzam Christopherrel.
1: Akkor miért mentél?
0: Most, mondta Molly, nem árulhatom el, Giles.
1: Ez azt jelenti, hogy hagysz időt magadnak, hogy kitalálj egy jó kis történetet.
0: Azt hiszem, mondta Molly, utállak.
1: Én nem utállak, mondta Giles megfontoltan. De majd, hogy nem azt kívánom, bár csak utálnálak. Egyszerűen úgy érzem, nem ismerlek többé. Semmit sem tudok rólad.
0: Ugyanezt érzem én is, mondta Molly. Nem vagy más, csak egy idegen. Egy férfi, aki hazudik nekem.
1: Mikor hazudtam én neked?
0: Molly nevetett.
2: Azt hiszed? Elhittem a dróthálóról szóló mesédet. Te is Londonban voltál azon a napon.
1: Megláttál, ha jól sejtem, mondta Giles. És nem bízol bennem eléggé.
0: Bízni benned?
1: Nem bízom senkiben. Soha többé.
0: Egyikőjük sem vette észre, amikor halkan kinyílt a konyha ajtó. Mr. Paravicini köhintett egyet.
1: Iszonyúan kínos, motyogta. Remélem, fiatalok nem mondanak olyat, amit később megbánnának. Az ilyesfajta szerelmi cívódások során hajlamos rá az ember. Szerelmi cívódások, ismételte gúnyosan Giles. Ez jó.
0: Úgy is van,
1: mondta Mr. Paravicini. Pontosan tudom, mit érez. Magam is átmentem mindezen, amikor fiatalabb voltam. Azért jöttem azonban, hogy közöljem, ez a felügyelőféle feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy mindannyian menjünk a szalomba. Úgy látszik, van egy ötlete.
0: Mr. Paravicini óvatosan kacarászott.
1: A rendőrség nyomon van. Igen, ezt gyakran hallani. De hogy van egy ötlete? Ebben erősen kételkedem. Vitathatatlan, hogy buzgó és lelkiismeretes rendőr ez a mi trátörőrmesterünk, mégsem gondolnám, hogy túl sok ésszel áldotta volna meg az ég.
0: Menj, Giles, szólt Molly. Nekem a főzéssel kell törődnöm. Trattörőrmester nélkülem is boldogul.
1: Ha már a főzésnél tartunk, mondta Mr. Paravicini, és fürgén átszögdécselt a konyha másik végébe Molly mellé. Kóstolták már a csirkemájat libamáj pürével, vastagon megkent pirítóson, francia mustárral megbolondított, egészen vékonyka szelet angol szalonnával? Manapság nem igen látni túl sok libamájat, jegyezte meg Giles. Gyerünk, Paravicini!
2: Itt maradhatok, hogy segítkezzem önnek, drága hölgy?
1: Maga velem jön a szalomba, Paravicini, jelentette ki Giles.
0: Mr. Paravicini halkan kuncogott.
2: A férje félti magát?
0: Teljesen természetes. Nem tetszik neki az ötlet, hogy egyedül hagyja önt velem. A szadista hajlamaim miatt félti, nem az alantas ösztöneim miatt. Engedek az erőszaknak. Elegánsan meghajolt, és csókot lehelt az új végeire. Molly kényelmetlenül érezte magát. Így szólt. Ó, Mr. Paravicini, biztos vagyok benne... Mr. Paravicini megrázta a fejét. Szavait Gileshoz intézte.
2: Ön roppant bölcs, fiatalember. Nem kockáztat. Be tudom-e bizonyítani önnek, vagy akár a felügyelőnek, hogy nem vagyok mániákus gyilkos? Nem. Nem tudom. Igen nehéz dolog valaminek a tagadását bizonyítani.
0: Derűsen dudorászott. Molly összerezzent. Kérem, Mr. Paravicini, ne ezt a borzalmas dallamot!
2: Három vakegér!
0: Tényleg az volt.
2: A dallama belemászott a fülembe.
0: Most jövök rá, milyen hátborzongató versike is ez. Egyáltalában nem kedves versike. Talán már önöknek is föltűnt?
2: Vérbeli angol rigmus, az idillis, brutális angol vidékről.
0: Levágta késsel a farkukat ám.
2: Persze, egy gyermeknek tetszene. Tudnék mesélni a gyermekekről.
0: Kérem, ne!
1: mondta Molly erőtlenül. Szerintem maga épp olyan brutális. Hangja hisztérikussá vált. Nevetgél is, mosolyog, úgy játszik velem, mint macska az egérrel. Igen, pont úgy. Nevetésben tört ki.
3: Nyugalom, Molly, mondta Giles. Gyere, bemegyünk mindannyian a szalomba. Trattor már egyre türelmetlenebb. Ne törődj a főzéssel, a gyilkosság fontosabb, mint az evés.
1: Nem hiszem, hogy egyet tudok érteni önnel, mondta Mr. Paravicini, aki apró pipiskedő lépésekkel haladt mögöttük. A halálra ítélt, bőséges reggelit fogyasztott, ahogy mondani szokták.
2: Giles haragosan nézett Christopher Warrenre, aki a halban csatlakozott hozzájuk. Gyors, aggódó pillantást vetett Mollyra, ám az a fejét fölszegve, egyenesen előre nézve lépdelt. Akár egy körmenet úgy vonultak be a szalomba. Parányi sasszéival Mr. Paravicini volt a sereghajtó. Trattor őrmester és Metcalf őrnagy a szalon ajtajában állva várakoztak. Az őrnagy rossz kedvűnek látszott. Trattor őrmester szinte kicsattant a tetvágytól.
1: Helyes, mondta, amint beléptek. Azt akartam, hogy mindnyájan itt legyenek. Szeretnék elvégezni egy bizonyos kísérletet, és ebben valamennyiük együttműködésére számítok.
2: Sokáig fog tartani? Kérdezte Molly. Elég sok dolgom van a konyhában. Elvégre lassan ennünk kellene.
1: Igen, mondta Trattor. Tisztában vagyok vele, Mrs. Davis. De ha megbocsát, fontosabb dolgok is vannak az evésnél. Mrs. Boyle példának okáért nem tart igény több ennivalóra.
3: De kérem, őrmester, fakadt ki Metcalf őrnagy. Rendkívül tapintatlanul fogalmaz.
1: Sajnálom, Metcalf őrnagy, de azt akarom, hogy mindenki részt vegyen benne.
2: Megtalálta a sílécét, Trattor őrmester, érdeklődött Molly. A fiatalember elvörösödött.
1: Nem találtam meg, Mrs. Davis. Ám azt mondanám, nagyon alapos gyanúm van arra nézvést, hogy ki vitte el, és hogy miért. Jelen pillanatban nem mondhatok többet.
3: Kérem, ne tegye, könyörgött Mr. Paravicini. Mindig is az volt a véleményem, hogy a megoldást a leges legvégére kell tartogatni. Tudják, az izgalmas zárófejezetre. Ez nem játék, uram.
1: Nem az? Ebben azt hiszem téved. Szerintem igenis játék valakinek.
0: A gyilkos jól szórakozik, mormolta Molly maga elé. A többiek döbbenten néztek rá. Elpirult.
2: Én csak azt idéztem, amit Trattor őrmester mondott nekem.
1: Trattor őrmester láthatólag nem volt túl boldog.
3: Ez mind nagyon szép, Mr. Paravicini, hogy zárófejezeteket említ, mintha csak egy detektív regényről lenne szó, mondta. Azonban ez a valóság. Itt és most történik.
1: Egészen addig, amíg ez, mondta Christopher Wren, és közben a mutatóujját végighúzta lassan a torka előtt, meg nem történik velem is.
3: No hát, mondta Metcalf őrnagy, elég ebből, ifjú barátom. Az őrmester most készül elmondani, mit kíván tőlünk, mit tegyünk.
2: Trattor őrmester megköszörülte a torkát. Hivatalos hangnemre váltott.
1: Röviddel ezelőtt bizonyos vallomásokat vettem föl valamennyiüktől, kezdte. Ezek az önök tartózkodási helyére vonatkoztak abban az időben, amikor Mrs. Boyle meggyilkolása bekövetkezett. Mr. Wren és Mr. Davis a hálószobáikban voltak. Mrs. Davis a konyhában. Metcalf őrnagy a pincében. Mr. Paravicini itt volt, ebben a szobában.
2: Megállt, aztán folytatta.
1: Íme az önök által tett vallomások. Nem áll módomban ellenőrizni ezeket. Lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Hogy egészen világosan fejezzem ki magam, 4 ezek közül igaz, 1 hamis. De melyik?
2: Tekintete arcról arcra vándorolt. Senki sem szólalt meg.
3: Önök közül 4 igazat mond, 1 hazudik.
1: Van egy tervem, amely talán segít abban, hogy rábukkanjak a hazudozóra. És ha rábukkantam arra az egyre, aki hazudott nekem, tudni fogom, ki a gyilkos.
2: Giles élesen megjegyezte.
3: Nem feltétlenül. Valaki hazudhatott egyéb okból kifolyólag is.
1: Ebben erősen kételkedem, Mr. Davis.
3: De mi az ötlete, ember? Hiszen épp az előbb mondta, hogy nem tudja ellenőrizni ezeket a vallomásokat.
1: Nem, de tegyük föl, hogy mindenki elvégzi ugyanazokat a tevékenységeket másodszor is.
3: Ah, szólt Metcalf őrnagy becsmélően. A bűnügy rekonstruálása! Külföldi módszer!
0: Nem a bűnügy rekonstruálása, Metcalf őrnagy, hanem látszólag ártatlan személyek tetteinek rekonstruálása.
3: Mégis mit vár? Mit fog ebből megtudni?
0: Nyilván megbocsát, ha nem fejtem ki most mindjárt. Azt akarja, kérdezte Molly, hogy ismételjük meg az előadást?
3: Többé-kevésbé, Mrs. Davis.
0: Csönd lett. Valahogy olyan zavart volt ez a csönd. Csapda, gondolta Molly. Csapda, de nem látom hol.
3: Az ember azt hihette volna, hogy 5 bűnös tartózkodik a szobában, noha csak egy volt az, a többi 4 ártatlan.
0: Valamennyien gyanakvó oldalpillantásokkal méregették azt a magabiztos, mosolygó fiatalembert, aki feladta ezt az ártatlannak tűnő feladatot. Christopher rikácsolva kifakadt.
3: De nem tudom fölfogni! Egyszerűen nem tudom fölfogni! Mégis miben reménykedik? Mire jöhet rá kizárólag azáltal, hogy arra kényszeríti az embereket, tegyék meg ugyanazokat a dolgokat, mint korábban? Nekem ez egyszerűen abszurdnak tűnik!
1: Annak, Mr. Warren!
4: Természetesen, válaszolta Giles vontatottan, úgy lesz, ahogy mondja őrmester. Együttműködünk. Mindannyiunknak pontosan azt kell csinálnia, mint akkor?
3: Igen. Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani.
0: Metcalf őrnagy szeme villant egyet a megfogalmazás enyhe kétértelműségének hallatán. Trattőr őrmester folytatta.
3: Mr. Paravicini elmondta nekünk, hogy a zongoránál ült, és egy bizonyos dallamot játszott. Mr. Paravicini, esetleg volna szíves megmutatni pontosan mit is csinált?
1: Hát hogyne, drága őrmester.
0: Mr. Paravicini fürgén odaszökelt a szoba másik végében álló hangversenyzongorához, és elhelyezkedett a zongoraszéken.
3: Most pedig a mester előadja a gyilkosság szignálját,
0: mondta, miközben karjával kacskaringós mozdulatot tett. Elvigyorodott, és szándékosan mesterkélt gesztusokkal egy ujjal elpötyögte a 3 vakegér dallamát. Plim, plim, plim, plim, plim, plim. Jól szórakozik, gondolta Molly. Jól szórakozik. A lágy, tompított hangok csaknem hátborzongatóan hatottak a tágas szobában.
3: Köszönjük, Mr. Paravicini, mondta Trattőr őrmester. Feltételezem, előző alkalommal is pontosan így játszott el a dallamot.
1: Igen, őrmester, 3-szor ismételtem meg.
0: Trattőr őrmester Mollyhoz fordult.
3: Tud zongorázni, Mrs. Davis?
0: Igen, Trattőr őrmester.
3: El tudná hallás után játszani a dallamot pontosan ugyanolyan módon, ahogy Mr. Paravicini tette?
0: Természetesen el tudnám.
3: Akkor legyen szíves, fáradjon oda, és üljön le a zongorához, és álljon készenlétben, hogy amikor jelt adok, elkezdhesse.
0: Molly, mintha a kissé zavarba jött volna. Oda ballagott a zongorához. Mr. Paravicini harsány tiltakozás közepette emelkedett föl a zongoraszékről.
3: De őrmester, ha jól értette, mindenkinek a korábbi szerepét kell megismételnie. Én itt voltam a zongoránál.
1: Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani, mint az előző alkalommal, de nem okvetlenül ugyanazok a személyek fogják végrehajtani.
4: Én nem látom ennek értelmét,
0: mondta Giles.
3: Pedig van értelme, Mr. Davis. Annak az egyik módja ez, hogy ellenőrizzük az eredeti vallomásokat.
0: Fogalmazhatok úgy is, konkrétan egy vallomást.
3: Nos, hát kérem, kiosztom önöknek a különböző tartózkodási helyeiket. Mrs. Davis itt marad a zongoránál. Mr. Warren, lenne szíves kimenni a konyhába? Éppen csak, hogy rajta tartsa a szemét Mrs. Davis készülő ebédjén.
0: Mr. Paravicini, átmenne Mr. Warren hálószobájába?
3: Ott kamatoztathatja a zenei tehetségét azáltal, hogy elfütyüli a 3 vakegért ugyanúgy, ahogy a nő.
0: Metcalf őrnagy, fölmenne Mr. Davis hálószobájába, és megvizsgálná az ottani telefont?
3: És ön, Mr. Davis, belenézne a halban lévő szekrénybe, és utána lemenne a pincébe?
0: Egy pillanatig csönd volt. Aztán 4 ember tétován elindult az ajtó felé. Trattőr követte őket. Átnézett a válla fölött.
3: Számoljon el 50-ig, majd kezdjen el játszani, Mrs. Davis, mondta.
0: Kiment a többiek után. Mielőtt becsukódott az ajtó, Molly meghallotta Mr. Paravicini hangját, amint harsányan megjegyzi.
3: Fogalmam sem volt róla, hogy a rendőrség ennyire oda van a társas játékokért.
0: 48, 49, 50. Molly a számolás befejeztével szófogadóan elkezdett játszani. A brutális kis dallam ismét lágyan hömpölygött a nagy, visszhangos térben. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Molly érezte, hogy a szíve egyre hevesebben és hevesebben ver. Ahogy Paravicini mondta, különösen kísérteties és hátborzongató versike volt ez. A gyerekek szánalomra való képtelenségét tükrözte, amely olyan ijesztő, amikor felnőttnél találkozik vele az ember. Föntről egészen halkan ugyanazt a dallamot hallotta fütyülni. Paravicini az emeleti hálószobában Christopher Wren szerepét alakította. A szomszédos könyvtárszobában váratlanul megszólalt a rádió. Bizonyára Trattör őrmester kapcsolta be. Ezek szerint ő maga játszotta Mrs. Boyle szerepét. De vajon miért? Mi értelme ennek az egésznek? Hol van a csapda? Mert hogy valahol csapda van, afelől nem volt kétsége. Hideg levegő legyintette meg a tarkóját. Villám gyorsan hátrafordította a fejét. Az ajtó nyílt ki biztosan. Valaki bejött a szobába. Nem, a szoba üres volt. Mégis hirtelen ideges lett, félt. Ha mégis bejönne valaki. Tegyük föl, hogy Mr. Paravicini az ajtó körül ólálkodik. Oda settenkedik a zongorához, hosszú ujjaival görcsösen szorongatja és folytogatja. Lám, lám, a saját gyászindulóját játsza, drága hölgy, felemelő gondolat. Képtelenség, ne légy ostoba, ne képzelődj. Különben is hallod, amint a fejed fölött fügyürészik. Csak úgy, ahogy ő is hall téged. Kis hián abba hagyta a zongorázást, amikor belehasított a felismerés. Senki nem hallotta Mr. Paravicini játékát. Ez lenne a csapda? Netán az is elképzelhető, hogy Mr. Paravicini egyáltalán nem is játszott, s hogy nem is a szalomban, hanem a könyvtárszobában volt. A könyvtárszobában folytogatta Mrs. Boyle-t. Bosszús volt, igencsak bosszús, amikor Trattör úgy rendelkezett, hogy Molly zongorázzon. Paravicini nagyon ügyelt arra, hogy halkan játssza a dallamot. Hát persze, hogy ügyelt rá, hiszen azt remélte, talán annyira halk lesz a játéka, hogy ki se hallatszik a szobából. Mert ha ez alkalommal bárki is meghallja, aki legutóbb nem hallotta, nos, akkor Trattör megkapná, amit akar. Azt az embert, aki hazudott. Kinyílt a szalon ajtaja. Molly egész testében megfeszült, azt várva, hogy Paravicini az, és már-már fölsikoltott. De csak Trattör őrmester lépett be, éppen akkor, amikor Molly harmadszor is eljátszotta a dallamot. Köszönöm, Mrs. Davis, mondta. Rendkívül elégedettnek látszott magával. A viselkedése is élénk volt és magabiztos. Molly levette a kezét a billentyűkről. Megkapta, amit akart? Kérdezte. Meg bizony! Diadalittas volt a hangja. Pontosan azt kaptam, amit akartam. Melyikőjüket? Kit? Nem tudja, Mrs. Davis? Akkor rajta. Nem olyan bonyolult. Egyébként, ha mondhatok ilyet, mérhetetlenül buta volt. Hagyta, hogy kutassak mindenfelé a harmadik áldozat után. Ennek eredményeként most komoly veszélybe került. Én? Nem értem, mire gondol. Arra, hogy nem volt őszinte hozzá, Mrs. Davis. Titkolódzott előttem, akárcsak Mrs. Boyle. Nem értem. Ó, dehogy nem. Hiszen amikor először említettem önnek a Longridge Farm ügyet, maga már mindent tudott róla. Hát persze, hogy tudott. Föl volt dúlva. És ön volt az, aki megerősítette, hogy ennek a környéknek Mrs. Boyle volt a szállásmestere. Mindketten innen származnak. Így, amikor elkezdtem töprengeni, ki lehet a harmadik áldozat, rögtön ön mellett döntöttem. Elárulta, hogy első kézből származó információkkal rendelkezik a Longridge Farmi dologgal kapcsolatban. Tudja, mi, rendőrök, nem vagyunk olyan tökkel ütöttek, mint amilyeneknek látszunk. Molly erőtlen hangon szólalt meg. Maga ezt nem érti? Nem akarok emlékezni rá. Ezt megértem. Egy kissé megváltozott a hangja. A lánykori neve Wainwright, ugye? Igen.
3: És egy kicsivel öregebb annál, mint amilyennek mondja magát. 1940-ben, amikor ez az egész történt, ő az Ebbeville-i iskola tanítónője volt.
1: Nem!
3: De! Igen, az volt, Mrs. Davis. Nem voltam, mondom. Annak a fiúnak, aki meghalt, sikerült postára adnia a levelet, amit önnek írt.
1: Lopta hozzá a bélyeget. A levelében segítségért könyörgött. Szeretett tanítónője segítségért.
3: A tanárnak a dolga, ugyebár, hogy utána járjon, miért nem ment a gyerek iskolába? Ön nem járt utána. Tudomást sem vett a szegény kis ördög leveléről.
1: Háj! Molly arca lángolt.
3: A nővérem az, akiről beszél. Ő volt a tanítónő. És nem arról van szó, hogy nem vett tudomást a leveléről. Beteg volt. Tüdőgyulladást kapott. Nem is látta a levelet mindaddig, amíg a gyerek meg nem halt. Irtózatosan kiborult tőle. Irtózatosan. Ugyanis szörnyen érzékeny. De nem az ő hibája volt. Azért nem bírtam soha elviselni, ha emlékeztetnek rá, mert hogy ilyen borzasztó módon a szívére vette. Örökös lidérc nyomás ez nekem.
1: Molly fölemelte a kezét, hogy a szemét eltakarja vele. Amikor elvette, Trattör őrmester őt vizsgatta. A férfi csöndesen így szólt.
5: Szóval a nővére volt az. Na de mindegy is.
1: Hirtelen furcsa mosolyra húzódott a szája.
5: Már nem sokat számít, igaz?
1: Az ön nővére, az én öcsém. Kivett valamit a zsebéből. Most már boldogan mosolygott. Molly rámerett a férfi kezében lévő tárgyra.
5: Mindig is úgy tudtam, hogy a rendőrök nem hordanak pisztolyt maguknál, jegyezte meg.
1: A rendőrök nem, mondta a fiatalember. De tudja, Mrs. Davis, nem vagyok rendőr. Jim vagyok. Georgie bátyja. Azért gondolta, hogy rendőr vagyok, mert fölhívtam önöket a falu telefonfülkéjéből, és azt mondtam, Trattör őrmester úton van. Aztán elvágtam a ház külső telefonvezetékeit, amikor ideértem, hogy ne tudjanak visszaszólni a rendőrkapitányságra.
3: Molly mereven nézte őt. A revolver most rászegeződött.
5: Nem mozduljon, Mrs. Davis, és ne sikítson, mert rögtön meghúzom a ravaszt.
1: Még mindig mosolygott, egy gyermek mosolyával, amint Molly elborzadva döbbent rá az igazságra. Még a hangja is gyerekessé változott beszéd közben.
5: Igen, mondta, Georgie bátyja vagyok. Georgie a Longridge farmon halt meg. Az a gonosz nő oda küldött minket, és a gazda felesége rossz volt hozzánk, és maga sem segített rajtunk, három vakegéren.
1: Megfogadtam, megölöm mindegyiküket, ha fölnövök.
5: Komolyan gondoltam. Azóta egyfolytában ezen jár az eszem.
1: Hirtelen összevonta a szemöldökét.
5: A seregben sokat nyaggattak. Az orvos egyfolytában kérdezősködött. Meg kellett szöknöm. Attól féltem, hogy megakadályoznak abban, amit tenni akarok. De most arra fölnőttem. És a felnőttek azt csinálják, amihez kedvük van.
1: Molly összeszedte magát.
5: Beszélj hozzá, mondta magának. Tereld el a figyelmét.
1: Hanem Jim, ide hallgasson. Soha nem fog innen biztonságban kijutni.
3: A férfi arca elkomorult.
5: Valaki eldugta a sílécemet. Nem találom, nevetett. De majdnem biztos, hogy ezzel se lesz gond.
1: Ez a férje pisztolya. A fiókjából vettem ki.
5: Állítom, azt hiszik majd, hogy ő lőtte le magát.
1: Különben is, mit érdekel engem?
5: Akkora móka ez az egész. Szerepet játszani. Az a nő Londonban, az arca, amikor fölismert, és ma reggel az az ostoba tyúk.
1: Bólogatott. Jól kivehető, de nem kevésbé kísérteties fügyszó hallatszott. Valaki a három vakegér dallamát fütyülte.
3: Trattör összerezzent, a revolver megremegett a kezében. Egy hang azt kiáltotta.
4: A földre, Mrs. Davis!
1: Molly lehuppant a padlóra, miközben a rejtek helyéről, az ajtó melletti kanapé mögül előlépő Metcalf őrnagy rávetette magát Trattörre. A revolver elsült, a golyó pedig a néhai Miss Emory egyik meglehetősen silány, bár a szívének oly kedves olajfestményébe fúródott. Egy pillanattal később óriási zűrzavar támadt. Giles berohant, utána Christopher és Mr. Paravicini. Metcalf őrnagy, aki továbbra is keményen fogta Trattört, rövid, pattogós mondatokban beszélt.
6: Az alatt jöttem be, amíg zongorázott. Bebújtam a dívány mögé. Kezdettől fogva figyelem.
5: Tudtam, hogy nem rendőrtiszt.
6: Én vagyok az. Tanner felügyelő. Megegyeztünk Metcalfal, hogy én veszem át a helyét. A Scotland Yardon célszerűnek tartották, hogy ott legyen egy emberük a helyszínen.
5: No, fiacskám! Egészen finoman beszélt az ekkor már engedelmes trattőrhöz. Most velem jössz. Senki nem fog bántani. Nem lesz bajod. Majd vigyázunk rád.
7: A lesült arcú férfi hangja olyan volt, akár az ilyet gyermeké.
5: Georgie nem fog haragudni rám? Kérdezte.
6: Nem. Georgie nem fog haragudni,
7: felelte Metcalf. Amikor elhaladt Giles mellett, odasúgta neki.
5: Teljesen bolond a szegény pára.
7: Együtt mentek ki. Mr. Paravicini megfogta Christopher Warren karját.
6: Ön is, barátom,
7: mondta.
6: Jöjjön velem.
7: Giles és Molly egyedül maradt, s csak néztek egymásra. A következő pillanatban már ölelkeztek.
5: Drágám,
7: szólalt meg Giles.
5: Biztos vagy benne, hogy nem sérültél meg?
7: Nem, nem, egészen jól vagyok. Giles, én irtózatosan összezavarodtam. Már-már azt hittem, te... Miért mentél aznap Londonba?
5: Drágám, ajándékot szerettem volna venni neked a holnapi házassági évfordulónkra. Nem akartam, hogy megtudd.
7: Hát ez nagyon különös. Én mentem Londonba, hogy ajándékot vegyek neked, és nem akartam, hogy megtudd.
5: Eszelősen féltékeny voltam arra az idegbajos tökfejre. Biztosan meghibbantam. Bocsáss meg, drágám.
7: Kinyílt az ajtó, és Mr. Paravicini ugrándozott be a maga kecskeszerű módján. Szinte sugárzott.
5: Megzavarom a kibékülésüket, minő szívmelengető jelenet, de ójjaj, Isten hozzád, ott kell mondanom önöknek. Egy rendőrségi terepjárónak sikerült átjutnia. Meg fogom győzni őket, hogy vigyenek magukkal.
7: Odahajolt Mollyhoz, és titokzatosan a fülébe súgta.
5: Elképzelhető, hogy a közeljövőben egy kissé meg leszek szorulva, de bízom benne, hogy el tudom rendezni a dolgokat. Mégis, ha jönne egy csomag, benne egy libával, egy pulykával, néhány libamáj konzervvel, egy sonkával, több pár nejlon harisnyával, nos, érkülje, hódolatom jeléül egy roppant bájos hölgynek.
7: Mr. Davis, a csekkem ott van a hall asztalán. Kezet csókolt Mollynak, és kiszökkelt az ajtó.
5: Nejlon harisnyák, dünnyögte Molly. Libamáj, ki ez a Mr. Paravicini? A Mikulás?
6: Gyanítom, a feketéző fajtából,
7: tette hozzá Giles. Christopher Wren szégyenlősen bedugta a fejét.
8: Édeseim, mondta, remélem nem veszik tolakodásnak, de borzasztó éget szak terjeng a konyha felől. Kellene tennem valamit az ügy érdekében?
7: Molly elgyötört kiáltást hallatott.
8: A pástétom!
7: Majd kiviharzott a szobából.

Tilos Rádió. Agatha Christie, a három vak egér című művének feldolgozását hallhattátok. Az előző kezdő rész a múlt héten ment le, aki lemaradt volna róla, az archívumból lepótolhatja. További jót!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ez már a feltámadás, avagy a nemzet mély repülése. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis föltámadás. Valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén, ott rejlik, rejtőzik halálod, mint lakatlan képzettársítás. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Mintha hunyót játszottál volna, te szerencsés, halálod ennyi volt csak. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya, ágyadhoz elvezet. Antanténusz, Szórakaténusz, te vagy a hunyó magyar nemzet. Életem egyszer már megfőtt, véget ért. Életünk egyszer már véget ért. A magyarokat kiirtották, a nagyhatalmak és kishatalmak, az októberi forradalmak, az Antant és az Antanténusz, a dombocskáját árusító magyar kurv, vagy mondjuk Vénusz, elvitt minket a háború, az árulás, a drágulás, a dögvész s a születés szabályozás. A folytonos hadviselés önmagunk ellen, s a zuhanás át a történelmen, szebben mondva szabad esés, vagy még szebben mély repülés. A körúton szél lenged vadvirágot, és ott, ahol az ország háza állott, ott sárga arcát most egy búzatábla a fénybe szórja, cséplőgépre várva, s a vár helyén most csőszkunyhó vigyázza, hogy vadkecske a szőlőt meg ne rágja, s a moszkvatéri metroállomásban meggyűlt a víz, s odajár éjjelente egy öreg őzbak inni egymagában. S Kolozsvárt a főtéri lovasszobor, bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eper szemek. Így nézett ki a nemzet halál, bevégeztetett. És lám csak, mégis új esélyt mérlegelhetünk, új esélyeket. Ránk néz a jövő, fölteszi szemüvegét, a tényeket. Fölfordulás, föltámadás és számvetés és számadás. A föltámasztottak száma úgy 10-15 millió, s ha nem túl nagy is, de mégis van ismét olyan ország, ahol az adjon Isten magyarul viszonozzák. S hallasz megint magyar szót Visegrádon, és működik a moszkvatéri metró, s megint áll Mátyás szobra Kolozsváron. Jövő időben ragozott igék, ti, tettek hátizsákjai. Szónoki ez a vers, és elég hagyományos. Bár, hogyha elolvasná, hümmögne Arany János. Hát mérlegeld, és járd körül az új esélyeket. A minap jól kivesztünk, s köztudott, kihalni összesen csak egyszer, vagy legfőnnek csak még egyszer lehet. Itt jő a gyertya, ágyadhoz elvezet, nem lehet kétszer is megúszni a nemzeti szívszélhűdést és hasonló betegségeket. Jövő időben ragozott igék és főnevek átvilágítják, mint a röntgen sugár, a kerteket és nyelvtankönyveket. A tények szemüvegén át figyelnek téged. Ne habozz sokat, várja, hogy szót kérd és szavazzál benne a történelmen s időn át létező összmagyar országgyűlést figyelni. Vladimir és Ösztrogén. Gyermekvers. Petrának és Köncei Csillának, aki a kolozsvári táncházat vezette, majd a gyermekek táncházát, míg azt is be nem tiltották. A szevillai bordély falában éldegélt egy csontváz és egy mordály. Nevüket is megsúgom, Borzadály és Mordehály. Tente baba, tente. Egyik napon arra mén Vladimir és Ösztrogén. Örült nekik, úgy bizám, a sok hidrokurtizán. Megtelt vígsággal a bordély, folyt a sör és szólt a bordal. Jól esik a hideg sörhab, még ha nem is Bayer is, isszák is a törzs vendégek, Chopin is és Haier is. S noha jutna mindenkinek
Vladimir és Ösztrogén összevész az osztrigán. Ekkor lépnek ki a falból Borzadály és Mordehály. Tente, baba, tente. Megszeppennek a vendégek, ajajaj, hajajaj, itt a nyakunkon a baj. De a két csúf szerzemény kifordul a házból, keresztet is vet nekik három lelkipásztor. Kihalszik a hegedű a tánc óvodából. Gólya, gólya, gilice. Slám a rusnya csontváz, meg a másik fajzat, rázza magát, kontráz. Ebugatták, benne vagytok derékig a pácban. Vége legyen azon nyomban, mi ez itten? Tánc van? Tente, baba, tente. Szevillában, szerencsére, tudja minden kisgyerek, semmi baja nem lesz annak, aki sosem pityereg. Ki apjának szót fogad, és anyának is jó fia, vigyáz rá az óvonéni, cápafejű Zsófia. Most aludj szépen, aranyom, ez mind csak mese volt, nem jár csontváz a falban, s nem a mordály csaholt. Nyugodt lehetsz, a kisgyerekek álmát sokan őrzik, vigyázzák. Janicsárok, villők, cápák, vasorrubábák, Jágó bácsi, harmadik Richard, s a drága jó Heródes bácsi is. Születésnapomra. Ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs nap fogyatkozása. Szemedben fűnő kedvesem, árnyékvető reája, látásodban a félsz füve és geometriája. A napfogyatkozás sötét ernyővel földet ér, de ébred a mértankönyvben egy másik féle tér. Szabadabb távlatú és igaz mértanú, amelyben van tavasz és nincsen vétasz. 7 éve így beszéltem én. Levelem ne cenzúrázza börtönőr, s a fal se legyen nagyon-nagyon tömör, és nyíljon az események s dolgok közt annyi rés, amennyin átférhet épp a kéz s a kés. S úgy 5-6 éve nem estem el én a harc mezején, nem folyt az ifjúi vér ki szívem bűn. De aki akkor szeretett, azóta már nem szeret. S levelem cenzúrázza börtönőr, s a fal is áll, s nagyon-nagyon tömör, s nincsen az események közt annyi rés, amennyin átférne még a kéz, s a kés, de egyszer csak lehull a fal, kövével és tégláival, s egy távcsövet találnak ott, s egy sűrűn gépelt űrlapot. Űrlap. Nemzetisége. Csángó egyiptomi, és részben volga német. Anyám kopt volt, az apám csángó. Hova szeretne kivándorolni? Mondanám, ha itt most közhelyel élhetek, mondjuk a jövőbe mennék, vagy élnék a múltban, s ha lehetne, a jelenben is szeretnék. De nem az számít, mikor és hol és mennyit. Mit követett el ellenünk? Orwell szavával elmebűnt. Állampolgársága. Az volt hazám, ahogyan éltem. Haza a magasban s a mélyben. Szabadság nyelvtana, szabadság levegője. Ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé, se nélküle, se tőle. Virrasztva él, álmatlanul, és célba lő, s nyelvtan tanul. Vagy épp az eget kémleli, az árnyékból kifejlő, hatalmas csillagmondatot, mely egyszer érzi feljő. Azokhoz szól, akik remélnek, s hisznek a költő
énekének. Az író és a bíró. Így éltem. Rosszul? Jól éltem? Éltem. Hol volt, hol nem volt? Én vepszeköltő voltam. Hol voltam, hol nem voltam? Én inkeri öregasszony voltam. Vállamra szárnyat ragasztottam, hátamra tollacskát ragasztgattam, megszületetlen vepsze angyal voltam. Röpködtem itt ezen a réten, tülruhában és tollruhában. Szerelmek és bőrkabátok kísérték az életem. Könnyű volt-e élnem így? Létem meg nem mérhetem. Éltem, mint Liv a living roomban. A drótot az orvos javasolta. Benő az ember fejelágya. Bölcsen már fél pohár lété vízzel issza a felejtés elleni tablettákat. S lehull a szárny, a toll, a tüll. Lonc nő a réten, árny figyel a hegy mögül, a fák közül. A tablettában három szó lakik. Lonc nő a réten, eltakar. A kiáltásod eltakar. A rétre árnyék lép elő, kilép az árny a rétre. A három főnév eltakar. A lét, a lonc, a léte. A rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találnod keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz, s ragyogsz. Ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd, s a vót. Tükre előtt a temetőben, a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepsze nyelv, a lüd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő, nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is írt. Radnóti biztosan megbocsátotta volna ezt, de te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lévek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból. És az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez. A rákosok dalárdája.

Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd estén, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott ündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján. Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürke barátok a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrunk tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a régen esettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenne. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová mindegy, hova tűntek a bölcs borozások. Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül s szeme alján. Elnehezettek a tündér léptű leányok a háború hallgatagévei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak, hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia orr. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jön soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.

0: tavasztar kasága. Fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok, ciprus ága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is, halál vágy száll a bús múzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza íris. S megjön a nyárnak tarkasága, poros utak, száraz porondok, a kert karókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága, minden virág lehullha nyíl is, hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyitja íris. S megjön az ősznek tarkasága, aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápat levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága, a kósza szél kacag is, sír is, az estnek rögös ege sárga, mikor felhős fátyolát tépi íris. Herceg, hát ha megjön a tél is, lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti íris. Midőn az est, e lágyan takaró fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek e lepelnek árnyán, e könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül, a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Ríván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengi a messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is, ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire van? Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró, miért a dombok, s miért a lombok, s a tenger, melybe nem vett magvető. Minek az árok, minek az apályok, s a felhőke, bús danaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, lesz szolgája, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig. Vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljem, s meg nem.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
2: Ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincére. Szélyes víz csap a csupasz szőlőtőre, ludvőrzik az agyagos dombőre, elomlik, és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Leesett a hó a silányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, amik nem akaródzik, lefeküdni szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra hagyja gondját az óév az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, bucsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én elresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavai vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.

édes az otthon. Mikor a szőlő leve budján, barnul a fanyar berkenye, kalászt szentel a dűlő útján, az egyház, az Isten menye. A nap aranysávot vet a falra, s a vidám iskolás fiúk táska fület lóbálló raija a tanteremből rétre fut. Édes az otthon. Mikor a zsaluk leeresztve, mert fél homály kell, nem üveg, lord hűs kövön nyelvet eresztve, hemperg és áll a létsüveg. Kereszt útnál, hol tó csapottcsant, máskor most por füstölg eléd. Izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd. Édes az otthon. Mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, s a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkon a régi óra kattog, jégcsapot olvasz a gyerek. Benn nyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyűl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merengni lepke záporán. Édes. A földek alatt.

Babics Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradó patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ér az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örökcet hal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak, kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat most. Szólt, és föl kele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magányi, sem hogy a feddett népség megkérdezze. Kerülvén azért Jákó kikötőbe, hajóra szállott, mely elvinné őtet Tarzisz felé, megadta a hajóvért, futván az urat, mint tolvaj a tópő. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve, minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sós lé, ki-ki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlott. Így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt. Mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, s kiállts a keserves istenethez, talán ő megkegyelmez. Vagy istenet sincs. Szólj, miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a beszedelmet? Mely városval polgárának büdös, s e fene vizen át velünk, mi végre jössz? Ő mondané ki, zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni léken. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medgyen, békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos gyükkel csapta vissza. Mit fecseksz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő, és hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! S már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta, mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűnöm. Jónás azonban jajgatott, nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell! Nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta hétkét. Már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a már.
az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cetvalat, és elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halacs vizet veder szám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült. Ájultából csak hamar fél ébren pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörnylét belsejébe, vakringások eleven bölcseibe, és lakozék három nap, három éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kigyózó lángjai gyulattak, mint fullat néből pincetűz hatában. És könyörge Jónás az ő urának a halból, mondván, kiáltok te hozzád, hajj meg, Isten, mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, s tengered örvényébe vettetékbe, és körülvett a vizek veszedelme, és fűtekeredett az én fejemre. Bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fencsücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hányvet hánykódú vized, s nyálkás húszáraiba zárt egyszer. S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelyegves étlen tovább üvöltött a büzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél.

Ugyem szarvait letörted, de mennél csúfabb mélybe hull a szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha már e halban sós hús lett belőle. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talpa. Új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondd a Jónás, ki táncolt a tengen, ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret csavával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad, mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hozzád. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, és eljött a negyednap, és akkor és az Úr parancsolta a halnak, ki Jónást a száraz kivetette, vér, zsír, epétokába közvette. S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivé meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj. S fölkele Jónás mendén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talált. Mendén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, az árusok közt, aki vadszakállát és logykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának Istenének kemény szózatját, nagy Ninive téri meg, vagy kén kövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed, 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek, vagy ettek, s Jónás elszelett búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnyezott. Másodestére másik térre érett, a színészek és mímesek tevére, kik a homokon illegve kigyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülés sorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött: retteg, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöd! 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzá simultak, halbüzét szagolták, és mord lelkét merengve szívott. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. nap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolgasok,
és mesztelen táncol.

voltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játék. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivé. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyér fűszomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jó saru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az égveres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja s anyja, fiai s lányai, húga öccse, nénye bátyja, mint hajdan a Jeroboám. Azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszú álló, szavamra hallgass. Elküldtél engem, férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. Te böjts, jámborság, néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hágy a jóra. Lám, megcsufoltak egek alkotója. Szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcsfajcs gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. S elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a dél, és az este, Jónás egész nap az ég alját leste. S már a láthatár elmerült az ében, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látta az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó magha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van idő, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás. S azért felette megharagú vék, és mondta,
Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan. S most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Tarsisba futni. Mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek, árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alul leshetett Ninivére fátylában a nagy fények fontaködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. Akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hívsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak: lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak: lásd, valóban méltán búsulsz s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapad. S felelt kitörvén Jónásból a méreg: méltán haragszom azért, míg csak élek. Mondta akkor az Isten: te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhever. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázadok folytán épült valafel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A város, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezé. Bízd azt, Reám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék,
és jönnek új jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. S 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelent. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant, eleven állat nyúlt el a homok. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gát. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás rest szolgája hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, és mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, és meg ne hallgassak.

0: következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel. Sanremo ősrégi ligúri kikötő feleúton Genovas Marseille köz. Egy püspöktől kapta a nevét, akárcsak a dél-francia Sanremo. Az egzugós óvárost valósággal beboltozza a parti Madonna kupolája, a sziklákon, lapos tetőkön, erdőkön, erkélyeken, sarácsok köz, délszaki cserjedi. A hullámok Gibraltártól görögnek a küszöbére, szemközt Tunisz fekszik a tenger túlsó partján. Sanremo tehát római, katolikus és mediterrán városka, s a Sanremo-i díjat egy kis fokozással mediterrán díjnak nevezhetnünk. A külföldi irodalmi kitüntetés, ami Babitsnak jutott, a dél s a déli tenger ajándéka, az évszázados oktatást most követte a jutalom, s a jutalom leglatinabb tájunk szülöttének szó. Janus Pannonius hazajáró lelke egy pillanatra megnyugodhat, királya s bírája Mátyás jubileumi évében az imádott Olaszország egy dunántúli magyart koszorúz. Tegnap még éjszak hódolt a természettudományunk előtt és Stockholm vendége, ma a dél tünteti ki nyelvünket, s egy mediterrán kikötő ünnepe. Van miért harcolnunk, van mit védenünk. Észak és dél megbecsülése kötelez az önbecsülésre, a további nemesedésre és az örök függetlenségre. Az olasz bírák előtt bizonyára a Dante fordítás feküdt. De az olasz műveltség nem Dantéval kezdődik, s Babitsnak is csak kiinduló pont volt visszafelé, az olasz nyelv előtti Itáliába. Lefordította a keresztény himnuszokat, már pedig az első himnuszok szerzője az olasz Milánó püspöke, Szent Ambrus volt. Olasz volt Celánói Tamás a végítélet, s Jacopone da Todi a kereszt költője is. Afrikai latin volt Szent Ágoston, aki a háború alatt magához fogadta kitagadott költőt, s didergő lelkét nagy lelkébe takarta. Görög volt Theokritos, a legvidámabb, és Szofoklész, a legszebb fordítói emléke, már pedig Olaszország Nápoly alatt átváltozik Ógörögországra. Szofoklész darabjait például Szicíliában, ma is az eredeti görög színházban játsszák. A Sanremo-i díj tehát nem csak az olasz, hanem az olasz földön összefoglalt egész mediterrán műveltséget utalmazta. Olaszország csak gyűjtő színhelye, az olasz nyelv csak végső fejleménye annak a láncolatos görög-római keresztény műveltségnek, amelyen a dél-itáliai Pitagorasz, a szicíliai Theokritos, a latin Catullus, a milánói Ambrus, a firenzei Dante, és a dél-olasz Leopardi, Babits mintái közösen munkálkodtak. Hölgyeim és uraim! A kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihályt. A költő engedett a kérésnek, hogy röviden tájékoztassa a magyar hallgatókat az olasz műveltséggel való kapcsolatáról. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, s kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz tótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét. Nem sokára fordítgatni kezdtem, itt is, ott is, csak úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzam. Szinte csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és jobban, hogy édes hazai nyelven megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, visszhangozni tudja a zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vakmerő gondolat, a fölszaporodott töredékeket teljes magyar Dantéval egészíteni ki. Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett, és ez az évtized, mintha nem is munkában, hanem lobogásban telt volna. Tanténak még fordítása is az alkotás hatalmas élményét adja.
0: És milyen a kapcsolatod az új Itália szellemi életében?
1: Az olasz irodalmat eleinte csak Dante kedvéért kezdtem tanulmányozni. Először jóformán csak azt olvastam, ami Dantéval összefüggött, a kommentárokat, a Dante irodalmat, Dante közvetlen előzőit, a középkori olasz költészetet. Mert Dantéból már nagy és gazdag múltárad a jövőbe az egész középkori, sőt az egész ókori latin kultúrának csodálatos útja. Igazad van abban, amit mondottál. Az olasz irodalmat mindig az egész latin kultúra összefüggésében láttam. Ami igazában a földközi-tengeri kultúrát jelenti, melynek még mi magyarok is növendékei és részesei vagyunk. Milyen öröm volt felfedezni aztán, hogy ez a pompás és otthonos latin kultúra, a Vergilius és Dante kultúrája nyelvben és hagyományokban is diadalmasan él tovább mindvájt, megszentelt régi hazájában, a tündéri Itáliában.
0: Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
1: Természetesen elsősorban a költők, a leopárdik, a pascolik, akiknek már neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlenségét. De érdekel maga az egész olasz irodalom gyönyörű folytonosságában, maga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében, a latin szavak zengésében, melyek szinte épp olyan otthonosnak érdek, mint a magam nyelvének zengését. Szeretnék még jobban benne élni, mint amennyire ma benne élhetek, s remélem ez a Sanremo-i tavasz megint közelebb hoz Itáliához, az olasz irodalomhoz és az egész mediterrán latinsághoz.
0: Emberileg és irodalmilag foglalkozol-e még Dantéval?
1: Csak a napokban dolgoztam át fordításomat egy új kiadás számára, mely összegyűjtött munkáim sorozatában jelenik meg. Emberileg pedig sohasem állt még a latinságnak ez a nagy balnoka oly elevenségben és közelségben előttem, mint manap. A dolasság egységének nagy költője, az emberi egység költője is, a katolicizmus nagy költője, és nem csak költője, hanem egyúttal harcosa. Az ő szenvedélyes és nemes állásfoglalása az emberiség politikai vajudásaival szemben, s minden poklokat megjárt, s minden magasságokba fölemelkedő embersége ma többet mondhat nekünk, mint valaha.
0: Szóval mindenképp lemégy Sanremo-ba.
1: Mindenképpen le szeretnék menni. Hosszú betegségem óta ez lesz az első nagyobb útam. A meghívás egészen váratlanul ért. Az embert ritkán éri a váratlan öröm, az ilyesmi mindig úgy hat, mint a tündérmese. A tündérmese azonban csak ott válhatik teljessé, a gyönyörű Sanremo tavaszi pompájában.

Ő az es, e lágyom takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a félszett földet lassan eltakarja. Oly óvatosan, hogy minden szűszál, lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke fényes dupla szárnyán nem vett ki a szivárványos zománcot, és úgy pihennek el, lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfénygát, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepeddel álmos kocsisod bóviskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédül, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város folyván keresztül, állj meg a sarkokon, csodálni restül a távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a Ríván, hol lángot apróz matopál tükör, merengj a messze múltba vissza Ríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet bűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márvány földnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt is gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fogsz gondolni hárván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az es, e szárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vesz magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bújtanaid a lányok, s a nap, e végő Sizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét szemlelő idő? Vagy beszéldának a picin szűszálas, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Esti megérkezik. Az esti sötét halk mezei lelkét a mohó kilométerek hús messziben nyelték. Kocsim ablakait most veri a fény, hét sorban a lámpák jönnek elém. Tépett takaró lett már a sötétből, csak az ég, a nagy ég fut velem a rétről. Kiejtik az utcán a csönd mezei csokrát, a kiránduló fáradt kezei. De arcom a lángok lármája, a lámpák csilláma szemembe csengeti lángját. Máshol az éjszaka csendje halálos, itt villan a villany, és villog a város. Ide lenn a város, villanya villog,
De fenn a nagy égszár csillag a csillag, a villany a földi, a csillag az égi, a villany az új, a csillag a régi.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljük dr. Szentgyörgyi Albert akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagját, a Szegedi József Attila Tudományegyetem diszdoktorát, és természetesen, mint közismert, mint Nobel-díjast. A nemzetközi tudományos élet egyik kimagasló személyiségét. A tudós ismereteit részben az iskolában és nagy részt munkája során szerzi meg. De valahogy a szellemi karakter és talán a pályaválasztás alapvető kérdéseinek eldöntésében mégis jelentős szerepe van a családnak, a gyermekkornak, az ifjúkornak, az otthon kapott intencióknak. Az ön esetében hogy volt ez?
1: Én azt hiszem, hogy sokunknak a nevelés és a tanítás az már születés előtt kezdődik. Ugye az én neveltetésem az a múlt század elején, kezdve a 800-as évek elején, mikor egy mezitlábos paraszt gyerek, az akkor elmaradott szegény Észak-Magyarországról az útnak indult délfelé, hogy tudást keressen. És lement Pozsonyba, és ott elszegődött egy patikushoz kihordó gyereknek, de aztán két évtizeddel később már Bécsbe találjuk, mint a fiziológia professzorát, és akkor Bécs volt a tudománynak a központja, és ő lett a fiziológia és anatómia professzora, aztán később visszajött Magyarországra, és ott a magyar egészségügyi főnöknek az egész ország egészségügyi kezelte. Azt hiszem, onnan indul az én tanításom. Az ő fia egyetemi tanár volt, szintén kutató és professzor volt, és annak a fia az én nagybátyám, a Lenhasek Mihály anyai részről, az is professzor volt, egy nagyon neves histológus, szövettan a mikroszkópi anatómiával foglalkozott, és ő uralta az én családomba a szellemi irányzatot, hogy az én édesatyám az egy földbirtokos volt, őt nem érdekelték annyira a szellemi dolgok, de a nagybátyám az uralta az egész családot. Egy kis bajom volt a nagybátyámmal, mert ő egy nagyon kora érett gyerek volt valamikor, és azt hitte, hogy a kiválóság az mind nagyon kora érett. És én nagyon későn kezdtem fejlődni, úgyhogy a családban én rám, mint egy hülyére néztek általában. És amikor 15 éves koromban azt mondtam a nagybátyámnak, hogy tudományos pályára akarok menni, akkor kézzel-lábbal tiltakozott, és azt mondta, hogy legfeljebb kozmetikus lehetnek csak belőle. Aztán később javult a véleménye egy kicsit, és aztán beleegyezett abba, hogy fogász legyek. Aztán amikor elvégeztem a középiskolát, akkor megengedte, hogy a laboratóriumában jöjjek dolgozni, és őneki aranyerei voltak, úgyhogy itt nagyon érdekelte a végbélnyilás, úgyhogy az én első dolgozatom a végbélnyilásnak a szerkezetéről szól, tudományos munka, úgyhogy én a rossz végén kezdtem a tudományt. 3 évig dolgoztam anatómián, de ez nem elégített ki. Én az életet akartam látni, hogy micsoda az. Átmentem élettanra, de az se elégített ki. Egy házi nyúl az túl bonyolult volt, azért egyszerre ezt nem bírtam átfogni. Úgyhogy aztán bakteriológiával foglalkoztam, azok a baktériumok nagyon kicsinyek. Aztán rájöttem, hogy az is egy egész világ egy olyan baktérium, az is nekem túl komplikált volt, és aztán kezdtem én molekulákkal foglalkozni, és akkor kezdtem vegyész lenni. Akkor aztán rájöttem arra, hogy a molekula is nekem még túl komplikált, úgyhogy akkor kezdtem az elektronokkal foglalkozni, ami a molekulának egy nagyon kis része, és ez egy külön nagy tudományág, a kvantummechanika vagy a hullámmechanika, amelyik az elektronokkal foglalkozik, és én már egész őszfejjel kezdtem egy egész tudói tudományággal foglalkozni, úgyhogy én tudományról tudományra mentem, éreztem, hogy az élet az mindennek az összessége. Akármelyik szűk vonalon indulunk meg, sose értjük meg az életet. Csak akkor tudjuk talán megérteni, hogyha az egész tudományt átértjük, azért én tudományágról tudományágra mentem.
0: A szűkebb értelembe vett család.
1: Igen.
0: Hatása.
1: Igen.
0: Az nem játszott közre a tudományos művészet érdeklődés fölkeltésében?
1: Igen. A modern pszichológia mind nagyobb figyelmet szentel a korai gyermekkornak. Mert akkor tanuljuk meg, hogy mi az élet tulajdonképpen, annak, hogy észrevennénk. 3-6 éves korunkban tanuljuk meg, hogy mi fontos és mi nem fontos, mi az élet. Lenhasek Mihály és az édesanyám az ő nővére hatása alatt az alakult ki a családba, hogy ami fontos az életben, az a tudás, a tudomány, a művészet, ami szép. A legnagyobb vágya az embernek az lehet, legmagasabb vágya, hogy az hozzájáruljon egy kicsit. Hozzáadjon az tudáshoz és a szépséghez. Úgyhogy én ebben a környezetben nőttem föl. és máma is még a 80 éves koromban azért rohanok olyan türelmetlenül reggel 8:30-kor a laboratóriumba, mert én gyermekkoromban azt tanultam, hogy ez az egyetlen fontos és az egyetlen szép dolog, amiért érdemes élni, az emberi tudást gyarapítani.
0: Úgy tudom, hogy egy nagyon jelentős világtörténelmi esemény jött közbe. Az első világháború.
1: Igen, amikor beiratkoztam, hogy orvostudom az egyetemen, már több tudományos munkám jelent, megjött a világháború, ahol engem besoroztak. Tehát ez egy teljes szellemi tespedést jelentett. Először fönt a Dnyeszternek a tájékán voltam a hadseregnél, de aztán körülbelül 2-3 év alatt rájöttem a teljes értelmetlenségére a dolognak, akkor egy kicsit tudott az ember gondolkozni, akkor látta, hogy a háború elveszett. Mindaz, amit nekünk gyerekkorunk óta beadtak, hogy a legnagyobb dicsőség a királyért meghalni, az mind csak maszlak, az mind csak hatalmi érdek volt, és abból mindegy szó se igaz, és minket mostan ezrével a magyarokat áldozzák föl a vezetők Bécsbe, hogy a saját bőrüket mentsék, mert látták ők is, hogy a háború elveszett. És rám olyan borzasztó vágy jött, hogy visszamenjek a tudományhoz, hogy egy nap elkeserésembe vettem a revolveremet, és átlőttem a csontot a karomon, ami akkor nem azért volt nehéz, mert veszélyes volt, mert ha rájönnek, felakasztják az embert azonnal, hanem azért, mert gyerekkorom óta velem volt préssel, vagy legnagyobb dicsőség a királyi meghalni, hát mint így kivonulni a hadseregből. Lelkileg nehéz volt, de én megtettem. És így visszatudtam menni a laboratóriumba, és aztán olasz frontra kerültem. De ott is mindjárt bajba jutottam az olasz fronton. Egy kórház mellett egy laboratóriumban dolgoztam, mert ott volt egy magántanár Bécsből, aki olasz hadifoglyokon végzett veszélyes gyógyszertani kísérleteket, és amikor én a szavamat fölemeltem, akkor azt látom, hogy ezek csak hadifoglyok. Bennem már akkor is kialakult az nagy emberi közösség érzése, hogy olasz vagy magyar vagy, az mindegy, mindannyian emberek és testvérek vagyunk, és felázottam és feljelentettem a hadseregnél ezt az orvost, de neki 2 csillaggal többje volt, tehát engem kellett megbüntetni. És büntetésből kihelyeztek a nagy olasz posványok közé, pocsolyák közé, mocsarak közé, ahol a tropikus malária dühöngött, és átlag 4 hétnél tovább senki sem maradt életbe. Ugye? De aztán szerencsémre 2 héttel később az egész háború összeomlott, és akkor haza tudtam még élve jönni. Úgyhogy ez az én hadi múltam.
0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen. Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Akkor elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy is valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak, ott mindig a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent, amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származás.
1: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott a ottani főnökinek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem sem volt, de ottan a professzor, gyerekprofesszor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglötte. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeim szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alap elveit, az egész szerkezetét. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütődő. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Azt a barnulást azt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. Aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam eljutni. Az inkább csak egy védekezési reakciója a sejteknek. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Ugye? Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhető meg. Ugye? Egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már ma mind fontosabbak lesznek, ezek beteszik egy gépbe, aztán az csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérem szépen, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van, mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azok külön, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi 100 anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy így mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez még redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderül?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy betettem a fiókomba egyszerűen az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. Ugye, és akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az mi tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikában

0: termelés központja is egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sose próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyen, és még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrami mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják az emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
1: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
0: Így lesz egy férj gyávaságából egy elfedezés.
1: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
0: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán őt kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
1: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitaminellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
0: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
1: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
0: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, ez nem jó környezet. Viszont egy nyulat beteszek a környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
1: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
0: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központnak kell együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos ember, aki nem vesz tudomást az elektronokhoz, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomság.

0: és gyorsaságot, azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
1: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
0: Így van. Igen.
1: És ez nem feltétlenül a DNS?
0: Az nem a DNS, nem.
1: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
0: Igen, igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
1: Egy más dimenzió.
0: Egy más dimenzióba kell
1: vagy lemenni. Más szint.
0: Más szintre kell lemenni, igen.
1: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását, vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
0: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja le. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
1: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
0: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
1: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
0: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre. De nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékot. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
1: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
0: A legtöbb kérdés a tudományban, ami bonyolultnak látszik, az borzasztó egyszerű, ha már értjük. És az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen az, hogy a nagy életjelenségeket, amit tulajdonképpen életnek nevezünk, az, hogy gondolkozom, az, hogy mozgok, ugye vannak kiválasztások, mind ezek a nagy életjelenségek, amit az életet teszik, ezeket mind struktúrák végzik. Struktúra azt jelenti, hogy egy valami, ami szilárd, mert össze vannak kötve a részecskék benne. Ugye az agy az egy struktúra, a máj egy struktúra, a vese egy struktúra, ez mind struktúra. De ezeket a struktúrákat, amiket ezeket a nagy működéseket végzik, kiszolgálja egy nagy rendszere a fehérjének, ami egyes fehérjékből áll, és nem csinál struktúrát. És a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, mert például ha azért véremben ott vannak ilyen fehérék, azok struktúrát csinálnak, akkor a vér megalvadnak és meghalnak. Szóval a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, és nem vezető, nem elektromos, mert minek legyen neki vezetője, az kis molekulákból áll, amik el vannak különítve, nem működnek együtt, nem kell, nincs vezetésre szükség. Na most, ami történt, és ez nagyon mulatságos, az történik, hogy a struktúrából az egyes molekulákat kiszedni majdnem lehetetlen. Úgy bele vannak építve, hogy nem jönnek ki, ugye? A folyadékokban vannak ezek az egyes molekulák, amit vederszámra lehet kapni. Ha kimegyek a vágóhídra, kapok egy vedervért, amit az éppen protein. Ugye? Most a protein vegyészek, akik protein kémiával akartak foglalkozni, azok mit csináltak? Próbáltak a struktúrából kiszedni, nem sikerült, vették az oldható proteineket, amik nem vezetők, ugye? De nekem vezetésre csak a struktúrában szükségem, amik azon életjelenséget csinálnak. Most a vegyészek avval oldották meg, hogy kivonták ezeket a proteineket, amiket könnyű kivonni, és a struktúrát elnevezték maradéknak, és kidobták. A megoldhatott megoldásnak nevezték el, és elfelejtették, hogy a lényeget kidobták. Ugye? Most én ezzel kezdtem a működésemet, hogy a struktúrákat kezdtem nézni, és akkor egyszer láttam, hogy ezt szemmel megnézem, olyan színesek, színesebbek, mint ez a terítő, majdnem feketék.
1: Mitől színes?
0: Ez kérem azért színes, mert vezető. A vezető azt jelenti, hogy az elektronok mozgékonyak. És egy ilyen mozgékony elektron könnyen vesz fel fényt. És amint a fényből én kiveszek egy bizonyos hullámozat, akkor színt kapok.
1: Tehát a telítettség az fehér.
0: A telítettség az fehér, az nem vesz föl fényt.
1: Ahol az elektronnak van mozgási lehetősége, ott színes.
0: Ahol meg vannak rögzítve, nem tudnak semmit se csinálni. Ahol mozgékonyak, ott fölveszik a fényt, és a fény fölvétel az színt jelent. Úgyhogy itt borzasztó egyszerűen megoldott. És most egyszer ez egyben el is vezetett engemet a rák kérdéshez. Aztán megnéztem a ráknak a struktúráját, és az teljesen színtelen. Teljesen színtelen, mint a papíros. És szóval ott hiányzik nekem a ráknak valami, ami azt vezetővé teszi, ugye? Most az a valami, ami hiányzik, az valami, ami kivesz elektronokat, és vezetővé teszi, és színessé teszi. És a rákban ez hiányzik, a rák ezt nem tudja megcsinálni. Úgyhogy aztán ezt ellen lehet őrizni avval, hogy veszem ezeket az anyagokat, amik színesít, hozzáteszem a rák proteinhez, és abból olyan színes lesz, mint a máj, vörös-barna lesz. Úgyhogy egyszerűen átalakítva a rákot, egy normális valamivé, azáltal, hogy beleteszem azt, ami neki hiányzik. És most ebből aztán magától adódik a rák betegségnek a gyógyítása, az, hogy egyszerűen bele kell vinni azokat az anyagokat, amik ott hiányoznak, amik a rákból vezetőt csinálnak, és nem csak vezetőt, hanem struktúrát is csinálnak. Ugye? Struktúra azt jelenti, hogy összeköti a molekulákat, mert hogyha ez az anyag, most van egy anyagom, majd kivesz elektront, kivesz egy elektront ebből, és kivesz egy elektront ebből a molekulából, az a kettőt összeköti, és abból struktúra lesz. Most a ráknak az egyik nagy veszélye épp az, hogy nem csinál struktúrát, és csinál áttételt, metasztázist. Szóval itt van egy rákom, és az elterjed, mert nincs, ami összetartja. Belejutnak a ráksejtek a vérbe, és elutaznak, és új gócot kezdenek.

Aktívos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szentgyörgyi Albert egy régi televíziós interjúját halljátok Bakelitről a C-vitamin felfedezésére emlékezünk.

0: megengedi professzor úr, a sejtbiológiára visszatérve,
1: köszönjük,
0: hallottunk arról, hogy ha valakinek a kezét egy sebet vágunk, vagy sebet ejtünk, akkor a hiányzó szövetek egymás felé nőni kezdenek. Mi az oka annak, hogy a hegedés akkor, amikor ezek a szövetdarabkák összeérnek, akkor megáll? Tehát a sejtek nem növekednek tovább.
1: Az én vizsgálataim tulajdonképpen ebből indultak ki. Ebből az egyszerű megfigyelésből, ha megvágom magamat, a sejtek kezdenek oszlani, hogy betöltsék a sebet. Aztán, amikor betöltötték, akkor egyszerre megáll minden. Ugye? Most ebből az egyszerű megfigyelésből három nagyon fontos dolog következik. Először, hogy van ott egy kapcsoló, amelyik megindítja a növekedést. Aztán van egy kapcsoló, amelyik megállítja a növekedést, és még egy nagyon fontos, hogy a sejtekben megvan egy óriási növekedési tendencia. Mert avval, hogy én egy bajt csinálok, megvágom, mert én nem alkottam semmit, én nem tudok egy új valami képességet alkotni, ez benne van minden sejtben. Szóval a nagy probléma nem az, hogy miért nő a rák, és ez félrevezette eddig a rákutatást. A probléma az, hogy miért vannak ezek a sejtek csendben, amíg meg nem vágom magamat. Mint vegyész, persze azt gondoltam, e mögött, mind a két kapcsoló mögött kell egy anyagnak lennie, ami ezt végzi, és azt az anyagot, amelyik megállítja a növekedést, vagy visszatartja, azt elneveztem retinnek, mert angolul retén az visszatartani. És prominnek neveztem azt az anyagot, amelyik megindítja a növekedést, ugye? Mert az promótol-e, promótolja azért. Prominnak nevezem. Előbb említettem, hogy az a rákban hiányzik egy anyag, amelyik összeköti a molekulákat egy struktúrába. Most, amíg egy struktúrám van, addig a sejt nem tud oszlani, mert egy szilárd anyag nem tud ketté válni, ugye? Úgyhogy a sejtoszlást meg kell, hogy előzze az, hogy elhasítja ezt az anyagot, ami összetartja a molekulákat struktúrává, ugye? Szóval a sejt megindul, akkor először el kell hasítani a retint, ugye? Ez az egésznek a magyarázata.
0: A sejtek növekedése az egy természetes folyamat, igen, és állandóan történik a testben.
1: Igen. Ha megvágom, akkor rendetlenséget csinálok tulajdonképpen, és akkor összekavarodik minden, és az enzimek megeszik a retin. A rák nem tud retint csinálni. Ott a rendetlenség megmarad. Szabályozni valamit mindig csak két ellentétes dologgal lehet. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Például a forgalmat az utcán nem lehet zöld fénnyel szabályozni, se piros fénnyel. Csak úgy lehet, hogy zöld fény is van, és piros fény is van. Mindig két ellenkező dolognak lenni, csak úgy tudok szabályozni. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Ezért a retin és a prominnak a kölcsönös viszonya szabja meg, hogy lesz-e mozgás, vagy lesz növekedés, vagy nem lesz. Na most a különböző életfeltételek között különböző hajlandóságnak kell készen létben lenni, hogy elkezdjen nőni. Valamelyik szövetnek gyorsan kell nőni, ha baj van, mások szövetnek lassan kell, vagy nem szabad nőni. Úgyhogy a természet ezt a különböző szövetekben, vagy állatfajokban avval regulálja, hogy ezt a két anyagot, annak a viszonyát egy kézbe tartja. A retin az az anyag, amelyik vezetővé teszi a proteint. Ez megeszi a retint, a protein többet nem elektromos vezető. Szóval akkor belejön most az elektromosság, az elektron, a kvantummechanika és összes többi.
0: Nagyon mély a kút.
1: Nagyon mély, de van feneke.
0: Egy nagyon népszerű ismeretterjesztő könyv jelent meg 1940-ben, ami nem régen a kezembe került, aminek ön írta a bevezetőjét. És abban egy olyan mondat van, ami szállóigévé vált. Úgy hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy egy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például, ha azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas, arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, amit nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2 × 2 = 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2 × 2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmes felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy úgy mond valamit, hogy nesze semmi fog meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok van. 2 × 2 = 4. ugye?
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen. Igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást írt be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit. A tudományokat azt át kell élni, ugye én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesz nekem, mert megbénítják az ember, mert az a sok szecska, amit az ember fejbe vele megy, az úgyis elpárolog, abból semmi sem marad, azt az ember mind elfelejti. Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. Az, hogy egy problémát próbálja megoldani, a tetrekészség, ezek az egyéni kvalitások, ezek a fontosak. Amikor Szegeden voltam rektor egy évig, akkor én is ott próbáltam a tanügyet így változtatni, nem sok sikerrel, mert úgy beleette magát ez a régi gondolkozás, hogy nehéz volt egyszerűen irányt változtatni abban.
0: Tehát ezek szerint a kutatóképzés az elsősorban egy felfedezésre való készséget kell, hogy kialakítson az ember.
1: Először egy szellemi égséget kell, hogy jelentsen, ami aztán megmarad egész életre. Mert ha én befejezem a tanulást, amikor befejeztem az egyetemet, akkor én ott úgyis mindent elfelejtek, ugye? Ami megmarad a szellemi égség, és akkor tovább táplálom az agyamat tudással is, tetrekészséggel és problémákkal. Magam igyekeztem az egész biológiát megismerni, azért sokszor változtattam irányt, egész más és más irány, anatómiából végre hullámmechanikába kötöttem ki, ugye? És minden új iránynál úgy csináltam, hogy nem könyvet vettem először, hanem először bementem a laboratóriumba. És kigondoltam valami egész ostoba teóriát, és azt kezdtem bizonyítani vagy cáfolni. És aztán, amikor már ösmertem az önök, akkor elmentem a könyvtárba. Akkor már érdekes volt a könyvtár, mert volt hova betenni az adatokat. Voltak nagy lukak az én tudásom, azokat aztán szépen betömtem a könyv. De ha engem a könyvtárba küldenek először, akkor én onnan vagy nem jövök ki élve, vagy pedig soha vissza nem megyek.
0: A Szabó Ervin könyvtárban találtam ezt a füzetet. Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei címet viseli. A Szegedi Egyetem adta ki, és ez történetesen a Hamlet szegedi bemutatók 100. évfordulójára készült. Szerkesztette Pakó Imre, és a bevezetőt a társulat elnöke Szent Györgyi Albert rektor írta. Egy zseniális fiatalember volt a rendező ennek a darabnak, ifjú Horváth István, és nem sokkal a bemutató után a Gertrudis alakító színésznővel együtt öngyilkos lett. Ez az eset valahogy mindegy jelzésként eszébe juttatja az embernek azt a folyamatot, ami 33-ban megindult. Professzor úr, nehéz erre a kérdésre válaszolni, tudom, de hogy reagált a magyar értelmiség a fasizmus fokozódó előretörésére, nyomására, ami Magyarországra is nehezedett?
1: Igen. A véletlen úgy hozta, az én jó szerencsém azt hozta, hogy Ugyanakkor volt a hallgatók közt egy igazi ritka, zseniális fiú, a Horváth Pista, akinek a szenvedélye volt a rendezés. Aki Stanfordba tanult, a Shakespeare iskolába, Angliába, és teljesen szakember volt, a fiatal kora dacára egy nagyon zseniális fiú volt, és ő rendezte az egészet. De sajnos akkor ez az én tevékenységem már belejött a két ütköző közé, a faszizmus és a jó magyar régi felfogás közé.
0: Az egyetemi tanárok, most ne értsen félre, professzor, nem neveket.
1: Igen.
0: Hogy viselkedtek? Szóval általában hogy reagáltak? Hiszen a tudomány, a művészet, általában az emberi lét, az veszélyeztetett a faszizmus által.
1: Hogyne,
0: fölismerték ezt?
1: Igen. A tudósok általában a faszizmus ellen voltak. Ez nagyon előfordul itt-ott a tudósok között is valaki, aki megtévejeli, és aki elfogadja ezeket a faszista elveket, de a nagy többség a tudósok között, hála Istennek, mindig a faszizmus ellen volt, ugye? Sajnos ez a két fő alakja az én Hamletemnek is, ennek a nagy összeütközésnek lett az áldozatja, mert Horváth Pista Tóth Katiba nagyon beleszeretett, aki a királynőt, Gertrúdát játszotta. A Horváth Pista zsidó származású volt, és a Tóth Katinak a szülei pedig faszisták voltak, és semmiképp se akartak beleegyezni abba, hogy összeházasodjanak. És a Pista érezte, hogy őt ez szét fogja zúzni, és az egyetlen megoldást, a halált választották. Sokszor kívántam, hogy hozzám jöttek volna problémájukkal, akkor én találtam volna más megoldást.
0: Professzor, visszatérve arra, hogy a magyar értelmiség, a magyar szellemi élet azért egy részben elzárkozott, egy részben elutasítóan viselkedett, amint ön mondotta. Voltak olyanok is, akik a fasizmusnak behodoltak. De voltak-e olyanok, illetve akadtak-e megfelelő számban olyanok, akik aktívan is ellene?
1: Igen.
0: Azért kérdezem öntől, mert tudomásunk szerint ön azok közé tartozott, akik tettek is.
1: Igen. Nekem is volt egy nagyobb szervezetem, és akit mi rendes embernek ösmertünk, az mind készséggel csatlakozott, ami akkor nagyon veszélyes volt ilyenbe, bármibe részt venni, és nagyon készséggel és nagy számmal csatlakoztak.
0: Professzor úr, a háború alatt, különösen amikor a németek megszállták az országot, akkor úgy tudjuk elég nehéz helyzetbe került. Erről nagyon sok legenda, mendemonda kering.
1: Igen.
0: Szeretnénk, ha a leghitelesebb forrásból öntől értesülnénk erről.
1: Igen. Hát ami ott történt, az volt, hogy egy nap hozzám jött egy úr, akit én nem ismertem, és azt mondta, hogy a magyar vezető értelmiség, egy pár kitűnő, akik nem vesznek részt a hivatalos kormányba, csak azok már látják, hogy a háborút elvesztettük, és most már csak lelkismertenül áldoznak föl mindent, hogy a bőrüket mentsék, akik a háborút csinálták. És hogy itt valamit kell csinálni, hogy az országot megmentsük. És arra eredményre jutottak, hogy nekem kell valamit csinálni, mert én tudok angolul, tudok a nyelvükön beszélni. Úgyhogy én menjek el Isztambulba, és próbáljak valamit csinálni. Ugye, és összeadták a pénzt az utazásomra, és én elindultam. De persze én tisztában voltam avval, hogyha én mint magánember megyek Isztambulba, én nem tudok semmit se csinálni. Nagyon veszélyes lehetőséget vettem a kézbe. Akkor Kálai Miklós volt a miniszterelnök, aki hirtelen ordított a zsidók ellen és a németek mellett. Ugye? De nekem az volt az belső érzésem, hogy ez egy rendes magyar ember. És ennek ezt muszáj csinálni, hogy Magyarországot valahogyan védje a németek ellen. És azt a veszélyes lépést tettem, hogy bementem hozzá, és azt mondtam, én most megyek Isztambulba, hogy felvegyem a kapcsolatot az angol és amerikai diplomáciával, és megnézzük, mit lehet csinálni. És én azt vártam, hogy erre azonnal letartóztatta. De meglepetésem, mert azt mondta, nagyon jó, menjél, mondd meg az angoloknak, hogy én azért ordítok a zsidók ellen, mert ha én nem ordítok, akkor egyszer jön a Hitler is kérde, mi van a zsidókkal. De amíg én ordítok, addig azok biztonságban vannak, és mondd meg az angoloknak, hogy én, mint miniszterelnök, kész vagyok bármikor átállni hozzájuk, amint a lehetőség megvan. De most nincs lehetőség, mert itt a német hadsereg.
0: Ez nem tartozott a híres Kálai-féle hintapolitika módszerei közé?
1: De igen.
0: Professzor úr, hogy sikerült az isztambuli kiküldetés?
1: Az egész vállalkozás nagyon furcsa volt nekem, mert én tudós ember vagyok, aki kémcsövek közt él, és Isztambul a világ kémközpontja volt akkor. És az közben kioktattak, hogy egy gyufaszálat se szabad elejteni, mert a kémek azonnal felszedik és rabol mindent, és kiolvasnak. Úgyhogy amikor elmentem Isztambulba, először felkerestem egy magyar újságírót, akiről úgy gondoltam, hogy rendes magyar ember. Elmondtam neki a mondókámat, és azt mondta, hogy össze fog hozni két angol diplomatával másnap egy klubhelyiségbe, és összehozott két angolat. Most az ilyesmi nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon izgalmas volt, mert az ember nem tudta, hogy ez két német kém, vagy tényleg két angol diplomata. Nekik elmondtam mindet, és ők akkor azt mondták, hogy legyek másnap szürkületkor egy bizonyos kis mellékutcába, Isztambulba, és egy bizonyos számú ház előtt fog állni egy autó. És ne kérdezek semmit, csak üljek be. Ez az egész, amit mondtam. Hát másnap, mikor este ledett, sötétedett, elmentem a kis utcába, és ott állt egy bőjük a szám előtt, és abban beültem, és fél éjjel hajtottunk, és akkor egyszerre megállt be egy ház előtt, ahol fölmentünk az emeletre, és ott egy úriember azt mondta, hogy ő az angol kémszervezetnek a feje. És hogy örül, hogy eljöttem, mert neki utasítása volt Londonból, hogy velem keressen kapcsolatot. De az angolok tudták, hogy én az ő oldalakó vagyok, mert én kiálltam mindig a fasizmus ellen, és azonnal jelentette Londonnak, hogy én ott jelentkezem, és a mondókámat is azonnal továbbította az admiralitásnak. És a másnap jött vissza a válasz Londonból, hogy én menjek vissza Magyarországra, állítsak föl egy titkos rádióállomást, és azután közvetítsek köztük és a Kállai között. Visszamentem, és a Bai professzor azonnal felajánlotta, hogy segít a rádióállomást összeszervezni. Most nagyon egyszerűen hangzik, mert minden szerelő meg tudja csinálni, de akkor az életveszéllyel járt. A németek fölfedezik, azonnal akasztás járt, érte? Úgyhogy ezt elkezdtük azonban szervezni, azonban sajnos közben valamiképpen ez kiszivárgott, és a németek megtudták, és akkor elértem életem csúcspontjára, mert a Hitler teljes dühhel ordította a nevemet, és kirendelte a magyar kormányzót Horthyt magához, hogy követelje, hogy engemet kiszolgáltassanak Németországnak, hogy megtanítsa a világot, hogy egy ilyen disznóval hogy kell bánni. Úgyhogy biztosan nagy vendéglátásban lett volna részem ott. De Denika a kormányzó se tudta, hogy hol vagyok, de nem is akart kiadni. De akkor aztán letartóztattak, és szobafogságba helyeztek, és megértették, hogy bejelentés nélkül nem hagyom el Szegedet. Én egyszer fel akartam menni Pestre, és így előre bejelentettem, és megkérdeztetem, mehetek-e Pestre, és azt mondták, mehetsz. De aztán utólag megtaláltam, hogy a már az állomáson várt a titkos rendőrség, hogy azonnal letartóztassanak. És ami véletlenül megmentett, az, hogy a vőm, a leányomnak a férje váratlanul pont az elutazásom előtt megjelent kocsival, és azt mondta, ne menjek vonattal, menj, ő fölvisz kocsival. De alig indultunk el, jött egy német patrulj, hogy engem letartóztasson és elvigyen. A feje a patrulynak nőnek volt öltözve, egy ilyen nagykezű ember. Az a hírem járt, hogy én nőkkel nagyon barátságos vagyok. Úgyhogy így gondolták, könnyen nem fogok mindjárt lőni, mert akkor az ember úgy járt, hogy az ujja mindig a pisztolynak a kakasán volt, hogy azt védekezzenek el. Így följöttem Pestre, elmentem a vőmnek a házába, és alig érkeztem, jött egy telefon a sógornőmtől, ami azt mondta, hogy a rendőrség náluk van, és azt hitték, hogy én oda mentem. Jöttek letartóztatni, és letartóztatták az ő apját, ahol összetévesztettek engem. Úgyhogy én azonnal tűnjek el, mert itt most már nagyon komoly a helyzet. A svédek akkor nagyon sokat segítettek, volt egy idő, amikor nem tudtam már hol bujkálni. Akkor a svédek először bevettek egy kis svéd különítménybe Budán, de onnan átvettek a főkövetségre, de szerencsére, mert azt a házat egész elromolta egy bomba, miután én kimentem. A svéd követségen ott az volt a baj, vagy akadály, hogy a törvény szerint a svéd követség csak svédeket engedhet be a kapuján, magyarokat nem. Hát, hogy ezen túlessünk, mert a svédek tisztelik a törvényt, a svéd király engem kinevezett svéd állampolgárnak. Neki joga van. Még nevet is adott, én voltam Mr. Svensson, és a feleségem volt Mrs. Svensson. Útlevelünk teljes polgári összes jogaik megvoltak, úgyhogy én sokáig a svéd útlevélen utaztam a háború után. Szóval ott voltunk egy darabig a svéd követségen, de ott is egy véletlen következtében ott is hamar kiderült, hogy ott vagyok. Tudnék, az történt, hogy mint svéd állampolgárnak nekem jogom van svéd tudományos lapokba közölni, azt csak svédektől fogadnak el. És én akkor komoly felfedezéseket tettem, mielőtt lebuktam volna, és azt nem akartam, hogy elvesszenek. Azért összeírtam,
0: az izomkutatás.
1: Az izomkutatásról volt, összeírtam és elküldtem Svédországba egy barátomnak, Kirelnek. Akarta igazolni az átvételt, és sejtelmes volt, hogy hol vagyok, azért küldött egy táviratot, hogy Szentgyörgyi Albertnek svéd követség. És az a Gestapo, a titkos rendőrség minden táviratot elolvasott, és hát persze, hogy ott van. Ők nem mertek hivatalosan betörni, de azonnal szerveztek egy nagy csőcseléket, amelyik másnap betört a követségre, és el is pusztította, avval a gondot, hogy engem ott megtalálnak, ugye? Aztán, ami engem ott akkor megmentett, az az volt, hogy a Gestapo mindig csinált egy-két hülyeséget. Azon a napon mindjárt átkutatták az összes szomszédos házakat, nincs egy föld alatti kijáró valahol, amit mi megtudtunk, de ami legfontosabb volt, volt egy német diplomata, aki Hitler ellenes volt, bár Hitler szolgálatába állt, de Hitler ellenes, és azonnal meghívta a svéd ügyvívőt, és kérdezte, hogy hol van a Szentgyörgyi. És a svéd ügyvívő persze azt mondta, hogy én ezt nem tudom, egyik se szólhatott semmit, de a német sokáig így nézett a szemébe, mereven, és egy csószer szólt, ami azt jelenti, hogy mi tudjuk, ugye? Úgyhogy a svéd követ hazajött, és azonnal eltűnt, és bepakolt hátul alul a kocsijába.
0: Professzor urat, hol érte a felszabadulás?
1: Én a legvégén a Városliget szélén bujkáltam. A út túloldalán az oroszok voltak, és oda a Gestapónak a kémjei nem tudtak jönni ügynöke, mert félték, hogy ott agyonverik őket. Veszélyes hely volt, mert lőttek ágyúval, de kevésbé volt veszélyes, mint a német. Szitkos rendőrség, de ott már nem mertem a feleségemmel együtt bujkálni, az túl veszélyes lett volna. Ő pár utcával bejebb volt a Vörösmarty utcába, és amikor az ő utcája is felszabadult, akkor én átmentem meglátogatni, megkeresni, hát folytak a harcok és jobbra-balra röpködtek a golyók és a hullák szekítek. Megtaláltam a feleségemet, de alig voltam ott, egyszer jelentkezett egy orosz őrnagy, ki jól beszélt angolul, és azt mondta, hogy ő itt van egy csoporttal, és neki a személyes megbízás van a Molotovtól, hogy engem megtaláljon és biztonságba helyezzen. Úgyhogy aztán nagyon kedvesek voltak, mert azt mondtam, hogy a feleségem nélkül nem megyek, és a feleségem azt mondta, hogy a családja nélkül nem megy. Tehát akkor, hogy megoldják a dolgot, az egész család, 12 tagú családot, mind levittek Szegedre, ahol már biztonság volt. Engem pedig elvittek Malinovszky főhadiszállására, ahol egy szép házat adtak, és minden nap meglátogatott egy nagyon jó angolt beszélő kapitány, hogy megkérdezze, hogy van-e valamire szükségünk. Hát nagyon-nagyon kedvesek, mindennel elláttak, én akkor nagyon rossz egészségi állapotban voltam, de hát visszatápláltak megint az élethez. És hogy ilyen kedvesek voltak, azt avval tudnám mutatni, hogy a kapitány egy nap megkérdezte a feleségemet, hogy nincs-e valami különös kívánsága, nem hiányzik-e valami. És a feleségem tréfakép azt mondta, a mozi hiányzik neki, ami akkor egy tényleg tréfa volt, mert ott a háborúban a főhadiszállások. De másnap beszereltek egy mozit a házunkba, hogy az se hiányozzon a feleségemnek.
0: Ez egy komfortos vendéglátás.
1: Ez egy nagyon jó, kedves. Ez, amikor ennek vége szakadt, akkor elvittek engem Moszkvába a feleségemmel, ahol egy nagy akadémiai ünnepség volt, valami több száz éves évforduló, és ott engemet egy nagyon szép szállodába, a legszebb szállodájukba helyeztek el, és úgy bántak velem, de azt mindjárt éreztem, hogy nem volt semmi politikai szándékuk velem, csak mint tudomány emberét becsültek, ami nagyon szép, ami kevés más nemzet tenne meg. Mert ugyanezt megtették Parnasszal, az egy nagyon jó lengyel tudós, aki zsidó volt, de Lemberget már elfoglalták a németek, akkor én beküldtek egy patrulyt és kiemelték a Parnasszt. És ez nem volt egyáltalán politikailag érdekes. Szóval ezt az oroszok megtették a tudomány pártolásáért. Moszkvában úgy bántak, mint a legmagasabb diplomatákkal, amit avval lehet mérni, hogy hányszor adnak kaviárt az embernek. Nekem háromszor adtak egy nap kaviárt, ami a legmagasabb fok Moszkvában. Hát szóval ez volt a felszabadulás részemre.
0: Professzor úr, fogadja köszönetünket ezért a számukra rendkívül nagy jelentőségű és nagyszerű találkozásért, de kérem azt, hogy mind a film befejezéseképpen egy néhány szóval üzenjen a magyar televízió nézőknek.
1: Hát először meg akarom köszönni a türelmet és a szeretetet, amivel ezt hallgatták. a szellemi életnek nincsenek országhatárok. Én innen nagyon messze élek, és sok országhatár választ el bennünket, de a szellemi életben ilyen határok nincsenek. Én egy más országnak igyekszem a hasznos állampolgár lenni, Amerikának, sőt, egy még nagyobb egységnek is igyekszem a hasznos polgára lenni, az emberiségnek, a közös emberi célokat szolgálva. De mindez nem változtat azon, hogy épp úgy magyar ember vagyok, mint valaha is voltam. És épp úgy a hazám Magyarország, mint valaha is gyerekkoromban volt. És abból a nagy szeretetből, amivel itt körülvettek, és nagy figyelem, megnyilatkozásából látom, hogy az ország sem tagadott meg még engem, mint a fiát. És azért jöttem haza, hogy ezeket a szálakat is még erősítsük, nehogy azok elsorvadjanak. Amint ahogy említettem, a szellem életben nincsenek országhatárok, és egy országnak a nagysága attól függ, hogy mennyiben járul hozzá a közös emberi értékekhez. És mint magyar ember azt kívánom, hogy Magyarország a nagy hatalmak közé tartozzon, és legyen nagy mindenben, amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden adottság és lehetőség megvan, csak a szellemléletet kell támogatni, és nem szabad elválasztani a nemzeti mi voltunktól, attól, hogy magyarok vagyunk. Ugyebár én a legbékésebb ember vagyok, szeretném, hogy Magyarország az egész világot meghódítsa. Az ország határait politikailag nem lehet bővíteni, anélkül, hogy másokat eltiporna az ember, vagy megbántana. A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, mindenki szabadon fejlődhet olyan nagyra, amennyit az esze megbír. És ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozik a legnagyobb országok közé.

0: days, school days, dear old golden rule days.
1: Nominate your favorite teacher to win a WMEX prize. Each day, Color Radio will award a prize to the teacher of the day. All teachers are eligible, grammar school, high school, and college. Be sure to include your teacher's name, school, and city, and your own name. Do something nice for your teacher. Send your favorite teacher's name to Teacher of the Day, the new WMEX Boston 15.
2: Hey, all the WMEX winners coming your way. Arnie Ginsberg, Night Train Show on Color Radio. And checking the tops and pops, here's the number one song on the number one station with Del Shannon.
3: Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. X 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128, 17. Paks 166, 17. Baja 263, 21. Mohács 295, 25. Bezdán 134, 25. Apatin 218, 31. Gombos 168, 27. Vukovár 140, 25. Újvidék 167, 27. Zimony 272, 44. Moldova veke 624, 83, duzzasztott. Drenkova 884, 100, duzzasztott. Orsova 2418, 99, duzzasztott. Turnu-Severin 148, 25. Gyurgyu 170, 29. Csernavoda 108, 31. Brajla 197, 34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 18-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1,3-1785 km között 25, Szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajógontás találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura-Letenyénél 128, 17. A Dráva-Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28, Barcsnál 14, 7, Drávaszabolcsnál 61, 9, Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77, 18, Huszt 109, 15, Tiszabecs mínusz 56, 11, Vásárosnamény mínusz 64, 14, Záhony mínusz 100, 19, Dombrád 96, 27, Tokaj 463, 57, duzzasztott. Tiszalök alsó, mínusz 34, 29. Tiszafüred 388, 53, duzzasztott. Kisköre alsó 93, 29. Szolnok 198, 39. Csongrád 121, 37. Szeged 201, 35. Zenta 252, 41. Titel 230, 36. A Szamos Désnél 184, 1. Csengernél mínusz 30, 6. A Kraszna Alsószopornál 82, 9. Ágerdőmajornál 34, 9. A Latorca Munkácsnál mínusz 195, 6. Az Ung-Ungvárnál mínusz 139, 3. A Bodrog Felsőbereckinél 240, 33. Sárospataknál 256, 36. A Sajó Csoltónál 40, 3. Sajópüspökinél 58, 8. Felsőzsolcánál 47, 9. A Hernád Aboskőszegnél 122, 9, Hidasnémetinél mínusz 37, 3, Gesztejnél 30, 7. az agyva apcnál 50, 5, jászteleknél 16, 9. A berettyó szalárnál 44, 3, berettyó újfalunál mínusz 126, 9, szeghalomnál 97, 23. A sebeskörös csúcsánál 20, 14, nagyváradnál 34, 14, körös szakálnál mínusz 88, 5. A fekete körös belényesnél 25, 3, tenkénél 58, 6, sarkadnál 9, 11. A fehér körös honctőnél 19, 3, kisjenőnél 62, 6. A kettős körös békésnél 100 cm 21%. A hármas körös gyománál 337, 43, duzzasztott. Hunszentmártonnál 130, 31. A maros Soborsinnál 71, 9, Aradnál 15, 5, Makónál 10, 13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%. A vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.

0: De magas ez a nyavallás potenciál hegy, így már jó.
1: Aladár! Hagyd békén azt a kolbászt! Már úgyis olyan kövér vagy, hogy nem kész a nadrágodban.
0: Most ne veled, mi? Kitömte mindig csokival süteménnyel. Hízik, hízik, aztán egyszer csak eléri a kritikus tömeget, és maghasad.
2: Jaj, csak nem a Flóriás!
0: Ugyan már az minimum dübön, meg üvölt, hogy frászt kapjon az ember.
2: Jé, két gyerek jön fölfelé.
1: Mit csinálhatnak ezek ilyen későn a potenciában?
0: Hogy Isten? Hát ti meg mit kerestek itt, ahol még a pacsitron sem jár?
1: Nem tudjátok, hogy mindjárt jön Flóriás, a rettenetes óriás?
3: Mit keresnek itt?
2: Hoztuk neki ennivalót.
0: Bizony. Hét gamma éjjel ezelőtt szörnyűséges hangon leüvöltött a hegyről, hogy minden este fel kell neki hozni, mert különben jaj a falunak.
3: Aha. És látta már valaki azt az óriást?
0: Úgy közelről még senki sem merte megnézni.
1: De messziről már látták sokan. Hatalmas.
3: Bennünket? Katála meg Eszterre nem gondolsz. Maradj itt, maradunk!
1: No, de...
3: Nyomás, nyomás a bokor meg itt!
0: Befülő egy óriás. Egy hatalmas kukás láda.
3: Vigyázz! Kinyílt egy kis ablak, ott fölül.
4: Úgy látom, tiszta levegő. Mind elpucoltak. Na, kimászok. Megnézem, mit kaptam ma vacsorára.
3: Oda néz, ez a főnök.
2: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hipitronoknak az ennivalót.
4: Itt van minden a fa alatt. Kolbász.
3: Geme, a CB rádiót letette a földre.
2: Meg kéne szerezni.
3: Márjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
4: Na, kézen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
2: A kötelet itt hagyták a falusiak.
3: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
2: A kereke alá meg két nagy követ.
4: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
5: Hát engem beszálltak.
6: Segítség! Segítség! Segítség!
5: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
7: Hát, hogy ityeg a fityeg?
5: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös hölgyei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantumpantultam!
7: Csak tessék, tessék! Várj!
2: Nem erre tetszett gondolni véletlen?
6: Jaj, nekem! Ellopták!
3: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
5: Jól van, na, alkuthatunk. Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké.

0: hát, azaz, nem tudom, hogy...
1: Egy szóra visszaadjuk.
0: Jó.
2: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam.
1: Na, lássuk csak.
2: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
3: Ede! Döme!
0: Kata! Jól vagy?
4: Adóbevőt!
1: Tessék!
2: Kvantumfantum jelentkez, kvantumfantum.
4: Mi van? Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
1: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
4: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
0: Az egyenség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
2: Végem van.
5: Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazán. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok. Na.
3: Már késő.
0: Indulni kéne már, gyerekek.
3: Persze. Még vissza van a digitális kanál is.
0: Gyerünk.

0: Figyelj csak! Igen? Nem hallod?
1: Lehet, hogy Quantum hangja minket is el akar rabolni.
2: Segítség! Ha-ho! Ki van ott len?
3: Én vagyok! Mimikronapó!
0: Júj! Mimikronapó! Tudod, tudod,
4: akiről tanultunk az iskolában is.
0: Az ősz öreg bölcs kóbor elektron.
3: Ez az iszonyú erőtérvihar belesodort a potenciál gödörbe.
5: Kihozunk, Mimikronapó!
2: De hogyan?
3: A potenciál gödör mögött hagytam a foton puskámat. Azt hozzátok ide!
0: A híres foton puska. Gyere már, gyere, itt van.
4: De nehéz.
3: Támasszátok a gödör széléhez, és célozzatok meg vele. Ha pontosan találtok, a foton golyó a gödörből kilök, és megmenekülök.
5: Állj odébb, Mimikronapó! Még egy kicsit balra.
2: Dehogy balra, nem látod, hogy jobbra.
0: Ide, akkor lőj te egyedül.
3: Vigyázzatok! Pontosan kell céloznotok.
2: Egy, kettő, három.
6: Nagyon köszönöm, hogy kiszabadítottatok. De nincsak, hisz ez a két elektron gyerek. Hogy kerültök ide Gamma ének évadján? Elcsavarogtatok otthonról?
0: Ez úgy történt, hogy az elektromos viharban Quantum Fantum elrabolta a tesónkat, Esztert. És így a családunk szerkezete felbomlik. Mi ugyanis egy vasaton vagyunk. Proton, papa, neutron, mama is a sok kis elektron gyerek.
7: Ő az öcsém, Döme, vagy más néven a nagy fekete lábú elektronfőnök. Pardon, én pedig elektron Ede vagyok.
8: És szeretnénk megkeresni Esztert.
6: Aha. Nagy fába vágtátok a fejszéteket. De tudjátok-e, hogy még ha meg is találnátok Quantum Fantum félelmetes várát, akkor sem mennétek semmire, hiszen elektronoknak nincs hatalma az ő szippantógépe fölött.
7: Hát, még Mimikronapó sem tud vele elbánni.
6: Hát a gépével még én sem. De Quantum Fantumot már elfenekeltem egy párszor.
5: A nagy varázslót?
6: Nem egészen, tudjátok. Én tanítottam az iskolában annak idején. Nagy kopi volt már akkor is, pedig nagyon jól tanult.
7: Kedves Mimikronapó, nincs valami jó ötleted?
6: Hát, ha bátrok vagytok és ügyesek.
4: Igen, igen, bátrank vagyunk, és ügyesek
6: vagyunk. Na, akkor jól figyeljetek. Végtelen, beláthatatlan a világ mindenség. Benne a mi világunk bizony icike-picike. A ti családotok a vasatom. A millió és millió vasatom alkotja magát a vasat, és hogy a vasból mi lesz, azt egy hatalmas, csodálatos lény dönti el. Az ember.
7: Az ember.
6: Mi például egy kalapácsban.

A kérdés az, hogy mit lehet kihozni egy korai rádió műsorból, többet, mint egy későbbiből. De egyáltalán fölkeltek már? Egyáltalán megtelik a komment fal novemberi hajnalon? Remélem, hogy igen. Jó reggelt kívánok, Baló György vagyok, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a Tilos Rádió tematikus hírnapjának nyitó műsora. A stúdióban rajtam kívül Konszti és Malkovics, azonnal kezdünk.

0: Nos hát jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Itt újra itt a Szexakció hírcsoport.
1: Konstival.
0: És Malkovicssal.
1: És Baló Györgyel.
0: Jó reggelt kívánunk! Nagyon köszönjük, hogy eljött itt a tematikus hírnapon a Tilos Rádióban. Egy kicsit így, nem tudom, néhány szakmai tippet is esetleg tud adni nekünk, hogy indulunk neki ennek a nehéz feladatnak itt a Tilos Rádióban. De azért elsősorban szeretnénk egy kicsit önről kérdezni pályájáról. Legelőször is azt ugye néztük az interneten több helyen, az ELTE bölcsészkarára járt. Annak idén hogy jött a tévé? Milyen ötlettől vezérelve?
2: Hát az ELTE bölcsészkarán kellett valamilyen gyakorlati munkát végezni, vagy gyakornoki munkát végezni, mert elmentem a Magyar Távirati Irodához, MTI. És ott a külpolitikai szerkesztőségben dolgoztam, vagy emlékeim szerint egy nyáron. És aztán az történt, hogy az MTI külpolitikai, nem is tudom, MTI főnökét akkor úgy hívták Pécsi Ferenc, kinevezték a Magyar Televízió vezetőjének, és akkor fölhívott, hogy akarok-e oda menni dolgozni. Mondtam, hogy igen. Ennyi, ilyen egyszerű.
1: Fölmerült bennem, hogy a BTK-t említett, hogy ott volt ez ilyen gyakorlat. Ez melyik szakhoz kapcsolódott?
2: Angol-német szakra jártam.
1: Mint a magyar is föl lett volna tüntetve. Nem?
2: Hát aki földüntett, az tévedett. Nem jártam a magyar szakra, csak angol-német csak szakra angol-német. Jártam. Ez nyelvgyakorlat volt voltaképpen, mert külföldi tudósításokból kellett, külföldi hírekből kellett magyar híreket csinálni. Több hírügynökség anyagából csinálni egy magyar összefoglaló anyagot. Ez volt a munka.
0: Ma már ugye valószínűleg ön a szakmai etalon, tehát sokaknak feltehetőleg ön a példaképe.
2: Meg másoknak nem, igen.
0: Sokaknak igen, maradjunk most nálam.
2: Köszönöm, nagyon kérdés.
0: Ugyanakkor azt hadd kérdezzem, hogy amikor ön bekerült, akkor ön kit tartott példaképnek? Tehát ki volt akkor olyan a tévénél, akire azt lehetett mondani, hogy ő példaképnek kell tartani, vagy már az ember ilyenkor úgy indul, hogy nem ilyen neki a saját stíl?
2: Hát nem volt ilyen igazi példakép, annál sikem az egész dolog nagyon új volt. Akkor még, amikor én ezt elkezdtem a televízió, mert mennyi idős volt, amikor kezdtem, az 70-ben kezdtem el, de azt jelenti, hogy akkor kb. 13 éves volt a televízió. Voltak már persze az akkori kornak is sztárjai, hát közülük mondjuk, ha valaki jó volt, az a Vitray Tamás. De hát voltak ott többen is, akik ütőképes emberek voltak, de mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a kezdete volt ez még.
0: És mondjuk inkább a későbbi időkre vonatkozik, amikor már akár több külföldi hírcsatornát is láthattunk, hogy esetleg akár a mai időkből, akár régiekből külföldit kit tud mondani, aki ilyen, nem is, hogy példakép, de aki ilyen követendő példa.
2: Vagy embert vagy csatornát?
0: Embert érnek el most, de most hogy mondja a csatorna is?
2: Hát embert nagyon nehezen, tehát annyira én nem ismerem a külföldi csatornákat, hogy nagyon kövessek valakit. Mondjuk volt egy nagyon híres amerikai, hát nem is tudom mi volt, műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Walter Cronkite, aki Amerikában egy etalon volt. Azt mondták, hogy amit a Cronkite mond, az egész Amerika elhiszi. Ő tetszett, egyszer volt Magyarországon, csak csináltam vele egy órás beszélgetést tulajdonképpen még annak idején a Magyar Televízió számára. És ő tényleg tetszett, de ez tényleg olyan volt az ember, hogy valahogy egész Amerikában, amit ő kimondott például, a leghíresebb története az, hogy amikor Lyndon Johnson, aki egy nagy elnök volt, nagyon ellentmondásos, de nagy elnök volt Amerikában, és morfondírozott és gondolkodott azon, hogy ugye elinduljon-e a 68-as elnök választáson. Mert amikor a Kennedy-t lelőtték, akkor ő lett az elnök 64-ig. Aztán egyszer megválasztották 64-től 68-ig, és gondolkodott azon, hogy elinduljon-e. És miután a Cronkite azt mondta egyszer egy szokatlan riportsorozat végén, amiben véleményeket fogalmazott meg, amit nem szokott, hogy az Egyesült Államok el fogja veszteni a vietnámi háborút, akkor ettől a Johnsonnak, aki akkor elnök volt, annyira elment a kedve, hogy akkor másnap közölte, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másnap, hogy ő már pedig nem indul még egyszer az elnökségére.
0: Magyarországon lehet ilyen ember? Vagy van esetleg, hogy volt valami ember, aki, ha mond valamit, akkor egy miniszterelnök, vagy egy elnök azt mondja, hogy akkor ezt ne csináljuk?
2: Nincs. Nem volt és nincs. Magyarországon nincs olyan, egyáltalán nincs olyan szerepe se a médiának, se a nyilvánosságnak, hogy nagyon különösen hallgatnának rá, vagy néznék, vagy olvasnák, vagy elfogadnák.
0: Csak egy másodperccel kitérnék arra, ugye mondta, hogy ön is készített vele interjút, ugye régen nagyon nagy emberekkel, pont múlt korábban néztük Konstival, hogy ő, talán az ENSZ főtitkárával is készült interjú, még a rendszerváltás előtti időkben.
2: Most lehet,
0: ezt nem tudom, hogy interjú mikor történt, de hogy lehetett az, hogy a régi időben ilyen nagy embereket meg tudtak hívni, és, vagy el tudtak menni hozzájuk, és ilyen nagy interjúkat?
2: Hát egyrészt sokat kellett talpalni hozzá, sokat kellett kuncsorogni, sokat kellett folyosókon állni és várni, de ha az emberek szerencséje voltak, ezt meg lehetett csinálni. Ezt most meg lehetne csinálni, csak már valahogy azt hiszem, hogy Magyarországon erre nincs igény. Vagy azok, akik televíziókat vezetnek, azt gondolják, hogy erre nincs igény, ezt nem tudom eldönteni.
0: Hát érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni, akkor ma, akkor ezt nem lehetne megcsinálni, akkor veszek ma is adott hozzá egy...
2: Hát azt meg lehetne csinálni, csak az a kérdés, hogy Magyarországon van-e ma külpolitikai újságírás sajtóban, rádióban, televízióban, vagy 1989 óta, vagy 88 óta annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, hogy kevésbé érdekel minket a világ, vagy kevésbé érdekel közönséget a világ, ezt nem tudom.
0: Szóval logikus, hogy... megnyílt a világ 89-ben, mi meg úgy épp azért ennek köszönhetően is zárkoztunk, tehát nem is
2: értek. Bölcsnek gondolom ezt a kérdést, sehol nem volt. De ez van. Nem ez van?
0: Ez van, ezt én is érzem, mert engem úgy, nem mondom, hogy a veszedelmesen, de ugye azért jobban érdekel a külpolitika, vagy szerintem átlagnál jobban, és hogy azt látom, hogy nagyon nem nagyon, de hogy mondjam, az nincs azon elém tolva, tehát hogy keresni.
2: Abszolút így van, de azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ez úgy volt, hogy mondjuk a rendszerváltozásig addig saját magunkról nem tudtunk semmit, viszont a világról sokat, relatíve sokat. És a rendszerváltozásnál ez teljesen megfordult. Elkezdtünk magunkról egyre többet megtudni, és a világról értelemszerűen vagy nem, ez egy vitakérdés, egyre kevesebbet. Szóval valahogy, tényleg ez valahogy ellentétesen van. Mióta nyílt a világ, azóta Magyarországot, vagy a magyar közönséget, vagy a magyar szerkesztőket kicsit kevésbé érdekli a külföld.
1: Hát illetve úgy mutatják be, hogy az valamilyen szempontból támogassa a hazai mondani valót, vagy a hazai érdeket, vagy az éppen az ő adott politikai érdeküket, nem?
2: Is. Ebben is egyetértek, ez is így van. De hát a másik gond az az, hogy amit én gondnak vélek látni, hogy régen, amikor Magyarország zárt ország volt, és a nemzetközi eseményeken a magyarok nem nagyon vettek részt, hanem ezt inkább itthonról nézték, akkor a magyar közösség megtudta, hogy azokon az eseményeken mi történt, ki mit mondott, vezető emberek, nyugati állam, férfiak, stb. Amióta ez nem így van, hanem a magyarok is részt vesznek ezeken az eseményeken, azóta egyre kevesebbet tudni arról, hogy mások ott mit mondanak, és mások mit csinálnak, mert ahogy ön mondja, hát főleg arról hallunk, hogy XY magyar, nem tudom én, helyettes államtitkár mit mondott valahol, és akkor nem tudjuk meg, hogy mit mondott a német kancellár mondjuk. De azt mondani kell, hogy ez a tendencia az utóbbi, nem tudom én, szerintem egy fél évben, amióta van ez a menekült válság, azóta azért kicsit változik. Tehát többet hallunk külföldön, minimum a szomszédos országokról, Európai Unióról, stb. Ez egy viszonylag új dolog.
1: Említette ugye a példaképeknél személyeket is, és milyen intézményeket említene, milyen tévéket vagy egyébként?
2: Intézményeket?
1: Hát,
2: jó, hogy televíziós
1: csatornát, igen.
2: Hát nagyon sok jó televíziós csatorna van a világban, és most meg aztán utóbbi években, tehát amikor bekövetkezett a műholdas televíziózás, meg azután a digitális robbanás, hát nem tudom én, Európában biztos van, szerintem közelebb van az európai tévécsatornák száma az 1000-hez, mint az 500-hoz. Uh-huh. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy kínálat és nyilvánosság. Én jónak tartom, nem mondom, hogy el vagyok tőle ájulva, de jónak tartom a BBC-t, BBC World News, ami Magyarországon is fogható, jónak tartom a britek közül, jónak tartom a Sky-t, az is látható Magyarországon, a Sky News, jónak tartom a Channel 4-t, körülbelül ezek a azt mondanám, ezek azok a brit csatornák, amiket legjobbnak tartok. A többi televíziónál nagyon jók a skandinávok, mindegyik jó, jók a norvégok, jók a svédek, jók a dánok, ott nagyon erősek a közszolgálati médiumok, nagyon-nagyon erősek ezekben az országokban. Jó, amikor utoljára láttam, jó volt, és valószínűleg most is jó, a lengyel közszolgálati televízió, az egyetlen a volt szocialista ország közül, amelyik ma is piacvezető, nagyon erős és nagyon jól csinálják. Amerikában is vannak jó csatornák, de ott inkább műsorok vannak, mint csatornák, amiket az ember jónak tart.
1: CNN az nem tartozik ezek közé a kiemelt csatornák közé? Mert azt szokták, hogy az alapértelmezett
0: hírt. De azt ismerjük,
1: hogy igen, alapértelmezett hírcsatornának mondani.
2: Én nem gondolom, hogy rossz a CNN, tényleg nem gondolom, hogy rossz, de én az összességében azt gondolom, hogy a BBC is, meg a Sky is jobb. Tehát én választhatok, hogy melyiket nézem egy adott eseményről. kivéve, ha ez egy amerikai esemény, akkor inkább a BBC-t vagy a Sky-t választanám. De egyáltalán nem rossz a CNN. De a CNN-nek ugye inkább az a nagyon nagy jelentősége mindenütt a világon, hogy nagyon jól tükrözi az amerikai álláspontokat bizonyos ügyekben. És következően az Egyesült Államok geostratégiai helyzete miatt általában nagy súlya van annak, hogy mit lát, vagy mit látnak a CNN-en, vagy mit mond a CNN. Nem tartom a szenzációsnak, de mindenképpen szükség van rá, és egy nagy durranás, hogy van egyáltalán, de ezt megcsinálták.
1: Ha tehetné, akkor ha kapna mondjuk egy felkérést erre egy ilyen külföldi adótól, akkor elvállalna ott mondjuk egy magyar adást? Tegyük azt mondjuk.
2: Egy magyar adást?
1: Uh-huh. Mondjuk a BBC-nél.
2: Vagy a BBC-nek egy magyar nyelvű adást? Aha. Nem.
1: Nem?
2: Nem. Kinek? Kinek csinálnám azt?
1: Csak elméletben merült bennem fel a kérdés, hogy dolgoznál szívesen.
2: De szerintem annak nem lenne közönsége. Vagy minimális közönsége lenne. Lenne?
1: Nem tudom, lehet. Lehet, hogy lenne igazából.
2: Én nem vállalnám ezt, nem hiszem. Nem gondolnám azt, hogy bárkit a BBC-nél, a BBC közönségében egy magyar adás érdekel. Ha az a kérdése önnek, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyaroknak csinálni műsort, azt se vállalnám el. Mert ők meg láthatják, egy csomó magyar tévét láthatnak műholdról. Nem lesznek kíváncsiak arra, hogy én ott Londonban ülve mit gágóhoz össze Magyarországról. Úgyhogy nem, köszönettel nem.
0: Hát akkor ezt nem tudjuk felajánlani.
1: Továbbítjuk a BBC-nek. Ön szemében mitől hiteles és mitől jó szakember egy pályatárs? Ha már így a nagyokról és a példaképekről, vagy akár a kollégákról beszélünk.
2: Hát az, hogy valaki mitől hiteles, azt én nem tudom megfejteni. Én szerintem én ma se olvasok, vagy ma se látok olyan meghatározást, ami megmagyarázza, hogy mi az, hogy valaki hiteles, vagy átjön, inkább ezt mondanám, ezt a szót, hogy átjön. Tehát ön odahűl és mondjuk megnézi a tévéműsort, aki ott önhöz beszél, annak vagy elfogadja, amit mond, vagy nem. Vagy átjön önnek, vagy nem. Én tényleg azt gondolom, ezt nem lehet tanulni. Ez valakinek vagy szerencséje van, vagy nincs szerencséje. Fogalmam nincs az, hogy lehet tanulni. A szakmában sok mindent lehet tanulni. De az, hogy valaki mennyire jön át a tévébe, és mennyire nem, azt nem lehet megtanulni, az a megjegyzés, hogy jó szakember, akit jó szakembernek tartó, az témaérzékeny, hírérzékeny, van látásmódja, kíváncsi, toleráns, széles látókörű, van stílusérzéke, körülbelül ezeket tudnám mondani, ami fontos. Alapvető dolog a kíváncsiság szerintem.
1: Az kiderül az interjúiból, hogy a munkafeltételei közé tartozik. Általában meg szokta szabni, hogy amennyire lehet, független maradhasson, tehát hogy a tematika a tekintetében a maga ura legyen.
2: Ha lehet, akkor
1: ha igen. Lehet, hogy ez most már a hírneve meg a szaktudás alapján ez egy szinte egyértelműen elvárható elvárása önnek, viszont ez mikortól kezdődött a pályán, tehát honnantól mondhatja el ezt egy...
2: Hát nem tudok egy napot vagy egy megjelölni, ezt nem tudom, ezt valójában ki kellett küzdeni. De azért, amikor dolgoztam magyar televíziónál, akkor mondjuk azt az utóbbi, nem tudom, nagyjából 10 év, az utolsó 10 év, amit ott töltöttem, 2000-től kezdve általában ez így volt.
1: Tehát ez a folyamatos munka és az évek volt, ami ezt meghozta, tehát nem köthető egy valamilyen szakmai olyan eredményhez, például egy bizonyos műsorhoz, vagy egy bizonyos pozícióhoz?
2: Nem. Műsorom volt egy csomó műsor, de ilyen csak én műsor, hogy én legyek benne, és az én nevem legyen benne, ilyen nem szokott lenni általában. Meg pozícióhoz se köthető, nem volt. Voltak pozícióim, de magas pozícióim igazából a 90-es évek legelejéig voltak, attól kezdve már nem.
0: Még egy kérdés, nem is egy, a köztévéről egy kérdés, hogyha lehet, hogy az annak idején hogy alakult ki, hogy önhöz kerültek a választási műsorok? Hát idő után, hogy a kereskedelmi tévék is közvetítették, de talán az még úgy mindig a legnépszerűbb adás volt a köztévének, és hosszú választási ciklusokon keresztül ugye az ön nevével összekapcsolódott a választási műsorok összekapcsolódtak. Ez hogy alakult?
2: Igen, a választási műsorok voltak abban az időszakban a köztévé legversenyképesebb műsorai. Tehát amikor már volt kereskedelmi televízió, és ők is elég nagy erőkkel próbáltak választási műsorokat csinálni, azokat a köztévé szokta megnyerni. Más műsorokat már nem nagyon. Ez nagyjából véletlen volt. Az történt, hogy mikor is volt ez, 1989 őszén volt egy puccs az akkori Magyar Televízióban, vagy a Magyar Televízió ellen, aminek következtében ottan a főnököket lecserélték, és kinevezték főnöknek a nemrég elhunyt tanár urat, Nemes Kürti Istvánt. És Nemes Kürti az egy nagyon okos ember volt, nagyon tehetséges, nagyon értelmes, történetesen a televízióról fogalma nem volt. Filmekkel foglalkozott ő, filmgyárat vezetett, forgatókönyveket írt, és a könyveket is írt, a történész is volt. És akkor a Nemes Kürti elkezdett ottan működni a televízióban, elég ellentmondásosan, és aztán ez úgy sikerült, hogy amikor elérkezett 90 januárja, és kiderült mindenki számára, hogy itt nem sokára választások lesznek, akkor kellett találni valakit, aki ezt kézbe kapja. És akkor annyira szét volt verve már a televízió teljesen, a belső harcok, meg mindenféle izé, hogy az egyetlen csapat, amelyik úgy, ahogy működött, és úgy, ahogy rendben volt, az a TV2, akkori TV2, aminek akkor én voltam a vezetője. És akkor a Nemes Kürti tanár úr egy szép napon azt mondta, hogy na, akkor csináljuk ezt a választást mi. Így lett, zsattókezve maradt ez így. És nem nagy valószínűséggel ezt akkor másik csapat nem volt, amelyik meg tudta volna csinálni. Kérdés, hogy mi mennyire jól csináltuk, ez a másik kérdés. De ennek akkor nem volt alternatívája. Szóval nem volt verseny érte, na, így fogalmazok.
0: Igen, és hogy jól csinálták, ezért maradt ott egészen.
2: Hát azt gondolták, hogy jön, de nem mindenki gondolta ezt az összehetni hangsúlyozni, szóval voltak ott nagyon kemény ellenvélemények is, meg balhék, meg mi. Nem csak a tévében, a tévén kívül is. Pártok, meg mit tudom.
0: Ja,
2: meg,
0: pártok, jó.
2: Ez jó, hát ez akkor nagyon fontos.
0: Igen, igen, igen, igen.
2: Hogyha, bár ez nem kérdezi ön, de hadd tegyem hozzá, hogyha 1990-ben a pártok mindegyike nem egy megszerzendő célpontnak tartja a magyar televíziót, hanem egy fórum lehetőségének, akkor valószínűleg minden másképp alakult volna már, mint a televízió környékén. De egyszer az történt, hogy mindegyik meg akarta magának szerezni. Ennyi.
0: Ezt gondolom, értem, hogy külföldön nem így van, nem? Tehát ott inkább fórum.
2: Külföldön inkább fórum, mindenütt zűrök vannak a köztelevíziókkal, van, ahol azért, mert sokalják az előfizetési díjakat, van, ahol azért, mert a kereskedelmi televíziók azt állítják, elég nagy erővel lobbiznak ezért Európa szerte, hogy azt mondják, hogy amit ők ingyen előállítanak, azért ne kérjenek pénzt a köztévé műsorkészítői az adófizetőktől, mondom, hogy ezt a kereskedelmi tervezők ingyen is csinálják. Másrészt meg nagyon-nagyon sok zűr van a függetlenség körül, hogy mennyire független, meg milyen távolságra áll a kormánytól, stb. De ezek a zűrök azért nagyságrendileg mások, mint amik nálunk vannak, és azért ott a legrosszabb is, kevésbé nem független, mint Magyarországon.
0: Még maradva a köztévénél, hogy említette, hogy a választási műsor volt az egyetlen egy idő után, nem a kereskedelmi tévéket meg tudta verni.
2: Igen.
0: De ugye általában nem csak a rendszerváltás, meg különösen nem csak a kereskedelmi tévék megjelenése után, hanem úgy általában mit gondolja a köztévének, melyik volt a legjobb időszaka, vagy melyek voltak a legjobb időszaka, és ezt akár fel is mondhatjuk úgy, hogy valaha, vagy úgy, hogy a rendszerváltás óta volt még olyan időszaka, amikor egy fölívelő.
2: Hát először is, hát jó, az egy nagy kérdés, hogy volt-e valaha köztévé Magyarországon. Az igazság az, hogy volt ez a kifejezés, ha biztos emlékeznek rá egy időben, hogy közszolgálati média. Ez az újabban most már kicsit ritkábban mondják, inkább azt mondják, hogy köztévé. És emlékeim szerint én 2001-ben írtam egy cikket a Népszabadságban, és akkor javasoltam, hogy ezt a közszolgálatot, mint ezt felejtsük el, mert a közt nem szolgálta soha a magyar televízió megfelelően. Azt mondanám, nagyon egyszerűsítve azt mondanám, hogy ami a kultúrát, művészeteket, zenei gyerekműsorokat illeti, ebben a magyar televízió nagyon jól működött. A rendszerváltozásig. Tehát a 70-es, 80-as években ez nagyon komoly, azt gondolom, hogy komoly értékeket hoztak létre, és jól működött. Politikai és tájékoztatási értelemben nem működött jól. Na most akkor utána, 90 után az egész dolog egy kicsit megfordult. Gyerekműsorban, kulturális műsorban, zenei műsorban, művészetekben, kultúrában szerintem nem működik jól. Politikai értelemben én nem látok olyan korszakot, amikor nagyon jó lett volna. Látok kevésbé rossz, meg rosszabb korszakokat. De olyat, ami jó, tehát ami egy független, szuverén, minden pártól egyenlő távolságra lévő, és nagy tekintélyű köztelevízió, ilyet Magyarországon nem sikerült összehozni.
0: És 90 óta volt olyan időszak, amikor egy, hát a kereskedelmi tévékkel a versenyt föl nem is vette, de hogy azért nem volt olyan iszonyatos távolságra nézettségben a kereskedelmi adók?
2: Nem. Nem, de ha kíváncsi erre a részletében, ez úgy néz ki, hogy a magyar televízió, visszamegyünk, 89 szeptemberében voltak ezek a háromoldalú tárgyalások, amikre nyilván emlékeznek, azoknak a végén aláírtak egy csomó dokumentumot. A dokumentumok között az összes sarkalatos törvény szerepel, tehát amik a jövő szempontjából egy többpárti parlamenti demokrácia törvényei. Választási törvény, alkotmánymódosítás, blablabla. Bla. Amit nem sikerült aláírni, az volt egy média törvény. Tehát az egyetlen új törvény, amit nem sikerült aláírni. És ezek után tartott ugye három kormánynak 6 évig, amíg összehoztak egy média törvényt, ami botrányosan gyenge volt. De megcsálták. És azok, akik e körül nyüzsögtek, azok azt mondták, hogy egy rossz média törvény is jobb, mint hogyha nem lenne média törvény. És akkor összecsáltak egy rossz média törvényt. Aminek következtében ezek az emberek, akik azt hitték magukról, persze a politikusok mindenhez értenek, hogy ők a médiához is értenek, nem értenek hozzá, nem is értettek hozzá, akkor se. De a dolog lényege az, hogy úgy gondolták, hogy a magyar televízió az annyira erős, és annyira ott van az összes sztár, és annyira nézett, hogy az meg fogja oldani ezt a versenyt a kereskedelmi tévékkel. És nem készítették föl a magyar televíziót, nem tőkésítették föl, azt gondolták, hogy megél a reklámpiacról, mert a reklámbevételek döntő többsége, azt hiszem évi 20 milliárd forint az MTV-hez került. 97 októberétől számítva 2 éven belül 4-szer feleződött meg a magyar televízió nézettsége. Tehát először volt valami 90 valamennyi, vagy 80 számok végén, ennek lett a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele. És úgy olyan 2-3 év alatt elérte a 10% környékét. Zárójel, most is ott van körülbelül. Úgyhogy nem volt, semmilyen szempontból nem tudta fölvenni a versenyt a kereskedelmi tévékkel. Zárójelben mondanám, hogy voltak ott kisebb-nagyobb csínytevések is, tehát elcsábítottak embereket, az még úgy rendben volt, de loptak el műsorokat. A TV2 nevét azt egyszer ellopták a magyar televíziótól, mert mint kiderült, a magyar televízió ezt annak idején nem védette le. Tehát nem volt egy szép időszak, de túl vagyunk rajta.
0: Hát most egy másik szép időszak.
1: Közben jutott eszembe, hogy az, hogy ez a köztévé sosem volt egy fórum, hanem mindig egy megszerzendő célpont volt a politikusoknak, ez bizalmatlanságból fakad?
2: Is.
1: Féltek tőle? Vagy miért?
2: Is. Részben bizalmatlanság, ami részben jogos is volt. Tehát az, hogy nem bíztak egy állampártot kiszolgáló médiumban, nem bíztak, az érti az ember. Ennek lett aztán egyenes következménye egy 90-es választású műsor, az nem tudom, hogy egyáltalán nem tudom, hogy önök éltek-e már akkor, de az minden esetre 24 órán át tartott, úgyhogy eredmény nem volt. Még azért, mert annyira nem bíztak a rendszerben, és a szavazat összesítésben, hogy a adatátviteli rendszereken választási adatoknak nem nagyon maradt hely, mert ilyen különféle biztonsági információkat futtattak rajtuk. És ezért tényleg emlékszem, hogy másnap este 24 órás műsor volt, és azt mondom, hogy egy darab képviselői hely dőlt el, vagy amit be tudtunk mondani ez alatt. De mindegy, szóval nem bíztak a köztévében, nem bíztak az emberekben, nem bíztak és nem bíznak egymásban. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szempontból nem unikum ez az egész történet, hogy hol vannak ma a magyar nyilvánosság fórumain érdemi viták. Szerintem sehol. Tehát hogy működik egy ország, vagy hogy halad egy demokrácia egy kicsit előrébb? Hogy egymással rivalizáló nézetek vitái kerülnek a nyilvánosság elé, nem?
1: Igen.
2: Van, tudunk ilyenről ma? Én nem tudok ilyenről. Önök tudnak?
0: Nem.
2: Van ilyen? Tényleg nem tudok ilyenről. Azt látom, hogy újságírók veszekednek egymással különféle tévéműsorokban, meg ilyen vagy olyan szintű vagy minőségű önmagukat politológusnak, meg elemzőnek, meg blablabla hívó emberek beszélgetnek egymással, zárójel, nagyjából ugyanazok 20-25 éve, de olyanról, hogy igazi, érdemi, tisztességes, normális, kulturált, egymás emberi méltóságát tisztelő és udvarias vita, én erről nem tudok. De soha nem is volt. És ezt tartom a magyar média első számú hiányosságának. Mindig is ezt gondoltam.
1: Macerás is veszélyes, aztán senki nem akarja.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire veszélyes, nem nagyon lehet összehozni, mert X nem ül le Y-nal, Z nem ül le C-vel, stb. De én csak azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Nem?
0: De azt gondolom, nézet is lenne.
2: Nagy valószínűséggel, igen.
0: Dolga, de általában az emberek, amennyire ismerem az emberek véleményét, úgy valószínűleg igen.
2: Igen, mert az az érdekes, az nagyon érdekes, amit ön is mond, hogy miközben az emberek úgymond ilyenek nincsenek, de mondjuk az átlagember azt mondja, hogy ő neki elege van a politikából, meg nem kíváncsi rá, meg nem akarja, de a politikusokat a műsorokban inkább nézik, mint bárki mást. És én nem tudok rájönni az okára 25 éve, ezt most komolyan mondom. Tehát hozhatok én egy műsorba Nobel-díjas tudóst, olimpiai bajnok sportolót, akármilyen híres művész, stb. Ha egy politikus van, azt inkább megnézik. Én nem tudom, hogy ez
0: mitől. Én nagyon gondolkoztam magam sokszor. Meg azon is, hogy nekem sokszor eszembe jutott az is, hogy nem tudom én, aki közelebb áll hozzánk, vagy a közös képviselőnk, hogy nem tudom, lehet, hogy éppen elviszi a házpénzét, vagy éppen a közelünkben lévő ember ellopja ezeket, de nem érdekel annyira mégis, hogy mit csinál, mint mondjuk egy politikus. Tehát ennek minden rezdülését figyelem.
2: Aki de miért?
0: Pedig, nem tudom, azt nem tudom, csak mondom, hogy...
2: De miért figyeli?
0: Nem tudom, én nem figyelem annyira, bár, de...
2: Tehát azt mondja, hogy figyelem, annak minden rezdülését figyelem, ja, hát ezt mondja, hogy az átlag ember...
0: Beleéltem magam.
2: Ja, értem. Igen, és a baj az, hogy a tetejében olyan politikusokról beszélünk, akik nagyon sok éve mindig ugyanazt elmondják, és nem nagyon látunk új gondolatokat. Igen. De ez van.
1: Nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy ez a foci csapatnak a része, mindenkinek megvan a foci csapata, úgymond, tehát most nagyon idézőjelbe, tehát akinek drukkol, az a politikusi csapata, és őket már inkább mit mond a sztár, meg így kezelik, és nem az, hogy mi az érdemi mondani valója.
2: Lehet, hogy ezért van. Tényleg lehet, hogy ezért van, de azt gondolom, hogy ha a 80-as évek végén, a 90-es évek elején megpróbálta volna mondjuk az adott közmédia, akkor másképp szocializálni az új ország új közönségét, vagy megpróbálta volna megváltoztatni, vagy más médiatartalmakat kínálni, akkor ez valószínűleg másképp lenne.
0: Ezt hogy tudta volna megtenni úgy, hogy mondjuk a politikusok ebben nem partnerek? Tehát, hogyha egy a politikus
2: sehogy, nem is tette meg. A politikusok nem akarták.
0: Igen, mondjuk azt nem mondhatom, hogy elkezd mellé beszélni, akkor kiküldöm a stúdióba, hogy berekeztem a műsort.
2: Nem, de mondjuk még eddig se kell elmenni. Addig kell elmenni, hogy ne beszéljenek bele. Tehát, hogy ne beszéljenek bele abba, hogy ki lesz a főnök, engedjenek normális, tisztességes pályázati úton kineveződni embereket, de hát ez abszolút nem jött össze.
0: Tényleg akkor az média hibája is volt, hogy ezt hagyta, hogy...
2: Persze, ezt elfogadom. Mint ahogy ma is sok minden a média hibája, de hát a média nem tud összefogni, ez már nagyon sok, már messze nagyon szerteágazó.
0: Most elég sok rosszat mondtunk, hát rosszat, szóval elég sok kritikával illettük a közmédiát, szóval a közmédiát. Megmondtuk, hogy a nézettségi verseny mindig is alul maradt. Mostanában néhány hónapja tűnt fel nekünk, hogy sok helyen fórumokon emberek kirogatják, elég markáns vélemény, kell-e egyáltalán közmédia az országnak, akár nekünk.
2: Ez egy nagy kérdés. Már itt a beszélgetésben előkerült, hogy Nyugat-Európában vannak nagyon erőteljes lobbizó mozgalmak, hogy nem kell közmédia. Én nekem az a véleményem erről, de nem erről a közmédiáról beszélünk, hanem a kérdés az, hogy kell-e közmédia, szerintem nagyon kell. Szerintem egyszerűen nélkülözhetetlen. Én azokat, olvasom ezeket a pártvéleményeket, meg minden. Hát mivel ez a műsor nem olyan hosszú, ezért röviden azt mondom, hogy hülyeségnek tartom azokat, akik azt írják, hogy nem kell közmédia. Elmondanám, hogy szerintem miért kell közmédia, és hogy miért nélkülözhetetlen a közmédia. Először is azért, mert vannak emberek, vannak olyan csoportok a társadalomban, amelyeknek a véleményét és a hangját egy kereskedelmi televízió soha nem fogja megfelelő erővel közvetíteni. A hátrányos helyzetű csoportok, a kisebbségek, a szegény emberek, a nők, és így tovább, akinek bármilyen szempontból kisebbségben vannak, azok soha a kereskedelmi televíziót érdemben nem fogják érdekelni. Ez első. A második, hogy ki csinálja meg a magyar művészet és a magyar irodalom nagy értékeinek televíziós feldolgozását, hanem a közmédia. Ki fogja ezt megcsinálni? Nyilván nem fogja egy kereskedelmi televízió azt mondani, hogy már pedig ő most csinál egy Mikszát sorozatot, vagy Móricz sorozatot, mert erre A. nincs pénze, B. nem lenne olyan horribilis a nézettsége, hogy megérné ez a befektetés. Ez mindent a világon a közmédia dolga. Vagy megcsinál a közmédia, vagy nem csinál semmit. Mondjuk egy BBC-t, ha veszünk, nem kell azt hinni, hogy a BBC azért népszerű az Egyesült Királyságban, mert a hírműsorai színvonalasok. Abszolút nem. Színvonalas hírműsort csinál a Channel 4, csinál a Sky, csinál az ITN, és mások is csinálnak. De megnézi az ember a BBC 100 legnézettebb műsorát évről évre, annak a döntő többsége angol nyelven írt szerzők televíziós változatai. Filmek, tévésorozatok, és így tovább, és így tovább. Ezt más nem csinálja, csak a közmédia. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, Ausztriában, nálunk is szerintem. Másként, hogy nem csinálja, az egy másik kérdés. De te azért arról volt szó, most nem arról beszélünk, hogy ez milyen ez a közmédia, hanem kell, vagy nem kell. Igen. Szerintem nélkülözhetetlen.
0: De volt egy időt csinált.
2: Rengeteget csinált, a rendszerváltás előtt. Rengeteget csinált. Hát volt olyan év, amikor a magyar televízió, nem is tudom, a 80-as évek volt olyan, hogy 70-80 egy órás, másfél órás tévéjátékot készített egy év alatt. És ebből egy csomó nagyon jó volt. És akkor ez egy esemény volt Magyarországon, hogyha egy új magyar tévéfilmet, a tévéjátékot akkori vezető színészekkel bemutattak. Hát tessék megnézni, hogy honnan, hogy mai magyar színészek azok alig-alig szerepelnek a televíziókban. Ha igen, akkor időnként ilyen gügyögő műsorokban. Hát a 70-es, 80-as években egy vezető magyar színész az szinkronizált, mert akkor megfizették, és igényes szinkronokat kellett csinálni. Esetleg gyerekműsorokban szerepelt. Kulturális és művészeti magazin és portré műsorokban szerepelt, és tévéjátékokban szerepelt. A legjobb magyar színészek dolgoztak. Ez ma nincs. Eltűnt. Vége van. Tehát ma a vezető magyar színészek alig-alig látszanak a képernyőn. És ez is egy kulturális veszteség. És ez is elsősorban a közmédia dolga lenne.
0: És ezt sem csinálja.
2: Nem.
1: Nagyon emlékezetes pillanat volt szerintem sokunk számára, és ez egy tényleg nagyon meghatározó, amikor a 2006-os eseményekről a tévéből élőben tudósított, amikor ott történtek a törések, zúzások, igen, hogy hogyan tudott akkor olyan fegyelmezett, szakszerű és tényszerű maradni, mire gondolt? Tehát amikor egyrészt a huligánok próbáltak bejutni az épületbe, másrészt kint lángolt a kocsia, hogy tudott?
2: De ez akkor még nem lángolt az autó, ja. Vagy lehet, hogy lángolt, de én nem tudtam róla. Aha. Sokkal később tudtam meg, hogy az autót fölgyújtották. De hát egyszerűen én nem tartottam, illetve elképzelhetetlennek tartottam azt, ami végül is megtörtént. Hogy oda bejutnak a tévébe az ember. És azt gondoltam, hogy nyugodtnak kell maradni. És a másik, amit gondoltam, hogy ha az ember hisztériát kelt, akkor még jobban, még többen fognak odajönni, és még többen fogják ostromolni a tévét. Ezért azt gondoltam, hogy inkább lejjebb kell venni, mint följebb. Ez volt a dolognak a lényege.
1: Mert azt szerintem sok, legalábbis számomra nagyon meghatározó élmény volt, hogy ment kint a dolog, tehát ment kint a buli, bent meg ön meg nagyon tárgyilagos tudott végigmaradni, és egy pillanatig nem lehetett.
2: De aztán abba hagytuk. Csináltunk majd egy műsort, aztán még egy műsort, már nem tudom, valaki mondta, talán a elnök akkor odajött, és mondta, csináljuk még egy műsort. Azt is befejeztük, és onnantól kezdve aztán a Magyar Televízió már nem is közvetítette a saját ostromát, hanem nem tudom, az ország a hírtévét nézte akkor, azt hiszem, meg ők valamilyen okból már előre tudták, hogy ott valami lesz, és nagyon készültek rá. Az más kérdés, hogy más is készülhetett volna, és más is tehetett volna ezt, azt. De azt is mondom önnek, hogy mi azt hiszem, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történt a tévé ostromnál. Soha nem fogjuk megérteni, hogy a tévét még nem lehetett megvédeni.
1: Ön szerint önök veszélyben voltak akkor?
2: Kicsit. Nem hiszem, hogy felkoncoltak volna minket. Kicsit legfeljebb, nem tudom én, mondtak volna csúnyákat, vagy esetleg nem tudom én, lögdöstek volna, vagy ilyesmi. Én nem gondolom, hogy életveszélyben voltunk. De az tény, hogy a tévé másik oldalán a Nádor utcában állig felfegyverzett rendőrök voltak, akik nem avatkoztak közben ebbe az egészbe, és soha nem fogjuk megérteni, hogy miért. De ezt simán meg lehetett volna oldani. A szöveg az, hogy azért nem, mert féltek, hogy vagy attól kellett tartani, hogy a tüntetők átmennek a parlamenthez. És hogy esetleg féltek, hogy megrohamozzák a parlamentet, és azért ezeket a rendőri erőket tartalékban kellett tartani. Nem tudom. Mondom, nem fogjuk megtudni sose.
0: Maradjunk ennyiben.
2: Igen.
0: Valaha, még ez nehéz überhelni, úgymond, de valaha a pályán volt váratlanabb helyzet, vagy valami vagy akár más ilyen húzós, rázós, váratlan?
2: Hát sok volt, mondjuk érdekes volt a taxis blokád alatt volt egy érdekes, nem tudom, hogy arra emlékeznek
0: hát egyáltalán. Hát volt, igen, meg hogy most olvasunk ki a bróleseket, mi a kofodába jártunk. Nem, akkor már talán is kellemben.
2: Nem, ott a taxis blokádban voltak nehéz pillanatok, különösen akkor, amikor ez nem bizony, hogy 1000%-ig pontosan visszatok erre emlékezni, mert ennek végül is 25 éve van, éppen most volt 25 éve. És akkor ugye a Magyar Televízió nagyjából kétféle műsort sugárzott. Egyrészt egy nagyon-nagyon erősen kormánypárti híradót, másrészt mi is csináltunk műsor, Napzárta nevű műsort, de azt gondoltuk, hogy ezt ennek tisztességesnek kell lenni, és mind a két oldal hangjának szerepelnie kell benne. Ebből az lett a következtetés természetesen, hogy aki a kormánypárti híradót kedvelte, az fel volt háborodva, hogy mi milyen műsort készítünk, beleértve a kormány egyes tagjait is. És ott akkor volt egy olyan helyzet, hogy én már nem is tudom, hogy a második vagy a harmadik napon, talán a harmadik napon, hogy azt hiszem, hogy valami olyan hír jelent meg, hogy ha nem mennek el a taxisok a hidakról, akkor erőszakkal, esetleg lövetéssel eltüntetik onnan a taxisokat. És akkor a kollégáim elérték telefonon a országos rendőrfőkapitányt, vagy annak a helyettesét, erre nem emlékszem, egy Szabó nevű urat, akiben volt a telefonos kapcsolat, és én élőadásban megkérdeztem tőle háromszor, hogy gondolja végig azt, hogy most mit fog válaszolni, hogy lövetne, vagy nem. És a harmadszorra ez az úr azt mondta végül is, hogy hát nem. És ez akkor ezen nagyon meredek pillanat volt, mert tényleg el lehetett képzelni, hogy lövetni fognak. Ez érdekes volt és emlékezetes. Például, de hát tudnék még mondani, de ez hosszú le, estelemben.
0: Jó, világos. Jó, akkor arra kérnénk, hogy annyiba csak avasson egy kicsit a, nem a magánéletébe, csak az idésébe, egy zenét, ha választom nekünk. Mert akkor
2: zenét? Így
0: most így van a színetre.
2: Bármit lehet?
0: Bármit, ami szívének kedves, fülének.
2: Bob Marley-t lehet?
0: Hajaj. Van is.
2: Ha azt lehet, akkor azt boldogan
0: bármit mennél. Lehet, természetesen. Itt bármit lehet.
2: Akkor ennyi.
1: Akkor szóljon az.
0: Szóljon, megjövünk vissza hamarosan.
1: Ez volt tehát a jó Bob Marley-s muzsika. Továbbra is mi vagyunk a Szex Akció hírcsoport Konstival.
0: Malkovicson.
1: És Baló Györggyel.
2: Jó napot.
1: Jó reggelt mindenkinek. Folytassuk a témát.
0: Még mindig felvételről vagyunk, nem mentett, nem telefonáltok, csak írjatok a cseten.
1: Így van, csettincsetek.
0: Köszönöm. Hallani,
1: folytassuk a beszélgetést a szakmaiság kérdésénél, ahol többé-kevésbé abba hagytuk a nagy témát. Vannak a munkájának saját maga számára kimondott és észben tartott olyan alapvezérelvei, amikre mindig gondol, amikor végzi a munkáját?
2: Hát döntően az, hogy én hiszek a tényekben és a tényeknek. Tehát szeretek tényeket használni, tényeket összegyűjteni, tényeket televízióba bemutatni, és erre alapozni beszélgetéseket. Én nagyon fontosnak tartom, hogy megpróbáljunk bármilyen témában néhány tényt az asztalra tenni, mielőtt elkezdünk beszélgetni, mert nem meggyőződésem, hogy a vélt vagy remélt közönség többsége ismeri az adott ügynek a tényeit.
1: Nehéz ezeket betartva dolgozni?
2: Nem, csak össze kell őket szedni, és az munkával jár. A hangsúlyozom, nem csak én csinálom, a kollégáimmal együtt csináljuk ezeket, de mi minden egyes műsorunkra próbálunk tényeket gyűjteni, innen, onnan, amonnan, ahonnan csak tudjuk. Nem, azért az fontos nekünk, hogy honnan van. Tehát nem tudom én, központi statisztika, hivatal, OECD, Eurostat, stb. Szóval hiteles forrásokból igyekszünk tényeket az asztalra tenni. Van, amiben nagyon-nagyon nehéz olyan tényeket találni, amik egybeesnek, tehát különböző források azonos tényeket produkálnak, és ezért nagyon sok a nehézség. De mondok egy példát, például rendkívül nehéz mondjuk alkoholról olyan statisztikákat találni, ahol a hazai és a nemzetközi statisztikák egybeesnek. Uh-huh. Hogy hány alkoholfüggő ember van Magyarországon, mondjuk, ezt nagyon nehéz megtalálni statisztikában. Vagy legalább ilyen nehéz, hogy mondjuk mennyit költ Magyarország pontosan felsőoktatásra. Erre vannak ilyen alapstatisztikák, de akkor kiderül, hogy ez nincs benne, az nincs benne, amaz nincs benne, szóval nehéz a dolog. vannak egyértelmű esetek, amikor meg lehet mutatni, hogy nem tudom én a nemzeti össztermék arányában mennyit költ Magyarország oktatásra vagy egészségügyre. Ezeket viszonylag könnyű előállítani, de nagyon sokat vacakolunk számokkal.
1: Ezek érdeklik az embereket?
2: Jó kérdés, nem tudom. Azt nem tudok rá válaszolni, hogy érdeklik-e vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az a műsor, amit most csinálunk az RTL-en, ez a Magyarul Balóval című műsor, ennek van egy érzésem szerint van egy törzs közönsége. Ez olyan legalább 200 ezer ember. Uh-huh. Akik ezt nézik, még úgy is nézik, hogyha éjfélkor vagy negyedegykor kezdődik. Ez igazából meglepő. És nagy tisztelet jár mindenkinek, aki nézi, és köszönet. Azt hiszem, hogy őket érdekli, hogy aztán szélesebb tömegeket érdekel, tehát mi történne ez a műsor este 8-kor lenne, ezt nem tudom megmondani. Uh-huh. De hát nem is, nincs is este 8-kor, meg egy kereskedelmi televíziónak tényleg nem dolga, hogy ilyen műsorokat este 8-kor sugározzon.
1: Az eddigi munkahelyi közül melyiket érezte a leginspirálóbbnak, ahol leginkább kitudotta az ön híradással és hírkészítéssel kapcsolatos munkaszemléletet teljesedni?
2: A TV3 nevű csatornát, ami volt, de ez végtelen hosszú történet, most nem fogunk tudni belemenni. De az a lényeg, hogy volt egy TV3 nevű műholdas csatorna 1997 őszétől 2000-ig, és azt nagyon szerettem. Azt ott jól éreztem nagyon magam. Lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy én voltam a főnök. Úgyhogy sok mindenben az történt, amit én akartam, vagy szerettem.
1: Mások is jól érezték magukat akkor?
2: Azt remélem, hogy igen. De hát ezt őket kell megkérdezni. Néha még vannak, ilyen össze szoktunk találkozni néha a régi kollégákkal, meg akik ott dolgoztak, azoknak egy nagy része a RTL-ben dolgozik, TV2-ben dolgozik, sokan dolgoztak egy darabig a Magyar Televíziónál, ma már kevésbé, de azoknak egy nagy részéből tévés lett, akik ott kezdték el a televíziózást 97 őszén.
0: Itt nagyon rövid személyes megérzés, csak fogadtunk, csak mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy ezt fogja mondani, TV3-at.
2: Igen?
0: Igen, valamiért, nem tudom miért, és hogy hát a hosszan nem is megyünk bele, de mindenképpen akart meg TV3-as kérdést, mert én azt tapasztalom, hogy ugye fönn is van az interneten, a YouTube-on egy felvétel, hogy a Hardi Mihály elbúcsúzik, és ennek azt hiszem 16-15 éve már, hogy talán 16.
2: 2000-ben volt.
0: 15 éve legalább, és még tehát 3-4 évig működött ez a tévé, 15 éve, és mégis, hogyha emberek neki megemlítem, akik annak idején nézték, akkor ilyen mosoly az arcukra, és a TV3, azt de szerettem, és akkor sorolják, hogy mit szerettek onnan, meg mi volt ott jó, hogy ennek mi lehet az oka, tehát mi volt akkor az innováció, vagy az a más, ami még talán egy kicsit, talán nem tudom, nézettségbe, talán nem, de nem emeltek ki a többi kereskedelmi adó közül, viszont így, hogy mondjam, tehát így...
2: Hát nézettségben először is nem tudott kiemelkedni, mert ugye nézni az országosan sugárzó, földfelszínen sugárzó, akkor szabadon fogható adókat nézték. Tehát ezzel egy olyan adó, ami csak kábelen volt látható, akkor nem volt versenyképes. Ma többé-kevésbé versenyképes lenne, mert bekábelezték gyakorlatilag az országot. De akkor ez még nem így volt. Ami abban szerintem új volt, az két-három dolog. Az egyik az, hogy nagyon minőségi filmkínálata volt. Ez hosszú, de az országos kereskedelmi tévépályázatra előzőleg, amit elvesztettünk, mert elcsalták, a TV3 amerikai tulajdonosai, akik országos csatornát szerettek volna indítani, összevásároltak egy csomó tényleg nagyon értékes és jó, nagyon minőségi filmeket. Ez az egyik. A második emlékeim szerint, hogy mi hoztuk be Magyarországon először az NBA-t. Ez az amerikai kosárlabda bajnokság volt, ami hát egy vadonatúj nagy dolog volt. A harmadik, hogy amit én szívesen mondtam volna elsőnek, meg a szívem szerint mondom, akkor elsőnek mondom, azt gondolom megcsáltuk a 1990 óta Magyarország legjobb hírműsorát. Ez a Hír 3 nevű híradó volt, és azt gondolom, hogy tisztességes, elfogulatlan és normális hírműsor volt, és ezt akik értenek hozzá, azok nagyon szerették. Körülbelül ez a három dolog, ami így hirtelen eszembe jut. Aztán csináltunk ott egy ilyen napi háttérműsort is később, ennek azt hiszem az volt a nevem, az azóta ellopta, nem azt mondta a klubrádió, hogy valaki ellopta ezt a címet. Nem tudjuk, hogy Esti Gyors, így van. És azt aztán lenyúlták most már, ugye a klubrádióban.
0: Igen,
2: azt is csináltuk ott, és ez sok, én később sok politikustól hallottam, hogy az mindenféle oldalakról, hogy azt nagyon kedvelték azt a műsort.
0: Vagy egyébként is mondom, hogy kedvelt tévé, tehát bárkinek említem ma, úgy arra emlékszik meg, hogy nem tudom, TV3-asok voltunk valami.
2: Igen.
0: Volt valamilyen, nem is tudom, egy ilyen közösséget, hogy igen. Nem még összejárult.
2: Igen.
1: Láthattuk már sok szerepben, aki fiatalabb, és mondjuk a YouTube-ra fölmegy, láthatta mondjuk a villamosról bejelentkezni.
2: Ja, Tom van ott egy videó, hogy a Rákóczi villamos, ugye igen. Vagy időnként elküldik nekem, igen.
1: Vagy akár sport témájú dolgokban is, vagy ugye a választási műsor, hogy ezek közül a sokfajta műsor közül melyik volt az, amit legszívesebben csináltam, amit legjobban szereted?
2: Én azt gondolom, hogy ütőképesen tudok működni akkor, ha van egy nagy körkapcsolásos élő műsor, ami ma már nem nagyon vannak, de ilyenek voltak a választási műsorok. Uh-huh. Tehát sok ember, nagy technikát, nagy apparátust megmozdító élő műsorokban szerintem jó volt a magyar televízió is, technikailag kevésbé, de ezt mégiscsak meg lehetett csinálni, sok helyszínről, pörgő, érdekes élőműsor, ezeket nagyon szerettem. Meg hát nagyon szerettem csavarogni a világban, amit én akkor nagyon szerencsés volt. Egyáltalán az a generáció, aki akkor nőtt föl, amikor én, és azért ebben az értelemben a Vitra is ide tartozik. Nekünk hihetetlen szerencsénk is volt. Tehát nem csak bal szerencsénk volt, hogy nem lehettünk egy szabad televízió munkatársai. Abban az értelemben hihetetlen szerencsések voltunk, hogy meg kellett tanulni a televíziózásból nagyon sok mindent, amit ma már nem lehet megtanulni. Tehát ma olyan végképp specializálódik valaki, hogy vannak hírolvasók, akik életükben nem voltak egy forgatáson, de hírolvasok valamelyik televízióban. Uh-huh. És nekünk meg ez mind meg kell tanulni. Meg kell tanulni forgatni, meg kell tanulni vágni, meg kell tanulni szerkeszteni, rendezni, produkálni. Szóval a komplett szakmát be kellett járnunk ehhez. És ez tényleg nagyon szerencsések voltunk, hogy ez megadatott.
1: És a politikusos beszélgetős műsorok, amik szintén nagyon, nagyon ikonikus munkái, azok nem? Nem?
2: Hát, hogy ezek kedvenceim, nem. Nem. Volt, ami elfogadható volt belőle, de nem gondolom, nem a kedvenceim. Egyáltalán nem a kedvenceim. Egyáltalán a politika, mint olyan, egyáltalán nem a kedvencem. Szóval sokkal jobb lenne, az egész magyar média sokkal jobb lenne, szerintem, ha kevesebbet foglalkozna politikával, napi politikával, és többet foglalkozna nagy ügyekkel, de hát erről már beszélgettünk, vitákkal, stb. Ha belegondolnak, akkor a magyar média legnagyobb bűne, meg a politikája is, hogy megengedte, meg a politika megcsinálta azt, hogy a magyar média gyakorlatilag napi pártpolitikai ügyekről szól döntő többségében és döntő részében. Ez egyrészt unalmas, másrészt lényegtelen, harmadrészt másnapra egyszerűen nulla értéke van. Ez adott pillanatban érdekes lehet, de holnap már senkit nem érdekel, mert holnap már van új napi pártpolitika. Viszont nagy ügyekről alig folyik közbeszélgetés. Tudnánk itt sorolni egymásnak szerintem témák

0: foglalkozni mondjuk, és foglalkozunk helyette mondjuk a magyar, egy példát mondok, igazságszolgáltatással. Hát tessék megnézni, hogy óriási érdeklődés lenne, van rengeteg nagyon érdekes tárgyalás. Hát a tárgyalásokról a nyugati lapokban oldalakat írnak. És a televíziókban terjedelmes beszámolók vannak. Meg lehet nézni bármelyik televízió. Nálunk foglalkozik ezzel valaki? Nagyon ritkán és nagyon minimális.
1: A Stolbucinak.
0: Tessék?
1: A Stolbucinak a tárgyalás.
0: Igen, mert ő, de azért, mert ő egy nagyon híres ember.
1: Igen, igen, azért mondom. Tehát
0: nem úgy van, de nem a tárgyalás ténye volt ott, hanem ő maga. És ezzel nem foglalkozunk. Van vita arról például, vagy közbeszélgetés, hogy miféle jövőt gondol el magának Magyarország. Beszélget erről valaki? Hogy mégis mi a célja ennek az országnak? Miből akar élni? Merre akar menni? Mi lesz itt 10 év múlva, 20 év múlva? Stb. Időnként megjelenik egy ilyen riasztó izé, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, de körülbelül, hogy elfogyunk. Nagyjából ennyi, nem?
1: Ez a kettő, ami jövőre vonatkozik.
0: Igen, azért mondom. Szóval borzasztó sok minden hiányzik. Életmód, egészségügy, fogyasztás, mindennapi dolgok. Aztán olyanok, amik az ifjúságot érdeklik. Hát a Tilos Rádió nyilván érdekli az ifjúságot, azt, aki szereti. De hogy téma, olyan téma, komoly téma, ami az ifjúságot érdekli, én nagyon keveset látok. Aminek következtében vagy nem, vagy azért nincs ilyen téma, mert az ifjúság egy jelentős része nagyon keveset néz tévét, és még kevesebbet olvas újságot. Hanem vagy a neten tájékozódik, vagy a Facebookon. De ez egy nagy kérdés a média jövőjének, hogy mi lesz ezzel az egésszel.
2: Volt az említett politika oldaláról olyan eset, amikor valaki megpróbálta önt a műsoraiban, vagy valamivel befolyásolni, és ha el tudta ezt hárítani, mivel tudta elhárítani?
0: Nem, én nem éreztem olyat, hogy valaki befolyásolni akar, tényleg nem. Általában az a komolyabb politikai beszélgetéseknél a politikusok azt szokták kérni, hogy mondjuk meg, hogy milyen témákban akarunk beszélgetni. A magam részéről én ezt nem kifogásolom. Mert nem dolga egy politikusnak, hogy a világ minden témájáról, bármikor, bármiről nyomdakészen beszéljen. Azt elfogadom, hogy tematikát akarnak, tehát körülbelül jelöljük meg, hogy milyen egészségügy, blablabla, oktatás, stb. De olyan, velem nem fordult elő, hogy valaki azt mondta volna, hogy kérdéseket kér előre. Én tényleg nem emlékszem ilyenre.
2: Hát vagy olyan, hogy azt mondja, hogy erről beszéljünk, ilyen így.
0: Olyan már volt, hogy azt mondta velek, hogy erről beszéljünk, amire én azt mondtam, hogy azt tudom mondani, és önnek itt és most azt tudom mondani, hogy az a véleményem erről, hogy egy értelmes, okos, tehetséges interjú alany az otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit minden áron el fog mondani, akár kérdezik, akár nem. És ugyanígy egy felkészült riporter otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit mindenképpen megkérdez. Akár tetszik ez a beszélgető partnerének, akár nem. De hát ezt teljesen látjuk is. Aki tehetségesen és jól kommunikál, az megoldja, hogy amit el akar mondani, azt elmondja. Aki nem, az nem, de van ilyen.
1: Ha elszakadunk egy másodpercre a magyar viszonyoktól, hogy ugye külföldön is sok helyen járt televízióval, több helyen járt csavargot, vagy hogy mit tett az előbb. Ezek közül mi volt, vagy ami legemlékezetesebb, vagy mi az, amire szívesen emlékszik vissza? Nem feltétlenül akár hely miatt, akár mert egy olyan szituáció.
0: Nem tudok egyet mondani, nagyon sok felé jártunk, és tényleg bizonyos, hát nem mondom, hogy bejártuk a világot, de sokat csavarogtunk, voltunk sokszor Afrikában, voltunk Ázsiában, voltunk Amerikában, voltunk Európában. Nem tudom, most valamelyik nap éppen most ott eszembe abból az alkalommal, hogy meghalt a Helmut Schmidt, akit én a magam részéről a második világháború Európa legnagyobb politikusának tartok, és azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy van politikus a világon, aki nagyobb volt ebben a korszakban, mint Helmut Schmidt. És akkor eszembe végig gondolom, és eszembe jött az, hogy csináltunk, amire nagyon szívesen emlékszem, 1977-ben egy SPD 77 nevű műsort, a Hét című tévéműsornak egy 20 perces műsort a Német Szociáldemokrata Párt hamburgi kongresszusáról, ahol nem tudom, és makacsok voltunk, ügyesek, szerencsék volt, stb., de mindenesetre sikerült ott interjút készíteni a Schmidt-tel, aki akkor kancellár volt, a Willy Brandt-tal, aki az SPD elnöke volt, ezek mind legendás emberek Németországból. Azzal a Hans-Jürgen Wisniewskivel, aki akkor a Schmidt megbízásából irányította ezt az elrabolt német Lufthansa gépnek a ostromát, És még egy-két komoly ember, az akkor egy olyan igazi, nagyon érdekes riportfűzér volt. És engem

0: Engem a Schmidt lenyűgözött. Kétszer vagy háromszor találkoztam, mert mindig lenyűgözött. Van egy olyan fajta áttekintő és szintetizáló képesség, amit én nem láttam politikusnál még.
1: Egy hamar nem is fogjuk olaszni.
0: Szerintem se.
2: Visszatérve a kérdésre, hogy fűződnek a nevéhez könyvek, tervez mostanában hasonlót? Bármilyen írott valamit?
0: Ha lesz időm, akkor meg fogom írni a rendszerváltás történetét, ahogy én láttam akkor, mert eléggé benne voltunk a sűrűjében egyszerűen a Magyar Televízió miatt. Könyv, én csak egyetlen egy dolog, amit szerkesztettünk együtt a Lipovec Ivánnal, annak az a neve, hogy Tények könyve. A beszédünk a tényekről. És akkor összehoztuk ezt, már 87-ben az elsőt, ami akkor így hihetetlen nehéz volt, és nagyon, nagyon sikeres volt. Szóval 100 000 példányt eladtak belőle, egy ilyen vaskos ténylexikon, ilyen almanakszerű könyv. Más nem csináltam, de ezt nagyon szerettem, és ez abban az időben Magyarországon azt gondolom, hogy egy szerencsés és sikeres tett volt egy ilyen könyvet összehozni. Mert ami ma teljesen természetesnek tűnik, az akkor egyáltalán nem volt természetes, hogy ezt aztán azt ki lehet nyomtatni, meg lehet tudni számokat és tényeket.
2: Hát főleg a rendezés, mert ugye a tények fönt vannak az interneten ma már. De az, hogy van összeválogatva, és mi szint van tematizálva.
0: Ma már igen, de akkor hol voltak?
2: Igen, igen.
0: Hát hol lehetett akkor megtudni, hogy Magyarországon mekkora az államadósága, most mondtam valamit. Uh-huh.
1: Néztem pár adatot, elég érdekesek, meg nagyon sok olyan általánosság is van benne, tehát nem ami csak az adott évre vonatkozik, vagy általában
2: minden tudom.
1: A kereszténység történet.
0: Hát ez az internet előtti korszak, amikor sikerült egy ilyen dolgokat csinálni.
2: Nyomtatott internet.
0: Milyen okos, igen.
1: Ilyen papírlapú internet. Hát a beszélgetés vége felé kanyarodva annyit ugye lehet tudni, hogy az év elején kezdődött ez a Magyarul Balóval című műsor, előtte néhány évig nem láttuk képernyőn. Azt nem tudom, hogy akkor több volt esetleg a szabad ideje, de csak ennyi minimálisatot kérdezek, hogy hogyan kapcsolódik ki, hogyha éppen nem dolgozik, illetve hogy van ilyen tipikus dolog, vagy egyáltalán kikapcsolódik-e, vagy ön is az a közé tartozik, aki akkor is a munkával foglalkozik.
0: Tehát. Nem, együtt kikapcsolódik, másod azért nem látott a képernyőn, mert nem volt mit csinálni, én nem. Szóval nem. Hát fogalmazunk így, megengedhetem magamnak, hogy ne kuncsorogjak munka után. Tehát én nem is tudtam megtenni, kopogtatok valahol, vagy nagyon szépen kérem, hogy foglalkoztassatok. Engem általában meg szoktak találni a munkák, ha nem, akkor pek sem volt. És mi volt egy időszak, amikor nem találtak meg, amikor az MTV-től eljöttem. Ahonnan, ez azért szeretném leszögezni, engem nem dobtak ki.
1: Igen, ezt akartam mondani, igen, hogy nem láttuk.
0: De a kollégáim nagy részét kidobták, de engem nem dobtak ki, hanem egyszer nem engedtek dolgozni. És egy idő után ez nagyon szégyenletes volt, hogy az ember csak ott ül, kapja a fizetését, és nem dolgozik semmit. Mert amit akartam csinálni, azt nem engedték. Na jó, szóval egy darabig nem dolgoztam, és aztán jött mindenféle apróság, megjött netrádió, meg dolgoztam egy darabig, mert 3 évig ennél a Hír 24 nevű tévénél, és aztán jött ez azokat, onnan elmentem, és akkor egy idő múlva jött ez az RTL-es munka. Kikapcsolódás, olvasás, utazás, mászkálás, séta, néha úszás, van vidéken egy házunk, azt nagyon szeretem, ott szoktam lenni, meg hát nagyon-nagyon sokat, de erről nem akarok hosszan beszélni, de nagyon-nagyon sokat igyekszem lenni a gyerekeimmel, és azt mindennél fontosabbnak tartom, a munkánál is sokkal fontosabbnak. Szóval az a lényeg. A többi az mind kiegészítő, beleértve a munkát is.
1: Hát reménykedik benne, hogy a említett könyv az bele fog még férni.
0: Azt remélem, igen, igen, de én elég sokat olvasok, szóval én éjjelenként általában meg szoktam nézni a másnapi világ sajtónak egy részét. Szóval mit tudom, 12 és 2 között hajnalban azért nagyjából próbálom megnézni, hogy mi van másnap a nagyobb magyar, német, amerikai, brit lapokban. És sok minden érdekeset lehet olvasni. Egyikéből, másikából lehet is műsort csinálni, de nem mindenből.
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt további jó munkát kívánunk.
0: Én is köszönöm, önöknek is kívánok minél előbbi sokkal jobb frekvenciát, sokkal nagyobb hallgatottságot, és sok szerencsét.
1: Köszönjük szépen.
2: Egész kerek volt.
1: Kerek voltam is, igen.
0: Én is köszönöm.
1: ugye talán föltűnt a hallgatóknak, hogy most egy héttel az előző műsor után jelentkeztünk, és egy hét múlva jövünk, ugye két hetes adás vagyunk, de...
2: De most megszaporáztuk a lépteinket így az év végére.
1: Kicsit besűrösödtünk.
2: Úgyhogy jövő héten újra hallhattok minket.
1: Így van.
2: Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon. Sziasztok!
1: Jó hétvégét, hello!
3: Jó!
4: Jó!
5: Jó!
4: Jó! Keltakaró!
3: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Keltakaró! Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
4: Jó.
10: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Hél Bob üstökös. Anya minden halálhírt a kertben, gugolva közölt, mint valami esőben gubbasztó veréb. Innentől mindig én voltam, aki hátrafele sétált a moszkvai csempék öleléséből a szobájába, ahol kifakultak a színek a kifestőkönyvből. Megdörzsölöm a szemem, és évekkel fiatalabban apa mágnes tenyerébe érkezem a négy kerekű biciklivel. A kiesteledéssel lekül az internetről a Hélból büstökös, meglövi a nap a fekete erdőt, mint csúzlis gyermek az ablakot. Belefúrom a lábam anyába, felpuffad és izzadni kezd. Hazaküldik a kórházból, kanalanként köpik ki a borsólevest. Nyújtózom, mint egyszer majd a meteorra ért, de visszahúzom a kezem, megszilárdulok. Ősszel sötét árnyalatok kontúrozzák a brókerek arcát, és minden kérésem ellenére a Lehel nevű bojler mellett kötök ki. Követem a párát, ahogy takargatja előttem anya melleit. A meteor kiszakad a nap vonzásából, kimondásra kerülnek a biztosak, földet dobnak a szárazakra. Megáll egy kicsit minden, aztán nagyobb sebességre kapcsol. A Mars benépesítése. Unokám az első között fog jelentkezni a Mars benépesítésére. Pontosan tudja majd melyik földrészen keresse nagyanyját egy űrsétán. Ha nagyon figyel, látni fogja, részek sofőrök és bandaháborúk szakítják félbe az egyéni sorsokat. A nyarak addigra átlagosan 5 fokkal lesznek melegebbek, és a NASA több kísérleten is túl lesz. Panther van. Ez a misszió kudarcba fullad. A hajó felrobban, mielőtt átlapokodhatna a légkörön. Csillogó oázisok nőnek, amikből az egzotikus állatok ugrálnak elő. Fémhasú párducokon múlik a jövő, felfalják az asztronautákat. Nostradamu. Egyszer megálmodtam egy tunéziai mészárlást. Másnap közölték barátaim a hírt, a sajtó gyászba borult. Azóta is szeretném tudni, kinek a bőrében láttam a vérontást. Ilyen megmagyarázhatatlan jelenségeknek állít emléket az űrhajó, ami el fog érni a holdig, hogy ott eltűnjön a szemünk elől. Orion. Ezen fog ülni az unokám, akit soha többé nem látok viszont. A hajó elindul, a növényszigetek kigyulladnak. Menekülő állatok lepik el a síkokat. Ahogy a kormányon és a pisztolyon, az éghalati gyufán is a mi ujjunk feszül. Törpe skorpióvá zsugorodunk, és megmarjuk a felszálló vadászokat. Lenin arca. A fehér bőr akár az egyetlen kitartó hópehely az aszfalton. 37-es számú anyajegy. Ha összekötnénk a névuszokat, Lenin rajzlódna ki, és a vakító csempék mögötte, amik a szerveket óvják. 50-es naptáj, kalap, hogy lassítsák Csernobilt, és végül mégis betonszarkofágban ülsz, miután csillagszeművé válik az orosz a hátadon. A bőr, ha kiterítjük, épp olyan szabás minta, mint a szoknyájé. Valahogy így batikolhat a genetika. Mérgező festékfoltokat csepegtet az anyagra, és összecsomóz, miután szétterjednek a síkon. 43-as számú anyajegy. Tűzveszélyes anyagként lopakodsz árnyékokban, hogy belenézzenek Lenin szemébe, és éjfélkor szúnyogok kilapított tetemei között kívánsz magadnak semleges születésnapot. 51-es számú anyajegy. Lenin megerősödik, és a térbe löki magát. Szemben ültök egymással a váróban, elszíneződve, akár az űrkorszak székei alattatok. Elégedetlenül néz körbe. Nincsenek forradalmi viszonyok, csak megfáradt hámsejtek a falakon, zsírszöveten. A fehér bőr, akár a fegyverszünetért könyörgő ponyva.

0: Что такое советская власть?
1: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных
2: Egy
1: странах,
2: régi magnetofon szalagon Kemény Jolán akkori fiatal tanítónő beszél a szocialista forradalom hazai fogadtatásáról. Igaz, ez visszaemlékezés, mégis hitelesebbnek hat, mint a kor dokumentumai.
3: 1917. november 7-e úgy kezdődött, mint minden más háborús nap. Nagy sorok álltak a boltok előtt, és minden hideg és rideg volt. Este felé már jöttek a külön kiadások az oroszországi eseményekről. Forradalom, forradalom zúgott az utca. Besiettem a Galilei körbe, amelyet a rendőrség akkor már igen szemmel tartott. A Galilei kör zúgott, mint egy kaptár. Forradalom van, kitört a forradalom Oroszországban, kiabálták mindenfelől. Már megint, hiszen csak februárban volt forradalom, micsoda forradalom az. Előzte ugyan a cár, de ugyanazt folytatta, amit a cárizmus kezdett. Ezért kellett új forradalom, mondta a másik. Ezt a forradalmat a fronton kezdték. Nem, a matrózok kezdték, a kronstadti matrózok lőtték Pétervárt. Így állt az újságban is. Egy olvasott okos fiú kérdezte, ki olvasta az áprilisi téziseket? Ez volt a forradalom programja, a proletár forradalom még. Éljen Lenin, éljen a proletár állam, éljen a béke. Újabb tömegek jöttek, kiabáltak, hallottad, rádión szólt Lenin a világhoz, békét ajánlott mindenkinek. Nekünk volt egy kis illegális csoportunk, amely pár hónapja háború ellenes röpiratok készítésével és terjesztésével foglalkozott. A következő röpiratban azt írtuk, az orosz katonák már rájöttek arra, hogy a föld, amelyet meg kell hódítaniuk saját országukban van, hogy a földes grófot és az iparbárót kell legyőzni, hogy visszafelé kell fordítani a fegyvereket. Mint ahogy az oroszok tették. Kaszárnyákba dobáltuk be ezeket a röpiratokat, menetszázadok vagonjaiba helyeztük el. November 25-én olyan látványban volt részem, amilyet még elképzelni sem tudtam. A Városliget körüli utcák csak úgy ontották a népet. Az iparcsarnokban hirdetett népgyűlést az iparcsarnok előtti téren, az egész ligetben kellett megtartani. Hat helyen állított szónokot a szociáldemokrata párt, de a legtöbb ember Bokányi Dezső körül szorongott. Beszélt, az oroszok nyújtott a békejobbról, és fenyegetően tanácsolta a kormánynak, fogadja el ezt a becsületes munkástenyeret, mert ha nem, tudunk mi is oroszul beszélni.
2: Az, hogy tudunk mi is oroszul beszélni, jelszóvá vált Magyarország.

Cirkadiánia. A Föld minden pontján ugyanolyan tempóban lassul a kollagén termelés. Egyedül a magmában visszafogottabb a halál vonzása. Ő 2 nappal fiatalabb, mint saját bőre. Bizonyos pontokon mégis ki lehet játszani az időt. Törzs például egész életed repülőgépen vagy az űrben. Ha 100 évig ekként teszel, 1 másodpercet spórolhatsz. Így szinte Szergej Krikaljov, aki 1 sejtelemnyivel később huny majd el. Bizonyos dolgok sosem változnak. Például a számok törvénye, miszerint minden tömegközlekedési eszközre, ami szörnyűséges balesetet fog szenvedni, furcsa mód töredékannyi utas száll fel, mint amennyi jegyet foglalt. Vagy a játszótér, ahol a hinta 40 éve fogadja rendíthetetlenül a kilövésre várókat. A opció. Felszállsz egy tragédiába döcögő járatra. Tegyük fel. De lehet ez egy füstbe ment kilövés is a mászóka fején. Tehát felérsz egy túlvilági hegyre, vagy Krikaljov képzelt karjaiba. A cirkadián ritmus viselkedésében határozza meg az élővilágot. Minden 24. órában újra képződnek a hatások, és sem a játszóteret, sem a lebegő orosz nem akasztja meg öregedésében kilökődésed. B opció. Felfordul a gyomrod. Vagy nem férsz bele a szkafanderbe, szóval életben maradsz. Tekintheted ezt kiszámítható következménynek, vagy leírhatatlan csodának? Én mindkettőt javasolom. A hátra levő pillanatok ugyanúgy cirkadiában fogannak, mint a most következő árapályok munkája arcodon. Feküdj le, kelj fel 1 nappal közelebb az elmúlásodhoz.

Tilos Rádió. A Kelta Korót hallgatjátok, és vendégünk Borda Réka.

Mimikri. Érkezik a metró. A széken ülve vársz, mintha a vacsorát hoznák nyers szövetekkel és veszélyes baktériumokkal. Keresed az első falatot, előveszed a kést. Milyen lehet vele olyan térbe hatolni, amit senki nem látott még belülről? Az életvonalad elemzed, egyenes, ha erősen figyeled. Pedig darabokra szakadt ez is a millenniummal, ahogy vastapssal köszöntötted az új állomásokat. A te igen nagy bűnöd. Utasok rajzanak a csőkaptárból, ebédre elfogyasztott gondjai 2 m/s lebegnek a kijárat felé. Semmiben nem különbözöl azoktól, akik műsején pulóverben leheltek ugyanígy a Sztálin barokk oszlopokra, mindössze a frizurátok és a tartásotok más. Ha minden nap felvésel tenyeredre egy térképet, talán tervekké csomósodnak a vonalak. Érkezik a metró. A széken ülve vársz. Disztópia. Talpainál panelmezők virágzanak. Szürke pixelkockák, amikkel elvtársak tetriszeztek. Innen ellátok disztópia tövéig, ahol gyárkémények takarják be leheletükkel a paradicsomot kertjeinkben. Néha rejtélyes áramkimaradásoktól indulnak újra a térmátrixok, és szolgálati autók cevekelnek rajtuk, mint a gombos tűfejek. Van egy széle a képzelt világoknak, amin túl körüljárható testek rezonálnak. Ha elég nagyra növünk, körömkefévé válnak a kódok alá rejtett nyaralók. Láttam vezetőinket. Motto, kik tüzet kajáltak betintázott szállodákban, Ellen Ginsberg. Láttam vezetőinket csókolózni és fogdosni egymást a nyakkendők alatt. Úgy hűltek el a forró levesek, hogy leragasztották nyájuk száját, mielőtt palotáikban hemperegtek. Néhányuk gyapjóban lépett utána a konferenciaterem teraszára, és mintha tudnám, melyikük szivarozott pucéran a redőnyök mögött. Láttam vezetőinket, ahogy kedvükre reszelték a pilléreket délutánonként, és sugárzó betonpiromisokat emeltettek munkásaikkal. A falakat idővel hieroglifákkal fújták be a fiatalok. Úgy tartja a legenda, hogy elátkozottak az épületek, amikbe időről időre betörnek a sírrablók. Láttam vezetőinket tortulni nagyapám tüdeje felett, amibe homokot szórtak, és láttam a kórházakban terpeszkedő sivatagot a torkokba és vesékbe gyökeret verő kaktuszokkal. Időnként viharfelhők nőnek a villanykörték között, és megöntözik azokat, akik amúgy is elpusztulnak. Láttam vezetőinket szélforgóval játszani, miközben anyukájuk kezét fogták, és tulipánokról énekelni a rakott szoknyák alatt, hogy elnyomják a kerítés másik oldalán állók népdalát. Vannak éjszakák, mikor vezetőink egymás mellett hánynak, mégis az alsó szomszédok érzik a szagát.

0: Magyarországából a hanglemezen Lenin hangja győzelmes hangulatú gyűléseket, megnyert ügyeket és megnyert tömegeket. Képes Géza versében milliók mennyörgő igenlését is hallani vélik. Pedig a valóságban sokszor nem igenlő, hanem kétkedő százak állták körül a szónokot, s Lenin gyakran polemizált, vitatkozott hallgatóságával. Ma már legfeljebb a beszéd némelyik fordulatán érezzük, hogy egy nemrég elhangzott érvelésre válaszolt. Ha a korabeli magyar újságokat olvassuk, azok sem az élő Leninhez visznek közelebb, inkább a korabeli Magyarországhoz, ahol alig ismerték Lenint. Fegyelmezett célra törését fanatizmusnak hitték, s távoli proféciás embernek képzelték. A Szegedi Újság 1917-ben így ír róla.
1: Emlékezzünk a Leninre, akit üldöztek, aki eltűnt, akit halálra kerestek, aki az országból megszökött. Leninre, akinek nyughatatlan és forrongó szelleme titokban dolgozott most is, akárcsak a cár idejére. Aki fanatizmusával hónapok alatt évek munkáját végezte el, hogy a teliskoszorús Leninek életét pontosítás előtt teljes felszabadításával beteszézze, és ugyanakkor a népet legsóvárom álmát tárgyalt. Békét a beteljesedéshez közelítette.

Pedigén a keleti fronton töredékesen felfogott szikratávirat szerint Péter Várok győzött a szocialista forradalom. Ennek a világrengető eseménynek a nyomát az akkori Magyarországon számtalanszor kerestük már. Hogyan fogadta Magyarország a hírt? Az újságok nem vezetnek megbízhatóan.

ki tudja, hol áll meg. Az események logikátlansága ránevelt bennünket arra, hogy szédítő események előtt se legyünk vakok, s hallásunkat ne tompítsák el a világot dübörgető változások sem. A hitünk virága, amiből a vérünk...

Sziasztok! Én Borda Réka vagyok, és nagyon szépen köszönöm a FISZ-nek, a Tilos Rádiónak és nem másleg Sanyéknak a lehetőséget, hogy itt lehetek. Eddig, ha már itt voltatok velünk, akkor olyan verseimet hallhattátok, amik inkább ilyen pszichedelikus, elszállós, űrös és szoci hangulatú szövegek. Most hát egy kicsit maradunk ennél a vonalnál, de most belemegyünk a társadalom kritikába, és hát nem véletlenül a madárhang, mert egy madaras verssel fogom folytatni a felolvasást, és utána pedig két rendkívül gyönyörű, virágos verset fogtok hallani. Madár metamorfózis. A gyarlóság madárképében kering évszázadok óta a fejünk felett. A templomok fénykorában gólya képében jelent meg, hosszú csőrében gyógynövények illatoztak. A macskakövek érszemekkel figyelték lépéseit, ahogy minden végrendeleten otthagyta lábnyomát. Az Urál északi részén pedig titkos katonai gépként repkedett. Hatalmas szárnyai alól szaktalan tollakat engedett ki, amik kivégezték Gyatlov professzort és társait. Annyira összezavarta a kutatókat, hogy a mai napig találgatják, mi történhetett velük. Nem sokkal később egy üstökös pár képébe bújt. Érthetetlen szavakkal csicsergett egy teleszkópba, amitől egy elkábult fiú csak ennyit tudott leírni. Hűha. Legutóbb pedig péntek 13-án jelent meg fekete sas formájában, hogy a szólamok lombjai mögül belemarjon közönségébe. Anyátlan jelenünk, apátlan jövünk hiából bújik elő. Trópusi mese. Egy könnyező pálma sétál az utcán. A szürkületi ablakok szentképként keretezik a házak lakóit. Paradicsommadarak keringenek a szobák bibeszála körül, fiatal havai orhideák inognak kedvenc zenéikre. Van egzotikuma a lakóházak tövében gyökeret vert piszkos oleandereknek. Éjszaka ormányos szalgák lopakodnak Ohauba, de mint a lehulló termés, épp csak a dinnyefa leveleket zavarják fel. Egy könnyező pálma áll a téren, várja a buszt, aminek végállomása Milillaniról Csájabinszkra vált. Hajnalra elfelejti, mi történt egyszer, mikor hasonló járatra szállt.

ha kicserélnénk virágokra. A virágok, amiket a mellkasodra szerelsz, pár órán belül elhervadnak. Ha most látna valaki, minden bizonnyal megijedne, ahogy beszállsz a taxiba, és egy forgalmas csomópontra viteted magad. Az ibolya a metamorfózist jelképezi, hogy háromszor mosod meg a csuklót, háromszor az orrüreget és az arcot, majd a bokát, aztán egyszer, csak egyetlen egyszer ráteszed kezed a szívedre, és hámszirmokban esre a váró csempére. A kamilla segít visszatalálni a borzongás folyamához. Ahhoz, amelyikbe többször bele lehet lépni. Azt mondják, Mária lakik benne, aki kigyógyít a kontinensből. A bőr sárga rózsa a ruhák alatt. Barátságot mutatod a térnek, őszintétlen bocsánat kérésed, hogy rálépsz a metró újságra, amiben a neved nyomtatják holnap. Aztán a tulipán, amit ha nyugat felé fordítunk, megerősödik a hatalma. Sokat gondolkodom azon, milyen virággá válsz ezután. Ne felejtsd, képzellek, pipacsok között.

0: Az akropoliszi kagyló. A kagyló őrzi szülőhelye morajlását. Azt mondják. A fülethez emeled, elkaphatod a delfinek társalgását és egy repülőgép becsapódását. Megrázod, felsistereg az adóvevő. Fiatalok hangja keveredik az éterben, az eszköz megöleli, mégis elengedi, mint rája a prédának vélt palackot. A torkok dobolása egyszer csak elmaszatolódik, amikor bombák és forradalmak robbannak mellettük. Megint megrázod. Most kitartó utasszállítók zsongnak a kert felett. Hátadon fekve követed a fehér uszonyosok nyomvonalait. Lefotózod, ahogy belehuppannak a párapárnákba, amik vízi szörnyek alakjait veszik fel. Ha eltartod a kagylót, marad a fülzúgás. Annyi ideje indulnak útjukra zavaró hullámok, hogy partokat romboltak hallójáratodban. Alamuszi áramlatok koccannak össze, egy roncsokból épült akropolisz felett.
1: Thank you.

0: A Tilos Rádiót hallgatjátok, abban is a Keltakarót, és vendégünk fél kettő óta Borda Réka, és most egy kis programajánlót is hallottok, mert ez egy ilyen élő próba volt a holnapi Refuge-os fellépésünkre, ahol hát hasonlóan, nem ugyanezt, hanem hasonlóan freestyle fogjuk valószínűleg játszani és olvasni a Szöveg alá festő nevű sorozathoz. Készülünk ugyanis.
1: Igen. És majd hozok verseket nektek, most október végén jelenik meg az első kötetem, és igazából aki szeretné előre elolvasni, az jöjjön el, mert igen, ez lesz egy ilyen előpróba a kötetnek is.
0: És Hawks néven jelenik meg, ugye melyik kiadónál?
1: Szkolár kiadó.
0: És mikor lehet majd beszerezni?
1: Október 25-én jön ki a nyomdából. Uh-huh. A hivatalos bemutató az valószínűleg november elején lesz, de ha minden uh-huh. igaz, akkor 25-től már lehet keresni a kis boltokban. Uh-huh.
0: És ez egy elég vaskos kötet, nem? Vagy a képen? Hát,
1: a látványterv szerint uh-huh. vaskos, uh-huh. de amúgy hát egy majd 100 oldal lesz, uh-huh. tehát ez alapvetően nem olyan sok. 36 vers lesz benne, plusz uh-huh. 4 blackout vers, ami egy kicsit egy ilyen interaktívabb fajtája a költészetnek, vagy a verseknek.
0: Mesélj erről a blackoutról.
1: Hát ez egy olyan alkotási módszer lényegében, amikor van egy szöveged, uh-huh. vagy egy talált szöveged, akár mondjuk egy cikk egy újságban, és fogsz egy fekete filztollat, vagy akár egy zsírkrétet, vagy akár egyébként a gépeden is megcsinálhatod, uh-huh. hogyha van valamilyen programod, és elkezded kisatírozni az egész szöveget, és csak azokat a szavakat hagyod benne, ami kiadnak egy új verset. Uh-huh. Tehát ez azért nagyon érdekes számomra, mert teljesen hétköznapi szövegekből ki lehet hozni lírai részleteket.
0: És milyen hosszúak ezek?
1: Ezek általában A4-esek, uh-huh. de akármilyen formátumban lehet csinálni. Uh-huh. És hát eredetileg ezek egyébként az FBI aktákra íródtak, tehát ez uh-huh. egy amerikai származású uh-huh. Módszer. És amikor kiszivárogtak FBI akták, 2009-10 környékén, uh-huh. akkor fogta magát egy amerikai költő, és a filztollával elkezdte kisatírozni ezeket, uh-huh. mert brutálisan fel volt háborodva, és ebből ő végül készített egy kötetet is, uh-huh. ami nagyon-nagyon ütős, és tök érdekes, mert kiderült, hogy aki csinálta a kötetem borító tervét, ő egyébként már ennek a kiadónak, a Szkolár kiadónak már csinált egy blackout borítót.
0: Uh-huh. És megnevezett, hogy kiről van szó?
1: Az az, hogy most nem jut eszembe a uh-huh. neve a pasinak, egy kicsit uh-huh. szerintem ilyen sokba vagyok, hogy most beszélnem kell élőben.
0: Persze, akkor nyugodtan majd.
1: De nagyon szívesen, ha bárki rám ír uh-huh. Facebookon, akkor el fogom küldeni neki, mert már jelent meg egy ilyen publikáció, és uh-huh. ott benne van a neve a pasasnak, uh-huh. szóval azt el tudom küldeni.
0: Igen, a múltkor arra nem emlékeztünk, hogy hánykor kezdődik a refugiumban. Ez a program.
1: Ismerős.
0: Igen, lehet jönni egyébként 6-7-től, de talán 8-tól fogunk kezdeni.
1: Igen, valószínű. Igen.
0: Ez nagyon érdekes. Ugye, mikor jelent meg ez a blackout, mit mondtál?
1: Az első, 2010.
0: Az a 10, aha.
1: Igen.
0: Ugye itt John Lennon is, akit idéztünk hanglemezről, és a különféle generációkról beszélt, hogy ő itt kifejezetten azt mondta, hogy ő a saját generációnak ír, annak nagyon örül, hogyha 15-16 éveseknek is tetszik, de hogy ő nem nekik szól tulajdonképpen. És arról beszélgettünk, hogy te tulajdonképpen fiatalabb vagy, mint a Tilos Rádió maga. Tehát itt is különféle generációk találkoznak, most ebben a műsorban is. Te mit tudsz valamit a közönségedről, vagy szoktál velük találkozni, vagy hogy van, vagy inkább e-mailen, és tartjátok a kapcsolatot.
1: Igen, mint az új generációban. Hát én azt sejtem, hogy ha van is olvasó közönségem, bár igazából ezt el sem tudom képzelni, uh-huh. tehát hogy annyira furcsa, amikor az ember ír, és teljesen random emberek ráírnak. Nem, mint a sokszor történne ez meg, de van, hogy hát ráír egy random ember. Hát,
0: egyre többször.
1: Hát,
0: reméljük a rádióműsor hatására.
1: Igen, hogy összeállnak majd a rajongó. Szóval, hogy az is nagyon meglepő, amikor így írnak, és igazából azt látom, hogy nagyon fiatalok is, idősebbek is, de hogy azt realizálni egyáltalán, hogy vannak olvasóim, az nagyon furcsa. De hogyha én elképzelném ezt a, mit tudom én, bázist, aki olvas, vagy ami olvas engem, az mondjuk egy ilyen kamasz és 20-as, 30-as, 30-ig bezárólag inkább korosztályú egyén lenne.
0: És mióta vagy fiszes?
1: Én fiszes konkrétan szerintem egy éve, oda csak most léptem be, egyszerűen elkezdett hiányozni ez a közeg. Nagyon sok barátom már régóta fisztag volt, és úgy döntöttem, hogy akkor ideje lesz belépni. És
0: ugye ez a Fiatal Írók Szövetsége.
1: Igen. És hát azóta igazából sok jó programba belehúztak, és nagyon élvezem, hogy ott lehetek.
0: Ugye te momés vagy
1: voltam,
0: most, vagy
1: hát júniusban voltam. Végeztem. Igen.
0: Művészetelmélet, vagy milyen szakon?
1: Igen, a BE az dizájn és művészetelmélet volt, és aztán mentem tovább dizájnelméletmesterre.
0: Tehát nem csak verseket írsz.
1: Nem, ez egy ilyen titkos élet. Szóval, hát én hivatalosan dizájn elmélész vagyok, azt hiszem ez szerepel a diplomámban, ami elég ködösen hangzik, mert általában azt hiszik az emberek, hogy akkor én valami tervező vagyok, vagy tehát, hogy biztos, hogy gyakorlati szférából érkezem.
0: Az elmélet sem.
1: De hogy nem valahogy ez így nem valami, szokott összeállni. Nem, hát én hivatalosan írhatok rengeteg sok tudományos szöveget és eszét, vagy akár kritikát a dizájnról. Lehetek akár ezen a területen újságíró, lehetek akár galériában kurátor. Sokfelé elmehetek, viszont mondjuk ennek a szakmának pont ez a neheze, hogy kell, hogy legyen már referenciál és tapasztalatod, mire
0: lehet. Nem csak ennek a szakmának.
1: Igen. Főleg a bölcsészebb irányú szakmáknak. Igen.
0: És merre visz téged most?
1: Most pont jövő héten kezdek szövegíróként egy kis cégnél, szóval én inkább maradtam a szövegeknél, úgy néz ki. Gondolkodtam, hogy végül beteljesítem a sorsomat a diplomával, és kurátor leszek, de nem, végül nem arra sodort az utam.
0: Megtem. Hát nem tudom, mesélsz még a versekről, vagy még felolvasol valamit,
1: hát bármit? Szívesen mesélek még a kötetről akár.
0: Jó, mesélj egy kicsit.
1: Hát igazából nem véletlenül hallhattak azok, akik már eddig is figyeltek minket, olyan verseket, amik főleg az űrben játszódnak, vagy kicsit ilyen pszichedelikusabb hangot ütnek meg, vagy sok szoci tárgyat, környezetet, hangulatot tartalmaz, mert alapvetően szerettem volna azt a környezetet, és azt a akár jövőképet, nevezzük utópiának vagy disztópiának, megragadni, ami körülvesz engem, mint egy 25 éves fiatalt, mondjuk úgy. És alapvetően, hogyha szétnéztem a kortársak között, akkor nagyon sokan írtak már ezekről a témákról a bizonyos pontokban, viszont így összeszedve még nem éreztem azt, hogy bárki is foglalkozott volna ezzel. Nyilván azért is, mert az én korosztályom csak most kezdi el kiadni a köteteit. És maga a cím egyébként, a Hoax, az hát egyrészt egy vers címemből származik, de maga az egész kötet arról fog szólni, hogy milyen becsapásokkal találkozik az ember élete során, akár lírai, vagy nagyon egyéni szinten, akár társadalmi szinten, és akár globális, vagy univerzális szinten, mint mit tudom én, fizikai dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, vagy az emberiség történetében mik azok a dolgok, amik a mai napig megmagyarázatlanok. És szerettem volna néhány ennek mentén néhány konteó elméletet is feldolgozni, amikben én nem hiszek, viszont viccesnek, és igen, és nagyon, nagyon aktuálisnak érzek. Nem véletlen az se, hogy végül egy dínó lett a borítóképem. nem csak azért, mert egy versenben szerepel, hanem konkrétan a Velociraptor, hanem azért is, mert egyre többen vannak olyan Conteo hívők, akik azt gondolják, hogy nem voltak dinók, és csak a múzeumok szeretnének ebből meggazdagodni, és ezeket ilyen nagyon nagyon emberi dolgoknak tartom, és nagyon, nagyon valahol kedves, valahol meg bosszantó dolognak, és hát nagyjából igazából ezek szerepelnek majd a kötetben.
0: Igen. És felolvasom még valamit.
1: Szívesen.
0: A fokhintelek az volt?
1: Nem, az nem volt.
0: Az...
1: Jó, megkeresem.

Foghítelek. Rettegek elképzelni a közös házunkat. Téged viszont jobban nyugtalanítanak éjszakáim, amikor kitérő mozdulatai cunamivel tornyosulnak vállamon. Csak azt szeretném, ha megtisztítanál. Ha lenyalnád a szempillámra kiült sót, aztán, mint egy hallgatást, megtörnél a gangon. Reggelente az ablakon keresztül figyellek, ahogy hideg vízzel surulod a szagom a falakról, és a saját nevet suttogod magad elé, hogy az enyémet elfelejtsd. A lakás délre csúsztatod alólam, a bejárattól jobbra álljak, amerre ritkán fordulsz. Alattam foghítelek, partra mosott kora az átony tűzfal.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!
1: No hát...
2: Két virág folytatta a turkálást. Téged ez cseppet sem idegesít?
1: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem gondolod? Különben is hiszek az újjászületésben. Te milyen formában szeretnél majd visszajönni? El se akarok menni, szögezte le széltoló határozottan. Gyerünk, tűnjünk el innen! Hé, ne, azt ne!
2: Két virág egy dobozt bányászott elő a podgyász mélyéről. Nagy, fekete dobozt, aminek egyik oldalán volt egy fogantyú, az elején egy kis, kerek ablak és egy cíl lógott rajta, aminél fogva az ember a nyakába akaszthatta, amit két virág rögvest meg is cselekedett. Volt idő, amikor széltoló eléggé kedvelte az ikonoszkópot. Ugyanis minden tapasztalata ellenére hitte, hogy a világ alapvetően megérthető, és ha szert tudna tenni a megfelelő mentális szerszámkészletre, lecsavarozhatná a hátoldalát, és megnézhetné, hogyan is működik. Na, hogy nem volt igaza. Az ikonoszkóp nem úgy állította elő a képeket, hogy ráeresztette a fényt egy speciálisan előkészített papírra, ahogy azt annak idején feltételezte, hanem lényegesen szimplább módon. Egy bebörtönzött, apró démon által, akinek jó szeme volt a színekhez, s ecsetkezelése villámgyors. Amikor széltoló rájött erre, eléggé kiakadt. Nincs idő fényképezni, sziszegte. Nem tart sokáig, jelentette ki két virág mély meggyőződéssel, s megkocogtatta a doboz oldalát. Kivágódott egy picurka ajtó, és a kis ördög kidugta a fejét.
3: Ördöges pokol!
2: Morogta.
3: Hol vagyunk?
2: Nem számít, felelte két virág. Először az órát, légy szíves. A démon hunyorított.
3: Gyenge a fény!
2: Morgott.
3: Három isten verte esztendő F8-on, ha kíváncsi vagy a véleményemre!
2: Becsapta az ajtót. Egy másodperccel később hallani lehetett a kis karcolónezt, ahogy oda vonszolt a zsámolyát a festő állvány elé. Széltoló a fogát csikorgatta. Egyáltalán nem muszáj fényképezkedni, bőven elég lesz emlékezni rá! Üvöltötte.
1: Az nem ugyanaz,
2: válaszolta nyugodtan két virág. Na, hogy nem, sokkal jobb, például valóságosabb.
1: Dehogy, majd öregapó koromban, amikor a tűz mellett üldögélek,
2: ha nem pucolunk innen azonnal, örökre a tűz mellett fogsz ücsörögni, sőt, benne!
1: Ó, én azt remélem, hogy maradtok.
2: Mindketten megfordultak. Isabella állt a boltíves folyosón, halvány mosolyjal az arcán. Egyik kezében egy kaszát szorongatott. Egy kaszát, amelynek pengéje hírhedetten éles.
1: Széltoló igyekezett nem lepislantani kék életvonalára. Egy kaszát tartó lánynak nem lenne szabad ilyen visszatetszően, minden tudóan, és kissé tébolyultan bazsajogni.
4: Apus pillanatnyilag egy csöppet belefeledkezett a játékba, de biztos vagyok benne, hogy esze ágában se lenne elengedni titeket csak úgy,
2: tette hozzá.
4: Ráadásul nincs kivel beszélgetnem.
1: Ez ki?
2: Kérdezte két virág.
5: Ő valahogy itt lakik, motyogta széltoló. Egyfajta leányzó.
1: Toldotta meg a magyarázatát. Megragadta két virág vállát, és megpróbált észrevétlenül a sötét, hideg kertben nyíló ajtó felé sasszézni. A dolog nem jött össze, mert két virág nem az a típus volt, aki foglalkozott volna a kijelentések árnyalataival, meg valahogy fel sem merült benne, hogy bármi rossz esetleg rá is vonatkozhat.
4: Na hát, el vagyok ragadtatva, mondta. Nagyon barátságos ez a hely. Érdekes, barokkos hatást keltenek a csontok és a koponyák.
2: Isabel mosolygott. Széltoló azt gondolta, ha a halál egy nap átadja neki a családi vállalkozást, jobban fogja vezetni, mint az apja valaha is. A csaj tisztára budjant.
5: Igen, de mennünk kell, közölte.
4: Hallani se akarok erről,
2: tartóztatta a lány.
4: Muszáj maradjatok, és mindent el kell meséljetek magatokról. bőven van idő, és olyan unalmas itt.
2: Oldalvár cökkent, és meglendítette a kaszát a fényes szálak felé. A kasza úgy sűvített át a levegő, mint egy kiherélt kandúr, és hirtelen megakadt. Fa recsent. A podgyász rácsattintott a fedelét a pengére. Két virág ámultan nézett fel széltolóra, és a varázsló nagyon higgadtan és némi elégtétellel egyenesen állon vágta. Ahogy a kisember hanyatt esett, széltoló elkapta, a vállára hajította, és rohanni kezdett. A csillagfényes kertben ágak csapódtak neki, meg apró borzas, és minden valószínűség szerint borzalmas izék iramodtak szanaszét, ahogy kétségbe esetten csörtetett a halovány életvonal mentén, ami a fagyott füvön ragyogott kísértetiesen. A háta mögött hagyott épületből a csalódás és dű megszűvisítása kélt. Széltoló beleütközött egy fába, felgyorsított. Emlékezett rá, hogy valahol volt egy ösvény, de ebben az ezüstfényekből és árnyékokból szőtt útvesztőben, amit a rémületes új csillag még itt, a más világon is érezhető jelenléte színezett vérvörösre, semmit sem lehetett kivenni rendesen. Meg különben is. Az életvonal láthatólag a rossz irányba vezetett. Lépések zaja hallatszott mögüle. Széltoló már fújtatva vett levegőt az erőlködéstől. Úgy tűnt, mintha a podgyász közeledne, és jelenleg nem kívánt vele találkozni. Mert elképzelhető, hogy félreértette azt, amikor széltoló álcsúcson kapta a gazdáját, és a podgyász általában megharapta azokat, akiket nem csípett. Széltolónak sosem volt bátorsága megkérdezni, hová is kerültek az áldozatok, amikor a nehéz fedél rájuk zárult. De határozottan nem voltak a podgyászban, amikor az újra kinyílt. Valójában nem volt oka félelemre. A podgyász könnyedén utolérte és lehagyta. Lábikóit oly sebesen kapkodva, hogy csak elmosódva látszódtak. Széltolónak úgy tűnt, piszkosul a futásra koncentrál, mintha sejtené, mi lehet az, ami mögötte igyekszik, és egyáltalán nem örülne az esetleges találkozásnak. Ne nézz vissza, jutott eszébe. A látvány valószínűleg nem túl tetszetős. A podgyász fejest ugrott egy bokorba, és eltűnt. Egy másodperccel később széltoló látta már, miért. A podgyász átszágódott a sziklasarkantyú peremén, és az alatta lévő hatalmas lyuk felé zuhant, amit alulról halavány vöröses fény világított meg. Széltolótól indulva, a sziklák szélén átnyúlva egyenesen le a lyukba. Ott vibrált a két kék szál. Széltoló bizonytalanul toporgott, bár ez nem teljesen igaz, mert több dologban is halálbiztos volt, például abban, hogy nem akar leugrani, és hogy egyáltalán nem óhajt szembenézni azzal, ami mögötte közeledett, és hogy a szellemvilágban két virág ugyancsak nehéz, és hogy vannak rosszabb dolgok is, mint holtnak lenni. Csak egyet mondj, mormolta, és ugrott. Pár pillanattal később megérkeztek a lovasok, akik nem álltak meg, mikor elérték a szikla peremét, hanem simán tovább lovagoltak a légben, és a semmi fölött húzták meg lobuk kantárát. A halál lenézett.
6: Ez mindig felbosszant, mondta. Ennyi erővel akár egy forgóhajtót is felszerelhetnék ide.
7: Azon töröm a fejem. Mit is akarhattak?
2: Töprengett dögvész.
7: Halvány fogalmam sincs róla,
2: felelte háború.
7: Viszont a játék jó pofa.
6: Az,
2: értett egyet éhínség.
6: Szerintem ellenállhatatlan. Van időnk még egy robajra,
2: kongta a halál.
7: Robber!
2: Javította ki háború.
6: Mi Robber?
7: Robbernek hívják,
2: magyarázta háború.
6: Aha. Robber,
2: mondta a halál. Felpislantott az új csillagra, némileg zavarban, hogy mit is jelenthet.
6: Azt hiszem, van még annyi időnk,
2: ismételte egy kicsikét bizonytalanul. Már említést tettünk a próbálkozásról, amely némi tisztességet kívánt oltani a korongvilági beszámolókba,
4: és arról, hogy kínszenvedés terhe mellett megtiltották a költőknek és énekmondóknak, hogy mindenféle csacsogó csermelyekről és rózsaújjú hajnalokról hadováljanak, és hogy csak akkor mondhatták például azt, hogy ezért az arcért ezernyi hajó szállt tengerre, ha közjegyző által hitelesített kikötői okmányokat tudtak felmutatni állításuk alátámasztására. És ebből kifolyólag futó tiszteletadásként eme hagyománynak nem mondjuk azt, hogy széltoló és két virág jégkék színusz hullámmá váltak, amely átévelt a sötét dimenziókon. Vagy olyan hanghatás kíséretében tették ezt, mint egy szörnyűséges agyarpendülése. Vagy egész életük elpergett a szemük előtt, meg különben is széltoló már olyan sokszor látta elmúlt életét elvillani lelki szemei előtt, hogy mára már képes volt végig szunyókálni az unalmasabb részeket. Vagy, hogy az egész világegyetem rájuk zuhant, mint valami óriási kocsonya. Azt viszont elmondjuk, mert kísérletekkel bizonyított tény, hogy egy olyan hang hallatszott, mint amikor egy cisz hangvillával nagyot csapnak egy favonalzóra. Minden bizonnyal besz. És utána az abszolút mozdulatlanság váratlan élményében volt részük. Mindez azért, mert ők ketten tényleg abszolút moccanatlanok voltak. Ráadásul az őket körülölelő sötétség is abszolútnak látszott. Felötlött széltolóban, hogy valami esetleg félre sikeredett. Aztán meglátta a halványkék erezetet maga előtt. Már megint az oktávóban volt. Azon töprengett, ugyan mi történne, ha valaki történetesen most belekukkantana a könyvbe. Lehet, hogy két virág meg ő színes illusztrációk lennének benne. Valószínűleg nem, döntötte el. Az az oktávó, amiben tartózkodtak, egy cseppet különbözött a puszta, állványához láncolt könyvtől odalenn a láthatatlan egyetem mélységeiben, ami csupán egy háromdimenziós megtestesülése, egy sokdimenziós valóságnak, ami maga is... Álljon csak meg, gondolta. Én nem szoktam így gondolkozni. Ki gondolkozik helyettem? Széltoló, szólt egy hang, olyan, mint vénséges lapok zizegése. Kicsoda? Én? Persze, hogy te nagyon hülye. Széltoló ütött kapott szívében, a dac röpke szikrája lobbant. Azóta már sikerült emlékeitekbe idézni, hogy is keletkezett a világegyetem? Kérdezte undokul. A torok köszörülés volt az, vagy a lélegzetvétel, vagy esetleg a fejnek az ő vakarása, és a próbálkozás, hogy visszaemlékezzünk rá, itt van a nyelvünk hegyén? Egy másik hang, száraz, mint a tapló, azt sziszegte.
7: Jó lenne, ha fejben tartanád, hol vagy valójában?
4: Tulajdonképp eléggé nehéz egy olyan mondatot elsziszegni, amiben nincs sziszegő hang, de a hang úrrá lett ezen a nehézségem. Észben tartsam, hol vagyok! Észben tartsam, hol vagyok! Üvöltötte széltoló. Na, hogy észben tartom, hol vagyok! Egy kurva könyvben vagyok, és láthatatlan hangok szólnak hozzám! Mit gondolsz, miért csikoltozom?
8: Arra számítok, hogy erősen izgatja a fantáziád, miért hoztunk téged újra ide? Mondta egy hang a fülénél.
7: Nem!
4: Nem?
9: Mit mondottak elek?
4: Kérdezte egy másik testetlen hang.
10: Azt mondta, nem.
9: Tényleg azt mondta, hogy nem?
10: Igen.
9: Ó.
10: Miért?
4: Mert ilyesmi történik velem minden áldott nap, közölte széltoló. Az egyik pillanatban leesem a világról, aztán egy könyvben vendégszereplek, aztán egy repülősziklán csücsülök, aztán megfigyelhettem, hogyan tanul a halál hálót, vagy gátat, vagy mi a fenét játszani. Ugyan miért csodálkoznék én bármin is?
8: Nos, mi úgy képzeljük, esetleg elmerengtél azon, miért is nem akarjuk, hogy bárki kimondjon minket.
4: Jelentette ki az első hang, miközben teljességgel tisztában volt azzal, hogy kicsúszott kezéből a kezdeményezés. Széltoló tétovázott. A gondolat valóban átfutott az agyán, bár ugyancsak idegesen kapkodta lábát és fejét is, nehogy bajba kerüljön. Miért akarna bárki is kimondani benneteket?
8: A csillag miatt, felelte a varázsige. A vörös csillag miatt. A varázslók már kutatnak utánad,
4: taníts, amikor megtalálnak téged. Ki akarják mondani együtt mind a 8 varázsigét, hogy megváltoztassák a jövőt. Azt hiszik, a korong bele fog ütközni a csillagba. Széltoló ezen eltöprengett.
5: Bele fog?
4: Nem igazán. Ám, ez meg mi? Széltoló lenézett. A podgyász poroszkált ki a sötétségből. Fedelében villogott egy hosszú kaszapenge darab.
5: Ez csak a podgyász, mondta.
9: De hát mi nem rendeltük ide.
5: Soha senki nem rendeli sehová, nyugtatta meg őket Széltoló. Jön magától, ne aggódjatok miatta.
9: Miről is beszéltünk?
5: Erről a vörös csillagügyről.
9: Úgy van. Roppant fontos, hogy te...
11: Hello! Hello! Van ott valaki?
4: A mozdulatlan két virág nyaka körül lógó képdobozból jött ez a vékonyka cincogó hang. A piktor ördög kinyitotta csapóajtaját, és felbandzsított Széltolóra.
3: Mondja, Urfi, hol vagyunk?
5: Nem tudom biztosan.
3: Még halottak vagyunk?
5: Lehetséges.
3: Hát reménykedjünk, hogy olyan helyre bukkanunk, ahol nem kell túl sok fekete, mert kifogyott.
4: A csapóajtót ezzel becsapta. Széltolónak pillanatnyi látomása támad két virágról, amint körbe adogatja a képeket, és ilyeneket mond közben, hogy
5: ez itt én vagyok, ahogy épp megkínoz egy millió démon.
4: Vagy
5: az ott én vagyok, azzal a jófej házas párral, akikkel az alvilág fagyos lejtőjén ismerkedtem meg.
4: Széltoló nem tudta biztosan, mi történik az emberrel, ha egyszer tényleg meghalt. A szaktekintélyek etére nem voltak eléggé világosak. Egy suvickos matróz a peremvidékről egyszer azt mondta, hogy ő hódziher a paradicsomba fog kerülni, ahol sörbet lesz, meg hurik. Széltolónak halmány fogalma se volt arról, mi lehet egy huri, de némi töprenkedés után úgy döntött, hogy valószínűleg az édes gyökér szívószál lesz az a sörbet felhörpölésére. Ettek mindegy, mert a sörbettől tüsszögnie kellett.
9: Most, hogy a közjátéknak vége,
4: kezdte egy hang szigorúan,
9: talán folytathatnánk. Roppant fontos, hogy ne engedd meg a mágusoknak, hogy elvegyék tőled az igédet. Borzasztó dolgok fognak történni, ha a 8 varázsigét túl hamar mondják ki.
5: Én csak azt szeretném, ha békén hagynának, közölte Széltoló.
9: Remek, remek. Tudtuk, hogy bízhatunk benned attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottad az oktávót.
4: Széltoló habozott.
5: Várjunk csak egy percet, mondta. Azt akarjátok, hogy egyik helyről a másikra rohangásszak, és megakadályozzam a varázslókat abban, hogy összetereljék az összes igét?
9: Pontosan!
5: Ezért költözött egyikőtök a fejembe?
9: Ahogy mondod.
4: Ti tökéletesen tönkretettétek az életemet, tudtok róla? Fakadt ki Széltoló hevesen.
9: Lehetett volna belőlem valóságos varázsló, ha nem határoztok úgy, hogy valamiféle hordozható varázskönyvnek használtok. Egyetlen más varázsigére sem vagyok képes emlékezni, mert be vannak tojva, nem mernek megmaradni egy fejben veletek.
5: Sajnáljuk.
9: Én csak haza akarok menni.
5: Oda akarok visszamenni, ahol...
4: Valami csillogni kezdett Széltoló szemében. Macska kövek vannak az ember talpa alatt, és némelyik sör nem is annyira ihatatlan, és egész jó sült halat lehet kapni esténként, esetleg egy pár kovászos uborkával, meg még angolna pástétomot, sőt, kürt csigát is árulnak, és mindig akad egy meleg istálló, ahol az ember megalhat, és reggel ugyanazon a helyen ébredsz, ahol előző éjszaka lefeküdtél, és nincsenek állandó időjárási frontok se. Úgy értem, rohadtul nem érdekel ez az egész mágia.
5: Valószínűleg nem is vagyok ilyen varázslói anyagból gyúrva.
9: Én csak haza akarok menni.
5: De muszáj, hogy
4: kezdte az igék egyike. Túl későn. A honvágy a tudatalatti vékony gumizsinórja, ami képes egy lazacot 3000 mérföldnyi úszásra inspirálni vadidegen tengerekben, vagy 1 millió leminget elindítani, hogy vígan visszafussanak az ősi anyaföldre, amely egy apró kontinentális elferdülésnek köszönhetően már nincs ott többé. A honvágy úgy emelkedett fel széltolóban, mint a késő éjjel bezabált töltött káposzta. Végig hömpölygött az erőtlen szálon, amely megkínzott lelkét testéhez kapcsolta. Megvetette lábát, és megrántotta. A varázsigék egyedül maradtak az oktávóban. Mármint akkor egyedül, ha eltekintünk a padgyásztól. Ránéztek, nem szemekkel, hanem olyan ősöreg tudatossággal, mint maga a korom.
12: Te is elhúzhatsz a súnyiba, mondták.
4: Rossz. Széltoló tudta, hogy ő maga beszél, mert felismerte hangját. Egy pillanatig még nem a megszokott módon nézett ki saját szemén, hanem mint ahogy egy kém kémlelát egy festmény kivágott szemnyílásán. Aztán visszatért.
13: Rendben vagy, Széltoló? Kérdezte Cohen. Egy kicsit elvarázsoltnak látszottál.
14: Meg egy kicsi hullasápatnak is, tódította Betán. Mintha valaki a sírodra lépett volna.
6: Igen. Igen. Jó. Valószínűleg én magam, felelte Széltoló.
4: Feltartotta ujjait és megszámolta őket. A szokásos mennyiségnek tűntek.
6: Megmozdultam egyáltalán? Érdeklődött aztán.
14: Csak a tüzet bámultad, de úgy, mint aki kísértetet lát, mondta Betán.
4: Nyögés hallatszott mögülük. Két virág felült, kezével támogatva fejét. Szeme rájuk szegeződött. Ajka hangtalan mozgott.
13: Hát ez aztán fura egy álom volt, nyilatkozta. Mi ez a hely? Miért vagyok itt?
15: Nos, fogott bele Cohen. Mi, melyek azt állítják, hogy az univerzum teremtője kezébe vette egy marok szarat, és...
14: Úgy értettem, itt vágott közbe két virág. Te vagy a széltoló.
6: Igen,
4: válaszolt a széltoló, ám nem minden kétely nélkül.
14: Volt az az óra, ami meg azok az emberek, akik...
4: motyogta két virág, megrázta a fejét.
14: Miért van mindennek lószaga?
4: Beteg voltál, közölte széltoló. Halucináltál.
14: Igen, feltételezem, úgy lehetett.
4: Két virág lepislogott a melkasára.
14: Ám abban az esetben miért van a...
4: Széltoló talpra ugrott. Elnézést, túl sokan vagyunk itt, muszáj egy kis friss levegőt vennem, mondta. Lekapta két virág nyakáról a képdoboz szíját, és a sátor ajtaja felé iramodott.
14: Ezt nem vettem észre, amikor bejött, jegyezte meg Betán.
4: Cohen vállat van. Széltolónak sikerült néhány jarnyira eltávolodni a jurtától, mielőtt a képdoboz zárópecke kattogni kezdett. Nagyon lassan a doboz kiköpte az utolsó képet, amit a démon festett. Széltoló elmarta.

0: Én látok, az a valóság. Erre tenyésztettek ki. Csak azt látom, ami tényleg ott van.
1: Egy sötét forma lábolt át a csigorgó hamon széltoló felé. A podgyász. Széltoló, aki átlagos körülmények között utálta és nem bízott benne, váratlanul úgy érezte, hogy nála üdítőbben normális dolgot még nem látott életében. Látom, neked is sikerült meglépni, mondta Széltoló. A podgyász megzörgette a fedelét. Oké, de te mit láttál? Kérdezte Széltoló. Visszanéztél? A podgyász nem szólt. Egy pillanatig mindketten csöndbe maradtak, mint két harcos, akik elmenekülve a mészárlás mezejéről szünetet tartanak, hogy újra lélegzethez és épelméhez jussanak. Aztán Széltoló megszólal. Gyere, oda benne ég a tűz. Kinyúlt, hogy megveregesse a podgyász fedelét. Az ingerülten rá a csargott, csak nem elkapva ujjait. Jól van. Az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A következő napon terülten, fényesen és hidegen pitypallott. Az ég kék kupolaként borult a világ fehér lepedőjére, és az összhatás olyan friss és tiszta lett volna, mint egy fogpaszta reklámé, ha nem lett volna az a rózsaszín pötty a láthatára.
2: Most már fényes nappal is lehet látni,
1: jegyezte meg Cohen.
2: Mi az?
1: Szigorúan Széltolóra bámult, aki elvörösödött. Nézd mindenki rám, kérdezte. Fogalmam sincs róla, mi az. Talán egy üstökös vagy hasonló. Mind el fogunk égni? Faggatta Betán. Honnan a francból tudhatnám? Eddig még sose ütköztem bele egy üstökösbe. Libasorban lovagoltak át a ragyogó hómezőn. A ló népe, amely láthatólag nagyra becsülte Cohent, megajándékozta őket hátasaikkal, és útmutatást is adott a Gabaj folyó felé, 100 mérföldnyire perem iránt, ahol Cohen szerint Széltoló és két virág könnyen talál egy bárkát, ami majd elviszi őket a körkörös tengerre. Cohen azt is kijelentette, hogy elkíséri őket fagydaganatai okán. Mire Betán azonnal kinyilvánította, hogy ő is megy, arra az esetre, ha Cohen bármit is, ugye hát be akarna csörsöltetni. Széltoló bizonytalanul érzékelte, hogy valamiféle vettani folyamatok zajlanak a háttérben. Például a kokáért Cohen erőfeszítéseket tett, hogy kifésülje a szakállát. Úgy veszem észre, Betánnak meglehetősen tetszel, mondta. Cohen nagyot sóhajtott.
2: Ha 20 évvel fiatalabb lehetnék,
1: felelte vágyakozva. Igen?
2: 67 éves lennék.
1: És mi köze a két dolognak egymáshoz?
2: Nos, hogy is fogalmazzam? Hogy is? No, amikor még fiatal ember voltam, kardommal vészve hírnevem a világba, azt szerettem, ha a babám vereszhajú és tüzes.
1: Aha.
2: Aztán, ahogy öregedtem, szívesebben keresztem magamnak olyan szőkéket, akik szeme szokat tudóan csillogott.
1: Ó, igen?
2: Aztán még tovább öregedtem, és felfedeztem a szenvedélyes természetű szötét nők vonzerejét.
1: Elhallgatott Széltoló vár. És, kérdezte, aztán mi lett? Mi az, amit most leginkább értékelsz egy nőben? Cohen felé fordított a csipás kék félszemét.
2: A türelem.
1: El sem akarom hinni! Ujjongott egy hang mögöttük. Együtt lovagolok Cohennel a barbárral! Természetesen két virág volt. Kora reggel óta, amióta felfedezte, hogy ugyanazt a levegőt szívja be, mint minden idők legnagyobb hőse, úgy vigyorgott, mint egy majom, ha kezébe nyomják a banánültetvény kulcsát.
2: Ez megszórakozik velem?
1: Kérdezte Cohen Széltolótól. Nem, mindig ilyen. Cohen hátrafordult a nyeregben. Két virág ráragyogott, és büszkén odaintett neki. Cohen visszafordult, és felfordult.
2: Ha van neki szeme, ha nincs!
1: Van neki, csak nem úgy működik, mint másoké. Hidd el nekem. Úgy értem, nos, emlékszel a ló népének jurtájára, ahol az elmúlt éjjel töltöttük?
2: Persze.

0: Szerinted is egy kicsit sötét volt, meg zsíros, és olyan szaga volt, mint egy súlyos beteg lónak.
1: Rendkívül pontos leírás! Azt mondom erre! Rendkívül!
0: Hát ő tiltakozna. Azt mondaná, hogy egy pompás barbár sátorpalota volt, amiben azon vadállatok prémiai lógtak, amiket a civilizáció peremén élő sasszemű harcosok puszta kézzel ejtettek el, s hogy a hely ritka és különleges gyampáktól illatozott, amiket karavánoktól szokás zsákmányolni, mikor azok átkelnek az úttalan, stb. Nos, hát így tovább sokáig. Komolyan mondom, tette hozzá.
1: Elment az esze?
0: Egy bizonyos módon igen. De olyan elmebeteg, akinek több érdek a pénze.
1: Akkor nem lehet hiba. Tudom, amit tudok. Ha egy fickónak rengeteg a pénze, akkor csak különc.
0: Cohen újra megfordult a nyerekben. Két virág épp azt mesélte Bepámnak, hogy Cohen hogyan győzte le egymaga a sbélindői boszorkányúr kígyóharcosait, és hogyan lopta el Offler a krokodilisten óriás szobrából a szentséges gyémántot. Furcsa mosoly született Cohen ránc barázdálta arcán. Ha akarod, szólok neki, hogy fogja be a száját, ajánlott a széltoló.
1: Befogná?
0: Nem hinném.
1: Hadd csacogjon,
0: felelte Cohen. Keze a kard markolatára tévedt, amit évtizedes használat csiszolt simára.
1: Máskülönben nekem petszik az ilyen szem,
0: jelentette ki.
1: 50 évre néz vissza.
0: 100 yarddal mögöttük, kínosan szögdécselve a lágy hóban, igyekezett a podgyász. Soha senki nem kérdezte véleményét semmiről. Estére elérték a fennsík szélét, és lefelé lovagoltak a komor fenyőerdőkön át, amiket a hóvihar csak alig havazott be. A táj főként hatalmas, töredezett sziklákból és olyan mély meg keskeny völgyekből állt, amikben a nappal úgy teljes 20 percig tart. Vad, szeles vidék volt ez. Az a fajta, ahol számíthatsz arra, hogy találkozni fogsz...
1: Trollok!
0: Mondta Cohen, beleszaglászva a levegőbe. Széltoló körülnézett a vörös estéli fényben. Hirtelen a korábban tökéletesen normálisnak látszó sziklák gyanúsan elevennek tűntek. Az árnyékok, amikre az imént még nem nézett volna kétszer, rémisztően lakottnak rémlettek.
2: Én szeretem a trollokat, nyilatkozta két virág.
0: Nem, dehogy is, szögezte le széltoló határozottan. Kizár dolog, nagyok és bütykösek, és megeszik az embert.
1: Nem, dehogy,
0: mondta Cohen. Kínlódva lecsusszant a lováról, és a térdét masszírozta.
1: Ez egy általánosan elterjedt tévhit. A trollok szószemásznák meg senkit.
0: Nem?
1: Nem. Mindig kiköpik a falatokat. Nem tudják megemészteni az embereket, érted? Az átlag troll más szem akar az életből, mint egy jókora grálit szeletet. Talán meg utána esetleg egy kiadósz mészkőkockát. Hallottam, hogy egyesek szerint azért van így, mert ők szilikon, mert ők szilincia.
0: Cohen elhallgatott, és végig törölte a szakállát.
1: Sziklából vannak!
0: Széltoló bólintott. Természetesen a trollok nem voltak ismeretlenek Ankh-Morpork-ban, ahol gyakorta alkalmazták őket testőrként. Mindaz addig eléggé sokba kerültek, amíg meg nem tanulták, mire való az ajtó, és fel nem hagytak a házból való távozás számukra evidens módjával, ami abból állt, hogy gondolkozás nélkül keresztül gyalogoltak a legközelebbi falon. Ahogy tűzre valót gyűjtögettek, Cohen folytatta.
1: A trollfog! Pfüüü! Az aztán nem semmi!
2: Miért?
0: Kérdezte Betán.
1: Gyémánt! Muszáj, hogy abból legyen, tudod? Az egyetlen dolog, ami képes elrágni a sziklát, és még így is évente kell új fogszót növesszenek.
2: Ha már szóba kerültek a fogak, kezdte két virág.
1: Igen?
2: Nem tudom nem észrevenni.
1: Igen?
2: Semmi,
0: mondta két virág.
1: Igen? Na, gyújtsuk meg a tüzet. Még mielőtt beszötétedik. És akkor
2: Cohen grimaszolt egyet.
1: Esetleg főzhetnénk egy kis leveszt.
0: Széltoló abban nagyon jó,
2: lelkesedett két virág.
0: Mindent tud a fűszerekről, gyökerekről, meg mindenről.
2: Cohen úgy pillantott Széltolóra, amiből nyilvánvaló volt, hogy ő, Cohen, ezt egyáltalán nem hiszi el.
1: Nos, a lónépe, adott nékünk némi szárított lóhúzt,
2: mondta végül vállát.
1: Ha találnál néhány vadhagymát, meg jeszmit, az esetleg javítana az ízén.
2: De én, kezdte Széltoló, aztán feladta. Különben is okoskodott magában. Tudom, hogy néz ki egy hagyma, olyan lottyat fehér izé, aminek a tetején van egy kis kinyúló zöld valami. Nyilván az ilyesmi eléggé szembetűnő.
0: Akkor megyek és körülnézek, jó?
2: Kérdezte.
1: Igen.
0: Ott abban a csupa sűrű, árnyékos ajnövényzetben?
1: Nagyon alkalmas helynek látszik, igen.
0: Azt gondolod, hogy ott, ahol azok a mély vízmosások meg hasonlók vannak?
1: Ideális helyszín szerintem.
0: Igen, magam is úgy gondoltam.
2: Reagált a Széltoló keserűen. Nekivágott. Azon morfondírozva, hogy a francba csalogatja magához az ember a hagymákat. Végül is, gondolta, bár az ember látja őket a piaci standokon átkötve egy zsinórral, valószínűleg nem ott nőnek, és a parasztok vagy akárkik esetleg hagymavadászkutyákat vagy ilyesmiket használnak, vagy talán nótára fakadnak, hogy magukhoz vonzzák a hagymákat. Már néhány korán kerül csillag fennragyogott az égen, amikor céltalanul böködni kezdett a levelek és a fű között. Világító, kellemetlenül szerves gombák, amik úgy néztek ki, mint amik házassági segédeszközű szolgálhatnak egy gnóm életében, frecsentek szét talpa alatt. Más dolgok, szerencsére láthatatlanok, szögdécseltek vagy csiklottak el a bokrok alá, és szemrehányóan bartyogtak rá.
0: Hagymák, suttogta Széltoló. Merre vagytok, hagymák?
3: Urra! A vén tiszafa alatt van egy csomó belőlük,
2: szólalt meg egy hang mellette. Há, mondta Széltoló, pompás. Hosszú csönd ereszkedett alá, ha eltekintünk a Széltoló füle körül zümmögő szúnyogoktól. Széltoló moccanatlanul állt, szeme serebbent. Végül megszólalt. Elnézést?
3: Igen.
2: Melyik a tiszafa?
3: Az a kis göcsörtös, az apró, sötét zöld tűlevelekkel.
2: Igen, már látom. Köszönöm. Nem mozdult. Végül a hang társalgási tónusban megkérdezte.
3: Esetleg tehetek még érted valamit?
2: Te nem egy fa vagy, ugye? Firtatta a Széltoló, még mindig mereven előre bámulva.
3: Nem ügyésked. A fák nem tudnak beszélni.
2: Bocs, csak azért, mert nemrégiben volt némi problémám a fákkal. Hát tudod, hogy van ez?
3: Nem igazán. Én egy szikla vagyok.
2: Széltoló hangja alig-alig változott el.
0: Remek,
2: mondta lassan. Nos, akkor learatom azokat a hagymákat.
3: Jó étvágyat!
2: Előre sétált, ugyancsak óvakodva, ám méltóság teljesen. Ráállt egy nyaláb szálas fehér izére, amik az ajnövényzetben lapultak, vigyázva kihúzta őket, és megfordult. Egy kicsivel arrébb valóban volt ott egy szikla, de nem csak egy. Sziklák hevertek mindenhol. Ezen a helyen a korong csontjai roppant közel kerültek a felszínhez. Szigorúan rámerett a tiszafára, arra az esetre, ha mégis az beszélt volna hozzá. De ez a tiszafa, lévén egy eléggé magának való magányos fa, még nem hallott Széltolóról, a fák, ligetek, csalitok és erdők megváltójáról, meg egyébként is éppen aludt. Ha te szórakoztál, két virág, akkor tudd meg, hogy én rögtön felismertelek, szólt Széltoló. A hangja hirtelen elképesztően tisztán és nagyon egyedül csendült a leszálló szürkületben. Széltolónak eszébe jutott az egyetlen dolog, amit egész biztosan tudott a trollokról, mégpedig az, hogy napfény hatására kővé válnak. Így bárki, aki nappali munkára szerződtetett trollokat, egy vagyont költhetett fényvédőkrémekre. De most, hogy elgondolkozott ezen, arról bezzeg nem esett szó, mi történt velük, ha a nap újra lenyugodott. A nappali fény utolsó sugara is kiszivárgott a látképből. És hirtelen úgy tűnt, rengeteg szikla van mindenfelé.
0: Borzasztóan sok időt áldoz azokra a hagymákra, jegyezte meg két virág. Nem gondolod, hogy jobban tennénk, ha utána mennénk és megkeresnénk?
1: A varázslók tudnak magukra vigyázni,
2: mondta Cohen.
1: Ne aggódj!
2: Összerándult, Betán ugyanis a lábkörmeit nyesegette.
0: Igazából ő nem valami hű de jó varázsló,
2: folytatta két virág, közelebb húzódva a tűzhöz. Nem mondanám a szemébe, de Cohen felé hajult.
0: Valójában még egyszer sem láttam varázsolni.
4: Rendben, most nyújtsd ide a másikat,
2: szólt Betán.
1: Igazán nagyon kedves tőled.
4: Egész formás lábad lenne, ha ápolnád.
1: Úgy tűnik, már nem tudok úgy lehajolni, mint szoktam volt,
2: mondta Cohen szégyenlősen.
1: És persze az ember nem találkozik szok pedikűrösszel az én szakmámban. Tényleg kész röhely. Számát se tudom hány kígyó pappal, őrült istennel, harci főnökkel találkoztam, de soha egyetlen pedikűrösszel sem. Feltételezem, nem hangzana valami jól, de tényleg. Cohen, a pedikűrözök ellen!
4: Vagy Cohen és a végzett hátmasszőrjei,
2: javasolta Betán. Cohen kuncogott.
0: Vagy Cohen és a tébajult fogorvosok, nevetett két virág.
2: Cohen összeszorította a száját.
1: Abban meg mi olyan mulatságos?
2: Kérdezte, és hangjának éle volt, borotva éle.
0: Ó, nos, makogta két virág. Hát tudod, a fogod.
1: Mi van vele?
2: Csattant fel Cohen. Két virág nagyot nyelt.
0: Kénytelen voltam észrevenni, hogy a fogad nem ugyanazt a földrajzi helyzetet foglalja el, mint a szád.
2: Cohen hosszasan fixírozta.
0: Aztán megrodjant a válla,
2: és hirtelen nagyon kicsinek és öregnek látszott.
1: Természetesen igaz, motyogta. Nem hibáztatlak. Nem könnyű fogak nélkül hűsznek lenni. Nem számít, mi mást veszítsz el, fél szemmel is nyugodtan folytathatod a szakmát. De ha látják, hogy a szádban csak íny található, oda a tisztelet.
4: Én tisztellek,
2: nyilatkozta Betán lojálisan.
0: Hát miért nem teszel szert újakra?
2: Kérdezte okoskodóan két virág.
1: Nos, igen, ha cápa vagy ilyesmi volnék, akkor igen, növesztenék újakat.
2: Felelte Cohen gúgyosan.
0: Ó, nem, dehogy, az ember vesz magának újat, mondta két virág.
2: Figyelj csak, megmutatom neked. Petán, volnál olyan szíves elfordulni? Megvárta, míg a lánya másik irányba néz, és akkor kezét a szájához emelte.
1: Látod?
2: Betán hallotta, ahogy Cohen levegő után kapott.
1: Ki tudod venni a fogadat?
5: Ugyan. Több készete van belőlük. Elnézést.
2: Nyeldeklőn ez hallatszott, és aztán immár szokásos hangján két virág így szólt. Magától értetődik, hogy roppant könnyen kezelhető és kényelmes. Cohen hangja megdöbbenéssel vegyes bámulatot sugárzott. Legalábbis annyi bámulatot, amennyit fog nélkül lehet, ami körülbelül ugyanannyi, mint foggal, csak sokkal kevésbé hangzik imponálóan.
1: Magam is úgy vélem, mondta. Amikor fáj, akkor csak kiveszed, és hazudsz, hogy szenvedje, mi? Aha, jó lecke a kis disznóknak! Megtanulhatják, hol lakik az Úristen! Milyen érzés egyedül fájni!
0: Nem egészen így van, mondta óvatosan két virág. Ezek a fogak nem az enyémek, csak hozzám tartoznak.
6: Valaki más fogait tartod a szádban?
4: Nem, valaki készíti őket. Ahonnan jövök, rengetegen hordanak ilyet. Ez egy... De két virág előadása a fogászati segédeszközökről sosem hangzott el, mert valaki leütötte. A korong aprócska holdja szorgosan gördült az égen. Saját fényét sugározta, a teremtő által kreált, erőltetett és meglehetősen szakszerűtlen csillagászati elrendezésnek betudhatóan, és zsúfolási tömve volt válogatott holdistennőkkel, akik az adott pillanatban nem szenteltek különösebb figyelmet a korongon zajló eseményeknek, mert egy folyamodványt dolgoztak épp ki, amit a jégóriások ellen készültek benyújtani. Ha lenéztek volna, láthatták volna, ahogy széltoló sürgetőleg beszél egy halomsziklához. A trollok a multiverzum legősibb életformái közé tartoznak. Létük egy egész korai kísérletre nyúlik vissza, ami ezt az élet dolgot kívánta útjára bocsátani, lehetőleg minden szotyakos protoplazma nélkül. Az egyes trollok sokáig éltek. Nyáron nyári, nappal-nappali állandó merülve, mivel hogy a hőség megtámadja az egészségüket és lelassítja őket. Geológiájuk egyszerűen lenyűgöző. Beszélhetnénk a tribológiáról, megemlíthetnénk a szennyezett szilícium félvezető képességét. Emlékeztethetnénk a prehistorikus óriás trollokra, akikből a korong legfőbb hegyvonulatai állnak, és akiknek esetleges felébredése meglehetősen komoly következményekkel járna. De az az igazság, hogy a korong erőteljes, és mindenütt jelenlevő mágikus mezeje nélkül a trollok már réges-rég kihaltak volna. Az elmegyógyászatot még nem találták ki a korongon. Még soha senki se dugott széltoló orra alá egy tintapacnit, hogy megállapítsa, nincs-e egy kerékkel kevesebbje vagy többje. Így hát az egyetlen mód, ahogy le tudta volna írni azt, amint a sziklák trollá váltak, az valami bizonytalan hadoválás lett volna arról, hogyan is látsz váratlanul képeket kialakulni, amikor sokáig bámulsz a tűzbe vagy a felhőkre. Az egyik percben még tökéletesen mindennapos sziklákat látott, és hirtelen egy néhány repedés, ami pedig egész idő alatt jól látszott, határozottan magára öltötte egy száj vagy egy hegyes fül külsejét. Egy pillanattal később, minden tényleges változás nélkül egy troll csücsült az orra előtt, és gyémántokkal teli szájjal vigyorgott rá. Nem tudnának megemészteni, mondta széltoló magában biztatólag. Nagyon rosszul lennének tőlem. Valahogy ez sovány vigasznak tűnt.
3: Szóval te vagy széltoló, varázsló, mondta a legközelebbi troll.
4: Úgy hangzott, mintha valaki murván szaladna.
3: Hát, nem is tudom. Arra számítottam, magasabb leszel.
6: Lehet, hogy egy kicsit erodálódott,
4: jegyezte meg egy másik.
6: A mítosz borzasztóan ősi.
4: Széltoló zavartan fészkelődött. Eléggé biztos volt abban, hogy a szikla, ami ücsörgött, megváltoztatta az alakját, és most egy kicsin troll, elég nagyobb, mint egy kavics, barátságosan a lábára telepedett, és valami hihetetlen érdeklődéssel bámulja.
3: Mítosz? Kérdezte.
4: Miféle mítosz?
3: Hegyorom, a sódernek adta tovább az idők alkonya óta,
4: mondta az első troll.
3: Amikor majdan a vörös csillag világul az égen, eljöven széltoló, a varázsló hagymákat keresni. Ne harapjátok meg! Roppant fontos, hogy segítsetek neki életben maradni.
4: Csönd támadt. Mennyi az egész? Firtatta széltoló.
3: Igen, válaszolta a troll. Sosem tudtuk, mit gondoljunk erről. A mítoszaink többsége sokkal, de sokkal izgalmasabb. A régi szép időkben lényegesen érdekesebb volt sziklának lenni.
4: Valóban, sóhajtott a széltoló erőtlenül.
3: Hogyne, csupa móka meg kacagás, tűzhányók mindenütt.
6: Akkoriban még tényleg jelentett valamit sziklának lenni. Nem létezett ez az üledékes lerakódási zagyvaság. Vagy vulkanikus voltál, vagy nem voltál.
3: Hát persze, ennek már vége. Manapság egyesek trollnak nevezik maguk, pedig nos, néha alig többek palánál, vagy mészkőnél. Én bezzeg nem vágnék úgy fel, ha rajzolni lehetne velem. Hát nincs igazam.
4: Dehogy nincs, vágta rá Septiben széltoló. Abszolút így van.
0: Ez mítosz, ez mítosz dolog, ugye? Hát ez azt mondja, hogy ugye semmiképp se harapjatok meg.
6: Pontosan,
4: mondta a picin troll a lábán.
6: És én mondtam meg neked, hol találod a hagymákot?
0: Roppantól örventünk, hogy végre eljöttél,
4: mondta az első troll, aki, széltoló kénytelen volt észrevenni, a legnagyobb volt az összes közül.
3: Egy kissé aggaszt minket ez az új csillag. Mit jelent?
4: Nem tudom, felelte széltoló. Úgy látszik, mindenki azt hiszi, hogy majd én tudni fogom, de nem.
3: Nem, mintha kifogásunk lenne a beolvasztás ellen,
4: jegyezte meg az óriás troll.
3: Végül is mi mindnyájan pont így kezdtük. De azt gondoltuk, hogy esetleg mindennek a végét jelentheti, és az nem tűnik valami nagyszerű dolognak.
7: Egyre nő,
4: szólalt meg egy másik troll.
7: Csak nézd rá, nagyobb, mint tegnap éjjel.
4: Széltuló ránézett. Határozottan nagyobb volt, mint tegnap éjjel.
6: Szóval azt gondoltuk, hogy esetleg neked lesz valami javaslatod,
4: szólt a vezértroll olyan szelíden, amennyire csak lehetséges, ha valaki hangja leginkább a gránittal történő gargalizálásra emlékeztet.
0: Hát, leugorhatnátok a peremről, sugalt a széltoló.
4: A világegyetemben biztos, hogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, amik megörülnének néhány újabb sziklának.
3: Arról már hallottunk, közölte a troll. Találkoztunk olyan sziklákkal, akik kipróbálták. Azt mondták, hogy évmilliókig csak lebegsz, aztán elönt a forróság, elégsz, és egy nagy lyuk alján végzed a tájban. Ez nem hangzik valami fényesen.
4: Felállt. Olyan hanghatás kíséretében, mint amikor szén zörög az aknában, és megnyújtóztatta vaskos, bütykös karját.
3: Nos, minden esetre nekünk segítenünk kell rajtad, mondta. Van valami, amit szeretné, ha megtennénk?
0: Levest kellene készítenem,
4: felelte széltoló. Bizonytalanul meglengette a hagymákat. Valószínűleg nem ez volt a leghűsiesebb vagy legcélra törőbb gesztus, amit valaha valaki elgesztikulált.
3: Levest? Kérdezte a troll.
6: Ez minden?
0: Nos, esetleg pár pirítóst is.
4: A trollok egymásra néztek. Annyi fogékkövet villogtatva, ami elég lett volna egy közepes méretű város megvételére. Végül a legnagyobb troll azt mondta.
3: Hát, akkor legyen leves.
4: Darabosan vállalt.
3: Tudod, csak valahogy azt képzeltük, hogy a mítosz majd... Most egy kicsit... Nem is tudom. Azt gondoltam volna... Nem mindegy. Végül is azt hiszem nem számít.
4: Felé nyújtott egy olyan kezet, mint egy fűrt megkövesedett valám.
3: Kvarcnak hívnak, mutatkozott be. Az ott krizopráz és breccsa, és jáspis meg a feleségem, Beril. Egy kissé metamorf.
0: Na de ki nem az manapság?
3: Jáspis, jössz le rögtön a lábáról?
4: Széltoló óvatosan kezet rázott vele, felkészülve az összesajtott csontok roppanására. Ám ez nem következett be. A troll keze durva volt, és a körmök körül kissé zúzlós.
0: Sajnálom, menteket üdzött széltoló. Korábban nem igazán volt alkalmam trollokkal megismerkedni.
3: Kihalóban van a fajunk,
4: bólogatott Kvarc szomorúan, ahogy a társaság elindult a csillagos ég alatt.
3: Törzsünkben az ifjú jáspis az egyetlen kavics. Tudod, filozófiában szenvedünk.
4: Igen, próbált lépést tartani széltoló, effektíve és képletesen. A troll csapat gyorsan haladt, ám egyben meglepően csöndesen. Nagy, gömbölyded alakok, amik úgy mozogtak az éjszakában, mint a szellemek. Csak nagy néha jelezte elhaladásuk egy olyan éjszakai élőlény, ami nem hallotta meg, hogy jönnek, hamar ellaposodó sivítása.
3: Igen.
0: szenvedő alanyai vagyunk. A végén mindnyájunkat elkap. Azt mondják, egy este ébredőben felmerül benned. Ugyan minek? És többé nem kelsz fel. Látod ott azokat a görgetegeket? Széltoló látott néhány hatalmas formát a fűben fekve. Az ott a végén a nagynéném. Fogalmam sincs, miről gondolkozhat, de 200 éve meg sem moccant. Jaj, hát ezt sajnálom. Igazából nem gond ez így. Itt vagyunk, rájuk nézünk, mondta Kvarc. Nincsenek erre emberek, érted? De tudom, nem a te hibád, de úgy látszik, az emberek képtelenek különbséget tenni egy gondolatokba temetkezett troll meg egy közönséges szikla közt. A dén nagy bátyámat nyílt színi fejtésnek vetették alá, hát képzeld csak el. Borzasztó. Egyik percben még troll volt, a következőben meg díszkandalló. Megtorpantak egy ismerősnek látszó sziklaorom előtt. A sötétben egy septiben eltaposott tűz maradványai parázslottak.
8: Úgy néz ki, hogy itt harcoltak,
0: jelentette ki Beryl. Mind eltűntek, jajongt a széltoló, még a lovak is, sőt a podgyász is.
3: Az egyikük szivárgott,
0: térdelt le Kvarc.
3: Azt a vörös folyékony izét, amit a belsőtökben tartotok. Nézd csak!
0: Miért?
3: Úgy nevezitek? Sosem láttam sok értelmét a dolognak.
0: Széltuló olyan modorban nyargalt körbe-körbe, mint akinek teljesen elment az esze. Belesett a bokrok mögé, hát ha valaki odarejtőzött. Ez volt az oka, hogy végül belebotlott egy kis zöld flakonba.
4: Cohen gyógyírja,
0: jajgatta.
4: Haminélkül nem megy sehova.
3: Nos, mondta Kvarc. Van valami, amit ti, humánok, meg tudtok tenni, úgy értem, olyasmi, mint amikor mi lelassulunk és elkapjuk a filozófiát, csak ti szétestek darabokra.
4: Meghalásnak nevezik,
0: visított a széltoló.
3: Az. Minden esetre azt nem csinálták, mert nincsenek itt.
8: Ha csak meg nem ették őket,
0: vetette fel izgatottan Jáspis. Fontolgatta Kvarc.
4: Farkasok?
0: Lehelte széltoló.
3: Az összes farkast kiterítettük errefelé már évekkel ezelőtt,
0: felelte a troll. Pontosabban vénséges nagyapó tette. Nem kedvelte őket?
3: Dehogy. Csak sose nézte, hova lép.
0: A trollok tovább vizsgálták a földet.
8: Van itt egy csapás,
0: mondta egyikük.
8: Elég sok lóé.
0: Felnézett a közeli hegyekre, ahol meredek bércek és veszélyes szirtek oromlottak a holdfényes erdők fölébe.
3: Vénséges nagyapó odafönn él,
0: tette hozzá csöndesen. Volt valami abban, ahogy mondta, amitől széltoló azonnal elhatározta, hogy soha nem akar találkozni vénséges nagyapóval. Veszélyes, mi? Kockáztatta meg.
3: Nagyon öreg, óriási és utálatos. Már évek óta nem láttuk,
0: mondta Kvarc.
8: Évszázadok óta,
0: javította ki Beryl.
8: Mindet laposra fogja lapítani,
0: egészítette ki Jáspis, fels alágorulva széltoló lábujjain.
3: Néha megtörténik, hogy egy tényleg nagyon öreg és hatalmas troll egyedül felmegy a hegyekbe, és a szikla átveszi az uralmat, ha tudsz követni.
0: Nem. Kvarc sóhajtott.
3: Az emberek néha úgy viselkednek, mint az állat. Nem? És néha egy troll elkezd úgy gondolkozni, mint egy szikla. És a sziklák nem különösebben szeretik az embereket.
0: Breccia egy ösztövér troll homokkő kikészítéssel megkopogtatta Kvarc vállát.
8: Akkor hát a nyomukba eredünk?
0: Kérdezte.
8: A mítosz azt mondja, segítsünk ennek a széltoló nevű lötyetegnek.
4: Quarc felállt, egy pillanatig elgondolkozott, aztán tarkójánál fogva felmarkolt a széltolót, és egy széles, csikorgó mozdulattal a vállára emelte.
3: Megyünk,
4: szögezte le határozottan.
3: És ha találkoznánk vénséges nagyapóval, majd megpróbálom elmagyarázni.
4: Két mérfölddel odébb egy sor ló ügetett az éjszakában. Három közülük szakértelemmel megkötözött és felpeckelt szájú foglyokat hordozott. Egy negyedik egy durva travoát húzott, amin a podgyász feküdt összekötözve, beállózva és csöndesen. Helena halkan megállította a menetoszlopot, és odaintette egyik emberét.
9: Biztos vagy benne?
4: Kérdezte. Én nem hallok semmit.
10: Trollformákat láttam,
4: jelentette ki a férfi kereken. A nő körülnézett. Errefelé gyérebben nőttek a fák, sok volt az omladék, és előttük a csapás egy kopasz, szikláshegy irányába vezetett, ami különösképp barátságtalannak látszott a vörös csillagfényben. Nyugtalanította ez az ösvény. Nagyon öregnek tűnt, de biztos, hogy valami annak idején kitaposta, és a trollokat nem olyan könnyű eltenni láb alól.
3: Sóhajtott egyet.
4: Hirtelen úgy érezte, hogy a titkárnői karrier nem is olyan rossz választási lehetőség, ha jobban meggondoljuk. Nem először elmerengett azon, hogy számos hátulütője van a kardművésznői pályának, nem utolsó sorban az, hogy a férfiak egész addig nem vesznek komolyan, míg meg nem ölted őket, amikorra is már olyan tök mindegy. Aztán meg ott volt a bőrgúnya, amitől kiverte az ekcéma. De hát a hagyomány az megtörhetetlenül hagyomány. Jó, meg a sör. A sör nagyon jó dolog az olyanoknak, mint Hruna Barbár, vagy Kitbár az orgyilkos, hogy álló éjszaka tivornyázzanak zukocsmákban. De Helena itt meghúzta a határt, ha csak nem árultak tisztességes italokat is a kupicákban, lehetőleg egy szem cseresznyével bennük. És ami az illemhelyek felszereltségét illeti. De túl nagy volt ahhoz, hogy tolvaj, túl becsületes, hogy orgyilkos, túl intelligens, hogy feleség legyen, és túl büszke, hogy a még ezeken kívül rendelkezésre álló egyetlen női foglalkozást válassza. Így hát kardforgatóvá vált, mégpedig ügyessé. És felhalmozott egy kisebb vagyont, amivel elővigyázatosan sáfárkodott egy olyan jövő érdekében, amit még nem gondolt végig teljesen, de ami tutira magában fog foglalni egy bidét, ha bármi beleszólása is lesz a dolgokba. A távolból szilánkokra törő fa zaj hallott. A trollok sosem értették igazán, miért is kéne kikerülni a fákat. Helena újra felnézett a hegyre. Két karként elnyúló földhányás magasodott jobbra meg balra, és odafenn látszott egy nagy réteg kibúvás, benne kunyorgott néhány barlanggal. Trollbarlangok. Ám talán mégis jobb lehetőség, mint a sűrű sötétében vaktában bóklászni. És ha feljön a nap, megszűnnek a gondok. Odahajolt a morpork és oldosok csapatának vezetője, név szerint Gáncsér felé. Nem volt túlságosan elragadtatva tőle, igaz ugyan, hogy ereje meg állóképessége vetekedett egy bivajéval, az volt csak a probléma, hogy úgy tűnt, esze is csak annyi van. A természete meg olyan volt, mint egy görényé. Mint a belvárosi morporki legények többsége, ő is hajlott rá, hogy kacagva eladja nagyanyját enyv alapanyagnak, és valószínűleg már meg is tette. Felmegyünk a barlangokhoz, és hatalmas mágiát gyújtunk a bejáratnál, mondta Helena. A trollok nem állhatják a tüzet. Gáncsér olyan pillantást vetett rá, amiből kitűnt, vannak elképzelései arról, kinek is kéne a parancsokat osztogatni. Mindazonáltal ajkai ezt felelték.
3: Te vagy a főnök.
4: Úgy van. Helena visszapillantott a három fogolyra. A láda rendben megvolt. Ármánd leírása pontosan illett rá. De a férfiak egyike sem látszott varázslónak. Még csak bukott varázslónak sem.
3: Ó, egek!
4: Mondta Quarc. A trollok megtorpantak. Az éjszaka úgy borult rájuk, mint a bársony. Egy bagoly huhogott baljósan, legalábbis széltoló annak vélte, bár ornitológiai ismeretei kissé felületesek voltak. Lehet, hogy egy csalogány húhogott, ha ugyan nem egy rigó. Egy denevér csapongott el a fejük fölött. Ebben a kérdésben több önbizalmat érzett. Ezen kívül fáradtságot érzett, és valami hihetetlen mennyiségű horzsolást teste minden tájékán. Miért az ó egek? Firtatta. Belemerett a sötétségbe. Az a távoli pötty a hegyekben akár tűz is lehet. Ó, mondta. Nem szeretitek a tüzet, igaz? Kvarc bólintott.
3: Tönkreteszi az agyunk szupra vezetését, mondta. Bár egy ilyen apró tűz nem valószínű, hogy nagy hatással lenne vénséges nagyapóra.
4: Széltoló óvatosan körbenézett, egy elvadult troll közeledésének zaját fürkészve. Látta, hogy a közönséges trollok mit képesek tenni az erdővel. Nem azért, mert természetüknél fogva rombolnak, hanem mert minden szerves anyaggal úgy bánnak, mint valamiféle alkalmatlan, zavaró tényezővel. Hát, akkor reméljük, hogy nem veszi észre, kívánta hevesen. Kvarc felsúhajtott.
3: Erre nincs sok esély, mondta, mert hogy pont a szájában raktak tüzet.
1: Ez Isten újja,
4: nyögte Cohen, miközben kötelékeit rángatta minden eredmény nélkül. Két virág bambán bámult rá. Gáncsér csúzlia egy egész komoly púpot okozott feje hátulján, s ebből kifolyólag némileg bizonytalan volt egy más dologban, kezdve a nevével, s innen felfelé.
1: Fülelnem kellett volna,
4: bánkódott Cohen.
1: Figyelmet kellett volna szentelnem, és nem hagyni, hogy az a szokszöveg az iszénkről, a te fogszoraidról befolyásoljon! Zápul az agyam, vagy mi a fene?
4: A könnyöke segítségével felhúzta magát. Heréna és a banda többi tagja a barlang szájában gyújtott tűz körül áldogált. Az egyik sarokban teljes csöndben a podgyász meg sem moccant hálója alatt.
10: Ez a barlang valahogy olyan fura,
4: jegyezte meg Betár.
1: Mi?
4: Kérdezte Cohen.
10: Nos, nézd csak meg jobban. Láttál már valaha ilyen sziklákat?
4: Cohennek el kellett ismernie, hogy a bejárat körüli félkör sziklái valóban szokatlanok voltak. Mind magasabb egy embernél, erősen kopott és meglepően fénylő. A plafonból egy ugyanolyan hozzáillő félkör lógott. Olyan összhatást keltett, mint egy kőkompjúter, amit olyan druida épített, akinek volt valami bizonytalan fogalma a geometriáról, de az égvilágon semmi a gravitációról.
10: A falakat is nézd meg.
4: Cohen ráhunyorított a mellette lévő falra. Vörös kristályerek hálózták be. Nem lehetett benne egészen bizonyos, de az volt a benyomása, mintha kis fénypöttyök villogtak volna mélyen magában a sziklában. Ezen kívül elképesztően húzatos is volt a hely. A barlang fekete mélyéről egyenletes szél folyt.
10: Biztos vagyok benne, hogy a másik irányból fújt, amikor bejöttünk,
4: suttogta Betán.
10: Két virág! Te mit szólsz hozzá?
11: Nos, nem vagyok barlang szakértő, jött a válasz. De azt gondoltam épp az imént, hogy az ott egy nagyon érdekes stalagizé. Az ott, ami a mennyezetről lóg. Olyan gumós, nem?
4: Megtekintették.
11: Nem tudnám megmondani pontosan miért, folytatta két virág, de van egy olyan érzésem, hogy esetleg piszok jó ötlet lenne minél hamarabb elhúzni innen.
1: Na persze,
4: pislantott rá Cohen gúnyosan.
1: Feltételezem jobban tennénk, ha megkérnénk ezeket a fickókat, hogy köpözzenek már kész, hagyjanak minket elmenni, mi?
4: Cohen még nem sok időt töltött két virág társaságában. Máskülönben nem lett volna meglepve, amikor a kisember élénken bólintott, és azt mondta azon a hangos, tagolt és óvatos hangon, amit idegen nyelvek megtanulása helyett használt.
10: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat!
4: Betán oldalvást Cohenre sondított.
10: Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítéssel is, nem?
4: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartott.

0: lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Harang tisztán szólnak most a honi költészet legjobbjai, a nagy harangok, s velük a kisebbek, még talán a csengettyűk is, ugyanazon érsznek a hangján, változatos rezgésszámmal, lassúdabb és szaporabb ütemet követve, s mégis egy azon hívás törvénye szerint. Vasárnapi szóval azt kellene mondanunk, a költők, kiket az előadó művész most itt megszólaltat, együttesen nem az első vagy második magányos harangszó üzenetét küldik, hanem az ünnepit, a harmadikat, midőn a tornyok egymáshoz szólanak, öblös és ezüstös hangjuk összecseng, egymásba olvad polifonikusan és lelkiismeretünket ébresztőleg felerősödve. Élő költők piros cserepes, avagy bádogos tornyából száll ma felénk a küzdelem, a bizakodás, a tusakodás, a vizsgálat és önvizsgálat, az örök humánum hangja. Bukarest, Székelyudvarhely, Torda és Nagyvárad, Ózd és Nagygalambfalva magaslati pontjairól az őrszemek hangja. S a föld mélyiből, régi és friss hantok alól leomlott tornyaink harangszavát is halljuk. Akár a legendabeli elsüllyedt falvak, halott költőink is életre kelnek, tiszta időben Áprili és Salamon Ernő, Lábis és Reményik énekét halljuk. Szépen összehajtogatott kabátját elsimítja, és magára ölti Szabédi László. Roncsolt kezével harangjának szakadt kötelét húzza, jelezvén, bizony fölkelt, feljött a nap, jó emberek. Harangtisztán szólnak a költők, költőink, őrszemeink, tornyuk nem készült elefántcsontból. Képletes magaslatuk a felelősségviselésnek szintje, sorsunk, vágyunk szintje. Némelyik épp Sziszüfosz verejtékes homlokának szintje a hegyre felgörgetett szikla árnyékában. Hallgassuk őket! Hallgassuk a költészet haranghangjait!

Szemlér Ferenc, ó költő, énekelj! Kábult és vértelen fejek nézik az utcák szögletén, hogy merre nyúljon ki a kéz, és merre forduljon a láb, hogy kitől kérjen legelébb, és mihez fogjon hamarabb, hogy jusson neki is kenyér, és megmaradjon a remény. Ó, költök, itt a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? Ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni drága szeretőd, ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, ne azt, hogy reszket a szíved, ha réteken új zsengenőtt, ne azt, hogy jó a tiszta kény, ne azt, hogy jó a testi fék. Ó, költő, énekelj, kiálts, hogy tejet, húst és kenyeret, neked is, másnak, annak is, kinek a torka csupa seb, kinek a teste csupa folt, kinek az arca csupa ránc, kit földre láncol a nyomor, e láthatatlan buta lánc, ki nem remél, mert milyen volt, abból minden nap újra veszt. Ó, költök, itt a szép szavak bódítanak, látod te ezt? Zajos és hirtelen idők jönnek felénk, a sarkokon morgó és éhező tömeg rázza felénk vad ökleit. Pártok, országok, nemzetek, földrészek egymást öklelik, s mind szörnyűbb hangok csuklanak elő a görcsös torkokon. Ó, költő, énekelj, kiálts, légy hangszóró, légy megafon, zengd ki az élők panaszát megszázszorozva magadon, hogy félve felfigyeljenek, hogy megremegjen füls a fej. Munkát, tejet, húst, kenyeret, költő, ó, költő, énekelj. Reményik Sándor, önmagamba falazva. Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem hat rajtuk át, egy csillag sem üzen. Vétkeimből nőttek e falak, köztük vakon vergődöm némán és süketen. Tűrnék, uram, tudod békességgel más nagy fájdalmakat, csak ezeket elvennéd, csak ezeket elvennéd, e vastagodó kriptak falakat. Adnál erőt elveszteni magam, vagy szabadulni, erőt a karomba. Voltam szabad, most újra rab, élhettek-e tovább így befalazva önmagamba? Voltam szabad, az egészség mámorát kortyolgattam, szürcsölgettem a munka gyönyörét, a szeretet ős ózonát, s falak, falak! Valakinek, aki szeret, aki tiszta, aki szabad és aki lát, add kezébe a jerikói trombitát. Dzsida Jenő, vallomás. Élek, mint szigeten, minden nap térdre kell hullanom. Kívüled semmi sem érdekel. Kihűlhet már a nap, lehullhat már a hold, e zengő túlvilág magába szív, felold. Édes illatai, különös fényei vannak, és szigorú boldog törvényei. Mit máshol ketyegő kis óra méreget, itt mellett dobaja méri az éveket, s ha szólasz, mindegyik puhán, révedezőn ejtett igéd, ezüst virág lesz kék mezőn, és sóhajod a szél, mely fürtyeimbe kap, és arcod itt a hold, és arcod itt a nap. Reményik Sándor, csak egymáshoz. Ha most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden. Nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra. Aki jönne mellettem főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten, az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és rejánk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közöm semmi máshoz.

Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködökbe zúgott rombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon, de mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom, s én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó, s a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Szabédi László, mese. Kritikus epe, máj, vese, ne marjatok, amit most mondok, csak mese, hallgassatok. Hol történt, hol nem, kora reggel kirándultam egy víg sereggel ki a szabadban rajta, volt köztünk ember mindenfajta, s volt közöttünk egy fifikus kritikus. Jaj, int olvasom, légy eszélyes, költő, sőt, maradj néma, a kritikus had oly veszélyes téma. A versnek te vagy alkotója, te teremted az irodalmat, de a kritikus gyakorolja a költészetben a hatalmat. Ő tudja, mit kell költened, ha szólsz, ő rajta túl.

Kelt a nap. Csak annyi történt, hogy megálltunk, és lelkendezve kiabáltunk, dicsérve a kelő napot. Nem történt semmi különös, csak annyi, hogy a csökönyös kritikus hallgatott. Zavarta a hajnali nap. Nem tudta, és ez nem mese, hogy a napkelte helyese ideológiailag.

Petőfi Sándor, a helység kalapács. Hőskölteni 4 éves. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeret. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dúlakodásig illendőn elkurjantani képes, melyet tőlem minden kántor irigyen. És férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Ön az égi hatalmak iránt, ami hajlandóságából széles tenyerű, feje nagy, helységi tovább. Vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, helység kalapács. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája, egyház négy fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát, csak két éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De ahubban sors, a combot elejték. Egy egér fölkapta, s iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába, lakomáz vala, s a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés, vagy kásának forrása az égban? Nem, ott ember hortyog, úgy van, ez ember alak. Egy zugban két öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít, szemeit dörzsölve külnéz, hát és sejt, sejtése fogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázza hiány.

0: éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezár. Még egyszer mondotta, bezár. Azután, mint férfihoz illik, véget hív a segédű lelki jelenlét, s kére ne hagyd el, de nem hagytad el. Védő szárnyadnak alatta, így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, ki alatt orrát mutató ujján. Hogy szabadulja? Kiabálni potyára? Valamint a puska golyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ahogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon állva. Az igaz, gyerkőce koromban a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzik. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpi kapálát. Lelkem hüvelyét a férfiúság kora megnehezíti. S ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esném. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálát. Ezután folytatta tünődre. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjet, és ez nem lesz mód nélküli mulatság. Homoran nézett a híg levegőnek egy pontján. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta, s komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskát, és a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Panni te, kelj fel, rakj tüzet is melegíts téglát, te szaporán! Panni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, téglát melegítsen hasacskájára a mopszikus. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk komor orra hegyéről, midőn eszót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? S ha ekkori aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté. Most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyon a szabadulás terve, jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell. Mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hosszú. Még a bölcs férfiú tervét leleményes eszének fényes tanúját teljesülés koronázza, pihennénk tán egyet. Aztán új erővel térjünk a tettek más mezei. Második ének. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan faluszerte legjobban látni sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől áll a díszes kocsma, amelyet sajátjának nevez Isten kegyiből és egykor férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezik. Anton kegyeségnek ajándoka, Zengdel onnan az elnevezés. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja dereng, innen az elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plecska beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bort, csak úgy önti magát. Ilyen a rágalom aztán. Ezelőtt nincs szentség a főhátán. A legszűzebb ártatlanságnak tiszta vidék is, bémoskolja iszappal a hóra saraszáj. De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves fájára. Hájos valahogy, mint a pipacból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár. És ennek okáért látogatáért az egész tanulnéte oly szorgalmatosan, el annyira, hogy le se nézett más kocsmára. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenné tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik, valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli látszik kántor, torkának szárasságával, szerelem vágyas kebelének tengerkínjai. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatában egymást simogatták. Kév vetemetnék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyó orbillikomába, másik kalatomban andalva mereng a szemérmetes Erzsók kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művészet. Méltóságos termetű férfi, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrán. Oldala mellett a bort szörpölte, haranglá, a fandor lelkületű egyház. Ki, mikor ont a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe?
1: Hát felnagy koma, hol lehet?
0: Így hallott a válasz.
2: Ott van, ahol van, hanem itten nincs.
0: Ma alig lesz. Utána ezeket mély kicsú ajakkal elmondotta, kiprénzé szája vidékét sátán boszolta. Bagarja uram üle, oly formán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorúját. Megnyílt akközben az ajtó, mert széles az ő nyílása, mint szája helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksíkú orgona mellett. Ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki, a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babérját, oly nagyszerűen kanyarítán nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör haját. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Hát, fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva haladnak. Miután a vitéz csepű palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnéze az ég tájéka felé a kemence tetőre. Éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítna azokat a derék hangászi üvegbe. Húzd rá, Peti, a fűzfálci tülövédet is, aki megállt! Peti nem késett, a háromság más kettője sem, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kisházi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvettük öcsém, én meg nem akartam odaadni, és így hajba kapálni. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apám kirohan, nálunk terem és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk a farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítás. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa terem. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vígalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakuló. Követi egy háberejű példát a többi legénység. Béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, hallván a mennyei bájú zenét. Kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragujával fűszerezte evédjét. Lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a palkó, istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat, korbácsa csapásaival. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, délről a béke barátja, vagarja, s haranglába fondor lelkületű egyházfű ültenek ittanak egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram! Hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megér. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak tervhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel bíró uram a bölcs aggasztján. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem. Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli látszívű kántor egyebet nem válaszol, mint ami következik. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szint úgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez ember hitten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes erzsó e szörnyű merénél. Hát, felesége, az Amazon természetű más. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyit teremtmény közt, mely látta a napkarimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvész hánytat deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek pocsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság, aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, unokáidat is, ami őszinte leszen e kérdésemre a válasz, melyet adom. Őszintén szól a harangláb mondván. Úgy van, Kántor. No, ugyan, hát neki vár. Ezzel a helybeli lágy szívű Kántor fölemelte, letette a pancsot. Akhogy mikoron fölemelte, fordultig valag, és amidőn letevé, üres valag. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, hagy lelkesedéssel költői dühömmel. Annak utána lágyszívű Kántor egyet rántott a lajbia szélén, kétségbe esett elszántsággal, mint aki hidegfürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes erzsót.

0: harmadik. Oh, nagyon is jó szívű közönség. Különösen ti, szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ugye nem fogtok haragudni reám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelemvallásától s a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszti magát lefelé a harang kötelén, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobán tetejéről saját. És ime lejér, és kutyabaj. A kötél ugyan azt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűséges bőr honokul így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok, vagy ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csont testvérei is. A kötél jó szíve megindult ritka bizonyságán a szép testvér szeretetére, lemond a kívánságán. Már este felé volt, a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol. Oh, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene vagy haragad, mi aranysugáraidat megrezesíti, mint a bor az emberek orrát. Nem szégyen, de nem is haragad, csak én tudom ennek okát én, kit földön túli izékbe avattam. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Nem csak a nap hirdette a vészt, a már közel állott. Az egész természet elhagyta a régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időktől, most egymást marta dühödve, egy nyomorú gyúgyőr darabot, mit a mészárszéknek előtte talált. S még száz így példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulás jóslának a földnek. De csak a legnevezetesbet közleni légyen elég. A lágyszívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy meszet tánik. Így állt a világ, amiről a szent egyházi fogoly elereszti a mentő kötelet, ekképpen szól a magát. Fenn volnék, hála a mennyek urának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókon. Ó, szemérmetes Erzsókon, szívem műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz, epe kedve reám. Valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lesz farkancsúl, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Még be sem fejezi költői beszédét, íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Amidől megfogta kilincsét a kocskai ajtónak, ketyegett hőszíve erősen, ütkélyek gyönyörűen. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, és csak a béke barátja bagarja vevi őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot, adj Isten, feje nagy koma! Mert ő a nagy férfi volt ez. Jó napot, adj Isten, hettel meg is eljött! Ezek voltak szavai, agarja uramnak a béke barátja. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, hogy adj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának. Dehogy hallotta, dehogy. Ő csak látott. Oh, miért kellett látnia ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általjában miért született? Ott lát át érdetelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. e látvány rossz szívét, a tiszta szerelmű szívet, pokol beli kínnak 136 000 bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyvelejét, a haragnak cint macsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, szeme égő üszkével, sompolygott a lágy szívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavazba. Szemérmetes erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. Lesz engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merítlen. De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az örök létnél félrőffel hosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. Éretted lobog az ósz, levérnetek erzsok. Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, elfog aludni és vele elfog aludni életem. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övezze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés. Szól, nem dörbött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a lágy szívű kántor gallériát, fölemelte a térde felé, alba sem írta a földet, aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű feje nagy. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó erzsok. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja el lelked. Szólj nekem el! A szemérmetes erzsók nem szól a reál, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizált, aki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, s csapra ütője szívem hordóján, még kétkedem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Érté-e néma beszédet a helybeli látszívű kántornak üsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget a célláncának álhatatosságában. Most pedig, oh, kántor, téged vesznek elő. Készülj a meglakulásra. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti. Példádon okuljanak a késő unokák. Hogy kell csábítni az ártatlanságot? Hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája? Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántor úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tánc, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A mély oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy, példát ad a késő, ú, példát ad a késő, ú, példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni, két szerető szív, tiszta muzája. A helybeli látszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsán.
1: Csak addig várjon, amíg egy szócskát, egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, mert nagyon a jónak látja.
0: A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveérti föltözítésbe, ezeket. Veszélyen, kántornak, mentse magát, Meghallgatom én az okos szót, minden időben, mentse magát! Helybeli látszívű kántor így mentette magát, heverve a földön.
1: Bűnös vagyok, egyrészt nem tagadom, mert megszeretném lángzó szerelemmel a szemérmetes Erzsótot, de tehettem-e róla? A szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön, mit bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tár nincsen is élet. Ha nem veszi észre, haraglám, ő észrevevé, és bújtott a tüzem. Biokért, nem arról nincs tudomásom. Ő volt ki, mint őr ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmed az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk, kelmedre az ajtót, s így zárva levén ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
0: Mindezeket mondá a helybeli látszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, midőn e szók érinték füledobját. Mit szól kend erre, harangláb? Voltak szavai, nem szeríden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akképp vágom fültövön, hogy azonnal megsikerül vele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, s a rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fakad. Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban felkösse gatyáját, akitől meg kell jeljednem. Érti-e kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérmetes Erzsókot, mert én kendet utálom, mint a kukorica gölődét. Ugyan, ugye? Nézd ugyan! Hát kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem, avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával.
2: Macskapofámmal? Hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálás.
0: Hát még mesterségemet így alázni mered. De hitvány nem tudom megérni. Na megállj, majd megkalapálj. Úgy megütötte ökölének húzogányával a fondor lelkületű egyházinak orrát, hogy vérre kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta hajának fürtözetét, s ó istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötele. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes Erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, s ápolva tevi őt az ágy párnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlódató közepén. De most jön a hadd el hadd, amidőn a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helye nagynál termes erényen, magát frigyes társának ajánlá. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz. Nála tanulá tudnillik a kovács mesterséget valami két hét. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mester uram volt. Mester uram! Hurjant a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mester uram! Itt vagyok én is! És ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházinak. Hátán termecs kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig maradt. nagyszerű földhöz esik. Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységében. A tusázókhoz több forró vérű legény csatlakozik, két pártra szakadva, s lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsma teremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartánon. Elkotródott a jányok után a béke barátja maga. Negyedik év. Merre, bagarja uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a kugli golyó. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort, a gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem eképpen cselekedni, miért hína őt a világ a béke barátját? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újat kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétloszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódik véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj?
2: Baj van, bíró uram, is nagy baj! Csak talpra, de gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a háború, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszék előn a csatatér! Az egész falu népe egymást kaszabolja, hogy nézni iszony! Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben! A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó! Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren! Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán! Mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elé!
0: Így végzi a csatafestését a béke barátja Bagarja. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
2: Pedig tüstén!
0: Volt a fele. Nem bánom, szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondák, jöjjön velük. Szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetlen, hogy mekkora lett dühödése, amit ön a béke barátja tudtára adá férjének csínyát. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy seprőnyél, a szőrragadás bőszülve kiállta, utána! Amid ön a kevés szavú bíró, a béke barátja Bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A A béke barátja magarja nem füllentett, mikor azt mondá a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egyben. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette búsonra tűnődött egy leharapott fű. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve kucorhat. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikor on megláttad atyád lelkét? Ahhoz képest, amint megijedt a helybeni látszívű kántor feleségének látásán. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtál az amazon természeti Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprűnyérben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőr, s ekképp igaztalta. Gyerünk csak! Itt a világszeme láttál, nem akarlak csúfá tenni, de otthon majd megkapod a magadét. Miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva, lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak időn lejárt, meghunyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, hivatalában pontos kisbíró által palodába csukat. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a palodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézül, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetet. Te pedig, lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s bevégzi emberül a munkát. Én is pihenek babíraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan, akár ma megássa gödrömet a sírásó, bánom is én, azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan, pislogni fog a hír mécse síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska szeme. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függennek azok, mint zöld marci. A sötét zsákjába dugand a feledés, fölhasogatja sötét zsákját, halhatatlanságnak fényes borotvány.

Székely János, maradj velem! Ne hagyj el engem! Valahogy, akárhogy, maradj velem! Otromba voltam, durva és kegyetlen, beismerem. Féltés gyötört, vad vágyak uszítottak meg, annyi más. Betegség volt az életem, kietlen viaskodás. Nem így akartam, tudhatod. Nem erre vártál, te sem. Nem így képzeltük ezt a csúf világot, szerelmesem. Elváltak tőlünk, elhagytak a legjobb barátok is. Mi lesz velünk, ha el kell végre válnunk egymástól is? Kibámulok a függönyön az éjbe, vak és süket. Nem értem, édes, hogy lehet megélnem te nélküled. Eszembe jut mosolygó, kedves arcod, öled, karod. Maradj velem, s én jobbá válok, érted, ha akarod. Farkas Árpád, Csikorgó. A szerelem bennem hánykolódik halkan, csak észre ne vegyet. Úgy tűnik néki, megalázták, s most súrolja bent a mellemet, mert belém ölelted azt a férfit, ki egykor téged megölelt. Cipője sarka kopog bennem folyton, míg melletted megyek, és velem van boltban, s piacon, és fát vág, és verset ír velem. Fölét hajlunk, én nézlek hosszan, s ő megcsókol téged csöndesen, mert idegen bennem az a férfi, mint fogaim közt a nyers homok. A párbeszédekben sziszeg némán, és hallgatásunkban csikorog. Az éjmarkában mellém fekszik, hasonlítunk, mint két dió. Az éjmarkában megfeszülünk, melyik az összeroppanó, s már hiába minden nyakas mentség, e csikorgás őről eltemet. A szerelem sír a csontjaimban, halkan, csak észre ne tegyed. Lászlófi Aladár, öregedés. Még mindig nem törtem meg, látod, látod? Ha szeretnél, se lennék melegebb. Vállamra tetted ezt, mint hűvösben a nagykabátot, behoztál még egy vajas kenyeret, s magamra hagytál sötét délutánban, mint vak apát, unalmas beteget. A búcsúzásnak, ajtócsukásnak 7 perce, 7 órája, 7-e lett. Elhagytál, miként Hannibált az ókor. Átöltöztél, mert te vagy a világ. És ültem, és beláttam talán jókor, hogy okosabb, ha nem is várok rád. Ha van kinek, hát bebizonyítottam, hogy megmaradok világ nélkül is. Csupán a csendem hülye, nem nyugalmas. És persze a füttyöm nem hegyes, hamis. Szilágyi Domokos, Haragban. Ráztál is, mint csörgőt a gyermek, óvtál is, mint anya fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, s bűn volt távolról nézni rád. Táncoltam én is, és te is, sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. S én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohasem.

Király László, ballada a fáradt asszonyokról. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, csontot aszaló, hasogató hőbuta időben talpon áll, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, szeretne megpihenni már. A háború alatt az asszonyok kukoricát szedtek, golyók isongtak fejük fölött, lövedékek csapódtak be mindenfelé, de el nem menekült senki, mert a hadak jönnek, a hadak mennek, de a termést varjak pusztítanák, nyomorult ég alatt, szaggatott föld fölött, sziszenő golyók között, pusztíthatatlan mozdulatokat végeztek az asszonyok, akik sohasem tanultak filozófiát. És most itt állnak. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, kinek a sarló sosem címere, mert derékszaggató munkában él vele, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, de ki egy zsupkenderrel előre hátradőlve csapkodja, vágja vizet, szivárvány szakít belőle. 12 csöndes asszony áll, a szivárvány kiveszi észre végre már, kiveszi észre e velőt szikkasztó forró katlant, hol van egy kitüntetés, mely láthatatlan. A folyó ezredek óta maga útját futja, a kenderszálak elnyúlnak hosszan, tova úszva, asszonyok változó árnya fekszik a folyóra,

Az én anyám Erdély. Nehéz szívűnek nemzet. Az itt lakó nép kincsét, fájdalmát, büszkeségét, a fenyők nem alkuvó gerincét, folyók szilajságát, gyönyörű dalok csillogását adta számomra, ahogy megfogant a történelem útvesztőiben. Így bízta rám magát más nyelvű testvéreim közt. A maros, az olt, a két küküllő keresztvizébe magyarul mártott, románul a románt, németül a szászt, gyermekeiként egy keresztvízbe az én anyám Erdély. Egyformán oltotta magát szívünkbe a mi anyánk, Erdély. Szilágyi domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítóid. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek, mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is. Világ! Lászlófi Aladár, a hang. Kísértett éles, csillagos éjszakákon átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink sikár alapját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligetünk, csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom.

François Villon, ellentétek. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kájánál hazám. Csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Víg dáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégiscsak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava vermek, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elíteti, hogy hattyúk csapata a varjúsereg. Igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Ajánlás? Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most milyen? Várom a pályogéremet. Mert befogad, s kitaszít a világ.

0: Ébe nem tekint föl az idegen, pedig a sziklai szempár belereped, úgy figyeli. Lám, fekete gépkocsik, sorozatos méltóságok rágördültek a fűre, szöcske fiak táborait föcsögtetve széllyel. Mit tehet a rét? Csak felnyög. Harmatot, ha nem idomít, nem harapát karosszériát. Csak megrettent a virág, de továbbra is mézel. Nincs mód e zöld üzemekben kitűzni a gyászlobogót. Hát megterítve a rét. Világosság sugárhasában édesen ölelni való. Kikerítsek csípni valók. De mindez hasztalan, szép, nem elég a körmük alá se. Hát megterítve a rét, a savaknak beleknek is. Barkafák tövében áltukban végzik a hölgyek a habzó patakba, látói, mintha csak ők volnának, ahogy combra sodort sejem a broncs fölött az ölük, zsinort vet ki jelképesen a rángó pisztrángokért. Megindul-e dörögve a sziklai ember? Dehogy. Csak ábrándal nősül, szégyenpír a sziklát kiüti. Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út. Hát megrakva hússal a rét. Kejhesen a pezsgő felforr. Testszirmok egy központ körül. Fentről ez micsoda virág? Fentről is állkapcsosan őrlő, öntudattal evő, ivó, viruló virág, de hervadása bízva az időre. Mert mészkősziklába, arkangyali ingbe az őrszem nem öltözik, s nem mutat újjal a kapu iránt. Arcéle, frontális válla, vakítóan elképzelve. Ő csak ül a sziklán, szakállasítja baromi nyál.
1: Vendégek jövetele. Nem csöngetnek, se csók, se bók, csak jönnek a látogatók. Nem ajtón, nem ablakon, úgy lépnek be a falon. Zajtalan rajban, agresszíven, rangtalan mind és mind mezítlen. Fény a törzsüket függve tartja, szivárványosan húsuk tarka, kék, mint a meteorszaltó, földgömbön a kék araltó, és zöld, mint április, olyan akár a síkos nyersolaj. Piros, mint ünnep és a szégyen, mint dózsa a tűzketrecébe. Sárga, mint árvalányhaj sátra, apokalipszis lóhút sárga. Ismerősek évezred óta, szerelmesek egy lobogóba, emlékeimben ismerősek. Megölve is szörnyen erősek, megnyúzva is örgyítő szépek, elvérezve is lüktetések. Rendetlenségem reggele. Vendégekkel a ház tele. Nem dohányoznak, nem esznek, némán is ebnek neveznek. Szememet farkas szemeik bűvölik, el se engedik, míg eszméletem el nem zordul, fogam csillagot nem csikordul, s nem úszik tűzvész hajamik, irhám hevére jég, amíg vassá nem érnek meg a körmök, s újra ordasként nem üvöltök.
0: Föld, ez a föld.

földről nézem, vagy ámulom az égből. Előbb a porból, aztán a fáról, toronyból, majd ágaskodó csikófelhőről, délben zenitből, ami esőt jelent. Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe egy szagos kaporszálnak. S fán van már földem, kis lovam, kis ekény, kis vetésem. De felnövök föld, vasszárnyat viszek a kovácshoz, ekevasat. Pirkat pohóban, élesedik üllőn. Egy dögnehéz, kerekes vasmadár nyomába járok a barázdában. Fejjel bukik alá sajnos a kamillavirág. S feljönnek a rozsdás karikák, pannon bacakok. Elkorhat küllők, meg újabb gyűrűcskéi. Föld, kiokádod a megebett kanalakat. Hajtok a güzűfészkeken hangyák várainál. Pingponglabdák, ruganyos gyíktojások verődnek bokacsontomhoz. Iramul tőlem a vadnyú, húgyos bugyiában. Sót a fülibe, paprikát a szemibe kiáltok. De szembenéz velem a hörcsök árpa arany hintajából. Akár egy földes úr, és megfondul bennem a harang. Föld, te humusz, te szürke agyag, szülöd és tolod magadból az áldást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. Bükköny lóhere, lucerna rendek hemperegnek rajtad kövéren. Bogjáktól vagy pontyos, óriás arany gabona keresztek mellette. Ontod a kukoricát, krumplit, répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, hogy halljam. Kerekeken, patkós patákon átdübörög az áldás rajta. De föld, te sivár, te kőpadja a napozó víznek. Te kavicsmező, te homok magaslat, hídfője az aszálynak. Onnan indulnak sárga kalapban, s gatyában a halálok, learatni a maradék zöldet. Föld, akik művelnek a felszín alatt is, láthatatlan kis lények, meg csúnya, de szent giliszták. E lágy ezüst ajkú imázók, talajmorsálnak. Meg a hangyák, akik örökkön építkeznek, s hányszor hiány. Felülve a vörös dombra, csipesz ujjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgésbe, a hangyák közé. Hát ez itt a Miklós bácsi, a Juli néni, Gizella néni. Ez a hangyánál sürgőbb Imrus, a kicsi Mariska, Iluska. Hát ezek a fehér bábok, a pólyás babák, akiért a nyüzsgés, a munka. Hányszor kényszerülnek imára, esedezésre, amikor a harangok is hiába tusakodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget a földről, benne Mária kép van a mondás szerint, mint vásári cukor van a kék, ne felejts. De én zápolyát, hajna út látom meg a koronás királyt, és a többit. Ezek a ne felejtsek. Még a kígyó is úgy mozog a kertben, alig mozdul a virág. De láttatok-e kovácsolt láncot végighúzni a violákon? Én láttam, nincs feledés. Én haragommal keretezem szörnyű kertészeit képét Magyarország. Majd megnövök én is, belövök ablakukon. Nyíratlan hajam úszik a holddal, s patanyoma nincs a lovamnak, szimatol a spion pedig, s kutyazsandár, de régóta keres már.

és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hullahó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat. Parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömpe szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat. Alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat. Itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme! Ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk, az ének.

in the streets. We have been killed without hunger.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió FM 90.3, Bádog Dob műsor, adástelefonunk 2-15-37-73, Bodival és Max-el, és sziasztok. Át is adom a szót Bodinak, ki bemutatja a vendégeinket.
1: Hát sziasztok, bemutatnám a vendégeinket, Vajna Virág és Hajdú Ráfis Gábor. A mai témánk az eléggé sláger téma, sajnos mostanában ez az otthonszülésnek a problematikája. Mint hogy a mai híradásokból is tudjuk, Gerébe Ágnesnek meghosszabbították az előzetes letartóztatását. Nagyon sok homályos történet kering ez alatt, vagy e körül a téma körül, és ezért szeretnénk így a vendégeinkkel kicsit tisztázni a képet, hogy ez mit is takar ez az otthonszülés, ez tényleg annyira veszélyes, mint hogy próbálják a hatóságok beállítani, vagy nem. Hasonlít ez mondjuk olyan, mint a kötelező védőoltásoknak a témájához, hogy most ilyenkor az embernek az önrendelkezése, vagyis az állampolgár önrendelkezése az erősebb, mint a közérdek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha elkezdenénk akkor ezt a műsort. Úgyhogy Gábor.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hát az, hogy veszélyese vagy sem, én azt gondolom, hogy pont erről szól ma Magyarországnak közvélemény. És attól függ nyilván, hogy milyen fórumokat veszünk alapul ez. Hogyha az európai, a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor azt kell mondanunk egészen egyértelműen, nyilvánvalóan és tudományosan bizonyíthatóan, hogy semmivel sem veszélyesebb, megfelelő háttérrel, megfelelő infrastruktúrával, mint a kórházi szülés.
1: Mit jelent ez a háttér meg infrastruktúrát? Azért, hogy az ember bemegy egy szülészeti osztályra, ott azért elég komoly orvosi berendezésekkel találkozik a kívülálló, akár lélegeztetőgépekkel, inkubátorral, meg még számos olyan háttértámogatással, ami esetleg egy lakásban, azért ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy fel tudnak installálni.
2: Nagyon jó, hogy ezeket mondod, akkor indítsunk egy kicsit távolabbról. Tehát azt gondolom, hogy ami itt történik most Magyarországon, az arról szól, hogy valójában mi a szülés, és kiké a szülés. Hogyha most egész friss akarnék lenni, akkor Marsden Wagnert idézném, a WHO volt főigazgatóját, aki szülésznél gyógyász, és aki azt mondja, hogy a szülést és a szülészetet vissza kell adni a nőknek. Ugye az európai gyakorlat erről szól, évezredes kultúrákban volt.
1: Mikor került el a szülés a nőktől?
2: Hát, ha Wagnerre hivatkozunk, akkor 200 évvel ezelőtt, de tudjuk azt, hogy vannak már szülésznőgyógyászok korábban is, de gyakorlatilag semmiképpen nem kórházi körülmények között. A szülést, hogyha végig gondoljuk az életünk természetes folyását, egy teljesen természetes állapotnak tekintjük, nem betegség. Tehát ugye eleve ott kell elkezdenünk a gondolkodást, hogy a szülés az betegsége, a szülés az a kórház falai közé való vagy sem, vagy pedig egy teljesen természetes életesemény. Ami az elmúlt 30-40 évben zajlik Európában, az arról szól, hogy a szülés egy természetes életesemény, és ezt a természetes életeseményt, ezt egészen természetes módon kell kísérni. Most kiknek van nagyon nagy tapasztalata a szülésről? Jó, hogy én beszélek róla, mint férfi, a nőknek. A nőknek nagyon nagy tapasztalata van erről, és olyan tapasztalatrendszere, amit egy férfi soha nem tud megtapasztalni. Tehát én gondolhatok bármit, tanulhatok bármit erről a dologról, a nők szülnek, és a nők nagyon jól tudnak egymásnak segíteni. Ezért az elmúlt évtizedes gyakorlat Európában arról szól, hogy a nők egyre inkább egymásnak segítenek, mint régen. Tehát vannak bábák, méghozzá olyan arányban vannak bábák, hogy erről keveset beszélünk, de hogy Európában körülbelül a 30-szorosa a bábák száma, mint a szülésznőgyógyászok száma. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Nagy-Britanniában van 1000 szülésznőgyógyász, és van 30 000 bába, és a szülések nagy részét, habár kórházban történik, és habár medikalizált körülmények között, de a szülések nagy részét azt mégiscsak a bábák, azaz a nők kísérik, és nem vezetik.
1: Ezt a bába fogalmát egy a mai szemben megpróbálnád körülírni, szóval azért korábban azért van elképzelésünk, hogy nézett ki, meg mit csinált egy bába mondjuk egy falusi közösségbe 50-100 évvel ezelőtt, de azért gondolom azért ez is megváltozott, ez a szerep is azóta valamelyest. Ezeket képzik, most kell egy képzés ahhoz, hogy valaki bába legyen, vagy valakibe így kialakul, és így örökli valahonnan, mondjuk a család az ilyen bába család volt, és...
2: Nyilván egy mai modern bába Nyugat-Európában az egy komoly orvosi és szakképzésen keresztül menő személy, aki mellesleg nő, aki mellesleg sokkal empatikusabban tudott lenni a szülőágynál, és aki pontosan meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amikor szükség van a szülésznőgyászra, mint orvosra, azoktól a helyzetektől, ahol egy szülés ma maga természetes útján folyhat. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez a kulcs ebben a kérdésben, hogy van-e helye a férfiaknak Magyarországon a szülőágynál, van-e helye a szülésznőgyógyásznak. Ha az európai tapasztalatot nézzük, Németországban az egészségügyi törvény része az, hogy a szülésznőgyógyász orvosnak a komplikációkat, szövődményeket eltekintve nincs helye a nőszülő ágyánál. Ott lehet a szomszéd szobában, ott lehet a környéken, ott van a szaksegítség, a bába, aki fel tudja ismerni a közeledő veszélyhelyzetet, vagy a veszélyhelyzetet, és segítségül hívhatja a szülésznőgyógyászt. De valójában, hogyha nőgyógyászokat hívunk, szülészeket hívunk a szülőágyhoz, akkor kitesszük annak a nőt, hogy valójában orvosi esemény lesz ebből a dologból, és hogy miért, arra talán majd rátérhetünk később, de most a bábákról kérdeztél. Én azt gondolom, még visszatérve erre a bábaság fogalomra, bábaság történetre, hogy ha egy kellően felkészült nő van ott egy szülőágynál, akkor egészen más, hogy tudja kísérni az anyát, akinek nagyon fontos a biztonság a szülés közben, mint egy olyan férfi, aki maga soha nem élte és nem is élheti át, és a férfi léte kapcsán egészen máshogy cselekszik egy szülőágynál, mint ahogy egy nő cselekszik abban a pillanatban, amikor bármi is történik.
1: Akkor igazából ebben azt is mondod, hogy ez a új fajta divat, ez az úgynevezett apás szülésre váltja ki ezt a segítséget, lelki segítséget, mert sokan azzal próbálják magyarázni ezt az apás szülésnek a divatját, hogy meg egyáltalán, hogy miért válasszák néhányan ezt a lehetőséget, hogy ez erőt ad a nőnek, hogy ott van a férj, és mondjuk én ebben nem értek egyet gyakorló családapaként sem, de ez mondjuk az én saját véleményem, és ugyanúgy én is azt tartom, hogy ez egy abszolút egy női dolog ez a szülés, és jobb, hogyha egy férfi ezt akár nem is látja.
2: Én azt gondolom erről, hogy ízlések és pofonok, tehát hogy ez nyilván kapcsolata válogatja, hogy kinél esik jól, és ez nagyon fontos, hogy a pár érezze, hogy nekik jó az, hogyha ott van a férfi, vagy nincs. Nekem annyi személyes tapasztalatom van, hogy 4 gyerekem van, ebből 2 született kórházi körülmények között, és 2 született otthon, tehát ilyen 50-50%-os találati arányjal tudok nyilatkozni mind a kettőről.
1: Apásszülések voltak a kórházban?
2: Mindegyik apásszülés volt, igen. Ugyanakkor én valójában a harmadik szülésnél éreztem meg azt először, hogy szültünk. Tehát amikor ott körülöttünk spanyol falal elválasztva zajlott a mindenféle élet, csörömpöltek, tolták a berendezéseket, áthallatszottak mindenféle hangok, jöttek az utasítások a párom felé, hogy hol fogja a térdét, hogy vegye a levegőt, mit csináljon, mit ne csináljon.
1: És katonásan gondolom.
2: Katonásan, ha levette a kezét a térdéről, akkor visszarakták, hogy annak ott kell lenni, az úgy van előírva, természetesen hanyat fekve kellett szülni, ami ugye, ha a tudományos tényeket tekintjük, akkor a lehető legrosszabb pozíció, nem egy rosszabb van, hogyha fejjel lefelé alkoztanak fel egy nőt, tehát az még egy rosszabb pozíció lenne. De tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, amiben szültünk, és erre tulajdonképpen csak akkor jöttünk rá, amikor magunk intimitásában meg tudtunk szülni, azzal a Geri Bágival, aki most jelenleg ott van, ahol a hivatalos szervek tartják őt.
1: Közben megérkezett új vendégünk, Rétvári Bence.
3: Sziasztok, Békés Bence vagyok.
1: Vagy Békés, bocsánat.
3: De Rétvári Bence is van a történetben.
1: Jó, nem tudom, elnézést.
3: Semmi baj.
2: No, tehát, hogy épp ott tartottunk, hogy az otthon szülésünk és a kórházi szülésünk hasonlóságait és különbözőségeit ecseteltük. Tehát, hogy tulajdonképpen a harmadik alkalommal jöttünk rá arra, hogy egészen más módon és egészen intim módon is mehet ez a dolog. És érdekes módon sokkal zavartalanabbul.
1: Különben egy elfelejtettük a bemutatkozásotok mellé hozzátartani, hogy milyen minőségben vagytok itt, úgyhogy azért megkérnélek, hogy mutatkozzatok be, mint hárman.
2: Hát egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy én most milyen minőségben vagyok itt, mert hogy hát egyrészt olyan minőségben is hívtál, hogy beszéljünk a kötelező védőoltásokról.
1: Igen. De mivel foglalkozol, és miért téged kértenek meg?
2: Amivel foglalkoztunk 12 éven keresztül a virággal mind a ketten Magyarországon, hogy egy nyugat-európai típusú rendszert honosítsunk meg a védőoltások tekintetében, ami áprilisban megszűnt, tehát az alapítvány már nincsen, illetve hát ugye mondtad, hogy vannak-e hasonlóságok, és nagyon komoly hasonlóságok vannak, tehát én azt gondolom, hogy ami a szülés területén, az otthon szülés területén, vagy a háborítatlan szülés területén zajlik, és a védőoltások területén zajlik, az ugyanaz, hogy sikerül egy olyan típusú reformot végrehajtani a magyar egészségügyben, ami egy picit kompatibilizálja a magyar gyakorlatot az európaihoz.
4: Én ügyvéd vagyok, és egy kicsit azért ülök itt, ilyen meglepettem, mert azt gondoltam én is eredetileg, hogy a védőoltásokról fogunk beszélni, és amit Gábor mondott, az így van, hogy 12 12 vagy 13 éve foglalkozunk ezzel a témával, és hát foglalkozunk és érintettek vagyunk azzal a témával is, amit te a felvezetőben elmondtál. Én magam otthon szültem mind a két gyerekemet, és nagyon érzékenyen érint sok szempontból az egész folyamat, ahogy ez az egész zajlik ma Magyarországon, és persze nagyon sok a közös találkozási pont. Mert azt gondolom, hogyha messzebbről nézünk erre a két történetre, akkor nagyon jól látszik, hogy itt az egyéni felelősségvállalásnak milyen szerepe van, hogyan engedi a jog és hogyan engedi az állam, hogy én mint nő, én mint szülő felelősséget vállaljak magamért, a gyerekemért. És ezeknek a megharcolása úgy tűnik, hogy elég nehéz folyamat, de mondjuk én nagyon pozitívan látom a kimenetelét mind a két esetben, és nagyon szomorúnak gondolom, hogy a jog ilyen nagy területet elvesz ebből az egyéni felelősségvállalásból, tehát én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak oda kellene menni, hogy a jog szépen háttérbe lép, megadja a szabályozási kereteket mind a két esetben, de az egyénre van bízva, és az egyéni felelősségvállalásra, hogy én mit választok, és szabadon dönthetek, és ez mind a két témára igaz, tehát most bármelyikre fektetjük a hangsúlyt, hogy miről beszélünk most ebben az egy órában, ez mind a két esetben igaz. Tehát azt gondolom, hogy a jognak van a legkevesebb szerepe ebben a dologban, és hogy a jog már rég megtehette volna azt mind a két esetben, hogy ennek kereteket ad. Ugye, ha itt most az otthonszülésről beszélünk, akkor ez egy 20 éve tartó történet, és én magam is nagyon sok egyeztető tárgyaláson ültem ott, ahol mindig úgy tűnt, ilyen jogszabály tárgyaláson, ahol mindig úgy tűnt, hogy na most talán akkor majd lesz valamilyen jogszabály, lesznek valamilyen keretek. Ez mind a mai napig nem történt meg, ennek nyilván sok oka van, hogy miért, de ugyanez elmondható, de hogy ugyanezt el lehet mondani a védőoltások tekintetében is. Tehát ami az európai minta erre vonatkozóan, vagy az európai joggyakorlat, illetve jogalkotási rendben benne van, az nálunk egyáltalán nem követjük ezt, és most egyelőre én úgy látom, hogy nem is megyünk ebbe az irányba, de hát erről majd még beszélünk nyilván.
1: Bence?
3: Tehát Békés Bence vagyok, a Szülők a Szabad Szülésért Társaság képviseletében, nincsen különösebb más titulus. Én veletek ellentétben semmihez nem értek, viszont beszélgetni nagyon szeretek, és mondjuk a szülés tekintetében, amikor először hallottam, hogy valahol egy rádióadásban azt hiszem, hogy a szülőkkel, egy szülészorvostól, vagy egy szülőkkel nem érdemes megosztani a szakmai részleteket, mert úgyse értenék, mert ahhoz el kell végezni a 5 év egyetemet, és az utána való gyakorlat éveket, akkor gondoltam, hogy ezt kipróbálom, és egy kicsit utána ástam, hogy megértem-e. Nagyon gyorsan, csak jó szakirodalmat kell lapozgatni, és aztán kipróbáltam, hogy tudok erről a szülészorvosokkal beszélgetni, és tudtam, és nagyon jókat beszélgettünk. Ez egy más kérdés, hogyha ez mikrofon előtt történik, akkor kicsit más az ő álláspontjuk, de ha nincs mikrofon, akkor nagyon jól lehet beszélgetni arról, hogy mi is szükséges ahhoz valójában, hogy biztonsággal szülessen meg a gyerek, illetve hogy mi kell ahhoz, hogy egy szülésnél ne legyenek. Tehát ki a kompetens a szülésnél, és azt a szülészorvosok 90%-a elismeri, hogy a bábák a kompetensek.
5: Halló, egy pillanat, még készülődnek itt a vendégeink a fejhallgatóval, és csak utána fogják hallani, amit majd mondasz.
6: Jó, kivárom türelmesen.
5: Jó.
1: Na, haló, itt vagyunk, felkészülve.
6: Sziasztok, az Orsi vagyok, hogy két dolog is felmerült, hogy miért más vajon, amit mondanak mikrofonban, mint amit mondanak beszélgetve. Ez az egyik, a másik pedig az előző dologhoz szól, hogy láttam egy indexes videót mostanában az otthonszülésről, és ugyan fideszes ember nem szólalt meg a parlamenti pártok képviselői közül, de az MSZP-s embert leszámítva minden párt képviselője azt mondta, hogy tulajdonképpen rendezett keretek között ez akár egy engedhető történet is lehetne, és akkor az a kérdés, hogy ha ezt mondják, akkor most hol tartanak az egyeztetések?
4: Ezzel kapcsolatban én azt szeretném mondani, hogy én 10 éve követem ezt a folyamatot, akkor született az első gyerekem, és azóta ez mindig így hangzik el. Tehát ahányszor politikusok erről nyilatkoznak, több egészségügyi miniszter nyilatkozatát hallottam erről, aki elmondta, hogy a nőknek joguk van megválasztani a szülésük helyszínét, és szabályozni kell ezt a kérdést. A nehézség ebben az, hogy sok esetben arra az szülészeti nőgyógyászati szakmai kollégiumra bíznák ezt a szabályozást, akiknek nincsen szakmai gyakorlata az otthonszülés kísérés területén, és a Bence is, és én is, jó magam is a legutolsó egyeztető tárgyalásokon is részt vettünk, és valóban ez a tapasztalat, hogy nem állnak olyan messze egyébként a kórházi, vagy az, hogy mondjam, a hivatalos orvosi álláspontok és a bábák, illetve az otthonszülés követő szakemberek álláspontjai egymástól, de valamiért az utolsó pillanatban, tehát amikor eljutnánk a szabályozásig, akkor ez valamiért mindig megáll. Úgyhogy az, hogy politikusok most erről így nyilatkoznak, ez nagyon jó, de az lenne nagyon jó, ha valóban lennének keretek, és valóban lenne szabályozás.
6: Miért áll meg? Már bocsánat, tehát hogy azért, mert az ismerős szervezetnek kell adott pénzért a szabályozást eredetét elkészíteni, és ők nem értenek hozzá, vagy tulajdonképpen más az akarat.
3: Úgy csináltunk végig két kört korábban, az előző kormányok alatt, hogy tudtuk, hogy igazából nem szándékuk rendezni a kérdést, de volt egy médiában is megjelenő kampány mind a két esetben, meg volt az első esetet megelőzően egy tragédia, és ezek a társadalmi érdeklődésre volt tekintettel, összehívták ezeket a köröket, pontosan tudtuk, hogy nem gondolják komolyan a kérdést. Most van, most...
6: De akkor ez azt jelenti, hogy akkor már van valami anyaguk róla.
3: Sőt,
6: elmondott az előtt, hogy nem kompetensek azok, akiket végül a szabályozás tervezetének elkészítésében megbíznak, tehát nem értenek ahhoz, hogy hogyan kellene ennek történnie. De akkor, ha már voltak erről szakmai egyeztetések,

0: nem jutottunk konszenzusra, és ez nem olyan sok.
1: Na de akkor tulajdonképpen ez előrelépés.
0: Abszolút. Így van. Az első kérdésedre, hogy miért a mikrofon előtt, és ez szerintem elég banális, vagy elég látványos a válasz, tehát hogyha valaképpen egy szakmai vita helyett előzetesben van, akkor én értem a többieknek a félelmeit.
1: Ez csak a félelem, tehát ebben nincsen
0: szívészet. Hát, statuálás a lényeg.
1: Orvos
0: volt a tanú című
1: film. Tehát amiért ezt meg akarsz tartani a kórházi keretek között.
2: Ez mind a két esetre igaz egyébként. Tehát nagyon sok orvos nem ért. Most egy kicsit kihúzzuk ezt az otthonszülés köréből. Nagyon sok orvos nem ért egyet a jelenlegi oltási rendszerrel. Nagyon fel vannak háborodva azon, hogy milyen széles a köre azoknak az oltásoknak, amik kötelezőek. Ezeket elmondják az orvosi rendelőben, de úgy, hogy hozzáteszik, hogy persze ezt csak magának mondom, vagy ezt nem hozom nyilvánosságra, mert amint nyilvánosságra hozza a véleményét, akkor tarthat attól, hogy ezt valamilyen módon, akár az orvosi kamara, akár az orvosi rendelőjét felügyelő helyi ANTS megbünteti. Tehát ha nincsen szabad szakmai véleménynyilvánítás, mert ennek nem lehet teret adni, volt arra példa, hogy a Szülészeti Nőgyógyászati Szakmai Kollégium fette meg azokat az orvosokat, akik kiálltak az otthonszülés mellett, akkor nem lehet érdemben a nyilvánosság előtt szakmai vitát folytatni. Mert nyilván nem az a probléma, hogy különbözek a vélemények, hogy másképpen látják az orvosok akár, vagy bárki, aki ebben szakember. Ez nagyon fontos lenne, és ebből nagyon sokat lehetne tanulni, mert ez közel nem arról szól, hogy valaki mellette van, vagy ellene van, és az otthonszülés sem az otthonszülésről szól, hanem a szülészeti ellátó rendszerről szól, ahova én, mint nő bekerülök, és látom, hogy milyen lehetőségem van, és a saját lelki, fizikai, érzelmi habitusomnak megfelelő szolgáltatást szeretném kiválasztani, és ennek a szolgáltatás egy része az, hogy én megválasztatom azt, hogy bábával otthon szeretném világra hozni a gyermekemet, nem minősítve ezzel természetesen azokat, akik nem ezt választják, mert ez talán már mindenhol elhangzott 150-szer ez a mondat, hogy ott jól szülni, ahol biztonságban érzem magam, és ez a biztonság mindenkinek mást jelent, és máshol jelent biztonságot.
3: És picit a mikrofon témához kapcsolódva.
1: Sziasztok.
3: De hogy még a telefon letétel után, tehát a témához kapcsolódva, hogy egész egyszerűen ez egy működésmódról is szól, azt gondolom, ami most zajlik. Ez pedig arról, hogy lehet-e ezekről a kérdésekről beszélni másképpen, mint ahogy nagyon hosszú éveken, évtizedeken keresztül beszéltünk ebben az országban. Be lehet-e vonni a szülőket, be lehet-e vonni kvázi a nem orvosi diplomával rendelkezőket abban, hogy mi történik velük, mi történik az életükkel, az egészségükkel, hogyan szülnek, hogyan halnak, hogyan védik magukat, hogyan fejlesztik az egészségüket. Tehát, hogy tudunk-e egy olyan kultúrát kifejleszteni ebben az országban, akár a védőoltások tekintetében, akár a szülészet tekintetében, ahol egyfajta partneri viszony alakul ki az orvosok és a nem szakemberek között. Hiszen azért alapvetően a nem szakemberekről szól ez a dolog, és az orvosok azok, akik ezt segítőként kellene kísérjék.
4: Virág, te beszéltél előbb a jogi környezetről, egy kicsit ismertetnéd, hogy most mennyire fogja az otthonszülést a jogszabályi környezet? Most azt hiszem, hogy konkrét tiltás erre nincsen.
2: Nincsen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen konkrét tiltás.
4: Indirekt módon próbálják ezt szabályozni, és úgy próbálják megfogni ez a gondatlan veszélyeztetés, a szándékos veszélyeztetés.
2: Pontosabban nem próbálják szabályozni, mert nem szabályozták. Nincsen jogi tiltás, ezt... ezer éve mondjuk, vagy mondják jogászok, tehát hogy ez nem is kérdés. Igen, tehát hogy nincsen tiltás. Nyilván a szabályozás jót tett volna ennek az ügynek. 22 éve folyik erről bármiféle diskurzus. Az a szülésznőgyógyász orvos, aki ezt elindította Magyarországon, oda fajult ez a 22 év, hogy ma ő előzetes letartóztatásban van, és számomra az a nagyon erős kérdés, hogy az az állam, ami 22 évig nem figyeli, vagy nem reagál arra a társadalmi szükségszerűségre, hogy van nőknek olyan csoportja, akik ezt szeretnék választani, hogy otthon vagy születésházban kívánják megszülni a gyermeküket, elmulasztja szabályozni ezt a kérdést, az ő felelőssége hol áll meg. Tehát, hogy a bábák valóban rendezetlen jogi környezetben működtek, de nem azért, mert ők folyamatosan kezdeményezték, folyamatosan engedélyt kértek a tevékenységükre. Ez egy 22 éves, azt kell, hogy mondjam, harc, fölösleges harc.

0: arc, mert ugye ennek nagyon szép jogszabályi környezetet lehetett volna teremteni. Nyilván megvolt az érdek, hogy miért nem, de hogy... És én ezt jogilag rendkívül aggályosnak, és akkor finoman fogalmazom, tartom, hogy kettős mérce van. Tehát, hogy látunk-e olyat, hogy a kórházban történt bármilyen esemény után, és ezt mondom úgy, hogy én nem ismerem most a konkrét ügyet és ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, én nem vagyok ebben eljáró ügyvéd, de hogy soha nem láttunk ugye olyat, hogy egy kórházban történő bármilyen orvosi műhibe után őrizetbe vegyenek, vagy előzetes leszármazottatásba kerüljön egy szülésznőgyógyász. Tehát a bábákat, akik otthonszülés kísérésében részt vesznek, nem védi meg semmi. Mert se jogszabályi környezetük nincs, se nincsen mögöttük egy orvosi lobby, nincsen mögöttük egy kamara, ami őket megvédeni egy ilyen helyzetben, és ez most ebben a konkrét esetben kristálytisztán látszik. És ezt én nagyon félelmetesnek gondolom, mert amúgy is azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalma az embereknek nem olyan erős, de mondjuk egy ilyen történetet látva, hát ez nem...
1: Igen, de megosztanak a véleményeket, azért elég erőteljes ellentétes véleményeket is lehet hallani, most nem csak az orvos lobby, hanem most nem azt mondom, hogy valaki tudatlan, hanem valaki másképpen gondolja ezt, mondjuk számos olyan barátommal beszéltem, akik azt mondták, hogy hát ezt nem is tudják elképzelni, mindkét gyereke olyan körülmények között született, hogy ha nincs ott orvos a közelben, akkor mind a kettő gyerek.
0: Ezt előszeretettel szokták mondani, és egy kicsit, ez egy nagyon fontos ér. Én meg azt gondolom, én is el tudnám mondani, nyilván mindenki el tudnám mondani, hogy ha nem otthon szül, akkor milyen rosszul jár a kórházban szül, és fordítva. Itt nem a kettőnek a mérlegre tevéséről van szó, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt maximálisan tiszteletben kell tartani, hogyha valaki a kórházi körülményeket választja. Egyik sem jobb a másiknál, de az én szülésem, vagy az én életemben én vagyok a döntésem, én vagyok a kompetens. Tehát én el tudom dönteni, természetesen segítséggel, megkérdezve szakembert, információkat begyűjtve, hogy nekem mi a jó, nekem mi a megfelelő. És én abban kérek segítséget, tehát én abban kérek segítséget, hogy én otthon szeretném a gyermekemet megszülni, akkor ehhez biztosítsák nekem a feltételeket, arról már nem is beszélek, hogy ugye azokban az országokban, ahol ez lehetséges, ott ez a társadalmi biztosítás által finanszírozott dolog. Tehát én fizettem a járulékomat, és én miért nem, lehetett, tehát miért nem volt ez támogatott tevékenység, és még egy dolog, ez egy persze, ez nagyon fontos, és ahogy a kórházban is nagyon sokszor az orvos megmenti meg, nem tudom, sok ilyet hallunk, és ez rendben van, ha nincs ott az orvos, akkor már nem élnem a gyerekem, vagy nem, ne, így vagy nem tudom.
2: Nem tudom, hogy rendben van-e, én nekem is ezt hallom nagyon sok helyről érvként, és akkor azon gondolkozom, hogy ha tényleg ennyi gond van a kórházakban, hogy ennyi gyerekkel, meg ennyi anyával van olyan baj, hogy meg kell menteni, míg az otthonszülésnél ezzel szinte soha nem találkozunk, csak azt a pár esetet tudjuk, amit a média fölkapott, akkor ez is bizonyíték arra, hogy ott valamit nagyon meg kéne változtatni, ha tényleg ennyi nagyon nagy baj van a kórházban.
1: És ez most szerintetek itt a média, hogy magát fújja fel ezt a történetet ennyire, vagy pedig valamilyen szinten próbálják irányítani ilyen hátsó orvosok? Mi a tapasztalatotok? Hát gondolom, hogy itt azért úgy jól körül határolható, hogy kinek az érdeke az, hogy a kórház szülésnek a kizárólagosságát próbálják nyomni itt.
2: A sajtóügyeket ezt szokott, most már jó ideje én csinálom, és az a tapasztalatom, hogy vannak olyan médiumok, vagy tehát olyan helyek, ahol akár hogy is foglalkoztak a kérdéssel, ha nagyon negatívan is, de lehet beszélgetni, és lehet információkat adni, és ott változik is a megközelítés. És vannak olyanok, ahol bármit csinálunk, ott érezhető, tapasztalható, hogy pénz van a dolog mögött.
3: Halló!
4: Szervusztok, én Györfi Szabolcs vagyok, és van három kislányom, és nagyon érdekel ez egész dolog, és az lenne az én kérdésem, régóta figyelgetem ezt az egészet, hogy mi a farmakrácia indoka, vagy mi az érdeke arra, hogy belül tartsa a kórházakban a szülést?
3: Ezen talán túl sokat nem kell töprengenünk, hogyha a magyar orvos fizetéseket megnézzük. Tehát ugye a magyar orvosok elvándorlása volt megfigyelhető az elmúlt években. Ez annak köszönhető, hogy a sokszorosát keresik bármelyik nyugat-európai országban. Na most azt is tudjuk, hogy mennyibe kerül ma egy gyermek szülése akkor, ha a választott orvosnál szeretnénk szülni. Ugye gyakorlatilag a mai szabályozás az orvosok anyagi díjazását azt a szülőkre bízza olyan módon, hogy van egy teljesen természetes, nagyon nagy arányú paraszolvencia. hogyha...
4: Mi is a motiváció erre?
3: Hát óriási a motiváció, ugyanis a szülésznőgyógyász szakma a legjobban fizetett orvosi réteg közé tartozik, tehát abban a pillanatban, hogyha ha komolyan gondoljuk, hogy motiválni akarjuk a szülésznőgyógyászokat anyagi értelemben a változásokra, akkor el kell gondolkozni azon is, vagy a döntéshozóknak el kell gondolkozni azon is, hogy milyen módon fogják kompenzálni azt a kieső, azt a hatalmas kieső bevételt, amit ők jelenleg a szülő ágyak mellett be tudnak hozni napról napra.
4: Köztisztán pénz.
2: Itt nem, és ez is egy tétel, és van egy szerintem még nagyobb tétel, az pedig, és az nem a kórházban tartásról szól, hanem hogy a kórházon belül ne a bábákkal kísért háborítatlan szülés terjedjen el, mint sokfelé. Ugyanis, ha az terjed el, és csökkenni fog a beavatkozások száma, akkor nagyon sok pénz vagy forgalom esik ki azoktól a cégektől, akik eladják a gyógyszereket, eszközöket, akármit, például a szülészeteknek. Tehát ezt ki lehet számolni, hogy egy gátmetszés csak, aminél a Magyarországon az először szülő nőknek a 95%-a esik át, hogy ott milyen eszközök, milyen fájdalomcsillapító és mi kell, és az mennyibe kerül, és ez csak a gátmetszés, és akkor végig lehet venni a császármetszés, stb.
4: Oxitocin és egyebek,
2: igen. Így van, úgyhogy rengeteg pénzről van szó, és ez talán még nagyobb, mint amit az előbb
4: van. Hátborzongató. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét.
2: Nincs mit, köszi, szia.
5: Akkor felnyomok egy kis zenét, tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök vissza.

0: Tilos Rádió FM 90.3, 215-37-73, Bádogdob műsor, és folytassuk akkor a témát.
1: Közben végignéztem itt a cseten a beérkező hozzászólásokat, és egyfajta ilyen propaganda műsorra próbálnak bennünket megvádolni, vagy gyanúsítani. Próbáltam nőgyógyász szakorvos keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. Próbáltam orvos szakértőt keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. És most se telefonál be egyetlen egy orvos, vagy a másik oldalról, aki a saját véleményét megerősíteni, ami mondjuk azért köztudott, szóval azért akárhogy is nézzük, nem ez a vélemény szokott azért szignifikánsan megjelenni a sajtóban, ami most ebben a műsorban elhangzik.
2: Egész rendes, hogy így próbáltad felépíteni a műsort, mert tapasztalatunk szerint azért a másik oldalról ez nagyon sokszor nem történik meg. Tehát én számtalan oltási műsort hallgattam végig az elmúlt 10 évben, ahol esze ágában nem volt mondjuk a közszolgálati médiának behívni valakit a másik oldalról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jelzésértékű dolog, hogy itt most mi ülünk hárman ennél az asztalnál, és nem más.
1: Igen, mondjuk a megjelenést is én is úgy láttam, mert akármennyire figyeli az ember a média megjelenését ennek a témának, azért nem ez az álláspont szokott megjelenni.
3: De azért, bocsánat, még az jut eszembe, ez az egyik oldal, mert én nem nagyon szeretem ezt az egyik oldal, másik oldal, mert azért én nem, tehát nem látok, ezt szerintem nem viszi jó irányba igazából, mert mind a kettőnek, mindegyik oldalnak van létjogosultsága. Tehát, hogyha úgy tekintjük akár a szülészetet, vagy akár mondjuk ezt az egész oltás kérdést, hogy ez egy szolgáltatás, és ez egy szolgáltatás felém, mint önálló felelősséggel bíró állampolgár felé, akinek vannak információ, és én ezek tudom, hogy mit választok ezek közül, akkor ez egy paletta, amin megjelenik az otthonszülés, megjelenik azt, hogy én a védőoltások közül csak egyet vagy kettőt választok, vagy egyáltalán nem választok, vagy mindet választom. Tehát amikor az állam és maga a jogrendszer is feltételezi azt, hogy én felnőttem. És nekem a problémám az, hogy ez még mindig nincs, tehát a jogrendszerünk nem alakult át, és ezek ilyen nagy szavak, rendszerváltás ide vagy oda, hogy engem felnőtt, felelősségteljes állampolgárnak tekintsem. Nyugat-Európában a jog olyan irányban fejlődik, hogy sokkal több terhet ró, hogy így mondjam, az egyénre, mint felelősséggel bíró állampolgára, és nem büntet, és nem szankcionál, és nem retorziókat von maga után bizonyos cselekmény. Ha otthon szülök, akkor tulajdonképpen akár még bűncselekmény is indulhat ellenem is, és a bába ellen is, aki ezt kíséri. Ha nem oltatom be a gyerekemet a kötelező védoltásra, akkor akár bűncselekmény is
1: indult is néhány,
3: így van. Ami hát, hogy finoman fogalmazzak, ez...
2: Hadd mondjam, hogy mire gondoltam én oldalak tekintetében. Igen. Arra az oldalra, aki nem akar változást, és aki most elég sok erőt és energiát próbál mozgósítani az irányba, hogy maradjanak a dolgok, és azok, akik bent tartják a gerébágnást most még 60 napra. És a másik oldal az, aki azt gondolom a szakma nagy része és a társadalom nagy része, aki mind a mellett, hogy otthon szüléssel egyetért, vagy nem, de hogy próbál egyfajta gondolkodó jelenlétben lenni.
3: És tehát, van egy olyan réteg, aki lavírozik, bocsánat, aki majd ha szabályozzák, és lehet, akkor azt fogja mondani, hogy hát én régen mondtam már, hogy ezt támogatom, tehát aki nem szólal meg. És ez szerintem nagyon rossz. Tehát, hogy ez az, amit mondunk, hogy nem lehet nyilvánosan kirakni a véleményemet, és azt mondani, hogy én ugyan kórházban vezetek leszüléseket, nem értek ahhoz, hogy mi történik az otthonszülésnél, félek tőle, nem tudom ennek a módszertanát, nem tudom, hogy zajlik, de van létjogosultsága, beszélni kell róla.
2: Egyébként azt gondolom, hogy nem az otthonszülésről vitatkozunk, hanem arról beszélünk, hogy hogyan szüljenek a nők. De hogy vitatkozhatunk is.
1: Bocsánat, csak azért azt ne sugalljuk most, hogy Gerébe Ágnes szerintem nem a úgynevezett másik oldal helyezte most előzetes letartóztatásba, ez egy jogi folyamat, ez gyakorlatilag bárkivel így meg.
3: Sajnos volna. Nem. Tehát a probléma az, hogy nem sajnos nem. Tehát, hogy ez nem történt meg bárkivel, ez vele történt meg valamiért, ugye? Egy olyan emberrel, aki otthonszüléseket kísér ebben az országban 20 éve.
1: És 20
3: éve, 20 éve, hát igen, mert 20 éve próbál mindenféle kapun bejutni az ügyben, hogy legyen szabályozás. És nincs. És nem tudnak, ugye ez, tehát hogy attól, hogy szabályozva lesz ez a kérdés, azt gondolom, nem lesznek a nők többen, akik otthon szeretnének szülni. Ezt is látni kell, aki ma Magyarországon, vagy akár 5 éve, akár 10 éve otthon akart szülni, pontosan tudta, hogy szabályozatlan a jogi környezet, pontosan tudta, hogy Igen, milyen viszonyok között.
1: Azért ne felejtsük az igazságszolgáltatásnak a tehetetlensége nyomatékát is, úgyhogy azért lehet, hogy egyfajta bírói tudatlanság, és tudatlanság, hanem információ hiány miatt érték alá ezt a előzetes letartóztatás meghosszabbítását.
3: Bocsánat, ez nem mentség, engem sem ment, ugye jó, ezt persze, tudjuk, hogy ezt... a jogi eljárásokban a jog nem tudása, de még de egy
1: nem
3: dolog.
1: Nem tudása, hanem a háttér nem tudása. Szóval azért azt is nézni kell, most akárki is nézzük, itt haltak meg, nem tudom, most pontosan annyira nem követtem nyomon az ügyet, de tudom, hogy történtek azért itt halálesetek, és meg is történt most is egy komoly...
3: Azt akkor mondjuk el legalább a Tilos Rádióban, hogy amiért a Gerébe Ágnest október 5-én őrizetbe vették, mert elindult egy szülés a születésházban, és egy nem tervezett otthonszülés, és újra kellett éleszteni ezt a kisbabát, bekerült a kórházba ő, és bekerült a kórházba az édesanyja, ez a kisbaba otthon van, és jól van. Azt most mondjuk el itt, mert ezt például nem tudom, hogy hol írták le, vagy hol hangzik el, hogy nem történt szerencsére tragédia.
1: Én
3: mindenki jól van.
1: Csak próbálok más oldalról megvédeni.
3: Értem, csak hogy például ez már nem érdekli a médiát. Tehát nekem a problémám többek között az, hogy az marad meg az emberek fejében, hogy majdnem tragédiával végződött, nem tudom, és megint
1: Azt gondolom, hogy ellenem már fújt egy eljárás, és azt hiszem, hogy eltiltás hatály alatt, és hát ez nem vagyok benne biztos.
4: Olyan,
1: de...
4: és olyasmi miatt tiltották el, amit nem csinált.
1: Jó, de akkor is, hogyha a jogi részét nézik, akkor mégis eltiltás.
4: Nem, az jogi rész, ez jogi rész, tehát olyasmi, és ez egyébként abban az ítéletben, az eltiltásban is szerepel, hogy az otthonszüléshez az ítéletnek nincs köze. Ott az történt, hogy nem találtak összefüggést annál az eljárásban, nem találtak összefüggést a kisbaba károsodása és a szülésnél jelenlévők szakemberek tevékenységek között. Első fokon föl is mentették, és aztán a másodfokon, ahol ilyen kis bizonyos szakértőket, akik mellette voltak, kizárták, nem tudom, tehát ilyen kis játék után kapta ezt a 3 év eltiltást, ami azért volt, mert egy protokollt nem tartott be, de nem volt annak köze a baba károsodása, igen, az nem bizonyosodott be. És akkor a szülész nőgyógyász tevékenységtől eltították, amit ő már nagyon sok régóta nem gyakorol.
1: Akkor nem gyakorolt. Tevékenységnek minősül,
3: bábaként volt jelen.
4: Ami Magyarországon, ha valaki törvényt szeget, az az állam, aki nem alkotta meg annak a kereteit, hogy a bába kaphasson engedélyt. Tehát ez egy cinizmus a szakma
1: részén. De ugyanazt csinálta azért, mint hogy a szülésnőgyógyász lenne.
4: Műszeres és műtéti háttérrel rendelkező orvosi tevékenység. A bábának nincsenek ilyen kompetenciái, ő az élettani szülést kíséri, bizonyos komplikációkat elháríthat, és bizonyos esetekben pedig gondoskodnia kell a orvosi és műtéti jelenlétről. Ez két nagy különbség van. Az utóbbi, a bábai tevékenység valóban nincsen körülírva Magyarországon, és nincsen szakmakódja, de ez nem a bábák és ezt a szülészeti módot választó szülők hibája. Itt a mindenkori magyar állam, meg azok a lobbyerők, akik ebben erős befolyás gyakorolnak, ez az ő hibájuk.
3: Egy dolgot még azért mondjunk el, hogy pontosan ezért, hogy ebben ne lehessen belekötni, a Gerébe Ágnes elvégezte a szülésznőképzőt is. Nem olyan rég diplomázott, ha jól tudom. Tehát, hogy
1: jó,
3: nem csak orvosi diplomázott.
1: Ez olyan dolog, mint hogyha a jog mellé elvégzem az állami igazgatási főiskolát, hogyha kizárnak a kamarával, és akkor erre hivatkozok, hogy én most itt csak gyakorlatilag...
3: Lehet hasonlóságot mondani, hogy ő nem is... Akkor mondhatunk egyébként, példálozhatunk a szakmánkkal, ő ügyvédként nem járhatott el, de attól, hogy én nem vagyok ügyvéd, azért meg megfogalmazhatok olyan esetekben. Nem gondolom, mindegy. Most egy fontos dolog van ezekben a jogi eljárásokban, ami igaz az oltások ügyében is, és azt látom, hogy az otthonszülés ügyében is, hogy ugye a szakértők adnak egy szakmai véleményt, hogy ő hibázott vagy nem hibázott. Most az a nagyon nehéz ebben, hogy az otthonszülésnek van egy módszertana, ami más, mint a kórházi módszertan. Más a kórházi protokoll, és más az otthonszülés protokollja. Egy nagyon fontos, hogy ezt a protokollt nem a Gerébe Ágnes és nem a magyar bábák alkották meg, nyilván hozzátettek. De ennek a Egészségügyi Világszervezet által kidolgozott nemzetközi protokollja van. Ők ez alapján járnak el. Na most, amikor azt mondja egy szakértő, egy magyar szakértő, hogy ő hibázott, mert az otthonszülésnél nem azt csináltam, amit a kórházi protokoll szerint csinálni kell, akkor ez nyilván az ő szemszögéből igaz. de egy kórházi protokoll szerint nem lehet eljárni egy otthonszülést. Tehát a két protokoll van is hasonlóság, de nem ugyanaz. Most nincsen olyan orvos szakértő, aki értene az otthonszülés protokolljához, és aki ezt vizsgálná meg. Ezért van az, hogy a külföldi szakértő, aki egyébként az otthonszülésben jártas, és tudja, hogy mi ez a protokoll, azt mondja, hogy nem hibázott. És itt van a hasonlóság például oltás és otthonszülésben, hogy ide jön a magyar orvos szakértő, és azt mondja, hogy bűnös az a szülő, aki nem oltatja be a gyerekét, és igenis elköveti a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt, és ide jön a külföldi orvos szakértő, aki azt mondja, hogy nem bűnös, mert felelősen gondolkodik, és jól döntött, hogy nem adta be ezt a magyar bíróság nyilvánvaló, a magyar orvos szakértő véleménye alapján.
1: Az oltásokkal kapcsolatban ott
3: voltak ilyenek.
1: Tudod, ott konkrétan ott jogszabályi kötelezettség az olt.
3: Igen, nagyon beadás, szürke.
1: Hanem, ott azért a jogi környezet,
3: ott a jogi környezet szürkebb így van, de van lehetőség ott is az egyéni oltási rendkérésére, van lehetőség a felmentésre, lenne lehetőség, csak nem élnek vele. Ez egy másik műsorba is beleférő téma, hogy valamiért nem. Csak ezt mondom, hogy nagyon nehéz a...
0: Haló, egy pillanat. Ha a rádiót szól közben, mert hallottam itt a mezet, akkor halkítsd le, kérlek.
5: Már nem hallhatod.
0: Oké, kösz. Csak még a végét elkaptam. Viszontlag.
5: Hogy halljátok már, amit mondom?
1: Igen, halljuk.
0: Abszolút.
5: Hogy igen, ez tényleg egy másik műsorba kellene beleférjen, ezért az én fejemben is, de ha már így azt mondod, hogy erre van lehetőség, hogy egyéni oltásrendet kérjünk, törvénykeretek között, akkor ezt mondjátok már el, hogy mégis, hogy.
2: Nagyon szűk a törvény által meghatározott lehetőségi spektrum. Tulajdonképpen akkor kérhetsz egyéni oltási rendet, hogyha valamiféle olyan betegsége van a gyereknek diagnosztizálhatóan és kimutathatóan, ami egyes oltásokkal, vagy akár több oltással szemben is komplikációt okozhat. Na most itt megint a nemzetközi gyakorlat és a hazai gyakorlat különbözőségéről kell beszélni. Európai szinten nagyon sok ilyen betegség van. Magyarországi szinten gyakorlatilag nem nagyon tudok, vagy ritkaság az olyan különleges genetikai rendellenesség, vagy betegség, alapbetegség, amikor nem oltanak. Tehát amíg egy nyugat-európai oltási rendben elmész a saját gyermekorvosodhoz, és egy egyéni oltási naptárat építetek fel az általános ajánlás alapján, ami arról szól, hogy a saját szociális helyzeted, a gyermek genetikai és minden egyéb ismerete birtokában átbeszéled a gyermekorvossal, hogy melyik oltás nagyjából mikor kerüljön beadásra, mi az, amire esetleg plusz szükség van, mi az, amire nincs szükség, még akkor is, ha az ajánlásban benne van, addig a magyar rendszer teljesen másként működik. Tehát itt ugyancsak egy olyan központi, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen, és most nem a politikai értelemben mondanám, de hogy egy ilyen szovjet rendszer működik, ahol egészen egyszerűen van egy központi bizottság, aki eldönti azt, hogy a magyar gyermekeknek mire van szüksége, és ezt 99,9%-ban be kell vasalni. Na most ebben akár még mondhatnánk is, hogy rengeteg jó van, hiszen rengeteg oltott gyerek lesz, viszont el kéne gondolkoznunk azon, amiről mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 12 évben, hogy miért nem ez a gyakorlat a nyugat-európai országokban. Márpedig azért nem, mert itt is nagyon erősen megjelenik az üzlet. Tehát míg Magyarországon elég 12-14 embert meggyőzni arról egy-egy gyógyszergyártónak, hogy be kell vezetni egy oltóanyagot, és ennek a megfelelő szakmai előkészítését meg is teszik, addig Nyugat-Európában meg kell győzni gyakorlatilag a teljes gyermekorvos társadalmat. Mivel az orvosnak van felelőssége a döntést illetően, tehát ő fog szembenézni a szülővel, és azt mondani, hogy kedves anyuka, apuka, én ezt javasoltam, de mégis ez és ez történt. Vagy nem adtuk be, és ez történt. Az orvos sokkal tájékozottabb, felelősebb, és a gyógyszergyártónak is sokkal komolyabb szakmai követelményeknek kell megfelelni. Magyarországon ez nem így működik, és ami nagyon fontos párhuzam az otthonszüléssel kapcsolatban, hogy nagyon jó lenne visszarakni ezt a kérdést tudományos mezőre. Tehát mi az elmúlt 8-10 évben rengetegszer beszéltünk arról, hogy igen, legyen ez egy tudományos vitatárgya, nem lett. Az otthonszülésnél, vagy a háborítatlan szülésnél nem arról van szó, hogy valamiféle klik, vagy valamiféle szekta próbál tudománytalan módon változtatásokat elérni a szülési rendszerben, hanem arról van szó, hogy egy tudományosan nagyon jól alátámasztható, és a kórházinál semmivel sem kockázatosabb rendszert szeretnének felépíteni és elérni. És azt gondolom, hogy az a fajta harag, ami bizonyos emberekben működik a Gerép Ágnessel kapcsolatban, az egyrészt abból fakad, hogy az Ágnes az, aki szülésznőgyógyászként és pszichológusként felvállalta azt a missziót, hogy visszaadja a nők territóriumára, vagy visszarakja a nők territóriumára a szülészetet, és ez nagyon sokak érdekét sérti, mint ahogy egy szabad és nyugat-európai típusú oltási kultúra felépítése is szintén hatalmi és anyagi érdekeket sért.
6: És nem beszélve egyébként az embereknek a gondolkodás módjáról, akik rettenetesen ellene vannak, ugye az esetek többségében. Hello,
5: jó napot!
6: Lehagytom. Jó napot, halló!
5: Hozzá lehet szólni a
1: műsorukhoz? Persze.
5: Várj. Én az oltással kapcsolatban szeretnék megszólalni.
6: Mondja, adásban van.
5: Adásban vagyok, jó, igen. Én lehagytam, szóval én már nem hallom. Ez így jó, mert így bátran vagyok. Tehát én, amit mondtak arról, hogy az oltás az liberálisabban van szabályozva Nyugat-Európában, és hogy ennek valószínű a mi merev szabályozásunknak valószínű, hogy az üzleti okai vannak, ebben biztos vagyok, hogy nem így van. Tehát a mi merev szabályozásunk az még a szocializmusból eredt, amikor üzleti szempontok nem voltak. És éppen, hogy abban lenne üzlete a gyógyszergyártó cégeknek, hogyha mindenkinél kötelező lenne, és ahol az üzleti szempontok erőteljesek, az általában Nyugat-Európa. Tehát ez itt egészen másért van. És nem csak a egyén felelőssége számít. De nem csak az számít, hogy az én gyerekem abban a betegségben ne betegedjen meg, hanem az is számít, hogy bizonyos járványok ne alakuljanak ki. Tehát azok, akik nem oltatják be a gyerekeiket, azoknál elég nagy valószínűséggel bizonyos betegségeket nem fognak elkapni a gyerekek, mert nincs járvány. De azért nincs járvány, mert egy csomóan beoltatják. És azt mindenki tudja, hogy az oltásoknak van káros mellékhatása, még egy teljesen egészséges gyereknél is. És szíve szerint senki nem oltatná be a gyerekét, és mindenki azt mondaná, hogy nem oltatom be, de ne is legyen beteg, ne legyen járvány, ne létezzen. De attól nem létezik, hogy rendszeresen oltatták az embereket.
6: Ez ennyire szerintem nem egyszerű, hogy mondjak valamit, mert néhányan beoltatnák magukat akkor is, hogyha nem kötelező, és beoltatnák a gyerekeiket. A másik része meg ez, hogy itt már szocializmusból örökölt szabályozás vagy üzlet van, arról én azt gondolom, hogyha öröklünk egy merev szabályozást, az esetleg kedvez az üzletnek valami módon, és a monopól jellegének még hozzá. És ezen az üzleti részről se akarnak esetleg változtatni.
2: Teljes egyetértés, tehát én is azt gondolom, hogy ezt a szocialista rendszerből örököltük, és nagyon nagy örömmel haraptak rá azok a gyógyszergyek. Igyekszem, tehát megyek sorban. Megyek sorban akkor, jó? Tehát az első az, hogy a szocializmusból örököltük valóban, és úgy is működik. Tehát pont azok a rendszerek, ugye, amik a szocializmusban sem működtek, tehát az ellenőrzése, a független ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés, hanem egy önellenőrző rendszer működik, ez van most is az oltások területén. Az üzleti érdek pedig sokkal kevesebb reklám és marketing költséggel tud működni akkor, amint mondtam, hogyha néhány embert kell meggyőzni az országba, tehát nem kell, nekem rengeteg barátom, meg ismerősöm élt meg volt kint, akik azt mesélik, hogy hétről hétre gyerekorvosként rendkívül nagy mennyiségű marketing és propaganda anyagot kapnak, hogy meggyőzzék őket, ez nagyon drága üzlet. Magyarországon erre nincs szükség, sokkal egyszerűbb módon meg lehet győzni.
5: Hát az oltások tekintetében nincs szükség, egyébként ugyanúgy működik más gyógyszer.
2: Így van, és azt is gondolom egyébként, hogy a gyógyszerek sem rosszak vagy jók, és az oltások sem rosszak vagy jók, hanem egész egyszerűen ezeket lehet jól használni, vagy lehet rosszul használni. Amiről mi beszélünk, az a használata a védőoltásoknak. Na most, amiről ön beszél, ugye a nyájvédettség kialakítása, amiről ugye azt tudjuk, hogy a szakirodalom olyan 60-70% közé teszi azt, amikor nincsenek járványok. És azt is nagyon fontos végig gondolnunk, hogy milyen betegségekről beszélünk. Mert ha tetanuszról beszél, ugye ez nem egy fertőző betegség, de nagyon súlyos. Mi abszolút egyetértettünk a tetanusz oltás jelenlétével a rendszerben. De tudunk olyan oltásokat mondani, hadd ne említsem a múltkori H1N1 járványt, ahol, mint tudjuk, a WHO részvételével egy óriási gyógyszergyári korrupciós történetről volt szó.
5: Ez egy hiszteria volt, és nem a szocializmus területéről. Én nem védem a szocializmus, de nem Kelet-Európából ered. Tehát nem ebből a dologból, az egy nyugat-európai tényezőzet által támogatott hisztéria volt.
2: Ez így van,
5: nem a biztonságra való törekvés, tehát már meg, mert eszembe jutott, tehát lehet, hogy túlzott biztosítás, de tényleg nem onnan jön. A magyarországi hozzáállás a védőoltásokhoz, a gyermekvédőoltásokhoz, az nem az üzleti szempontból eredőleg, onnan jön, hanem egyfajta túlbiztosított rendszer.
2: Hát ennyien szólva túlbiztosított, másrészt pedig nagyon-nagyon sokáig korszerűtlen is volt. Tehát én most sorolhatnám azokat a védőoltásokat és azokat a védőoltás fajtákat, amik Nyugat-Európában már nem voltak adhatóak, és nálunk mindenféle gond nélkül adták, mert nincs visszajelentési rendszer. Hivatalosan létezik egy magyar jelentési rendszer szövődményekről és mellékhatásokról. Hát ugye az a tréfás ebben, hogyha bármelyik oltóanyagnak előveszi a hivatalos gyártói papírját, amiről tudjuk, hogy a gyártó ugye a saját vizsgálatai alapján állítja ezt ki. Ezek viszonylag alacsony mellékhatási szövődményrátát tükröznek. A nemzetközi utánkövetéses vizsgálatok azok általában sokkal reaktogénebbnek mutatják az oltóanyagokat. Nos, ha előveszi ezt a papírt és összehasonlítja azzal, hogy Magyarországon az adott védőoltás mennyiségre mennyi jelenik meg ezekből, akkor azt fogja tapasztalni, hogy semennyi. Tehát gyakorlatilag a magyar gyermek genetikájából fakadóan soha nem reagál a védőoltásra kórosan. Nincsenek nálunk komoly mellékhatások, szövődmények. Én is gyalogatni szoktam rajta egyébként, tehát ebben teljesen egyetértünk.
5: De azért a Magyarországon volt gyógyszergyártás, és a gyógyszereknél ugyanúgy itt voltak a mellékhatások attól, hogy az még magyar gyógyszer volt. És a mellékhatásokat nem igazán tudták másképpen megcsinálni, mint hogy kipróbálták, hogy eleve voltak egy szettek. Tehát nem voltak ezek olyan szakszerűtlenül leszabályozva.
2: Hát ha mondjuk a tavalyi H1N1-ről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy azt a teljes vírusoltást, amit Magyarországon az Omnivest keresztül nyomott, azt szakmailag 4 év alatt, de 2 év alatt egészen biztosan tilos használni. Ennek ellenére ugye az az üzleti lobby, aki Magyarországon is tevékenykedett, keresztül nyomta azt, hogy egy bizonyos kórházban, most hadd ne említsem, hogy melyik kórházban, egy bizonyos nagyon híres kórházi főigazgató segítségével, ez a védőoltás gyakorlatilag egészen kisgyermekeknél messze a javasolt életkor alatt alkalmazásra került, és 2-3 kisgyermek tesztje alapján kiajánlották ezt a védőoltást az összes magyar kisgyermeknek. Hogyha én erről nem tudok úgy gondolkozni, hogy ez felelős, és sem úgy, hogy egy tudományosan megalapozott magyar magatartás.
3: Egy dolgot még én hagyj említsek meg ezzel kapcsolatosan, hogy talán ez egy másik oldal egy kicsit, hogy azok az országok, ahol például egyéni oltási rend van, és ahol szintén, pontosabban ahol vannak információk a szülőknek, a gyerekorvosának, védőnőnek arról, hogy ez a gyerek milyen fizikai lelki állapotban van, milyen szociális lelki környezetben él, akkor a szakemberek és a szülők együttesen dönthetnek arról, hogy a gyerek milyen védőoltást kapjon meg, és mikor. Azért az nagyon nehezen elképzelhető, hogy minden 6 éves gyerek ugyanolyan fizikai, szociális és nem tudom milyen állapotban van, ami indokoltá teszi, hogy ő május 4-én megkapja az adott védőoltást. Tehát nyilvánvalóan ez egy egyéni kérdés, mert azt, amikor egy gyermek egy bizonyos védőoltást megkap, ezt orvosok mondják, és hogy ez olyan, mintha egy fekete dobozba úgy reagál a szervezet, mintha egy fekete dobozba oltanánk be valamit, nem tudjuk, hogy mi fog történni. És a másik nehézség az az...
5: Én nagyon kapcsolatban, mert nem sok új oltás van. Tehát most azért a diptéria, a tetanusz, akkor a TBC elleni oltás, a kanyarú elleni oltás, ezek állati régiek is.
3: Ez így van, hát igen, lehet, hogy ezért is lenne érdemes egy kicsit megnézni,
2: rengeteg új oltás van, tehát több száz oltás van jelenleg kísérletezés alatt, és ebből jó néhány már bevezetési stádiumban, a rotavírustól kezdve a legkülönbözőbb...
5: Van olyan oltás, ami éppen a nyugat-európai nyitásnál lett szükség. várjunk, baktérium, és mégis influenzára hasonlít a neve.
2: Hemophilus influenza baktérium, így van, ez nálunk is kötelező 98 óta.
5: Igen, de az külföldön kötelező volt. Én akkor vittem a gyerekeimet külföldre, és emiatt be kellett oltatnom ezzel a gyerekeimet.
2: Melyik országba vitte?
5: Németország.
2: Németországban nincs kötelező védőoltás. Nagyon régóta ajánlott rendszer van.
5: Akkor ők... nagyon erősen ajánlott volt, kicsit voltak még.
2: Szóval vagy itthon ajánlották nagyon erősen. Tehát ugye ők pontosan a nemzeti szocializmus tapasztalataiból és a mindenféle akkori orvosi történetből okulva nagyon óvatosak és nagyon nagy teret hagynak. Egyrészt a tudományos szabadságnak, hogy lehessen nyíltan beszélgetni. Erről Németországban az orvosok nagyon nyíltan beszélnek, és nem kell félniük attól, hogy bajuk lesz tőle. Másrészt nagyon vigyáznak arra, hogy milyen módon presszionálják a szülőket.
3: De azt ugye hallja ön, hogy nem a védőoltások ellen szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy kellő információval mi el tudjuk dönteni orvosi segítséggel, vagy a védőnő segítségével, aki szintén kellő információk birtokában van, hogy egy adott gyerekünknek az adott élethelyzetében milyen védőoltásra van szüksége. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy ez nem oltás ellenesség, hanem ez a felelősségvállalás megint, amit az egész egy órában próbálunk körüljárni, vagy feszegetni egy kicsit.
5: Ezt értem, hogy én... ezt tényleg értem, mert és erre van is példa, tehát kulancs ellen sem kötelező, az influenza védőoltás sem kötelező, meg amikor az ember külföldre megy, akkor sem kötelező, hogyha mondjuk távol keletre megy, és lehet, hogy igazuk van, tehát az én már régen voltak kicsik, és nem igazán néztem ennyire kritikus szemmel az, hogy milyen oltásra lenne szükség, és milyenre nem. Mit tudom én, a diftériára az oltás ellenére is kialakulhat. De azért...
3: De amikor a gyerekek...
5: De azt ne felejtsék el, tehát amikor át akarják venni a felelősséget egy országtól, tehát egy szervezettől, és a szülő kezébe akarják adni, akkor azt is kell tudniuk, hogy az a gyerek, és tényleg két gyereket neveltem föl, nem a szülőjé. Tényleg nem az övé.
4: A diktatúrában az állami a gyerek,
5: nem,
4: a szabad világban pedig a szülői.
5: Azért a társadalomért.
4: Nem a társadalomért. Az én gyerekem biztos, hogy a társadalomért. Rácsapok a társadalomért.
5: Nem tudom, hogy gyereket a gyerekeik, de egy biztos, hogy bizonyos kor után ezerszer kevesebb dolgot beszél meg velem, ezerszer többet beszél meg a társadalom.
4: Ez két különböző dolog.
6: De az nem a társadalom, és egyelőre a társadalomnak nem tudom, hogy hol a kasszája, akitől fölvehetném például a ruházkodásának a támogatását, vagy a laptopjának az árát, vagy akármi csodát. Nem a társadalom.
2: Ez vissza egy nagyon rövidet, hogyha az öngyerekének akár a védőoltástól, akár a védőoltás elmaradásából fakadóan baja lesz, és meghal, akkor ki fogja elgyászolni, az állam vagy ön? Ha baja lesz, és rokkantá válik, akkor ön fogja...
5: Ha baja lesz, és rokkant lesz, akkor én fogom elgyászolni, és mindenki más veszít, aki szerette volna, aki a szerelme lett volna, aki a gyereke lett volna.
6: Azokért nem tudunk felelősséget vállalni, csak saját magunkért.
5: De tehát nem azt mondom, hogy a szülőnek nincs felelőssége, nem azt mondom, hogy lehetne nagyobb szabadsága a szülőnek, de nem lehet az állam felelősségét teljes mértékben, és az állam felelősségét és az állam jogkörét.
2: Ez egy szakmai és tudományos kérdés.
6: Akkor nem fogunk egymással egyetérteni.
2: Hadd válaszoljak meg a kedves hallgatónak. Tehát ez egy szakmai és tudományos kérdés. Az a baj, hogy Magyarországon a szakma kezéből vették ki ezzel a szovjet rendszerrel az oltásokat. Tehát itt ma nem a gyermekorvos dönt, és nem a szakma dönt. Mint ahogy láthatta a H1N1 esetében, a magyar orvosok 75-80%-a nem támogatta ezt a védőoltást. Nagyon hosszú és kemény munkába kellett a propagandának, hogy átnyomják. Ez egy tudományos kérdés kellene legyen, semmiképpen nem hatósági szabályzással. Okay, tehát
5: azok a tudományi intézetben az utóbbi időben leépültek, ez tény, amik nem voltak rosszak, tényleg nem voltak rosszak, és nagyon jó munkát végeztek.
1: Azokat intézmények leépültek. Szeretnénk elbocsózni, mert véget ér a műsoridőnk. Köszönjük
6: szépen.
1: Köszönjük.
6: Egy dolgot még szeretnék kérdezni tőled, mert ugye tehát most itt a telefonbeszélgetés során elhangzott, hogy védőoltás, és akkor ugye megelőzzük a pandémiát, meg mindent. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tehát ugye lesznek a társadalomnak mindig olyan emberek, akik beoltatják magukat, akár kötelező, akár nem, valami okból, valami módon meggyőzik magukat, egy pillanat, kedves hallgató, majd mindjárt, és lesznek olyanok, akik ezt el fogják utasítani. Viszont ahhoz, hogy a társadalomban globális minimálisan legyen védettség. Nincsen elnézést egy pillanat, haló.
7: Okay.
6: Nincsen szükség 100%-os oltásra. Tehát ez statisztika. Tehát
2: semmiképpen, és ezzel a szám statisztikával is van egy szörnyű nagy manipuláció, tehát halljuk azt, hogy 99, meg 98%. Ezek hamis, maximum. Tehát ezek tudományhamisítási
6: történet. Szerintem 2/3-nál nem lehet több.
2: 60-70% közé teszik a független vizsgálatok a nyájvédettség átoltottságát.
6: Átadjuk a szót akkor, kedves hallgató. Rövidre, mert mindjárt vége lesz az adás.
7: Én próbáltam oltást megtagadni, csak annyit szeretnék elmesélni arról, hogy mennyire racionális ez a rendszer, hogy amikor felajánlottam az egyéni oltási rend kidolgozása során, hogy magánklinikán megcsináltatom a saját pénzemből a kitertesztet, amiből kiderül, hogy az oltás által kivédendő betegség esetleg volt-e már a gyerekemnek, és természetesen védette, akkor erre azt a választ kaptam, hogy megcsináltathatom, de attól még az oltást kötelező beadni.
2: Így van.
3: Igen, ezt köszönöm tudjuk, szépen, hogy sajnos így.
6: Köszi szépen.
1: Köszönjük szépen.
6: Szia.
2: Ez a
1: fontos információ. Hát lehet, hogy az oltásokra még egyszer akkor visszatérünk, hogyha majd el tudtok jönni, hát úgy látszik, hogy nagyon érdekli a közönséget. Jogi környezet, megint térjünk vissza egy kicsit, hogy most mondtátok többen is, hogy a parlamentben meg különböző szakmai egyeztető fórumokon próbáljátok ezt a, most térjük vissza az otthonszülésre, ennek a jogi környezetét kialakítani. Ez most hogy áll, milyen stádiumban van, vagy hogy működik, van-e fogadókészség azon kívül, hogy vannak politikusi nyilatkozatok, vagy éppen elhallgatások?
4: Sokan szakemberek, jogászok dolgoznak hetek óta különböző kisebb csoportokban.
1: Nem helyek alakultak ki erre?
4: Nem sokára lesznek majd ilyen nagyobb fórumokon is megbeszélések. Azt szerintem már majd ilyen sajtóban is hallható lesz, látható lesz. Alakul.
3: Az oltások tekintetében meg szerintem azt érdemes elmondani, hogy egy petíciót fogalmazott meg egy pár szakember és kívülálló civilek, akik szeretnének az országgyűlés felé, és ennek a petíciónak az a lényege, hogy legyen ránézve erre az oltási rendszer, és változzon ezzel kapcsolatosan is a jogszabályi környezet, mert ez a szabályozás tulajdonképpen egy 1952 évén 4-es törvény alapján van, és azt gondolom, hogy azóta már nagyon-nagyon sok minden változott, ami miatt érdemes volna ezt a jogszabályt, meg, és pontosan ennek a védőoltásokra vonatkozó részét újra gondolni.
2: És még egyszer, tehát ez nem a védőoltások ellen szólok, hanem egy védőoltási kultúra, egy olyan több évtizedes demokratikus és tudományos tapasztalat alapján, amit Nyugat-Európában nagyon jól és hatékonyan használnak.
1: És vannak olyan orvosok is, akik ezt képviselik Magyarországon?
3: Nagyon sok orvos van, aki ezt képviseli, csak amit a Gábor mondott az elején, és ezt tényleg egy sajnos, amit a Bence, hogy nem a mikrofonba és nem a kamerába mondják el a véleményüket, mert ez a H1N1 oltások kapcsán megtörtént, és ebből komoly problémáik is származtak.
4: Hát konkrétan a miniszter, a Székely miniszter úr
3: feljelentette az orvosokat.
4: Fenyegette azokat, akik szakmai érveket, és föl is jelentette, ez Magyarország jelenleg. Ez
3: azért, mert a szakmai véleményük más volt, mint a hivatalos egészségpolitikájé.
4: További egy szocializmus velünk élő mai napig.
3: Kedvenc filmi
1: kataló. Végül is értünk a műsornak, egy kis zenét még beleteszünk a be tudsz még kezdeni gondolni?
6: Persze. Igen, csak itt azt akartam mondani egyébként, pont a felelősségvállalással kapcsolatban, hogy ez úgy tűnik számomra, hogy ez olyan szinten nem cél a társadalomban, hogy bárki felelősséget vállaljon, és az se cél, hogy bárki ezt a felelősséget számon kérjék adott esetben.
3: De az a furcsa eset van. Úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, ha ez irányba mennének a dolgok. Nem?
6: De ha a reakciókat úgy meghallgatod, akkor néha úgy tűnik, hogy azért kevesebben vannak, akik ezt
2: a
6: felelősséget saját maguknak szeretnék.
2: Ugyanaz a paradox, mint a szülésnél, tehát, hogy ők elvállalják a felelősséget papíron és törvényileg, abban a pillanatban, ha bármi történik, tudományosan bizonyíthatatlan az, hogy minek a kapcsán történt, viszont az, hogy a gyerekeddel mi lesz, és hogy te hogyan fogod azt viselni, ami történt, az már a te dolgod lesz.
6: Jó, köszönjük szépen,
1: hogy
6: eljöttetek,
4: és mi is
2: köszönjük szépen.
6: Szevasztok!

Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Tilos Rádió FM 90.3, hamarosan kezdődik a harmadik utas műsor, ami minden második héten szerda délelőtt 10 és 12 között hallható, és leggyakrabban világutazókat faggatunk itt a műsorban. Most egészen kivételes vendégünk van, hiszen az egyik műsorkészítő társunk járt az elmúlt hónapokban Indiában, Tóth Szabi, ugye... Az indiai zene nagy értője, az elmúlt hónapokban kiment egy kicsit gyakorolni, és hát ő fog beszélni itt az élményeiről. Voltak élmények, Szabi? Úgyhogy lesz...
1: Persze, mindig vannak élmények.
0: Jó, úgyhogy akkor hát várhatok még néhány percet, és akkor jövünk vissza a harmadik utas Indiáról.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas című műsor kezdődik. Mai vendégünk Tóth Szabi, és Indiáról lesz szó. Ő, ahol Szabi, hát nem is tudom, három hónap, két és fél hónapig volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem először, úgyhogy első kérdésem rögtön ez, hogy hanyadik alkalommal jártál Indiában,
1: összeszámoltam. Ezt én nem számoltam, hát, meg mondjuk 9-10 alkalommal voltam eddig Indiában, kb. Olyan 3,5 évet éltem.
0: Na igen, ez lett volna a további kérdés, hogy akkor mennyi összeidőben 3,5 év, hát akkor az életednek egy része.
1: Egy része.
0: Aha, mindenképpen. Abszolút. Hogy kezdődött ez, nyilván valahonnan innen kell indulni?
1: Hogy kezdődött az egész
0: Indiamánia? Hogy az India hogy jött a fejedbe, és utána hogy indult?
1: Soha nem izgatott India. Soha nem izgatott India, leginkább azért nem, mert Indiát azokkal a hírekkel, képekkel, leírásokkal azonosítottam, amiben belefutottam itthon. És egészen addig nem érdekelt ez a dolog, amíg véletlenül hozzám nem került egy lemez, amit Titus nagyjából mosolyogva adott oda, hogy na hát az ilyen zenét, ez biztos, hogy te szereted. És azon a lemezen, az egy klasszikus, indiai klasszikus zene volt, azon volt egy olyan darab, hogy a 13 perc alatt, amíg azt hallgattam, addig olyan dolog történt bennem, hogy Laura, aki mellettem ült, ő maga is észrevette, hogy valami megváltozott.
0: Szóval egyfajta mindenképpen megvilágosodásnak hívhatjuk így?
1: Nem tudom, minek hívnám, mindesetre egy olyan... Nagyon nehéz leírni ezt a dolgot, de olyasmi történt velem, hogy jött egy teljesen másfajta zene, mint amit elképzeltem, hogy milyen a zene, hogyan néz ki, hogyan épül fel. Ja, hogy ez hozzátartozik a dologhoz, hogy akkor én zenélésből éltem.
0: Na igen, ezt akarom kérdezni, hogy te nem akkor kezdtél azért zenével foglalkozni, hogy...
1: Nem.
0: Én emlékszem, hogy... Hát mi még együtt zenéltünk különböző kísérleti formációkban, előfordult, ugye, hogy akkor hogy is volt ez, akkor még az India elé egy kicsit menjünk.
1: Tehát, hát biztos, hogy nagyon, nagyon jó időszakban talált el ez a zene, egy olyan időszakban, amikor éreztem, hogy valamit lépni fogok, tehát hogy valahogy

0: szexuális hormonium, amit itt szét lehetett nyitni, és az első emlékem a zenéről, hogy, olyan kicsi vagyok, hogy nem érem föl a harmóniumot úgy, hogy a lábammal elérjem a fújtatót, ami adja a levegőt. Tehát ez egy olyan harmónium volt, amit klasszikusan lent lábbal kellett fújtatni, egy ilyen analóg orgona. És mindig le kellett ugranom az zongoraszékről, vagy orgonaszékről, fújtatni, utána visszamászni, és akkor még volt egy 20 másodpercem, ameddig tudtam nyomogatni a billentyűket. Úgyhogy így kezdődött ilyen billentyűs hangszerekkel, orgona, meg zongora. De aztán volt egy nagyobb kitérő, mert a dédnagypapám zeneszerző volt és zenész volt, és ez elég mély nyomot hagyott a családban. Bár mindenki zenélt,
1: meg
0: zenélni, nem jó értelemben, valami miatt a családban az maradt meg, hogy a dédnagypapa zenélt, és ilyen szörnyű dolgok valamit, történtek, ugye? Valami nem stimmelt, nem tudom, orosz hadifogságba került, és biztos a zenével volt összefüggésben, nem tudom, mi történt, de hogy volt ilyen, volt valamilyen prekoncepció a családban a zenéléssel kapcsolatban, annyira, hogy a családban használták a tücskölés szót. No, mi lehet a tücskölés?
1: Hát fogalmam sincs, de gondolom egy ilyen fajta, hogy ilyen zenészkedés, tehát, hogy ilyen pilinckázás.
0: A tücskölés az azt jelenti, hogy hát bár sosem tárgyaltuk ki, de egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy az ember zenéléssel foglalkozik, és nem az élet komoly dolgaival, és így hús elrepül mellette az élet, és semmi nem
1: ez
0: marad
1: a tücsök
0: a
1: akkor ugye a hangya meséből. Na, de azért hát akkor te mégis akkor nem tértél le itt a családi hagyományról, vagy továbbítod ezt a nagyapai vonalat. Hát ha bár nem is zeneszerzőként, de akkor tényleg akkor gyorsan fussunk csak neki ezeknek a hangszereknek.
0: Olyan erős volt a késztetés a zenélésre, hogy így nem lehetett neki ellenállni. Tehát, hogy tanultam zeneszerzést is mindent magánúton, mert hogy a szüleim nem támogatták ezt a dolgot. És igazándiból az egésznek a játékossága, meg a rengeteg próbálkozás az akkor kezdődött, mikor eljöttem a szüleimtől.
1: Hát akkor én is elárulom, hogy habár nálunk zenész család van, apukám még hárman zenészek, mind a testvérek, de engem soha nem tanítottak zenéni szintén, úgyhogy már magamnak kellett elindulni ezen az úton. Na, szóval akkor én ilyen csövekre emlékszem, hogy így fújdogáljátok a pajzsmikivel, és együtt vagyunk, meg nem tudom, szóval
0: hát, ilyen
1: egészen kísérleti zenéknek a legkísérleti bugyrában.
0: Kísérleteztünk, akkor azzal kísérleteztünk, hogy a különböző hangszerek összekapcsolásával létrehozhatunk egy olyan fajta furcsa hangrendszert, amihez valójában nincs közünk, hanem a két megszólaltatott hangszer hangkülönbségéből adódó rezgés hozza létre azt a plusz hangot.
1: Ez a bizonyos interferencia.
0: Igen, csak ez egy olyan plusz hang, amit nem lehet beazonosítani, hogy honnan szól. Tehát hiába tudjuk, hogy van egy hangrés a két, mondjuk két összekapcsolt klarinét, vagy a két összekapcsolt fújara között, nem abból a hangrésből szólalt meg a hang, hanem mindenki azt érezte, hogy a fejében vagy a fülében szólalt meg a hang. Tehát valami nagyon, nagyon különösen működik ezzel a... Ezzel
1: de hát körülbelül azt kell elképzelni, hogy ugye több hang, több egymással nagyon közel álló hang összerezonál, összegerjed, és keletkezik egy új hangzás. Na, és akkor ebben az időben jött az, hogy a Titus ugye a kezedben nyomta ezt a lemezt?
0: Igen, a Titusszal együtt dolgoztunk
1: különböző projektekben,
0: zenekarokban, és az egyik alkalommal odahozta ezt a lemezt, hogy ez biztos nekem nagyon fog tetszeni, és tényleg
1: és
0: alapvetően megváltoztatta
1: az életet. Akkor kezdjük el akkor Indiát, tehát.
0: Hát még nem Indiával kezdődik, hanem először próbáltam megérteni, hogy mi történt, tehát próbáltam feldolgozni, mert maga az élmény az olyan volt, hogy egyértelműen elkezdett hozzám beszélni a zene. Tehát egy olyan zene volt, amit nem ismertem, nem értettem, nem tudtam semmit róla, viszont elkezdte magyarázni saját magát. Nem használtam semmilyen szert, egyszerűen csak pusztán a hangokról beszélek, hogy milyen élmény volt magát hallgatni.
1: Ez mi volt ez az zene, biztos ennyi szerre?
0: Ez Ustad Bismillah Khannak és Ustad Vilayat Khannak egy Bhairavi Tumria. El is tudom énekelni, játszottam
1: és
0: a tévében is.
1: Szitáron, vagy milyen
0: ez egy szitár meg senáj, tehát egy húros hangszer, meg egy fúvós hangszernek a duója, és hát elképesztően szép.
1: És ekkor elhatározhat, hogy neked is szitároznod kell.
0: Igazándiból szerintem az élmény maga az volt, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt velem. Hogy mi ez, ami keresztül rohant rajta,

0: és ilyen nyomot hagyott bennem. És amikor elmentünk először Indiába, akkor az egész csak ennek az élménynek a kutatása volt. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy pár hónap után elkezdtem megérteni a rendszert, elkezdtem megérteni, hogy az, amit én hallottam, az egy kis csermelye csak az indiai klasszikus zenének, és ez egy ilyen végtelen hatalmas tárháza a különböző muzsikáknak, és elkezdtem megérteni valamit a rendszeréből, és végül is ki tudtam mondani egy olyat, hogy ami engem elkápráztatott, az egy, a szitár volt, de nem is csak a szitár, hanem az úgynevezett Imdat Kanigarana féle szitár, amit Gayakiangnak is hívnak, és aztán pedig már könnyű volt keresni és utána járni, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. Ami azért érdekes, mert nagyon sok más indiai iskolában belép egy olyan tényező, hogy azért mondják az emberek magukat ahhoz az iskolához tartozónak, mert az egy ilyen jól futó, jól menő dolog. És PR-fogásként azt mondják, hogy ez az iskolához tartoznak. Na most ez az iskola nem olyan híres. Ez az iskola több okból nem olyan híres, például nagyon-nagyon kemény oktatási rendszere van, és ez az oktatási rendszer általában kidobálja azokat az embereket, akik nem szeretik igazándiból a muzsikát. Nem tudod keresztül nyomni magadat egy ilyen 10 éves alapgyakorlási folyamaton, akkor, hogyha nem jössz rá az ízére, hogyha nem élvezed az egészet.
1: Na hát az indiai zenei iskolák különös világa van, amely biztos szóba került a műsorba, de én itt inkább az első élményekről kérdeznélek, hogy első alkalommal, mint turista érkeztél akkor Indiában, vagy menj, hogy...
0: Mindig turista leszek én Indiában.
1: Tehát, hogy így megnézzük a leghíresebb turista látványosságokat, eltöltünk 2-3 hetet, vagy már máshogy érkeztél?
0: Ilyen szempontból sosem voltam turista, tehát én nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen tárgyakat megnézek, főleg, hogyha ott vannak már több 100 év óta. Az az elvem, hogy egyszer majd úgyis arra sodor a szél, és tényleg a legtöbb indiai nevezetességet így néztem meg.
1: Ja, hogy bóklászos, akkor így a sarok után, ja, itt van a Taj Mahal.
0: Hát ha nem, hát igen, ilyesmi, csak én konkrétan
1: nem is gondoltam, hogy erre
0: megyek,
1: járok éppen.
0: Mindig céllal megyek ki. Tehát, hogy ha most, amikor kint voltam, lett egy koncert meghívásom, aztán lett még egy koncert meghívásom, és ebből összerakodott egy eseménysor, és akkor ebben az eseménysorban voltak helyszínek.
1: Na de várj, én még az első útról kérdezlek.
0: Oké, csak ez igaz az összes utamra, tehát én nem nagyon tudok turistáskodni, nem nagyon tudok csak úgy egyszerűen ott lenni, hanem nagyon szeretem a konkrét
1: tehát legyen valami dolgodott.
0: Konkrét dolgot, igen, ami oda visz engem egy helyre. És akkor ez a konkrét dolog itt az volt, hogy az első út során, hogy megérteni, hogy mi történt velem, és megpróbálni kikutatni, hogy mi is ez, és hogyan történt ez, ami engem berántott. Úgyhogy én beettem magamat a Sangeet Natak Akadémiába, ez Delhiben a zeneakadémia, és megpróbáltam zenéket hallgatva, könyveket olvasni, megérteni valamit, beszélgetni emberekkel, és akkor...
1: De te ott úgy besétáltál, és mondtad, hogy I am Sabi from Hungary?
0: Persze, hát ez egy könyvtár, tehát ez egy zeneakadémia.
1: Ja,
0: bemész a könyvtárba, beiratkozol. Nem, az egyetemi oktatás, a zene egyetemi oktatása az nem igazán izgalmas Indiában. Azért, mert annyira specifikus ez a muzsika, hogy nem lehet egyetemi szinten, nem lehet katedráról oktatni.
1: Mások mondjuk
0: ez,
1: a,
0: ez,
1: a,
0: ez az összes zenére igaz, tehát ezért ez az európai zenére is igaz, egy bizonyos határon túl már nem az osztályban ülünk és éneklünk. Viszont Indiában nem is szokás épp ezért a klasszikus zenét bevinni az oktatásba. Van valamilyen szintű oktatási rendszer, de Indiában azt szokták mondani, hogy az egyetemi oktatás az arról szól leginkább, hogy értő hallgatói legyenek az indiai zenének, az indiai klasszikus zenének.
1: Én még soha nem jártam Indiába, de már találkoztam a véleménnyel, hogy az első alkalom az ilyen nagyon durva tud lenni, hogy így az embert megcsapja egy nagyon más világ. Tehát
0: a kultúrsoknak Európába, szokták hívni, igen.
1: Kultúrsok, igen. Tehát, hogy Európába odaérkezve egy olyan világgal kell szembesülni, és kénytelen szembesülni, tehát nem tudja elfordítani a fejét, ami hát így nagyon, nagyon nehéz élet, és nagyon embertelen körülmények.
0: Mi, amikor először megérkeztünk
1: Indiába. Ezen átlehet, van valami jó technika? Tehát,
0: persze,
1: hogy
0: abszolút van.
1: Át lehet ezen
0: átni. Abszolút van. Ez nekünk úgy történt, hogy nem néztünk utána, hogy mikor érdemes menni, hogyan érdemes menni, hanem amikor volt időnk, akkor rögtön elmentünk Indiába. Ez május vége volt, amikor megérkeztünk Kalkuttába. Hogyha ezt mondjuk egy indiainak mondom, akkor rögtön akkor azt mondja, hogy hör-hör. Ugyanis Kalkutta eleve egy nagyon kemény város. Kalkutta eleve egy nagyon forró vidék, ráadásul a tenger parton van, tehát hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak, hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak. Tehát egy olyan antré volt ez nekünk, amihez képest már nem tudott igazából újat mutatni. Tehát Kalkuttához képest, ahol mi fél évet éltünk, ahhoz képest minden más vidék az könnyed utazás.
1: Na és hogy akkor ez mondd már el, hogy te hogy csináltad, hogy megnézted magadnak a szegénységet?
0: Elmondom az első napot, tehát amikor megérkeztünk, éjszaka száll le általában a gép, leszállt, szembesültünk ezzel, hogy az emberek ott az utcán fekszenek, tehát volt ez az első közvetlen élmény, hiába látod ezeket filmen, amikor ennek van szaga, meg három dimenzióban van előtted, akkor teljesen más. Úgyhogy bevettük magunkat egy szállodába, aminek nem szállodát képzelj el, hanem egy ilyen
1: szállásba,
0: ahol a tetőn béreltünk egy szobát, és másnap reggel azon tanakodtunk, hogy ki fogunk-e menni az utcára.
1: Hogy az életeteket kockázhat-e?
0: Nem, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az egésszel, hogy annyira idegen a világ, annyira idegenek a szagok, a szokások, az, hogy melyik oldalon haladnak az úton, hogy merre kerülnek ki, hogy hogyan reagálnak rád, hogy nem tudtuk kezelni ezt a rengeteg élményt.
1: És akkor estetek ki az ablakon?
0: És jött három angol, aki megkínált minket ezzel-azzal, és akkor így egy kicsit kilazította a lelkünket a sok nevetgéléssel, és utána így levittek az utcára, és egy ilyen nagyon könnyed nevetgélős, viccelődős sétát tettünk Kalkuttában, és az teljes mértékig kilazított.
1: Akkor ők úgymond bevezettek a... Így kell itt sétálni.
0: Igen. Tehát, hogy megmutattak nekünk alapvető tréfákat, ahogyan ki lehet tájcsizni az indiaiak közeledését, és...
1: Na, én ilyenekre vagyok kíváncsi, ilyen trükkökre.
0: Ott egyszerűen lazítani kell. Uh-huh. Nem, tehát India annyira más világ, hogyha bekeményíted a lelkedet vagy a testedet, azonnal eltör téged. És általában ez szokott lenni, hogy az emberek elsőre úgy védekeznek, hogy nem beszélek, hagyja békén. Tehát valamilyen erővel reagálnak, márpedig az indiai kultúrában, hogyha valamilyen energiát beleteszel egy kommunikációba, akkor az azt jelenti, hogy neked fontos az a kommunikáció, és egyre erősebben fognak. Te egyre nagyobb erővel próbálsz nemet mondani, és a végén te szakadsz meg végül is, ők vannak hazai pályán.
1: Akkor most mosolyogva vonogatni kell a válladat, vagy? És bólogatni sűrűn. És tovább, haladni folyamatosan.
0: Könnyeden mosolyogva értelmezni kell a dolgokat úgy, ahogy vannak. Most már ez olyan szintje a beszélgetésnek, hogyha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudok válaszolni. Tehát például most fölteszek magamnak kérdést, hogyha most, amikor megérkeztem, akkor a reptér, akkor szokás szerint egy előre fizetős, ilyen prepaid taxival mentem be a városba, és amikor megérkeztem a helyre, akkor azt mondta a taxisofőr, hogy hát akkor most ugye adok neki még valamit. Hogy is fogalmazta? Tehát az volt a lényeg, hogy igen, tehát most próbálom magyarra fordítani, hogy nem kaphatnék-e még valamit tőled. És akkor azt mondtam, hogy megszólítottam a kezét, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen késő este idehoztál engem a címre. És akkor így megdöbbent ezen. Tehát meg lehet neki adni azt, amit kívánt, és nem kell feltétlenül ezt pénzre lefordítani, de eleinte nagyon felháborította az a trükközés, ami folyik Indiában, amíg végig nem gondoltam, hogy mi mennyit trükközünk itt ugyanúgy a külföldiekkel, és hogy itt mekkora pénzeket nyúlunk le róluk. A hazai pálya és az idegen pálya, mind csak erről szól.
1: Azt mondod, hogy két konkrétat kérdezek, hogy a kéregető gyerekek hada körülötted, illetve hogy veszélyesen mondjuk sétálni bárhol Indiában.
0: Nagyon-nagyon békés világ az. Nagyon békés világ. Az, hogy kéregetnek, az nem azt jelenti, hogy elveszik tőled.
1: Nem, és akkor most arra gondolok, hogy akkor mit csinálsz a körülötted levő 10 gyerekkel, aki jön utána, vagy ez csak egy ilyen sztereotípia?
0: Nem, viccelek velük, de
1: ők ezt a tíz gyerek... viccelnek?
0: Persze, szóval abszolút. Tehát most kitartja elém a kezét, uh-huh. és akkor beleütök egy pacsit, vagy megcsiklandozom. Már más lesz az egész szituáció. Általában az emberek el akarják lökni, vagy nemet mondanak neki, ezek a gyerekek
1: várják,
0: nem is
1: akkor az, hogy pénzt adni, arról szó sincs, vagy föl sem merül.
0: Hát hogyha valaki először megy Indiába, vagy nem ismeri, nem érti ott a helyzetet, akkor azt mondom, hogy kezelje úgy, mint Magyarországot. Tehát Magyarországon is, hogyha mész az utcán, akkor pontosan tudod, hogy egyszerűen az attribútumokból, hogy melyik koldus az, aki valóban rászorul, és melyik az, aki dolgozik valamilyen szervezetben.
1: Szóval, hogy így értünk hozzá.
0: No, de pont ilyen uh-huh. ez is. Leginkább én azt mondom, hogy az érzéseidet kell követni. Tehát, hogyha az érzéseidet követed, akkor nem csalhat meg ez az egész
1: téged. De bár az érzéseid, hogy hát persze ott vannak ezek a szegény gyerekek, hogy akkor hát mindnek adni kéne, mert micsoda szegénységbe élnek. Ez az érzés, de más...
0: Nem feltétlenül, tisztíts ki az érzéseidet, nem feltétlenül ez az érzés. Van olyan barátom, aki minden koldusnak ad, én nem szeretek olyan koldusoknak adni pénzt, vagy olyan embereknek adni pénzt, akik tudom, hogy ez megélhetésszerűen, ráadásul másnak dolgozva csinálják, viszont én is szoktam adni Magyarországon is, meg Indiában is. Érdekes módon valószínűleg egy ilyen nemzetközi franchise rendszer van, mert ott is vannak azok a koldusok, akik valamilyen betegséget vagy sérülést szimulálnak, vannak azok az asszonyok, akik karon ülő csecsemővel jönnek, tehát hogy megvannak
1: a típusok,
0: bizonyos arhetípusok az
1: egész világon. És akkor most ugye ott a híres filmre, meg akkor ez most ott nagyon profil nyomják, meg egész ilyen szervezetten működik, látjuk a gyerekeket énekelni, megvakítva vagy?
0: Olyat, hogy valaki ilyen sérült lett volna, mm-hmm, vagy mm-hmm. mint ahogy lehet látni, itt néha feltűnik egy-egy ilyen, úgy néz ki, mint hogyha tudatosan szétroncsolt testű ember lenne, olyat én nem láttam Indiában. Vannak olyanok, akik valamilyen kis dologgal megpróbálkoznak, vannak olyanok, akik megpróbálnak mondjuk eladni neked egy filléres tárgyat valamilyen forintért, vannak olyanok, akik különböző produkciókkal állnak ki útkereszteződésekbe ide-oda, de egészen extrémekkel. Tehát egyszer láttam egy körülbelül olyan 52 cm magas gyereket, nem tudom eldönteni, hogy hány éves volt, mert a szüleihez képest nem tudom egyszerűen találgatni se, hogy most 3 éves volt, vagy 7, és körülbelül 2,5 méter magasra kifeszített merev kötélen kötéltáncolt. De úgy lépkedett rajta, mintha az egész életét ott élte volna fönt ez a pici lény.
1: Hát ez nagyon szép. Egy rövid zenét szerintem, itt Szabi hozott mindenféle jó kis indiai zenéket, gondolom klasszikust, könnyedebbet is. Jövünk vissza hamarosan.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és a mai harmadik utas témája India, ahol Tóth Szabi járt, mint kiderült, már talán tizedik alkalommal, sok évet eltöltve, most 3 hónapot voltál ott. Hát erről a legutóbbi utazást kell most azt hiszem átérni, hogy mennyire új élmények, vagy mi, hát gondolom élmény az még a 20. útnál is lesznek olyan új élmények Indiával kapcsolatban, ami korábban nem érintett, tehát egy újabb vidék, hatalmas ország. Merre jártál most, vagy milyen célból is voltál? Ugye itt
1: Delhibe érkeztem meg, onnan Benaresbe mentem, onnan Jabalpurba, aztán vissza Benaresbe, vissza Delhi, aztán Haridvar, Delhi, onnan Hyderabad, vissza Delhi, Hyderabadból is.
0: Na, hát ez jó kis útvonal. Hát ugye tudni kell, hogy Szabin szitározni tanul már jó ideje, és hát a mesterét látogatta meg, mivel a mestere korábban meglátogatta őt, illetve minket itt a Tilos Rádióban volt ősszel egy nagyszerű
1: koncert
0: sorozat, tehát hogy vannak, mint vannak a
1: nagyon jó
0: kedves házaspár, most a neveket hagynak ilyen kimondani.
1: Nagyon jó vannak, Pandit Rajiv Janardannak hívják a mesteremet, és Dr. Kamala Shankarnak a feleségét. Elképesztően jó érzésem az, amikor megérkezem Indiába, éjjel 2-kor beállítok hozzájuk, és akkor csináltak nekem egy ágyat, meg ott előkészítették az én fogadásomat. Tehát én tényleg a család része vagyok. Tehát ez nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a család része vagyok, vagy ezt úgy interpretálom kifelé, hogy a család része vagyok, hanem nekem ők is a szüleim, az ő szülei nekem a nagyszüleim, ami abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha vonatozom, akkor mindig bejelentkezem, hogy most indult el a vonat, elértem a vonatot, már nem kell izgulni, most érkezett meg a vonat, mert hogy...
0: Tehát ők a te indiai családod mindenképpen, igen, lehet ezt mondani, amikor Indiában tartózkodsz,
1: igen,
0: akkor
1: csak nagyon fel van turbozva az egész érzelmileg is, meg családilag is, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy mesterem, és van a feleség, és nekik vannak a szüleik különböző városokban, hanem például azok az emberek, akikkel együtt tanulok a mestertől, azok engem testvérüknek tekintenek.
0: Tehát rögtön belecsöppensz egy ilyen hatalmas indiai családrendszerbe, egy ilyen klán. Hát ez hatalmas segítség lehet, gondolom, egy külföldinek Indiában, tehát hogy otthon érezze magát.
1: Igen. És nagyon, nagyon különleges is. Tehát valami olyan szerencsém volt ezzel, vagy olyan áldott helyzetben vagyok, ami tényleg ritka. És Nem csak azért, hogy mit és hogyan tanulok, hanem hogy milyen helyzetből és milyen aspektusból szemlélem én Indiát. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen családi rendszerbe érkezem meg, hát és az a családi rendszer eleve egy sokkal bensőségesebb viszonyban van, mind a kultúrával, mind pedig az egész társadalmi szövevénnyel. És hogy ebbe így visznek bele, leginkább ugye a zene oldaláról, de hát nem csak zenészek vannak ebben benne, hiszen a zene csak egy része a közös tevékenységeknek. És akkor az volt, hogy mondjuk másnap reggeltől kezdve, fölébredéstől kezdve mi elkezdtünk játszani, és akkor játszottunk. Valamikor éjfélig játszottunk, valamikor éjjel 2-ig, és az Laura úgy engedett el, azt mondta, hogy csak akkor mehetek most Indiába, hogyha legalább két új rágát megtanulok. Most az első nap tanított nekem Guruji, így hívom a mesteremet, két új rágát, azt hiszem 7 kompozíciót 3 különböző ritmusban. Az egy elképesztő mennyiségű információ meg zene. És akkor meg is írtam Laurának, hogy na hát akkor ez kipipálva, úgyhogy akkor jöjjek-e vissza. De hogy hallgatók nem tudják, hogy nekem el volt törve a kezem ősszel, és két és fél héttel az utazásom előtt vették le a gipszet. Hát nagyon furcsa állapotban volt a gipsz alatt a kezem, és hogy az is volt az egyik célja, hogy valamilyen módon így rehabilitáljam a kezemet egy teljesen más közegben.
0: Erre a legjobb szitáron gyakorolni 24
1: igen,
0: órát.
1: Igen, a legjobb sok ilyen finom motorikát használni, és az egész utazásom is úgy volt felépítve, hogy az első koncert meghívásom az január 16-ára szólt, és én december 14-én mentem ki, tehát volt egy hónapos edzőtábor előtte, amire utána, mint később kiderült, most, hogyha elmondom, akkor úgy néz ki, hogy még a koncertezés is szépen föl volt építve, mert először zenekari koncertek voltak, aztán egy duó koncert, és onnan kezdődtek a szóló koncertjeim, tehát még az is így segítette a visszatérésemet a zenei világba.
0: Hát nyilván tudta a Guruji, hogy áll a kezed, és ő is ennek megfelelően esetleg irányított azokat a dolgokat, nem?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Tudom, ilyesmiről nem beszéltünk, tehát amikor érted, zenélés van, akkor zenélés van, és hogy állandóan újabb és újabb ötletei vannak. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen az, amikor az embernek egyetlen egy dolog tölti ki az életét gyakorlatilag 100%-osan, és nagyon nehéz fölfogni és megérteni, hogy milyen az, amikor egy egész életet élsz le így. Hadd mondjak erre egy példát. Benárezben van az én mesterem feleségének a mestere, akit úgy hívnak, hogy Pani Csanulal Misra. Ő 74 éves, és legutóbb egyébként szerettem volna elhozni őt Magyarországra, és az utolsó pillanatban lemondta. Nem is értettem, hogy miért, és így mondott ezt, és kint kiderült, hogy azért mondta le, mert úgy érzi, hogy ő már elég idős ahhoz, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaljon, mert mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, és mondjuk meghal idegen földön. De nem is ezt az aspektusát szerettem volna elmondani neki, hanem megkapott egy nagyon magas állami kitüntetést, amit úgy hívják, hogy Padma Bhushan díj. Az egy cím. Tehát innentől kezdve őt Padma Bhushan Pandit Csanulán. Igen, igen, valami ilyesmi. És amikor ezt megkapta, akkor elmentem hozzá ilyen kis virággal, meg édességgel, hogy örvendezzünk együtt. Egyébként azon a fényképalbumon, amit erre a beszélgetésre csináltam.
0: Igen, Szabi felrakott egy fényképalbumot, amit meg lehet találni.
1: Ott megvan ennek a bácsinak a fényképe is, amint ilyen furán itt ülünk együtt. Szóval ez a Pandit Csanulal Misra elhívott magához, hogy el tudnék-e jönni másnap, hogy úgy, hogy nincs ott más. Mert hogy szeretné a segítségemet kérni.
0: Négy szem közt akar veled beszélni.
1: Persze. Úgyhogy elmentem a megbeszélt időben, és akkor elém rakott ilyen papírokat, hogy olvassam már el, hogy mi van rájuk írva. És kiderült, hogy ezek a papírok, amiket az indiai állam küldött neki, hogy különböző infokat kérjen ehhez a címhez. Tehát ő már megkapta ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy átadják, ahhoz le kell adni ilyen életrajzi adatokat, bankszámlaszámot, fényképeket, ezt-azt. És akkor értettem meg, hogy ez a bácsi annyira a zenélésben élte le az életét, hogy ő nem tud írni és olvasni. És nálunk az, hogyha valaki nem tud írni, olvasni, az egy ilyen nagyon lesajnálós, negatív dolog. De ott az adott helyzetben olyan felemelő érzés volt ez, hogy annyira egy saját zenei világban él benne, és annyira...
0: De megmondom, hogy a zenének egy professzor közben.
1: Igen, tehát annyira kifinomult zenei világban él, hogy abban így nem türemkedett be olyan világi dolog, mint például a betűvetés. És ilyen zenészből sok van. Nem azt jelenti, hogy a zenészek azok nem olvasottak és alul műveltek. Nem, de hogy van egy olyan zenész generáció is, vagy nagyon sok olyan zenész van, aki csak a szakmájának él.
0: Na, hát itt a zenéről tudnánk beszélni nyilván órák hosszat. Beszéljünk egy kicsit a városról. Delhi, ugye ott voltál, az volt a bázis. Delhi vagy új Delhi, vagy mit képzeljünk el, itt legyünk egy kicsit ilyen turistás.
1: Mit képzeljünk el?
0: Hány millió, meg nem tudom.
1: Hát lehet mondani ilyen számokat, de igazándiból szerintem nem. Mondok egy másik aspektust. Azt kérdezte egy hallgató a cseten, hogy mi van messzebb, a Hold vagy India? Erre tök egyszerű válaszolni, természetesen India van messzebb. Azért van messzebb, mert a Hold az egy teljesen üres vidék, azt mi találjuk ki azzal, hogy milyenné tesszük. India pedig egy teljesen más kultúra, amit vagy megértünk, vagy ahogy mondtam korábban, beletörik a lelkünk vagy a bicskánk. Tehát India ilyen szempontból messzebb van, mint a Hold, és nehezebb is megérteni. Na most, hogyha túlteszed magadat ezeken a kellemetlenségeken, ami elsőre ér általában, amikor beutazol egy másik világba, és megpróbálod pozitívan, meg a lehető legkönnyedebben fölfogni azt, ami történik, és nem háborogni a különbözőségen, hanem mondjuk örülni neki, nevetni vele, vagy úszni vele, akkor nagyon könnyű megutazni ezeket a világokat. Nagyon könnyű, de amikor először voltam Indiában, és föltettek egy hasonló kérdést, akkor azt mondtam válaszul, hogy India körülbelül 2-3-szor olyan messze van, mint Marokkó.
2: És voltál olyan országban,
1: voltam olyan országban,
2: ami még messze van mentálisan, fizikálisan.
0: Hát persze, az fázis volt, nem?
1: Nem, az közelebb van, egyértelműen közelebb van.
2: Hát ez egy holland kis gyarmat volt.
1: Egyértelműen közelebb van. Eddig India volt a legmesszebb kulturálisan meg érzetben, azok közül az országok közül alutaztam, de...
0: Na és akkor Indián belül, mert ugye ott is hát egyrészt nagy távolságok, nagy különbségek, sok-sok kis királyság volt ott, ezek gondolom, ezeknek vannak még mai napig nyomai állam alakulatokban.
1: Persze, hát Indiát azért úgy képzeljétek el, hogy akkora, mint az európai kontinens. Abba azért minden belefér.
0: Tehát csomó rengeteg
1: elképzelés, kis háború itt, kis konfliktus ott, mint ahogy itt Európában is megtörténik. Talán annyi segítségem van, ami megint egy hallgatói kérdés, hogy egyre könnyebben tudok kommunikálni hindi nyelven, ami egyébként egy teljesen mesterséges nyelv, tehát hogy Indiában sem beszélik sokan, de mondjuk egy 700 millió ember azért megérti.
0: Ez mit jelent, hogy mesterséges nyelv? A többi létező indiai nyelv
1: jutnak össze. Ki lett találva. Tehát amikor Indiát elkezdték összerakni, akkor megpróbáltak létrehozni egy olyan nyelvet, amelyik lehetne Indiának a lingua francája, hogy egy olyan kommunikációs nyelv, ami kiválthatja az angolt.
0: Ez mikor járunk? Ez most a múlt században, vagy ez régen?
1: Hát a múlt században turbózódott fel ez a folyamat. Nem azt jelenti, hogy ennek nem volt nyelvi rendszere.
0: De előtte milyen nyelv volt? Akkor nem hindi nyelv
1: volt? Hát 350 éven keresztül leginkább az angol volt az a közös kommunikációs nyelv, amit megpróbáltak rákényszeríteni Indiára, de ez nagyon elviszi politikai irányba, és én inkább a kultúráról szeretnék majd, vagy a kultúroldaláról szeretném megközelíteni, mert amikor én először jártam Indiába, illetve amióta én Indiába járok, azóta gyakorlatilag nem csak az összes prekoncepcióm, de az összes első élményem is rendszerint át lett írva, és kiderült, hogy ez nem is úgy van, és nem is arra, és nem is akkor. És azért ez egy nagyon, nagyon különleges élmény, és hogyha ezt nem veszem könnyedén, akkor ebbe is könnyű beleroppanni, hogy ilyen változékonynak, vagy ilyen sokféleképpen értelmezhetőnek látom ezt a világot, Indiát magát.
2: Na de ez mit is jelent, amit most mondtál, hogy az első élményeid újraíródnak egy-egy új utazás során?
1: Igen, de mondok teljesen konkrét dolgot. Igen. Hogyha valaki elolvassa a National Geographicot, akkor ott az van benne, hogy az indiai taxisoknak az egyik trükkje az, hogy egy adott ponton megkérdezik, hogy balra vagy jobbra, és ott le is volt írva, Ódelhibe menő taxisok meg szokták kérdezni, hogy a Lalkila vagy a főút felé menjenek egy adott kereszteződésben, és ez egész csak egy trükk. Csak az, hogy utána azt mondhassák, hogy te döntöttél így, és emiatt kell neked többet fizetni. Aha, ez nagyon jó, de ez egy kicsit beteges hozzáállás, egy kicsit rosszul értelmezi, vagy kicsit negatívan próbálja értelmezni az eseményeket. Például annál az útkereszteződésnél azért kérdezik a taxisok, hogy balra menjenek, vagy egyenesen menjenek tovább. Az egyik út, a balra lévő út ugyanis rövidebb, de általában csúcsforgalom van, tehát nem lehet haladni, beáll a forgalom. A másik út az hosszabb, viszont ott lehet haladni. És hogy itt jön be a nyelv, hogyha nem tudsz velük kommunikálni, akkor nem tudsz föltenni kérdéseket. Vagy föl tudsz tenni kérdéseket, de nem érted a választ. Uh-huh. Mert mondjuk angolul valamilyen szinten
0: az angolul értenek. Kommunikációt kérdezik, hogy a mestereddel hogy kommunikáltál vele angolul, ugye?
1: Hát zeneileg kommunikáltam, de igen, tehát ő beszél angolul, de hát most már egy ideje hinglis a kommunikációs nyelve, tehát hogy azt a nyelvet veszük elő, amelyik a legpraktikusabb az adott helyzethez.
0: A kifejezések és a többi.
1: Igen.
0: Teljesen.
1: Igen, tehát hogy az oktatási rend, az oktatás nyelve az angol alapvetően. Uh-huh. Viszont elég alacsony szintű az angol oktatás, és ezt látom egyébként India egyik legnagyobb problémájának, hogy mintha nem lenne anyanyelve egy csomó embernek. Ez egy nagyon erős mondat volt, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez sért, de szerintem nagyon nehéz anyanyelv nélkül beszélgetni anyanyelv nélkül, mélyeket gondolni, hogyha nincs a nyelvnek egy olyan mély struktúrája a fejedben.
2: De én erről pont azt gondoltam, hogy ugye van ez a hindi, van ez az angol nyelv, ami Indiában megjelent, de közben több száz tartományi és helyi nyelvjárás van, amit ugye ezekkel a nyelvekkel megpróbáltak egyesíteni. És hát azokkal mi a helyzet? Hát nem az ő, az az ő anyanyelvük, azok a kis
1: de, lokális nyelvjárások. De így van, de van a lokális nyelvjárás, van még erre rakodik rá mondjuk a hindi, meg az angol, úgyhogy alapvetően 2-3-4 nyelvet mindenki beszél, ráadásul ugye ezek a nyelvjárások olyanok, mint mondjuk a szláv nyelvek. Tehát a csehek azért megértik a szlovákokat, a szlovákok megértik a lengyeleket is, tehát van egyfajta áthallás, és van egyfajta nyelvtani és szóhasználatbeli azonosság a nyelvek között.
2: De olyannyira, hogy az egész országban, mert azért amikor tanítottál...
3: Szerintem ezt nekünk nehéz elképzelni itt Magyarországon, tényleg, mert hogy itt egy nyelvű ország, de hát ugye én hallottam, hogy például Ukrajnában is ez megvan, hogy egy földrajzilag így változik, hogy mennyire keveredik az ukrán az orosszal, és így, szóval így úgy is használják a tévében, föltesznek egy kérdést ukránul, és mondjuk nem tudom, válaszolnak rá oroszul, és senkinek nem okoz gondot. Na, szóval Indiában gondolom ugyanez van, tehát hogy beszél mindenki, ahogy ért.
1: Igen, igen.
3: Ugye? És akkor ezért nincs egy anyanyelve, nincs egy kultúrához való kötődése? Hát jó, értem, hogy erre gondolsz? Tehát, hogy megszakadtak ezek a sok száz éves, ezer éves kulturális láncok? Vagy ez most...
1: Úgy kell ezt érteni, hogy amikor megpróbálsz valakivel beszélgetni, akár az anyanyelvén is, ez a beszélgetés, ez nagyon könnyen belefut egy határba, ahonnan kezdve nincsen tovább beszélgetés. Vagy visszafordulsz, tehát egy bizonyos mélységen túl nem tudsz beszélgetni az emberekkel. És ennek sokat indiaiakkal is beszéltem
3: erről. Felszínes dumák mennek mindig, ugyanazok.
1: Igen, de nem jó szó felszínes, mert akkor nagyon európai féleképpen szeretnénk megérteni. És szerintem tök fontos, hogy Indiát nem lehet európai fejjel megérteni. Nem lehet hasonlóságokat keresni Indiában meg Európában, azért nem lehet, mert Indiában gyakorlatilag minden más. Tehát ránézésre az a kultúra, ennek a kultúrának egy testvére, valójában minden egyes aspektusa más. Tehát ahogy itt ülünk a stúdióban, ott is van ilyen stúdió, csak más a keverőpult, más az ember haja, más a nyelv, más a bőrszíne, más a szemüvegkerete, más a fejhallgatója, más monitort néz, más nyelven fut rajta a dolog, más a szag, mások a színek. Minden egyes aspektus más. És ettől azért van egy űrutazás jellege az egésznek, és ez emiatt azért benne van az is, hogy simán lehet, hogy az egészet csak álmodtam, vagy minden egyes állításomban tévedek. De ez egy nagyon fontos érzés az életemben. Most is, amikor visszaérkeztem Budapestre, amikor kiszálltam a repülőből, akkor úgy éreztem, hogy nem is voltam Indiában, hanem csak így kigondoltam az egészet. Tehát olyan mértékig különböző a két világ, hogy...
3: Ez mint gondolat, ez nagyon szép, de hát közben ugye India az nagyon is reális valóság, sőt egyre inkább az lesz. Ez meglepett, amit mondta itt az oktatásról, mert hát éppen ellenkezőleg azt hallani, én legalábbis azt érzem, hogy ez nem így van, hogy akkor India pont az oktatás miatt nagyon följövő világhatalommá kezd lassan válni a legelmaradottabb országból. Lassan bekerül a legelitek.
2: De nem az van, hogy ez is csak egy része.
1: De szerintem úgy van, hogy igen, az oktatásnak egy része. Indiában ugyanis egy nagyon furcsa dolgot fogok kimondani, fajnemesítés folyik.
3: Na ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis fajnemesítés folyik.
3: Na ezt fejtsd ki. Légy szíves.
1: Indiában ugyanis az, hogy létezett egy kasztrendszer kimondottan és kimondott szabályokkal, ami egyébként nálunk is van, tehát nálunk sem házasodik a jogásznak a fia a traktoros lányával, vagy nagyon kicsi az esélye, ennyi esélye Indiában is van. Tehát Indiában azok, akik bizonyos szakmához, oktatáshoz, papsághoz és így tovább kötöttek, azok a kaszton belül bizonyos elvek alapján szervezett házasságokat hoztak létre. Ezek a szervezett házasságok, ezek egyfelől...
3: Ez mindenütt így van egyébként, arab világban is, és a többi, persze, nem olyan meglepő.
1: Igen, igen, csak hogy amikor ezt évezredeken keresztül tudatosan viszik véghez, akkor ez törvényszerűen, hogyha elegendő mennyiségű ember van, törvényszerűen együtt jár azzal, hogy bizonyos aspektusai az embernek kifinomodnak. Tehát például, amikor Indiát szegénynek mutatják be, akkor elfelejtik, hogy van egy elképesztően gazdag rétege, ami mondjuk 300 millió ember. 300 millió ember. Nem tudom, hányan élünk Európában, de hogy ez egy nagyon nagy szám. Igen, hát olyan 1 milliárd 170 millió szerintem.
3: Akkor ilyen nagyon erős, gazdag és középosztályban, Indiában?
1: Igen, nagyon erős és nagyon jól gondolja a saját világát. Uh-huh. Tehát amit mi megvetendő kasztrendszernek tekintünk, az egyszerűen a társadalmi túlélésnek ott egy bizonyos kitalációja, egy formája, és mondom, én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan kasztrendszer van. Szóval itt is ugyanolyan kasztrendszer van, csak nem beszélünk róla.
3: És akkor, hogy elit egyetemeken folyik az oktatás. De ugye hát arról lehet hallani, hogy azért a több évezredes tradíció után most azért ez a kasztrendszer nagyon erősen bomlik, hogy ez... És hogy ez egy túlélési záloga gyakorlatilag Indiának. Sőt, ugye hallani mostanában a muszlim lakosságnak a másodrendű állampolgárságáról, meg...
1: Én annyira nem érzem. Nem érzem ezt. Ráadásul, hogy az én tapasztalatom szerint a muszlim kisebbség, ami
3: szintén nagyon
1: 270 millió ember körülbelül, az egy nagyon jó levelt, nagyon kedves, számít. Nagyon tiszta, nagyon jó szándékú emberek gyülekezete. Mondom, az én tapasztalatom szerint, tehát én többször laktam muzulmán környéken, és mindig a legjobb volt ott lakni.
3: Elkülönülnek az ilyen környékek?
1: Tehát, nem, ezek így egybe folynak, de hogyha például fölvettem az egyik reggel,
3: egyik zenét, amit
1: fölvettem, van valami Benáreszi reggel, vagy valami ilyesmi.
3: A Riksa haza?
1: Nem a Riksa haza, nem a másik.
3: Varanázi.
1: Igen.
3: Igen.
1: Mindjárt meghalljátok, hogy miért kértem, hogy rakja be ezt. Step.
3: Indiai háttér zajok.
1: Igen, ez a hajnal. No, ez volt nekem mindig az ébredésem.
3: Ez ilyen 5 óra, vagy ez
1: nap mennyi? Napfelkelte előtt, hát ez változik az ideje, és napfelkelte előtt azért egy ilyen imára ébredni, az egyfelől felemelő, másfelől meg nagyon az arcbarúgás hangulata van.
3: Ez így hangszorokon.
1: Igen. És valami miatt, amikor direkt ezért fölkeltem még korábban, hogy fölvessem, nem kapcsolódtak be a többiek, de gyönyörű, amikor így interferálnak ezek a hangok. Igen. Általában nem...
3: Ez élő éneklés egyébként?
1: Ezek élők, igen, élőben mennek. És mielőtt Indiába mentem volna, nagyon rossz élményeim voltak Marokkóban, amit buta fejjel, tudatlanul a muzulmánsággal azonosítottam, és szerencsére ezt a prekoncepciót teljes mértékig sikerült átírni Indiában.
2: Tehát muzulmán és muzulmán között is van különbség.
1: Persze, ember, mindenütt emberek vannak, ilyen is olyan emberek.
2: Nekem ezzel a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban, meg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatban a helyi tévék, rádiók használata érdekelne. Mert
3: filmekről ugye tudunk, hogy pár ezer film készül egy évben, tehát de minden napra.
1: Sokkal több film készül, a pár ezer film készül konkrétan Bollywoodban. Bollywoodban, de van még ott Tollywood, Lollywood, tehát több filmipari nagy központ is van.
2: Na és hogy ezek hogyan férnek meg egymással? Mondjuk, mert hogy ugye ez Észak-India, Dél-India, vagy Kelet-India, vagyis nem
1: melyik
2: nyugat.
1: Hogyan fér
2: hát ez a háromféle, mondjuk, hogyha már csak erről a filmkészítésnél tartunk, ez a háromféle stúdió munkája. Együtt mennek egy mozikból? Ez a Loli, Toli és Boli?
3: Milyen nyelven, ugye angolul, hindiul?
1: Hát úgy van, a nagy sikerű filmeket megcsinálják északi és déli változatra is, de alapvetően a déli filmek, azok a déli hangulatot, déli színésznőket, déli kultúrát tükrözik vissza, és ezért egy kicsit idegenülhatnak északon, és ugyanilyen az északi filmek délen. Hát valami ezt áttöri, de például egyszer néztünk egy filmet együtt a mesteremmel, elmentünk moziba, egyszer volt ilyen, hogy egy új Amitabh Bachchan filmet megnézzünk. És ez az új Amitabh Bachchan film abban különbözött, hogy ez tulajdonképpen a Keresztapának volt egy indiai feldolgozása, nem volt benne táncbetét. Ez a film végig komolyan vette magát. Végig komolyan vette magát, és akkor értettem meg, hogy basszus, de mi ezt csináljuk? Mi mindig komolyan vesszük magunkat, és sosem gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban az élet hozhat egy teljesen más szituációt. Engem erre tanított meg a hindi filmművészet, a hindi
3: szóval milyen volt a mozi? Tehát ház volt, és akkor hogy az emberek néztek egymásra, hogy most még kimaradt a táncbetét?
2: Vagy ez melyik moziban volt? Voltak majmok
1: ez a moziban? Ez a Pria moziban volt, és nem, majmok nem voltak. Ezek tök jó kis mozik, ezek... Figyelj, Indiában minden megtalálható, ami itt. Tehát például Delhiben 14 IMAX mozi vászon van pillanatnyilag.
2: Tehát, hogy egy van.
1: Tehát, hogy elég jól el vannak látva.
3: De hát járnak is az emberek mozikban.
1: A kultúra minden hozadékával, és van Indiának egy olyan része, amit általában nem szoktak reklámozni. Nagyon-nagyon menők az újra feldolgozott, vagy újra használható a foszilisnek az ellentéte, micsoda?
3: Hát én nem tudom, most hova tévedtünk, hirtelen milyen
1: területre. Az a lényeg, hogy India java része újra felhasználható fűtőanyagot használ, újra termelődő fűtőanyagot használ. India java részében nagyon-nagyon erős a napelem használat, mind a vízmelegítés, mind effektív a napelemmel, a napenergiával való áramtermelésben, és ez nem csak azért van, mert Indiában sokat süt a nap, hanem ez egyszerűen egy szemlélet kérdése. Tehát én ott láttam először napelemmel működő közhasználati tárgyakat, mint például mondjuk...
3: De várj, most arra gondolsz, hogy az elmúlt, nem tudom...
1: Parkolóra, vagy közvilágítás, aminek a tetején igen. van napelem, nappal gyűjti az energiát, este pedig világít. Ugyanilyen a tehénszar. Tehát az, hogy a tehénszart használják fűtésre, azt használják főzésre, az egy megint egy újra termelődő anyag, ami elég kevéssé szennyezi a környezetet. A maga szaros valójában, csak fura kimondani, hogy tehénszart használnak a főzésre, és...
3: Nyilván teheneket egyébként is akkor szóba kell hozni, hogy mi újság a tehenekkel.
1: A tehenek, köszönjük szépen, nagyon rosszul érzik magukat szerintem a városban, de hát...
3: És a városban vannak? Ott vannak Delhiben, ott vannak minden városban?
1: Szerintem könnyebb nekik a városban.
3: Északon és délen egyformán vannak mindenütt tehenek? Vagy ez... tájegységtől is függ.
1: Mindenütt vannak egyformán tehenek. Most beraktam azt a képet, ahol egy konkrét kakifal látható. Előtte Google a kakifal őrizője.
2: De ezt árusítják?
1: Igen.
2: Leugranak néhány.
1: Ha megnézitek ezt a fényképet, akkor ilyen kis darabok látszanak, hogyha ránagyítotok, akkor egy-egy darabon egy-egy kéznyom van. Praktikusan, tehát egy golyót gyúrnak meg, rányomják a falra, leszárítják, és egy ilyen lepényke ez egy rúpiába kerül, van kisebb fél rúpiás is, és hogy gondolom, hogy nagyon jó a fűtőértéke, mert mindenki ezt használja, igen, és sokkal jobb, mint hogyha fát vágnának ki.
2: De volt, hogy reggel a kávéthoz leugrottál egy kis kakiér, de csak felet vettél, mert ugye csak egy kis kávét csinált.
3: Nem, képen egy tüzéptelep látható.
1: Igen, valami olyasmi, és hogyha hát, hogyha látjátok, ott van maga a gyár is.
3: Éppen készül ott egy tehén.
1: Nem, hát én nem használom ezeket, hanem én már effektív megveszem a kávét.
2: Tehát ott mondjuk a kávézás kultúra.
3: És akkor, meg kell kérdezni, bocsánat, van, hogy akkor ez, amikor meggyújtod, akkor milyen illata van?
1: Hát szárított fű.
3: Szárított.
1: Szárított fű. Igen. Fű. Igen, tehát azt gondolod, hogy mit teszik a tehén. A tehén nem...
3: Na, de várj, mit teszik a tehén a városban?
1: Hát ugyanazt a tehén nem válik húsevővé azért, mert a városban él.
3: De ott kap kaját, vagy ez
1: hát például én rendszerint összegyűjtöttem, szelektíven gyűjtöttem a hulladékaimat, és a növényi maradványokat, azokat mindig kivittem a tehénnek. Tehát tudod, ami meghámoztam
3: a növényeket. Találkoztál?
1: Kiraktam egy helyre az útra, amit tudtam, hogy ez egy olyan út, hogy ott arra így szoktak járni tehenek. Meg hát a tehenek leginkább az út szélén sétálnak, nem az út közepén, mert ott rájuk dudálnak. És azért, hogyha az út szélére kirakod, hogy idő múlva meg fogja találni, vagy egy tehén, vagy egy majom.
3: Uh-huh. Még egy kérdés a tehenekkel, hogy ez egy olyan hagyomány, ami élni fog mondjuk 100 év múlva is, szerinted?
1: Ezt én onnan tudjam. Figyelj, hogy visszatérünk rá, jó? 100 év múlva leülünk és megbeszéljük. Ez nagyon régi dolog Indiában.
3: És ez ott ez az olyan, hogy ott ez van, szóval, hogy ez úgy senki nem gondolkodik, adom, hogy ez most mi is vittehem egy mászkánál, szóval, hogy
1: kicsit sekélyes.
3: Nem mosolyognak magukon, esetleg a magasan iskolázott elit.
1: Nem. Sőt, én azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog Indiában az, hogy India nincsen így lebetonozva, mint mondjuk Budapest. Tehát Delhi nincsen így lebetonozva. Ettől sokkal vitálisabb maga a városi közeg is. Tehát például Paharganj, ami egy olyan körzete Delhinek, ahova mindig a turisták megérkeznek. Tehát amikor a reptéren kiszállsz, az első dolog, amit megkérdeznek tőled, hogy Paharganjra akarsz-e menni. Hogyha Paharganjon valaki fölemeli a tekintetét, így végignéz a fő utcán, akkor biztos, hogy 20-30-50 sast látni fog. Amint repülnek ott a Paharganji központ fölött. Tele vannak a városok sassal.
3: Együtt élnek az emberek és az állatok.
1: Igen. És hogy ahogy fölraktam erre a képválogatásra kutyát, mókust, majmot.
3: Ez kutya elég vírhes.
1: Igen, hát ez egy ilyen kutya, direkt azért fényképeztem el, mert olyan kis szomorúan nézett ki. De például van egy pár kép majmokról, aminek az az érdekessége, hogy amikor az első szóló koncertem volt a Sankat Mochen templomban, ami Benaresnek a leghíresebb, illetve Indiának a leghíresebb Hanuman temploma, ami ugye majomisten temploma, akkor aznap, amikor készültem erre a koncertre, tehát a koncert napján, oda gyűlt egy csomó majom a szobám köré. Tehát itt van két fénykép, hogy itt négy majom van, aztán meg a következő fényképen egy egész majom csorda, hogy nagyon megdöbbentő volt úgy gyakorolni, szitározni, hogy fölnéztem, ott lógtak be a rácson, így belógatta a kezét, és néztek engem. És ennek a templomnak, a Sankat Mochen templomnak a főpapja volt, aki meghívott, akinek a fényképe szintén itt van valahol egy kicsit arrébb, egy ilyen idős bácsi fehérben, ősz bajusszal, ősz hajjal. És játszottam egy rágát, és amikor befejeztem, akkor iszonyú sívítozás lett, és elkezdtek oda gyűlni a majmok. És hát ez egy ilyen nagyon furcsa jel, meg nagyon furcsa érzés, és van ez az aspektus a Indiának, ami nehezen átadható, nagyon különleges élmények sokasága. Mint például ez, hogy a majomisten főtemplomának főpapja házában játszom, és oda gyűlnek a majmok. És hogy ez így elmondva olyan, hogy hát igen, jó, hogy ez tényleg, de magát ott átélni ezt, ez mindenkinek. De mondok még egy ilyen zenés dolgot. Én nem akartam hangszereket vásárolni, de például Saraswati Puja, a Saraswati az a zenének és a művészeteknek, meg a tudományoknak az istennője. Saraswati Puja az ő legnagyobb ünnepe. Ez egy egész napos ünnep, tehát több napos, de van egy fő napja, ami az ünnep. És azon az ünnep napon én sétáltam a benáreszi sikátorokban, és találkoztam egy angol barátommal, és kérdeztem, hogy mit ácsorogott a semmiben, mert láthatóan így csak így ácsorogott. És azt mondta, hogy van neki egy szurbahárja. A szurbahár az a szitárnak egy
3: nagy testvére.
1: Egy nagy testvére. Mindjárt berakok nektek egy fényképet erről, hogy néz ki ez a szurbahár.
3: Egyből meglátott téged, hello Szabi.
1: És azt mondta, hogy az a fő probléma, hogy neki van egy zseniális szurbahárja, és túl kell rajta adnia, mielőtt visszamegy, és hogy meghasonlott, mert nem akarja csak egyszerűen berakni egy boltba, és nagyon szeretne valakit találni, aki úgymond megérdemli ezt a hangszert. És amikor ezt így kimondta, akkor azt mondta nekem, hogy neked van már szurbahárod?
3: És
1: akkor így, tudod, ilyen kicsit bizsergető érzés volt. Azért mégiscsak a zene istennőjének az ünnepén egy ilyen különös dolog, úgyhogy elmentem hozzá, és megszólaltottam a hangszert. Hátborzongatóan gyönyörű hangszer. Hátborzongató hangja van. Tehát képzeld, hogy a szüleim, akik a mai napig nem tudnak igazándiból mit kezdeni velem, játszottam nekik, és az apukám is, meg az anyukám is így szétolvadt. Erről a hangszerről raktam föl most képet, most már a második már működik. És akkor vettem egy szurbahárt annak alapján, hogy milyen jelekből rakódott össze, és milyen módon került hozzám ez a hangszer. Na most ilyen élményekből, mint ez a amit itt nagy nehezen megpróbálok elmesélni, mert leginkább ugye az érzelmi tartományban van.
3: Lehet, persze.
1: Ilyenekből rengeteg esett meg velem Indiában. Nagyon-nagyon sok.
2: De ez a mesés Indiának a lényege, nem? De?
3: De. Na, a vendégünk itt a harmadik utasban, aki zene, és akkor hamarosan jövünk vissza Indiáról beszélgetni tovább.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas Indiáról, Tóth Szabi vendég, műsorkészítő társunk, akit faggatunk most mindenféle dologról, és hát egész interaktív, meg multimédiás, nem is tudom, hogy mondjam a műsor, mert interaktíven majd úgy tehetjük esetleg, hogyha betelefonáltok, ha van valamilyen kérdésetek, 2 15 37 73. Szabi rak föl mindenféle képeket a chat falra, úgyhogy lehet vizuálisan is követni a dolgot. Hol is jártunk, vagy hol folytassuk?
1: Csomó kérdést föltettek a Szurmáról. Hát,
0: ugye ez a nagy szitár.
1: Igen, tehát ez a szitárnak a mély hangrendű változata, és nagyon az, hogy belefutottam, és elfogadtam ezt a kihívást, hogy igenis lesz egy Szurmárom, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 17 kilós dolgot így magam mellé vettem. Mm-hmm. Egy hatalmas jószágot, tehát 180 cm magas tokkal együtt az egész, tehát egy gigantikus jószág. Ez például azzal járt, hogy ez lett a pódgyászom, tehát ez az egyetlen pódgyász, amit föladhatok, és minden mást bele kellett gyömöszölnöm a kézi pódgyászomba. Ami egyébként érdekes módon elég könnyen ment, illetve föl kellett adnom hangszereket
0: postán. Már mondtuk többször, hogy több hónapig voltál kint.
1: Igen, hát, hogy... igen. És képzeljétek el, hogy életemben először a hazaküldött szitár el volt törve.
2: Ne.
1: De bizony, ráadásul olyan módon volt eltörve.
2: Hát a pesti szitár szerelők azt hiszem most nincsenek itt.
1: A pesti szitár szerelők igen, nem annyira menők. Nagyon fura módon tört el a szitár, úgy tört keresztbe a tök része, hogy nem tudtam rájönni, hogy mi történhetett vele.
0: De ez a Szurmahár, vagy ez
1: nem, a... Nem, ez a szitár.
2: Ez a te saját szitárod, ugye, amivel felszoktál lépni.
1: Ez az életem szitárja, tehát legszebb hangú hangszer.
2: Hát ezt a drámát nem mondtad még el nekünk. Mi van most a szitároddal? Hogy van a szitár?
1: Hát most itt van egyébként a képe, hogy mi történt vele. Megmutatom a csetelőknek is, hogy milyen, amikor eltörik egy szitár. Hát ez, hát most arra vár, hogy legyen valami megoldást. Egyébként vasárnap az adásomban beszéltem a hallgatóknak erről, és akkor egy hallgató mondta, hogy lehet, hogy ismer valakit, aki ki tudja majd vinni. Ez egy olyan törés, amit itt nem mernék megcsinálni, de az
2: egész tököt újra kell cserélni?
1: Nem hiszem, ezt csak össze kell rakni. Az a megdöbbentő, hogy mikor föladtam ezt a hangszert, akkor azzal nyugtattak.
2: De a kemény dobozba meg minden, ami az övé.
1: Persze, abszolút. Azzal nyugtattak, hogy ne izguljak, hogy a hangszer készítője is, meg egy zenész barátom kint, aki 30 éve szitározik, azt mondta, hogy egyébként örülj neki, hogyha eltörik egy hangszer, mert amikor hogyha a tök részét megcsinálják a szitárnak, akkor jobb hangja lesz. Úgyhogy ennek a kísérletnek vagyunk most tanulni.
2: Nem lehet, hogy a Szurmahár titokban könnyen kell
1: megbökte.
2: Mert hogy ezek szerint most már csak Szurmaháron tudsz itthon gyakorolni, nem vagy van?
1: Ne, van másik szitárom.
2: No.
0: Franyó szerint lehet, a Magyar Posta nem az igazán jó, de hát lehet, hogy ez nem a Magyar Posta bűne volt.
1: Nem lehet tudni, hogy mi történt.
0: No, de a Szurmahár jól van, nyugtassam.
1: De a Szurmahár jól van, igen, Szurmahár jól van, elképesztően néz ki, és hogy úgy készül, hogy mikor fogunk már együtt fellépni, meg mikor lehet kihasználni a lehetőségeit.
2: És mikor?
1: Nem tudom, lehet, hogy május 21-én, de erre majd térjünk vissza, hogyha közeledik május. Szádu, mielőtt véget ér a műsor,
2: még van és ez egy elég hosszú. Én akkor megpróbálom körösen feltenni a kérdést. Egyrésztről mondtad, meg szó volt arról, hogy hányféle kultusz, vallás és hiedelem világ, és nem is tudom, hogy lehet még ezeket hívni, van jelen ebben a hatalmas országban.

0: és ezen túl ugye ezeknek a több ezer éves hagyománya nap mint nap jelen van, és ennek az egyik legékesebb példája az, amikor az indiai jógik összegyűlnek 12 évente egy ünnepre.
1: Nagy fesztiválra?
2: Mahakumbh Mela,
0: úgy Kumbh hívják Mela.
2: Mahakumbh Mela, egyszerűsített nevén Kunbh Béla. Kunbh Béla, igen. Úgy szoktak általában fordítani, hogy nagy agyagedény fesztivál, vagy micsoda. Hát ez egy nagyon érdekes fordítás. Tehát itt egyszerűen egy vízöntő fesztiválról van szó. Egy olyan fesztiválról, ami 12 évente van, bolygóálláshoz kötik a kezdetét, a végét. Ez egy nagy, alapvetően fürdőző fesztivál, amikor a száduk összegyűlnek India minden szegletéből. A száduk általában olyan vagy asramban, vagy magányosan elvonultan élő gyakorlók, akik ilyen spirituális praxisnak szentelik az életüket.
1: Ilyen remeték?
2: Általában remeték, de néha vannak ilyen közösségek, ahol remetéskednek, de nagyon nagy számban általában ezek kint élnek a pusztában, vagy fönt élnek a hegyek között, és közöttük is van egyfajta, ha nem is hierarchia, de egyfajta különbségtétel, hogy vannak általában a száduk, és vannak a nágák. A nága az egyébként hát kígyót jelent, és a nága szó azokra utal, akik ilyen földdel, porral borítják a testüket, és teljesen mesztelenül élnek, gyakorlatilag csak a nágájuk, még a nágájukat is látni lehet.
0: És ezt lehet meghatározni, hogy milyen vallású jogik ezek, vagy vallásos jogik ezek, illetve mondjuk csak a egyszerű síva hívők, vagy...
2: Ezek mind hinduk, és a különböző aspektusai vannak ennek a nágaságnak. Most próbálok visszakeresni a fényképek között.
1: A saját útjukat járják, vagy egyfajta ilyen meghatározott
2: A válaszom igen, tehát hogy a saját útjukat is járják, vagy pedig becsatlakoznak egy spirituális vezetőhöz. No és az, amiről meg beszélni fogok, most keresem az első fényképet, hogy ez most volt, illetve most van éppen ez a Mahakumbh Mela Indiában, és elmentem Haridwarba, ahol van ez a nagy összejövetel.
1: Ez volt található Indiában?
2: Ez Delhitől körülbelül 4 óra vonatút.
1: Délre?
2: Északra. Tehát ez a Ganges, ahogy leérkezik a Himalájából, ez az a vidék. Most itt egy kisvárosról van szó, mondjuk 2 milliós kisváros, vagy 3 milliós kisváros, és ide érkezik meg 12 évente 4 millió ilyen szádú.
1: Nem mondod, 4 millió.
2: Igen. És én azért mentem el, hogy szerettem volna megérezni, hogy milyen ez, amikor ennyi szent ember, mert ennyi szent ember között biztos, hogy van olyan szent ember, aki valóban szentségként éli meg az életet.
0: És igazi jógi.
2: És
0: igazi
2: meg kell, hogy mondjam, hogy annak a helynek nagyon más érzete volt, mint általában Indiának. Persze föl lehet fogni úgy is, mint turisztikai látványosság, és nagyon sokan jönnek azért is, hogy mesztelen izmos férfiakat fényképezzenek. Láthatok majd ilyen képet is azok között, amiket fölraktam. Nágákat, illetve olyan önsanyargatókat, aki háromfajta önsanyargatóval találkoztam én, az egyik a jobb kezét tartotta fönt 20 éve, tehát magasba tartotta a jobb kezét 20 éve. Folyamatos. Volt egy, aki azt hiszem 13 éve élt szöges ágyon, és volt egy, aki több mint 30 éve, talán ha jól megszem, 34 éve élt, úgyhogy a bal lába a teste alá volt kötözve, tehát fél lábon állt.
1: És ez nagyon felemelő, de mi ennek a jelentősége, hagyd kérdezzem már meg. Tehát ők miért teszik ezt? Ez mit bizonyít?
2: Ez egy belső út. Most amitől igazándiból érdekessé vált ez az egész utazás, a haridvári utazásom az az, hogy addigra már nagyon belendültem a hindi nyelv használatába. Tehát én leültem ezekkel a szádukkal, érzés alapján, tehát belenéztem a szemébe, és amelyik úgy éreztem, hogy valamilyen kapcsolatot hajlandó fölvenni, az elé leültem és beszélgettem velük. És azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki, amit is beszélgettem velük. És azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki az emberrel, főleg úgy, hogy mondjuk hogy azért egy pár évtizede foglalkozom a hinduizmussal, meg a indiai kultúrával, és ezért, ha más nem, legalább valamilyen halovány fogalmam volt azokról a dolgokról, amikről beszélgettünk. Máshova lehet eljutni, viszont a máshova eljutás meg újabb és újabb kérdéseket vetett föl. Tehát például volt egy olyan szádu, aki 37 évig volt nága, 37 évig a Himalájában élt fönt mesztelenként, és azért adta föl a mesztelenségét, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag a nap 22 órájában hőmérsékletfejlesztő gyakorlatokat kellett csinálnia.
0: Mert hideg volt.
2: Különben meghal. Ami megint egy nagyon érdekes aspektus, hogy egy valamit csinálsz, és azt a túlélés érdekében. Tehát ami nekünk a kis kabátunk becipzározása és az úsanka sapka fejünkbe húzása, az neki egy 22 órás processzus volt.
1: És én még mindig ez a kézföltartás, vagy ez a láb, nem tudom, ez önsanyargatás, azt mondod?
2: Önsanyargatás.
1: Vagy az a lényege, hogy valami olyan dolog...
2: Én velük nem beszéltem, sőt képzeld el, hogy ezeket az önsanyargatókat le sem fényképeztem. Tehát egyszerűen az adott helyzetben, bár Gerle Zsóka barátom adott nekem egy fényképezőgépet, hogy mindent fotózzak le, nem volt olyan, hogy ezt most akkor gyorsan megörökítem, hanem amikor velük találkoztam, akkor valahogy az összes érzékszervem arra tapadt rá magára az élményre. Hogy minél többet így megérezzek, meg befogadjak belőle, és nem is jutott eszembe, hogy elővegyem a fényképezőgépet. Úgyhogy sajnálom, de az önsanyargatókról nincsen fénykép.
1: Azért látunk itt egy nagyon hosszú hajú bácsit, gondolom, hogy 37 éve nem vágta le a haját.
2: Hát elég régóta nem vágta le a haját, egyébként így most pont így kibontotta a haját az egyik szomszéd bácsikája.
1: És akkor van itt egy olyan
2: aki éppen kézen áll.
1: Zombi.
2: Igen, útluti ászanának hívják ezt, amit csinál, tehát lótuszülésben való kézenállás. De ami az érdekes, az a következő kép. Rögtön belinkelem nektek a chat falra.
0: A gyűrű.
1: A bicikliző naga, vagy nem?
2: Nem a bicikliző naga, hanem ugyanez a naga, aki lótuszülésben kézen áll, utána csak így Google, és beszélgettünk. Na most a beszélgetés az azért indult el, mert megérkezett egy amerikai turista, akit elkezdett fényképezgetni, akit az előző képen lehet is látni, és akkor én fordítottam a turistának. És azt érdemes tudni, hogyha valaki így leül beszélgetni, akkor tök szívesen beszélgetnek bárkivel, hát mondjuk ismeri kell a nyelvet. De ha csak hogy betérsz hozzájuk, és látványosságnak fogod fel őket, akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, mint aki egy látványosságot jött. Nem pózolnak, de azt mondják, hogy akkor viszont adjál valamit, hozzá kenyeret, hozz egy doboz cigit. És ennél a lánynál konkrétan az volt, hát ők általában nagyon sokat szívnak, tehát Sivának a has is, az Sivának az egyik fő eledele. Úgyhogy ő például azt mondta, hogy abból merít mindig erőt, hogyha egy kicsit elfogy az energiája, akkor has is szív, és akkor utána megint tud gyakorolni. Azért ez a lótuszülésben való kézenállás, ez nem a legegyszerűbb jó gyakorlatok közé tartozik, amit így bemutatott. Tehát hát ott éppen azt csinált, amikor én megérkeztem. Szóval az a lényeg, hogy megérkezett ez a turista, fényképezgetett, és akkor azt kérdezte a nága, hogy elkérheti-e a lány jobb kezének a hüvelykújjáról a gyűrűt. És akkor így fordítottam, hogy szeretnél kérni a gyűrűdet, de ilyenkor mindig szoktam ilyen kis tanácsokat mellé adni, hogy nem kell feltétlenül odaadni, illetve hát, hogyha odaadod, akkor lehet, hogy meg fogja tartani. Olyan nincs, de semmi baj. Leúszta a gyűrűt, odaadta, és amikor odaadta, akkor a nága úgy nyúlt érte, hogy a bal kezével a saját farkát fogta, és a jobb kezével elvette a gyűrűt, és már láttam, hogy mi fog történni. Hirtelen elkezdte a fitymáját áttömködni ezen a gyűrűn, és így tudod, így egyfelől volt ez a nagyon erős élmény, meg volt a lánynak ez a hihetetlen döbbenet az arcán, úgyhogy ezt a kettőt figyeltem, és valóban tényleg ez egy akkora hatalmas jógi volt, hogy másodpercek alatt egy amerikai gyűrűből egy fitymá piercinget tudott csiribálni, és akkor kérdeztem a lányt, hogy visszakérjem-e.
1: Ezt láthatjuk a képen is, ugye?
2: Igen, tehát hogyha ott rányitotok arra a képre, amit belinkeltem, akkor lehet látni, hogy ott van, kérem, én igazán beszélek, bármennyire. És ezt egyébként csak azért fotóztam le, mert azt gondoltam, hogy na, hogyha ezt elmondom, akkor ezt senki nem fogja elhinni, hogyha nincs róla fénykép. És nem kérte vissza a lány, és kérdeztem a jogitól, hogy ezt most mire fogod használni, vagy mire fogja használni, és akkor ő mondta, hogy hát ez lesz majd a tisztaságom szimbóluma. És akkor még megkínált így cukros tejjel, mert cukros tejet fogyaszt egyébként csak a has is mellett, ez a két dolog adja neki az energiát, és
1: a szervezetében?
2: Ő sem alszik, hanem gyakorlatilag van egy két órás ilyen furcsa meditációja, ami ilyen félálomszerű állapot, de hát ő is tizen több éve gyakorol már, tehát már ismeri ezt az érzést.
0: És apró körülményekről kérdeztetek, hogy ételt és hasist honnan szereznek a száduk, hogyha mondjuk 34 éve ballában állnak, vagy jobb lábban?
2: Nem tudom, hogy az étel adomány. Az adomány, meg azért itt arról van szó, hogy aki 34 éve fél lábon áll, az nem használ annyi energiát, tehát nagyon
1: na jó, ez
2: nagyon sokat megspórol, nem rohan a villamos után, nem kell mozijegyet váltania. Igen, tehát hogy nagyon kevésből szoktak megélni ezek az emberek, tényleg minimális, általában egyébként ez, hogy tejet fogyasztanak, vagy valami fűtrist, és akkor fűszerek nélkül.
1: És honnan tudják, hogy menni kell a fesztiválra?
2: Hát ezt érzik. Ezt nem kérdeztem meg, de hát a csillagok meg a bolygók rendszerét azért ismerik az emberek, tehát mi is tudjuk, hogy mikor van, hogy most nyár van, és hogy és akkor eltelt már két ilyen, nyár, és így tovább.
1: Egy ilyen maga, ez hogy megy el? Gyalog megy, vagy felszáll a vonatra?
2: Attól függ, hogy melyik. Milyen? Hát nagyon, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
1: Nem mondod, hogy 4 millióan érkeznek.
2: Egy önsonyorgató szádú az mindenképpen egy olyan aspektust valósít meg az életében, amit nem lehet kamuzni. Tehát viccből nem tartja fel az ember 20 éven keresztül a jobb kezét. És láthatóan iszonyatos szenvedés volt kezdetekben, amíg a keze így hozzánőtt, és egy ilyen furcsa végtagot képezett a vállán. A szöges ágyon szintén nem lehet csak úgy tréfából lenni. De általában szádunak beköltözni egy asramba, és úgy elbeszélgetni, meg így elbóbiskolni ilyen furcsa zenékre, azt meg lehet csinálni egyszerűen azért, mert ki akarsz vonulni a társadalomból. És az a szép a száduságban, hogy ez ugyanúgy belefér, mint az önsanyargatás. Szerintem a nága az egy olyan határvonal, aki már nága, igen, aki már ilyen joga gyakorló, ő már nem fogja divatból csinálni, nem fogja azért csinálni, hogy így a legegyszerűbb leégni az életet, hogyha lótuszülésben kézen állok.
0: Nem ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye, hogyha te részt vettél egy ilyen fesztiválon, ahol 4 millió hasis szívó volt, mesélj, milyen érzés velük együtt szívni a hasist, és miből, milyen kulturális szokásaik vannak.
2: Azt tudom mondani, hogy ők hogyan használják ezt a dolgot. Általában agyakpipából szívják, vagy ilyen agyakcsőből. Egész jó kis boltok voltak, ahol csak ilyen agyakcsövet árultak. Amikor például megérkeztem vonattal, az egy francia barátom már járt Haridvárba, és azt mondta, hogy hát itt lézengenek a száduk, de nincs ott semmi. És az első élményem az volt, az első szádú élményem Haridvárban, hogy megláttam egy szádut egy ilyen agyakpipa boltnál így válogatni, a számomra teljesen egyforma agyakpipák közül. És megmondtam, hogy hát igen, biztos van most ez az aspektusa a száduságnak, hogy itt most bevásárol az év további részére. Más száduk meg ott mogyoróztak egy mogyoróárusnál, és aztán meg befordultam egy helyre, mondom, érzést követve, és elkezdődött ez a mély utazásom. Mindenütt, ahol leülsz, megkínálnak téged, és én azért nem fogadtam el, mert attól féltem, hogy be fog zavarni a nyelvbe. Tehát, hogy nem fogok igazándiból jól tudni kommunikálni. Tudom, hogy leraktam egy olyan lehetőséget, az érzésnek egy olyan formáját, amit az kínált volna fel, de én inkább az intellektualizálást választottam, hogy beszélgethessek velük. És van a nágák, a gyakorlók, a jóga gyakorlók általában ezt arra használják, hogy energiát kapjanak, mások arra használják, hogy a bhajan éneklésnél, meg a különböző recitációknál így belelóvalják magukat egy-egy mondatba. Azt is mondta a nága, hogy ő már nagyon rég nem is olvas szövegeket, meg nem érdekli a teljes szöveg, hanem így véletlenszerűen így eszébe jutnak mondatok, vagy szavak, vagy szókapcsolatok, és azokat szokta mondogatni. Tehát már a mantra már nem egy klasszikus mantra, hanem bármiből tud mantrát csiribálni, ugyanúgy, ahogy átvarázsolta az amerikai gyűrűjét is. És az előbb, még nem válaszoltam teljesen az előző kérdésetekre, tehát, hogy nagyon sok aspektusú szádu létezik, van, aki gyalogjön ezekre a helyekre, de természetesen az indiai állam, mint ahogy minden kulturális dolgot nagyon erősen támogat, a száduk ingyen utazhatnak vonaton. Úgyhogy vannak ilyen mentesítő járatok, egyébként 8000 busz szolgálta, hogy így lehessen utazgatni így a Haridvár környékén. 8000 busz, tehát 4 millió emberről beszélünk, tehát elképesztő mennyiségű ember meg szádu, és nagyon-nagyon különleges érzetű a hely, és amikor itt 12 évente összegyűlnek, akkor ez egy ilyen nagy örömködés is. Nem csak örömködés magában, a gyakorlatban.
1: Mi a program? Nagy szertartások sorozata?
2: Igen, hát van az elvonuló szerzeteseknek általában mindig van valaki, aki előrébb való a hierarchiában. Nem azért, mintha lenne egy általános hierarchia, hanem mondjuk azért, mert régebb óta gyakorol. És ezért tud tanácsot adni. És azért az tök jó, hogyha így évente egyszer, vagy pár évente egyszer tudsz tanácsot kérni, amikor megakadsz valamilyen spirituális gyakorlati helyzetben.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tanítás. illetve hagyományos értelembe vett filozófia vagy vallás, tudás átadás létezik-e ott? Így most a száduk között volt-e ilyen kis tansátor például?
2: Minden sátor tansátor volt. Tehát mindenütt folyamatosan a tanról vitatkoztak, és a tanról beszélgettek, a tant énekelték meg, vagy gyakorolták éppen fizikai gyakorlatként. Tehát ez nem kérdés nekik, erről szól az életük. Tehát nem az volt, hogy eljönnek, és utána itt beülnek a moziba, és ott magyaróznak. Bár azért voltak kivételek, amik például van egy fényképem egy olyan száduról, akit 20 percen keresztül figyeltem, már küldöm is a csetre, 20 percen keresztül figyeltem, hogy próbál meg láthatóan életében először kerékpározni. Nagyon aranyos volt. Tehát van egy ilyen játék jellege is. Azért az, aki szerintem mesztelenül éli az életét, meg az Istenről, szentségről, meg az egységről, meg szeretetről elmélkedik, annak valahogy más a hozzáállása a dolgokhoz. Nagyon szerettek, nekem úgy tűnt, hogy nagyon szerettek játszani ezek a száduk. Ezért is nem tudom, hogy hogyan értelmezzem például az egyikkel való beszélgetésem végén. Föltettem azt a kérdést, hogy mi szeretne lenni következő életében, és akkor ő azt mondta, hogy hát Európában
1: szeretne. Igazi jó indiai kérdés, nem?
2: Európában szeretne. Hát figyelj, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, jó. Tehát ez tök jó helye volt ennek. És azt mondta, hogy Európában szeretne újra születni, de nem emberként, mert az túl sok kihívásra jár. Na, de mégis miként? Hát ha most meg kéne mondanom, akkor leginkább úszkár lennék Svájcban egy kedves svájci családnál.
1: De ez egy ilyen szádunál, egy nagánál, ez hogy van egyáltalán képe arról, hogy úszkár és svájci család, és...
2: Hát ő 30 éves korában lett, vagy 32 éves korában lett szádú. Azt mondta, hogy volt egy családi tragédia, ami így elfordította a világtól, és úgy érezte, hogy nem érdekli már tovább a világi élet.
1: Tehát élt egy életet, és utána...
2: Mindenki így van, mindenki, tehát a száduság az nem úgy születik, hogy apám szádu volt, anyám szádu volt, így én is szádu lettem. Hanem az a szép ebben a száduságban, hogy ez egy választott életforma.
1: De van egy család, és bejelenti az egyik tagja, hogy akkor szádu leszek, és elbúcsúznak tőle? És ő elment.
2: Igen.
1: Nem látják többet?
2: Igen. És ez igen. Látják, és láthatják.
1: Elfogadják, vagy ez...
2: Láthatják, de például ez a, ugye, amit mondtam, ez, hogy úszkár lenne Svájcban, ennél azt nem lehet tudni, hogy milyen szinten viccelt. Tehát láttam, hogy milyen jókedélyű emberek, és mennyire szeretnek tréfálkozni, és mennyire túl vannak a komolyan kommunikálunk, komoly kérdésekre, komoly válaszokat adunk rendszeren. És például, amikor ezeket a kérdéseket firtattam, akkor mindig ilyen fura dolgokat válaszolt, amit lehetett értelmezni komoly válaszként is, meg lehetett értelmezni csak tréfaként. Én inkább egyébként mindig nevettem rajta, de leegyeztem őket, hogy így el tudjam mesélni nektek az összes.
1: Hát el lehet gondolkozni, milyen lehet egy úszkárnak Svájcban élni, tehát... Ez lehet egy meditációs gyakorlat.
2: De várjál, mesél még tovább őt. Miközben erről beszélgettünk, odajött egy nagyon kedves házaspár, a férfi egy lengyel fotós, zseniális fotós, ő egyébként fotó túrákat szervez Indiába. Tehát olyan helyekre vissza, ahol a fotós mennyországok vannak.
0: Fotós mennyország.
2: A felesége pedig egy filozófia tanár Olaszországból, és leraktak egy dobozt ez elé a szádu elé, aki úszkár szeretne lenni. És akkor néztem a dobozt, néztem hármukat, mindenki nevetett, én is nevettem, és kérdeztem, hogy na, ez meg mire lesz jó, ugyanis az egy mobiltelefon doboz volt. Egy Nokia-s doboz. Egy igazi Nokia-s doboz. És hát ez még jóval azelőtt történt volna, mint sem, hogy itt a magyar köztudatban Nokia-s doboz más jelentéssel bírt volna, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy egy Nokia telefon van benne, és ő nevetett, és a szádu nevetett, és mondta, hogy igen, hogy neki 92 éves az anyukája, és azt ígérte neki, hogy 15 naponta föl fogja hívni, és abban reménykedik, hogyha most egyszer föltölti ezt a mobiltelefont, ott a Himalájában, ahol lakik, nincsen vétel, de így 15 naponta el tud menni egy olyan helyre, ahol bekapcsolja, és tud telefonálni az anyukájának, és ha más nem, 15 naponta így megtudja, hogy van a mamája, és a segítségre tud sietni. Hogy
1: ez a 21. század már.
0: Zárójelbe te láttál indiai lefedettség, mobil lefedettség térképet? Hogy nagyjából ezek ott hogy vannak?
2: Nem, de pontosan úgy van, mint itt. Tehát mindenki úgy hirdet, hogy 99,9%-os lefedettség Indiában. Nagyon nagy cégek vannak, Azt tudom például, azt konkrétan meg tudom mondani, hogyha Indiából például felhívtam egy magyar mobiltelefont, az nekem kb. 25 forintomba került. Egyszer hogyha valaki visszatelefonált Indiába, az kb. 370 forintba került. Tehát ennyi a különbség. Valószínűleg egy kifelé aranyozott Gino-rom megy a jel, befelé meg valami szutyok csatornán olaj mellé rakják be.
1: Internet, wifi, ilyesmik?
2: Mindenhol van elképesztő lefedettség. Már 3 évvel ezelőtt is, mikor kint éltem, akkor is mindenütt lehetett szabad wifi-t találni, és az emberek nem is törődnek fele. Persze, használd nyugodtan. Ingyen van a jel a levegőből.
1: Na, hát én majd ugye nem csak Észak-Indiába jártál, Dél-Indiába is, majd már nagyon fogy az időnk, úgyhogy egy város még emeljük még ki szerintem esetleg egy másik vidékről, vagy egy másik tájegységet.
2: Hyderabad.
1: Legyen.
2: Hyderabad. Jó?

0: Habár nagyon jó volt a zene, de jöjjünk is vissza, hogy meghallgassuk az utolsó negyed órát a harmadik utasból, Tóth Szabi élményei Indiából. És a záró részben...
1: Hajderabad.
0: Így van.
1: Úgy volt, hogy volt egy hónap felkészülés, edzőtábor, aztán elkezdődtek a koncertek, és Hajderabad volt az utolsó koncert, ott egy rádiókoncertet adtam meg, egy ilyen életmű interjút, vagy mit, tehát hogy így nagyon hosszú időn keresztül beszélgettem emberekkel az élet minden területéről.
2: És zenéltél is?
0: És egy szóló koncert, ugye azt mondtad, hogy az utolsó volt a szóló koncert.
1: Szóló koncertek? Tehát több szóló koncert volt, és ebből ez csak egy rádióműsor. Hajderabadba azért mentem, mert egy régi Tilos Rádiós barátunk nagyon agitált, hogy látogassa meg őt, Balú.
0: Balú
1: Szubramaniam, akinek itt volt három éven keresztül. Balú,
0: Szia, Balú.
1: Itt volt három éven keresztül, és visszaköltözött Indiába, és összerakott magának egy stúdiót, amit ott együtt rendesen bekábeleztünk, kitaláltuk a rendszerét, találtunk egy projektort a stúdiójában. Szóval lett egy ilyen kis kulturális központ, és amíg ott voltam, addig nem csak, hogy a Balúnak a stúdiójából alakítottunk egy ilyen kis kulturális központot, hanem lefektettük annak az alapjait, hogy hogyan tudnának indítani egy szabad rádiót. Egy ilyen harmadik típusú rádiót ott Hajderabadban.
2: Ez milyen úgy, ez már... város ez a Hajderabad?
0: Délebre van ez már, ugye? Ez ugye Balú
1: délen, ez egy államnak a fővárosa. És éppen most nagy balhék vannak, mert a fővárosban nagyon sokan gondolják úgy, hogy külön kéne válni az államtól, tehát ők egy külön állam legyenek, mint főváros, mert hogy akkor a ipara, kereskedelme és gazdasága van, ami miatt megérdemelni, és így lenne jobb neki. És például az egyik vasárnap azt mondta Balú, hogy ne is menjünk ki az utcára, mert most van ilyen nagy tüntetés, és amikor ott nagy tüntetés van, akkor ott tényleg komolyan gondolják. Tehát ott akkor ilyen betonbarikádokat emel a rendőrség, hogy kordonok között tartsa a hatalmas tömeget, de a másnap újságból kiderült, hogy egy egyetemista öngyilkos lett azért, hogy így is tiltakozzon az ellen, hogy Hajderabadot egyszerűen fővárosnak használja egy állam. És az is kiderült, hogy ő az ötödik ember, aki öngyilkos lett a cél érdekében. Tehát szerintem, hogyha azt gondoljuk, hogy a magyarok fanatikusok, még egy kicsit tanulhatnánk, tiltakozásnak egy ilyen nagyon furcsa, számomra teljesen érthetetlen formája, és ráadásul az ügy, főleg ugye az én aspektusomból, aki én csak átutazó vagyok abban a kultúrában, olyan részletkérdésnek tűnik. És annak a kedves egyetemista fiúnak pedig annyira fontos volt, hogy az életét is rárakta erre az egészre. Ezt szerintem nem fogom megérteni egészen addig, amíg nem születek indiainak.
0: Na, a Balú rádió stúdiójánál járt, meg a koncertednél.
1: Igen, szóval Balúnak van egy stúdiója, amiből könnyedén lesz rádióstúdió, illetve ő DJ-ként dolgozik, képzeljétek el. Tehát amit itt tanult a Tilos Rádióban, vagy jelsátított a Tilos Rádióban, ő abból él meg. Ami attól is pikáns, mert ő egy brámin család gyermeke, tehát hogy az édesapja reggel 5-kor elkezd imádkozni, imádkozik 8-ig, aztán elmegy egy helyre, ahol az ő munkahelye, ahol imádkozik tovább, és aztán este hazajön, és hát ez a hobbija is, meg ez a szakmája is, tehát tovább imádkozik. Minden bráminnak megvannak a saját specialitásai, ő például ilyen kis óvó amuletteket gyárt, amiket megáld, rak bele szentszövegeket, és akkor ezeket vásárolják meg az emberek. Egyébként egész jól megélnek a bráminok a bráminkodásból, de nehogy félreértsétek, tehát én semmilyen negatív nincs abban, amit mondok. Arról van szó, hogy egy nagyon valós társadalmi spirituális igényt, és annak a termékcsaládját is
0: szolgáltatja
1: egy nagyon ősi hagyományt, családi szinten, általában leszármazási szinten használó és átélő csapat ezek a bráminok, és érdekes volt beszélgetni, meg érdekes
0: Balónak
1: volt.
0: Balónak vannak testvérei, vagy szóval ez
1: van,
0: nem...
1: Van testvére, van, és a testvére az sokkal inkább a brámin hagyományhoz kapcsolódik, és hogyha megnézitek ezt az albumot, akkor ott van egy idős bácsi fényképe. Az az idős bácsi Balónak a nagypapája, aki, mint kiderült, 86 éves, és ő még igazi, igazolt, plecsnivel rendelkező szabadságharcos.
0: Az indiai függetlenségért.
1: Bizony, ő még harcolt a függetlenségért, úgyhogy csináltam vele egy nagyon hosszú beszélgetést, interjút.
0: Egy öreg Kossuth huszár, ugye még így a...
1: Igen, igen.
0: Hát
1: én is, ugye az életkor pusztán nem számít. Sőt, még az se számít, hogy kinek van igazolványa, mert hogy ott is biztos, hogy van nagyon sok ilyen epi szabadsághős, aki utólag viszi a pálmát. De amikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő hogyan és milyen módon vett részt. Hát, ezt már nem tudom elmesélni.
0: Hát igen, Gandhi neve se hangzott el, de az egy külön műsort megélne, meg onnan az egész történet. Én egyszer egy vaskos könyvet elolvastam, hát nagyon, nagyon érdekes történet, az biztos. India függetlenedése, meg hogy mi hogy lehetett volna, mi...
1: Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy menjen ki Indiába, egyfelől érdemes úgy kimenni, hogy valakit ismersz ott. Ez segít, hogy puhára essél, puhára érkezzél. Volt olyan, hogy fél év alatt 38 embernek segítettem, akik jöttek Indiába. Már gondolkoztam azon, hogy csinálok egy ilyen utazási irodát, ilyen kulturális utazási irodát, túl sok mindent csinálok, tehát ez nem lesz egy ideig. Én úgy érzem, hogy látom és meg tudom mutatni Indiának egy olyan arcát, ami nagyon nehezen hozzáférhető másoknak. Egyszerűen van egy kapcsolatrendszerem, valószínűleg az idő miatt, meg a szerencsém miatt. De ami még tanácsot tudok adni, az, hogy mindenre érdemes odafigyelni, bármilyen kis aspektusra. Tehát például jött ez az idős bácsi, és az idős bácsikkal amúgy is szeretek beszélgetni, mert 86 év távlatából olyan különös élményeket tudnak már átélni, meg megosztani, és amikor meg kiderült, hogy szabadságharcos, és hogy hogyan történt ez az egész, döbbenetes. De ugyanígy volt az ő apjával, ugyanígy volt a Balúnok a testvérével, aki meg egy ilyen helyi forradalmár ilyen eszméfölpólókat gyárt az indiaiaknak, és meg akarja változtatni a társadalom teljes felépítményét és az emberek gondolkodását. Hát nagyon, minden ember nagyon érdekes és nagyon unikális, tessék figyelni egymásra.
0: Uh-huh. Hát Indiáról beszélgetünk itt az elmúlt két órában. Tóth Szabi járt hónapokig szitározni, tanulni mesteréhez. Hogy hívod a mestered? Bocsánat, az annyira
1: tetszik. Guruji.
0: Guruji.
1: Guru, azt a szót mindenki ismeri, a G az pedig egy ilyen tiszteleti képző, igen, tehát az én kedves mesterem kb. Annyit jelent.
0: Igen, tehát Guruji, aki mikor? Szeptember, októberről volt itt?
1: November 7-én játszott a Trafóban.
0: Novemberben volt koncertje itt a Trafóban, és
1: 6-án meg 8-án megint
0: a Tilos Rádióban. És a Tilos Rádió stúdiában, igen, ez a lényegesebb dolog. Még egy kulturális ajánló akkor a végére, hogy lesz most is egy indiai koncert, ugye a hónapban az India.
1: Az indiai klasszikus zene mesterei az a címe a sorozatnak, és ez egy olyan sorozat, ahol
0: kiváló koncertek vannak.
1: Ahol mindig olyan embert próbálta meg elhozni, aki egyfelől nagyon magas szinten képviseli az indiai klasszikus zenét, másfelől pedig nem járt Magyarországon, és ez a következő úriember, Pandit Shiv Kumar Sharma lesz, aki gyakorlatilag egymaga felelőse azért, hogy egy korábban népzenében sem igazán ismert hangszer, a szantúr, ami leginkább a magyar cimbalomhoz hasonlít, az a klasszikus színpadok hangszerévé lett. Ő egy zenés családból származik, 13 éves volt, ő énekelni tanult, tablázni, hegedülni, harmóniumon játszani, és az apja egyszer csak belefutott a szantúrba, és azt mondta, hogy fiam, mindent félreraksz, ez lesz a te hangszered. Tehát az apja meglátta a lehetőséget a hangszerben, és körülbelül olyan 10-15 év alatt átalakították a hangszert, kialakítottak egy új játékstílust, és gyakorlatilag újjászületett ez a hangszer. Hallgassuk meg egy picit.
0: Itt újjal is pengelt, ugye ütővel is, most épp azt láthatjuk.

0: épp lapos tenyérre ütögeti a szantúrt.
1: Sokan vitatják a szantúrnak a szerepét és jelentőségét az indiai zenében, de hihetetlen, hogy miket megcsinált ez a bácsi egymagában, és hát egy egész kulturális folyamot indított el. Itt lesz a fia is, akivel játszik, egy tablás fogja kísérni, meg egy tamburás, és a fiával lesznek ketten szólisták, illetve előtte lesz egy film, az Antardvani című film, ami annyit tesz, hogy az Antar az valamin belül lenni, Dvani a lelkem belül levés.
2: És lehet, hogy őket be tudod csábítani a rádióval?
1: Lehetséges, majd meglátjuk. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami múlt év ősszel jelent meg Indiában, és lefordította magyarra, tehát ez felirattal lesz.
0: Ez lesz jövő héten. Leges legvégén, haló.
3: Szevasztok, bocs, hol lesz ez a koncert?
1: Ez a Trafóban lesz.
3: Trafó és este?
1: Jövő hét szombaton. Este
0: március 27.
1: Március 27-e, 19-15-től lesz ez a film, az Antardvani.
3: Jó, és tehát két
1: 8-tól, okay. 8-tól pedig a koncert maga.
3: Köszi.
1: Hello.
0: Na, hát ez egy programajánló volt itt a műsor végén, tehát a mai harmadik utasban Tóth Szabi mesélt indiai utazásáról. A műsort meghallgathatjátok majd a Tilos Rádió archívumán. Nice.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A haditengerészeti szerződés.
1: BRB Walking.
2: Kedves Watson, minden bizonnyal emlékszik még Phelpsre, az Abby Hallra, aki akkor járt ötödikbe, amikor maga harmadikba. Lehet, hogy még azt is tudja, hogy a nagybátyám jóvoltából kitűnő állást kaptam a külügyminisztériumban. Becsültek és tiszteltek, de most egy rettenetes szerencsétlenség véget vethet szépen ívelő pályámnak. Nincs értelme, hogy megírjam a szörnyű esemény részleteit. Ha eleget tesz a kérésemnek, úgy is elmondhatom személyesen. 9 hétig ideglázban feküdtem, és még most is nagyon gyenge vagyok. Nem tudná-e elhozni hozzám a barátját, Mr. Holmes-t? Szívesen meghallgatnám, mi a véleménye az ügyről, bár az illetékesek azt mondják, hogy nincs mit tenni. Kérem, próbálja meg ide csábítani, mégpedig minél hamarabb. Rettenetes feszültségben élek. Minden perc egy örökké valóságnak látszik. Mondja meg neki, hogy nagyra becsülöm a képességeit, és csak azért nem fordultam hozzá hamarabb, mert a végzetes csapás óta szinte még nem is tértem magamhoz. Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől. Olyan gyenge vagyok, hogy tolba mondom ezt a levelet is, mint az írásból láthatja. Kérem, próbálja meg magával hozni. Hajdani iskolatársa, Percy Phelps. Volt ebben a levélben valami, ami szíven ütött. A szánalomra méltó esedezés, hogy Holmes-t vigyem magammal. Annyira meghatottam, hogy egyedül is megpróbáltam volna mindent, bármilyen nehéznek ígérkezett is az ügy, de tudtam, hogy Holmes örömmel segít, olyan szívesen ad tanácsot, amilyen szívesen fogadják. Egy órával a reggeli után ott voltam ismét a jól ismert Baker Street-i szobában. Holmes a kis asztalnál ült házi kabátban, valami vegytani kísérletet végzett.
3: Miről van szó?
2: Átadtam neki a levelet. Nagy figyelemmel olvasta.
3: Nem sokat tudunk meg belőle.
2: Jegyezte meg és visszaadta. Szinte semmit.
3: De a kézírás érdekes.
2: Nem ő maga írta.
3: Tudom, egy nő írta.
2: Nem, biztosan férfi írta, kiáltottam.
3: Női írás. Méghozzá erős akaratú nő írása. Tudja, a nyomozás kezdetén az is számít, hogy megtudtuk, hogy a barátja szerencséjére vagy szerencsétlenségére egy kivételes jellemű nővel van közeli kapcsolatban. Már is érdekel ez az ügy. Ha maga is útra kész, indulhatunk Walkingba. Megnézzük a bajba keveredett diplomatát és a hölgyet, akinek a leveleit tolba mondja.
2: Kedvezett nekünk a szerencse, még elértük a legközelebbi vonatot a Waterloo pályaudvaron, és egy óra múlva már Walking hangás rétjein is fenyőfái közt sétáltunk. Biarbré egy nagy parkban álló ház volt, alig néhány percre az állomástól. Beküldtük a névjegyünket, bevezettek minket egy szépen berendezett fogadószobába. Néhány perc múlva egy köpcös ember lépett be, és nagyon szívélyesen üdvözölt. Közelebb lehetett a 40-hez, mint a 30-hoz, de piros posgás képe. Fürge szeme láttán inkább valamiféle kövérkés és haszontalan iskolás fiúnak tartotta az ember, mint férfinak. Örülök, hogy eljöttek, mondta, és hevesen megrázta a kezünket. Percy hajnalóta magukat emlegeti. Szegény fickó, ez az utolsó szalmaszál. Az apja meg az anyja megkért, hogy fogadjam magukat. Neki kínszenvedés volna beszélni erről az eseményről.
3: A részleteket még nem ismerjük,
2: mondta Holmes.
3: Láttam, hogy maga nem tartozik a családhoz.
2: Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán és nevetni kezdett. Szóval észrevette az óraláncomon a G.H. betűket, mondta. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami bűvész mutatvány. Joseph Harrison vagyok, és mivel Percy a hugomat Annie-t veszi feleségül, én mégiscsak rokonságba fogok kerülni vele. A hugom ott is van mellette a szobájában. Ő ápolta az elmúlt két hónapban, de talán mehetnénk is, mert Percy már nagyon türelmetlen.
0: Átmentünk egy másik szobába, nem messze a fogadószobától. Minden zugát, minden sarkát virágot díszítették. Maga a szoba félig nappali, félig háló volt. Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatárja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt. Egy nő üldögélt mellette, és mikor beléptünk, felállt. Elmenjek, Percy?
2: Kérdezte. A férfi megfogta a kezét, hogy el ne mehesse.
0: Hogy van, Watson?
2: Üdvözölt barátságosan.
0: Meg sem ismertem ezzel a nagy bajusszal, de azt hiszem maga sem ismerne rám egy könnyen, ha nem tévedek, ez Mr. Sherlock Holmes a maga híres barátja.
2: Gyorsan bemutattam őket egymásnak, leültünk. A köpcös férfi magunkra hagyott bennünket, de a húga ott maradt, fogta a beteg kezét. Érdekes nő volt. Alacsonyabb és erősebb a megszokottnál, a bőre gyönyörű, olajbarna, a szeme olaszosan nagy és sötét, a hajkoronája csodálatosan fekete. Mellette még sápadtabbnak, még megviseltebbnek látszott társának fehér arca.
0: Nem akarok visszaélni a türelmükkel, mondta Phelps, és felült a heverőn. Mindjárt a közepén kezdem. Szerencsés és boldog ember voltam, éppen nősülni készültem, amikor ez a váratlan és végzetes balszerencse tönkretette az életemet. Mikor a nagybátyám a jelenlegi kormányban külügyminiszter lett, több titkos munkát rám bízott, és mivel mindig sikerrel oldottam meg a feladatot, jó véleménye volt tudásomról és tapintatomról. Körülbelül 2 héttel ezelőtt, pontosan május 23-án behívott a dolgozószobájába, megdicsért, hogy jól végeztem a munkámat, és elárulta, hogy újabb bizalmas feladatot oszt ki rám.
2: Ez itt, mondta egy szürke irattekercset vett elő az asztalból, az Anglia és Olaszország közötti titkos szerződés eredeti példánya.
0: A sajtó sajnos már megneszelt valamit a dologról. Nagyon fontos, hogy semmi további ne szivárogjon ki róla. A francia vagy az orosz nagykövetség óriási összeget fizetne, ha megtudhatnám, mi van ebben az iratban. Ha nem volna elengedhetetlenül szükséges, hogy lemásoljuk, ki sem adnám a kezemből. Van íróasztal a szobájában?
2: Van, uram.
0: Fogja a szerződést és zárja el. Kiadom az utasítást, hogy maga itt maradhat, mikor a többiek elmennek, és akkor nyugodtan másolhatja, nem fogják kilesni a titkot. Ha elkészült a munkával, zárja el az eredetit, a másolatot is, és holnap reggel személyesen adja át nekem. Fogtam az írást, mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek. Egy szobatársamnak, Charles Gorónak volt valami hátralékos munkája, magára hagytam, elmentem vacsorázni. Mire visszajöttem, már elment. Sietni akartam a munkámmal, tudtam, hogy Joseph, Mr. Harrison, akivel az előbb találkoztak, a városban van, és hogy a 11-es vonattal utazik haza Walkingba. Szerettem volna elérni azt a vonatot, ha lehetséges. Belenéztem a szerződésbe, és láttam, hogy a nagybátyám nem túlzott, mikor végzetesen fontosnak nyilvánította. Nem akarok a részletekről beszélni, de annyit elárulhatok, hogy Nagy-Britannia és a hármas szövetség kapcsolatait szabályozza, és csak haditengerészeti kérdésekről volt szó benne. A végén a szerződést megkötő magasrangú megbízottak aláírása. Végig futottam az egészet, aztán nekiültem a másolásnak. Hosszú irat volt, 26 cikkel francia nyelven. Iparkodtam, ahogy csak tudtam, de 9 órára csak 9 cikkkel készültem el. Láttam, hogy a vonatomat már nem érhetem el. Szédültem, üres volt a fejem, talán a vacsora, talán az egész napi munka miatt. Egy csésze kávé talán felébresztene. A lépcsőházban a portás fülkében egész éjszaka ül egy portás. Ő szokott kávét főzni a túlórázó hivatalnokoknak a borszesz lámpáján. Csöngettem neki. Meglepetésemre egy asszony jelent meg a szobámban, egy középkorú, durva arcú, kötényes asszony. Azt mondta, hogy a portás felesége, ő szokott takarítani. Megrendeltem a kávét. Még 2 cikket lemásoltam, de álmosabb voltam, mint valaha. Felkeltem sétálni a szobában, hogy megmozgassam a lábam. A kávénak se híre, se hamva. El sem tudtam képzelni, hogy miért nem hozzák még. Kinyitottam az ajtót, kimentem a folyosóra, hogy utána nézzek. A szobámnak nincs más kijárata, csak ez a rosszul világított keskeny folyosó. Lementem a lépcsőn, és az előcsarnokban láttam, hogy a portás alszik a fülkéje mélyén, forra víz a borszeszlángon, kikifröccsen a fazékból a földre. Már nyújtottam a karom, hogy felrázzam a portást, aki rendületlenül aludt, de egyszerre csak megszólalt, a feje fölött a csengő, és ő felriadt. Mr. Phelps? Kérdezte csodálkozva. Lejöttem, hogy megnézem, mi van a kávémmal. Feltettem a vizet, de elaludtam, uram. mondta, rám nézett, aztán fel a falra, a csengőre, és egyre döbbentebb képet vágott. De a maga itt van, uram, kicsengetett. Kicsengetett? Kérdeztem. Milyen csengő ez? A maga szobájának a csengője, uram. Jeges kéz szorított össze a szívemet. Valaki van a szobámban is. A féltett írás az asztalon hever. Felrohantam a lépcsőn. Végig száguldottam a folyosón. A folyosó üres volt, Mr. Holmes, és üres volt a szoba is. Minden úgy volt, ahogy hagytam. De a gondjaimra bízott irat eltűnt az asztalról. A másolat ott volt, de az eredeti eltűnt. Holmes felegyenesedett ültében, a kezét dörzsölte. Láttam, hogy nagyon kedvére való a történet.
3: És mit csinált?
0: Kérdezte. Rögtön tudtam, hogy a tolvaj az oldalkapu felőli lépcsőn jött fel, ha a másikon jön, találkozunk.
3: Biztos benne, hogy nem rejtőzködhetett egész idő alatt a szobában, vagy a maga szavai szerint is a nagyon rosszul világított folyósó?
0: Képtelenség, még egy egér sem tudnod megbújni. Nincs mi mögé elrejtőzni.
3: Köszönöm, kérem, folytassa?
0: Voltál sápat arcomról, látta, hogy valami baj van. Feljött velem a lépcsőn. Mind a ketten kirohantunk a folyosóra, leszaladtunk a Charles Streetre vezető lépcsőn. Az oldalkapu csukva volt, de nem volt bezárva. Feltéptük, kiugrottunk az utcára. Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája 3-at ütött. 3:45 volt.
3: Ez fontos,
0: mondta Holmes, és felírta a kézelőjére. Karom sötét volt az éjszaka, meleg eső szemetelt. Egy lelket sem láttunk a Charles Street-en, de a sarkon, a Whitehall-on nagy volt a forgalom. Ahogy voltunk, kalap sapka nélkül kiszaladtunk a sarokra. A túlsó sarkon állt egy rendőr. Betörés, lihegtem. Egy nagyértékű iratot loptak el a külügyminisztériumból. Nem látott valakit erre?
1: 15 óta vagyok itt, uram, mondta a rendőr. Azóta egy valaki járt erre, egy kockás kendőbe burkolózó magas idős asszony.
0: Az az én feleségem, mondta a portás. Más nem járt erre?
1: Más nem.
0: Akkor a másik úton ment a tolvaj, kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját. Nem tetszett nekem a dolog, és gyanakodni kezdtem, hogy mindenáron el akar távolítani innen. Merre ment az az asszony? Kérdeztem.
1: Nem tudom, uram, láttam, hogy erre jön, de nem volt okom rá, hogy szemmel tartsam, sietett.
0: Mennyi ideje látta?
1: Néhány percet.
0: 5 percen belül?
1: Nem lehetett több, mint 5 percet.
0: Csak az idejét vesztegeti, uram, pedig minden perc számít,
1: kiabált a portás.
0: Szavamra mondom, hogy a feleségemnek semmi köze az egészhez. Jöjjön az utca másik végére, ha nem jön, megyek egyedül.
2: És már futott volna az ellenkező irányba. Utána kaptam, elcsíptem a kabátját.
0: Hol lakik? Kérdeztem. Brixtonban, Ivy Street 16, felelte. Higgyel, hamis nyomot követ, Mr. Phelps. Jöjjön az utca másik végére, hát ha megtudunk valamit.
4: Nem tehettem egyebet, megfogadtam a tanácsát. A rendőr is velünk tartott, itt is nagyon forgalmas volt az utca, sok ember járt kelt erre, de mindenki sietett, hogy behúzódjon valahova az eső elől. Senki sem elcsörgött az utcán, senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Visszamentünk a minisztériumba, átkutattuk a lépcsőházat és a folyosót, de hiába. A szobába vezető folyosót vajszínű linoleum borítja, nagyon jól látszanak rajta a lábnyomok. Gondosan megvizsgáltuk, de nem láttunk rajta idegen nyomot. A csengő zsinór éppen az asztalon fölött lóg. Aki csengetett, annak oda kellett jönnie az asztalomhoz, és miért csenget az ilyen bűnöző? Megoldhatatlan rejtély.
3: Az eset valóban szokatlan, és ezek után mit tett? Körülnézett a szobában, gondolom, hogy nem fedezie fel a betolakodó nyomait, szivar véget, ott felejtett kesztyűt, hajtűt, valami apróság?
0: Ne, semmit sem találtam.
3: Nem érzett valamilyen szagot?
0: Nem is gondoltam rá.
3: Pedig a dohányszaga nagy segítség lehet?
0: Nem dohányzom, éppen ezért gondolom megéreztem volna a dohányszagon a szobában. Semmi sem volt, ami útba igazítható. Volna. Ekkora már a Scotland Yard megtudta a dolgot, és egy nyomozó, Mr. Forbes meg is jelent, és nagy buzgalommal látott munkához. Elgondolhatja, mit éreztek az otthoniak, amikor látták, milyen állapotban vagyok. Szegény Annie-nek és anyámnak majd meghasadt a szíve. Nyilvánvaló volt, hogy elég sokáig fogok betegeskedni, éppen ezért szegény Joseph-et kitették ebből a szép szobából, ezt rendezték be nekem betegszobának.
4: 9 hétig feküdtem itt eszméletlenül, vagy az ideglásztól tébolyodottan. Miss Harrison egész áldott nap velem volt, éjszaka pedig egy ápolónő viselte a gondomat, mert őrjöngésemben mindenre képes voltam, lassan kezdett tisztulni az agyam. De csak az utolsó 3 napban tért vissza az emlékező tehetségem. Ha a maga sem tud segíteni rajtam, elveszítem az állásom is, a becsületem is.
0: A beteget kifárasztotta a hosszú szónoklat. Visszahanyatlott a párnáira. A gondviselője egy pohárka erősítő orvosságot adott neki. Holmes szótlanul ült, a fejét hátravetette, szemét lehunta. Más talán azt hihette, hogy nem is figyel. De én tudtam.

0: Hatnak be magához a minisztériumba?
1: Tudták, én magam mutattam meg nekik.
0: De ha nem szólt nekik a dologról, úgyis hiába való az érdeklődésem.
1: Nem szóltam senkinek.
0: Mit tud a portásról?
1: Semmit, csak azt, hogy kiszolgált katona.
0: Melyik ezredben szolgált?
1: Ezt véletlenül tudom, a Coldstream gárda ezredben.
0: Köszönöm.
1: Maga szerint, Mr. Holmes, van reményre, hogy megoldódik ez a rejtély?
2: Kérdezte Miss Harrison egy kicsit talán éles hangon.
0: Ó, a rejtély! Nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.
1: Van valamilyen nyoma, min elindulhat?
0: 7 nyomot is találtam az elbeszélésben, de még nem nyilatkozhatom róluk, meg kell vizsgálnom őket.
1: Gyanúsít valakit?
0: Magamat gyanúsítom.
1: Tessék?
0: Hogy túl gyorsan vonom le a következtetéseimet.
1: Menjen vissza Londonba és vizsgálja meg a nyomokat.
0: Kitűnő tanács, Miss Harrison.
2: Mondta Holmes, és már is indult.
0: Azt hiszem, Watson, nem is tehetnénk okosabbat. Ne tápláljon indokolatlan reményeket, Mr. Phelps. Nagyon szövevényes ez az ügy.
1: Izgatottan várom vissza magukat, mondta a diplomata.
0: Holnap is ezzel a vonattal fogok érkezni, sajnos valószínűleg kedvező hírek nélkül.
1: Isten áldjam meg, hogy eljön, mondta betegünk. Valósággal újjászülettem, mert tudom, hogy mégis történik valami.
0: Szegény fiú, és nem tudom, ki tudjuk-e cibálni belőle. Mi a véleménye Miss Harrisonról?
2: Határozott.
0: Igen, de igazán derék teremtése, nem tévedek. Egy Northumberland vidéki vasiparos gyereke ő is, a bátyja is. Phelps télen járt arra, akkor jegyezte el, és most a lány lement hozzájuk, hogy megismerkedjen Phelps szüleivel. A bátyja elkísérte. Mikor a baj megtörtént, a lány Wokingban maradt, hogy ápolhassa a szerelmesét, és ez a Joseph éppen elég jól érzi magát ahhoz, hogy ő is megüljön egy kicsit. Láthatja, hogy már is nyomoztam utánuk a magam szakállára.
1: Azt mondta, hogy vannak nyomok, amiken elindulhat.
0: Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér. Legnehezebb a cél és értelem nélküli büntetteket kideríteni. Ennek a büntetnek célja és értelme van. Ki húzhat hasznot belőle? A francia nagykövet? Az orosz nagykövet? Aztán azok, akik el akarják adni nekik a zsákmányukat? És végül Lord Holdhurst?
1: Lord Holdhurst?
0: Elképzelhető olyan helyzet, hogy egy államférfi örül, ha egy ilyen okmány véletlenül megsemmisül.
1: De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst. Másnap reggel találkoztunk és lementünk Wokingba. Ügyfelünkre most is tegnapi áldozatos ápolónője vigyázott, és a beteg sokkal jobban volt. Föl is állt a heverőről, méghozzá könnyedén, mikor beléptünk. Izgatottan üdvözölt bennünket, és megkérdezte, van valami újság?
0: Sajnos, ahogy számítottam rá, nem hoztam semmi kedvező hírt.
2: Mondta Holmes.
0: Beszéltem Forbes-szal. Felkerestem a nagybátyját. Elindítottam a nyomozást néhány szálon. Talán mehetünk vele valamire.
2: De azért nem adta föl a reményt.
0: Szó sincs róla.
2: Áldja meg az Isten ezekért a szavakért, mondta Miss Harris.
0: Ha van bennünk türelem, ha van bennünk lelki erő, ki fog derülni az igazság.
1: Akkor mi több újságot mondhatunk magának, mint maga nekünk, mondta Phelps, és visszaült a heverőre.
0: Reméltem, hogy történik valami.
1: Volt egy kis kalandunk az éjszaka, és könnyen baj lehetett volna belőle, mondta Phelps elkomoruló arccal, és mint a félelem villant volna meg a szemében. Tegnap volt az első nap, hogy éjszaka nem volt mellettem ápolónő. Sokkal jobban éreztem magam, úgy gondoltam, hogy megleszek nélküle. De azért égett egy kis lámpa a szobámban, 2 óratájban. Felületes alvásomból valami kis zaj felébresztett. Olyasféle zaj volt, mintha egér rágná az ablakdeszkát. Figyeltem a hangot, és azt hittem, hogy valóban ez az oka. De egyszerre csak hangosabb lett, és éles, fémes kattanást hallottam az ablak felől. Csodálkozva ültem fel. Semmi kétségem sem volt, hogy mi okozta a zajt. A halk zörgést az,
2: hogy valaki egy szerszámot dugott be az ablaktáblák közé,

0: hangos csattanást pedig az, hogy az ár nyelvét visszanyomta. Körülbelül 10 percig nem történt semmi, mintha arra várt volna a betolakodó, hogy felébredek-e a zajra. Aztán gyenge nyikorgást hallottam, mert valaki óvatosan felhúzta az ablakot. Az idegeim már nem a régiek, nem bírtam tovább. Kiugrottam az ágyból. Feltéptem a fa ablaktáblát. Egy ember kuporgott az ablakban. Nem nagyon nézhettem meg, mert egy szempillantás alatt eltűnt. Valami köpenybe burkolozott, még a fél arcát is eltakarta. Csak egy dolgot láttam tisztán. Azt, hogy fegyver van a kezében. Hosszú késnek néztem. Megvillant a kezében, amikor sarkon fordult, és futásnak eredt.
1: Nagyon érdekes.
0: Holmes.
1: És mit csinált utána?
0: Ha erősebb volnék, kiugrottam volna az ablakon, hogy üldözőbe vegyem. Így csak a csengő zsinórját cibáltam, meg felvertem a házat. Nem valami gyorsan, mert a csengő a konyhában szól, a cselédség pedig odafenn alszik. Kiabáltam is. Joseph meghallotta, lejött és szólt a többieknek. Joseph és a lovász. Találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben. De az út felőli fakerítésen azt mondják, van valami sérülés, valaki átmászhatott rajta, az egyik léc le is tört. Nem szóltam semmit a helybeli rendőrségnek, mert először is a maga véleményét akartam hallani. Phelps elbeszélése elképesztő hatással volt Holmesra. Barátom felpattant a székéből, és felalá szaladgált a szobában, nem tudott parancsolni az idegeinek. A baj ritkán jár egyedül, mondta Phelps mosolyogva, bár látni lehetett rajta, hogy az éjszakai kaland nagyon megviselte.
1: Magának jól kijutott mindenből,
0: mondta Holmes.
1: Körül tudná járni a házat velem?
0: Talán jót tenne egy kis napfény. Joseph is elkísér minket. Én is, mondta Miss Harrison.
1: Sajnos nem lehet.
0: A Holmes és a fejét rázta.
1: Kérem, hogy maradjon itt, ne mozduljon a székéből.
0: Miss Harrison elégedetlen arccal ült le. A bátyja velünk tartott, 4-esben indultunk útnak. Átmentünk a fiatal diplomata ablaka előtti gyepre. Valóban láttunk kis lábnyomokat a virágágyban, de reménytelenül elmosódottak és kuszák voltak. Holmes egy pillanatra legugolt a nyomok mellé, de aztán megunta a vállát és felállt.
1: Ebből nem sokat olvashatunk ki. Járjuk körül a házat, gondolkozzunk, miért éppen ezt az ablakot választotta a betörő. Azt hinni az ember, hogy a fogadószoba és az ebédlő nagy ablakait ígéretesebb kiindulási pontnak tartja.
0: De oda az útról jobban be lehet látni, mondta Joseph Harris.
1: Igen, persze, de ezzel az ajtóval is kísérletezhetett volna. Milyen ajtó ez?
0: Oldalbejárat a személyzetnek és a szállítóknak. Éjszakára természetesen be van zárva.
1: Próbáltak-e máskor is betörni a házba?
0: Soha, mondta Phelps.
1: Sok ezüstneműjük van, vagy bármi, amire különösebben fájni szokott a betörők foga?
0: Semmi komoly érték. Holmes zsebrevágta a kezét, hozzá nem is illő nem törődömséggel járta körül a házat, odaszólt Joseph Harrisonnak.
1: Hallom, hogy egy helyen a kerítést is megrongálta a betörő. Mutassa meg, kérem, hol?
0: Harrison a kerítéshez vezetett bennünket. Az egyik lécből valóban letörtek egy darabot. Egy szilánk még ott fityegett a törés helyén. Holmes leszakította, és gondosan szemügyre vette.
1: Gondolja, hogy ezt tegnap este törték le? A törés elég réginek látszik.
0: Lehet, hogy igaza van.
1: És semmi jele, hogy a túloldalon leugrott valaki, ezzel nem megyünk sokra. Térjünk vissza a hálószobába, és beszéljük meg a dolgot. Miss Harrison, kérem, ne mozduljon el ma erről a helyről. Történjen bármi, ne hagyja el ezt a helyet. Életbevágóan fontos.
0: Megteszem, ha akarja, Mr. Holmes, mondta a lány meglepődve.
1: És ha lefekszik, zárja be ennek a szobának az ajtaját kívülről, és vigye el a kulcsot. Ígérje meg, hogy megteszi.
0: És mi lesz Percyvel?
1: Velünk jön Londonba.
0: És én maradjak itt?
1: Az ő kedvéért. Neki segít vele. Gyorsan ígérje meg.
0: A lány bólintott. Mit tegyünk, Mr. Holmes? Kérdezte Percy Phelps.
1: Utána járunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról. Nagy segítséget jelentene számomra, ha velünk jönne Londonba.
0: Most mindjárt?
1: Amennyi idő alatt el tud készülni, mondjuk egy óra múlva.
0: Elég erősnek érzem magam, csak ugyan segíthetek vele valamit?
1: Nagyon sokat.
0: Azt akarja, hogy Londonban töltsem az éjszakát?
1: Éppen erre szerettem volna kérni.
0: Minden úgy történt, ahogy Holmes elrendezte. De Holmes még egy meglepetést tartogatott nekünk, mert amikor az állomásra értünk, felültetett minket egy vonatra, és nyugodt hangon azt mondta, hogy neki esze ágában sincs eljönni Woking-ból.
1: Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen.
0: Mondta.
1: A maga távolléte, Mr. Phelps, meg fogja könnyíteni a munkámat. Nagyon hálás lennék, Watson, ha Londonba érve nyomban a Baker Streetre vinni a barátunkat. Maradjon vele, míg haza nem érek. Reggeli idejére én is hazaérek, mert van egy vonat, amelyik reggel 8-kor van a Waterloo pályaudvaron.
0: És mi lesz a londoni nyomozással? Kérdezte Phelps panaszosan.
1: Arra holnap is ráérünk. Azt hiszem, hasznosabb munkát végezhetek most itt.
0: Mondja meg a többieknek a Biarbréban, hogy holnap este remélhetőleg hazatérek, mondta Phelps, mikor a vonat megindult.
1: Nem hiszem, hogy eljutok oda.
0: Mondta Holmes. Nem sokkal reggel 8 óra után egy kocsi állt meg a ház előtt, és barátom kászálódott ki belőle. Láttam az ablakból, hogy a bal keze be van kötve, és hogy az arca nagyon komor és sápadt. Kudarcot vallott, kiáltotta Phelps. El kellett ismernem, hogy igaznak látszik, amit mond. A megoldást valószínűleg itt kell keresnünk Londonban. Tettem hozzá Phelps nagyot nyögött. Nem tudom, mi lesz, mondta. Mennyi mindent vártam a visszatértétől, de a keze nem volt bekötve tegnap. Mi történhetett vele? Megsebesült Holmes, kérdezte, amikor belépett.
1: Csak egy karcolás.
0: Mondta, és üdvözlésül biccentett.
1: Azt is sem magam ügyetlenségének köszönhetem. A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
0: Féltem is tőle, hogy még maga sem tudja megoldani.
1: Rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem.
0: A kötés izgalmas kalandokat sejtett, mondtam. Nem árulná el, mi történt?
1: Reggeli után, kedves Watson, 30 mérföldön keresztül kitűnő szörnyi levegőt szívtam. Ne felejts el!
0: Az asztal már meg volt terítve, és éppen amikor csengetni akartam, megjelent Mrs. Hudson, behozta a kávét és a teát, néhány perc múlva pedig a letakart ételeket is. Letelepettünk az asztal mellé. Holmes farkasétvágyjal, én kíváncsian, Phelps pedig kétségbe esve.
1: Mrs. Hudson, felnőtt a pillanat nagyságához,
0: mondta Holmes, mikor a köris csirkéről levette a fedőt.
1: Nem valami változatos a konyhája, de annyit ő is ért a reggelihez, mint a többi skótasszony. Maga mit kapott, Watson?
0: Csonkát tojással.
1: És maga mit kér, Mr. Phelps? Körishúst, tojást, vagy inkább megnézi, és úgy választ valamit?
0: Köszönöm, én semmit sem kérek, mondta Phelps.
1: Ugyan, nézze csak meg, mit rejteget a maga előtt levő tál.
0: Köszönöm, de inkább nem ennék.
1: De arra csak megkérhetem, hogy kínáljon meg engem,
0: mondta Holmes ravaszul hunyorítva. Phelps levette a tálról a fedőt, felkiáltott. Az arca olyan fehér volt, mint a tál az asztalon. A tál közepén egy kékes szürke összesodort irat tekercs hevert. Phelps felkapta, nézte, forgatta, aztán végig táncolt vele a szobán, a szívére szorította, örömében rikkantgatott, utána egy karosszékbe zuhant, annyira kimerült a nagy lelkentezésben, hogy konyakot kellett a szájába töltenünk, nehogy elájuljon.
1: Jól van.
0: Nyugtatgatta Holmes, megveregette a vállát.
1: Nem volt szép tőlem, hogy így ajtóstúl törtem a házába, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen színpadias jelenetek csábításának.
0: Phelps megragadta a kezét, még meg is csókolta. Az Isten áldja meg magát, kiabálta. Megmentette a becsületemet?
1: Már az én becsületem is kockán forgott.
0: Mondta Holmes.
1: Legalább annyira gyűlölök eredménytelenül nyomozni, mint létfontosságú szerződéseket elveszíteni.
0: Phelps a belső zsebébe gyömöszölte az értékes iratot. Nem akarom jól megérdemelt reggeliében megzavarni, de alig várom, hogy megtudjam, hol találta meg és hogyan szerezte meg a szerződést. Sherlock Holmes megitta a kávéját, nekilátott a tojásos sonkának, aztán felállt, rágyújtott a pipájára, és leült a karos székébe.
1: Először azt mondom el, mit tettem, aztán azt, hogy miért.
0: Kezdte.
1: Elbúcsúztunk az állomáson, aztán a szép szörélyi vidéken sétáltam egyet. Eljutottam egy csinos kis faluba, Ripleybe. Meguzsonáztam a kocsmában, előrelátóan megtöltöttem a palackomat, és zsebre tettem néhány szendvicset. Estig maradtam Ripleyben, aztán megindultam megint Woking felé, és nem sokkal napnyugta után ott voltam a Biarbré villa előtt. Vártam, míg elnéptelenedik az út, bár azt hiszem, hogy különösebben sohasem forgalmas, és átmásztam a kerítésen be a parkba.
0: Nem volt nyitva a kapu? Kérdezte Phelps.
1: De igen, csak hogy nekem furcsa szokásaim vannak. Azt a helyet választottam ki a bemászásra, ahol a három fenyő van, mert ott a legkönnyebb bejutni, és oda a legnehezebb ellátni a házból. Megbújtam a bokrok közt, egyiktől a másikhoz kúsztam, ez mentsen a drágom térdének szégyelni való állapotát, míg csak el nem értem a maga beteg szobájának ablaka alatti rododendron bokrokat. Lekuporodtam és vártam. A maga szobájában nem volt becsukva a fa ablaktábla. Láttam, hogy Miss Harrison az asztalnál ül és olvas. 10:45-kor becsukta a könyvét, bezárta az ablakot és elment. Hallottam, hogy becsukja az ajtót, és biztos voltam benne, hogy megfordítja a kulcsot a zárban.
0: A kulcsot a zárban? Visszhangozta Phelps.
1: Igen. Én kértem meg Miss Harrisont, hogy zárja be kívülről az ajtót, és vigye magával a kulcsot, ha lefekszik. Mindent úgy is tett, ahogy mondtam, és ha ő nem segít nekünk, alig ha volna most az irat a maga zsebében. Miss Harrison elment tehát, a lámpák kialudtak, és én a rododendron bokorban kuporogtam. Szép éjszaka volt, de azért csak fárasztó a virrasztás. Igaz, van benne valami olyasféle izgalom, amit a vadász érez a vízmosás mellett nagy vadra várva. De nagyon sokáig tartott. Egy toronyúra Wokingban minden negyed órát jelzett, bár néha már-már azt hittem, hogy megállt. Végre 2 óra tájt hallottam, hogy egy reteszt félrehúznak, és kulcs fordul a zárban. A személyzeti ajtó kinyílt, és egy pillanat múlva Mr. Joseph Harrison jelent meg a holdfényes éjszakában.
0: Joseph! Kiáltotta Phelps.
1: Kalap nem volt rajta, fekete köpeny terített a vállára, hogy egy szempillantás alatt el tudja takarni az arcát, ha baj van. Lábujjhegyen végigment a fal tövében, egy hosszú pengéjű kés dugott be az ablaktáblák közé, és hátra nyomta a zár nyelvét. Feltolta az ablakot, aztán a fa ablaktáblák közé dugta a kést, felütötte a csappantyút és benyitott. Búvó helyemről tisztán láttam a szobát és Joseph minden mozdulatát. Meggyújtotta a kandalló párkányon levő 2 gyertyát, és felhajtotta az ajtó közelében a szőnyeget. Lehajolt, kiemelt egy kockát a padlóból, amilyet a szerelők szoktak szabadon hagyni, hogy a gázvezeték csatlakozásaihoz hozzáférhessenek. Ez a kocka például a konyhába levezető elágazás csatlakozását borította. Ebből a rejtek helyből húzta ki az irattekercset, visszatette a padló kiemelhető darabját, megigazította a szőnyeget, eloltotta a gyertyákat, és egyenesen a karomba sétált, mert már lestem az ablak alatt. Elszántabb volt, mint hittem volna. 2-szer is földhöz kellett teremtenem Joseph Urfit, hogy elismerje a vereségét, és még így is megvágta a kezemet a késével. gyilkos szemmel nézett rám. Valóban csak egy szemmel, mert a másikra már nem látott a küzdelem végére, de aztán hajlott az okos szóra, és szépen átadta a papírokat. Futni hagytam, de ma reggel mindent megtáviratoztam Forbesnak. Ha gyorsan cselekszik, és el tudja csípni a jó madarat, rendben van. De ha a kalitka üres lesz, és én erre számítok, mire megérkezik, a kormány csak örülni fog neki. Gondolom, sem Lord Holdhurst, sem pedig Mr. Percy Phelps nem ragaszkodik hozzá, hogy az ügy akárcsak a rendőrbíróság elé kerüljön.
0: Édes Istenem, mondta ügyfelünk. 10 hétig gyötrődtem, és nem tudtam, hogy a papírok ott vannak a szobában.
1: Pedig ott voltak.
0: És a Joseph, tolvaj. Sőt, még rosszabb.
1: Az ember nem is néz neki Josephből, hogy ilyen veszélyes és bonyolult jellem. Ma hajnalban megtudtam tőle, hogy sok pénzt vesztett tőzsdejátékon, és hogy mindenre képes, ha segíteni tud vele saját magán. Végtelenül önző ember, sem a húgának, a boldogsága, sem a maga becsülete nem volt fontos számára. Annyira megörült ennek az alkalomnak.
0: Percy Phelps hátradőlt a székében. Egészen elszítültem attól, amit mondott. Forog velem a világ. Milyen vak voltam.
1: Az események láncolata, már amennyire össze tudtam állítani, a következő. Joseph Harrison a Charles Street felől ment be a minisztériumba. Ismerte a járást, egyenesen a maga szobájába ment. Éppen akkor, amikor maga elhagyta a szobát, látta, hogy a szoba üres, csengetett, de aztán észrevette, az asztalon lévő szerződést. Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje. Gyorsan zsebre dugta, és eltűnt. Emlékezzék csak, eltelt 1-2 perc, mire az álmos portásnak eszébe jutott, hogy felhívja a figyelmét a csengőre. Ez alatt az idő alatt a tolvaj eltűnt. Az első vonattal Wokingba utazott. Alaposan szemügyre vette a zsákmányát, látta, hogy kincset ér, elrejtette a lehető legbiztosabb helyre, és 1-2 nap múlva el akarta vinni a francia nagykövetségre, bárhova, ahol sok pénzt kaphatott volna érte. De maga váratlanul megjelent. Egy szempillantás alatt kitették a szűrét a szobájából, és attól a másodperctől fogva legalább 2 mindig ott voltak a szobában.
0: Ugye nem volt Josephnak semmiféle gyilkos szándéka, kérdezte Phelps. Csak szerszámnak használta a kést.
1: Lehet,
0: mondta Holmes, és megvonta a vállát.
1: De én a magam részéről egyetlen pillanatra sem bíznék meg Joseph Harrison úr szívjóságában.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Coleman. Tavaly a 361 ezer emberből 22-t vittek el az egy hét alatt detoxikálni. Hogy erről mit kéne gondolni, jó-e vagy rossz arány, nincs odaírva. Különben meg kit érdekel. A cikkből az is kiderül, hogy a hét nap alatt a szigetlakók 3,6 tonna főzőkolbászt és 1,4 tonna virslit zabáltak fel, hozzá 3,5 tonna savanyúságot, 3,2 tonna kenyeret, meg 73 ezer zsemlét tömtek a pofájukba. Koszban, porban, bűzben, zajban. Sárban hempergő, félig meddig már megsüketült részegek kábítószeresek. Láttam pár bejátszást a tévében, köszönöm szépen. Abban különböznek csak az állatoktól, hogy két lábon járnak, de oda azt is csak az ötödik sörig. Annak miért nem járt utána a cikk írója, hogy a 361 ezer ember egy hét alatt hány tonna ürüléket nyomott ki magából? Ha pisztolyt szegeznének a halántékomhoz, hogy indulás tata irány a sziget, akár csak egy órára is, inkább a golyót kérném a fejembe. A hév megállóban átcsorgok. Megyek a szigetre, hogy hazahozzam a fiamat. Ne ott töltse az időt zülléssel, hanem nálam olvasással. Annyi jó könyvem van. Az én otthonom a kulturált művelődés minden elképzelhető feltételét biztosítja. De ha nem akar olvasni, szívesen beszélgetek vele. Mesélek a gyerekkoromról, vagy az anyai nagyapámról, aki izgalmas, regényszelő életet élt, végigharcolt két világháborút. Vagy játszhatunk is, van sakk, malom, térbeli amőba, meg más logikai társasjáték, fel vagyok készülve. Bármiben benne vagyok. Ha a zenét erőlteti, a sziget után nyilván, akkor sem állok ellen. Letöltünk egy kis Beethovent, vagy Schubert-től valamit, az Ave Mariát. Becsukjuk a szemünket, átadjuk magunkat az élvezetnek. Felbontunk egy 0,33-as sört, nagy gyerek már, megisszuk ketten. Főzök káposztás cvekedlit. Megbeszéljük a fogszabályzót. Jó, végig gondoltam, üsse kő, kifizetem. Ámbától bevallom, még most se látom úgy, hogy előre állna a két szemfoga. Ki van kapcsolva a mobiltelefonja? Két haverjával ment ki a szigetre. Egyiknek sem tudom a telefonszámát, de a nevüket sem. Fel kellett hívnom a kollégámat, a körszakálas Bélát, hogy egyáltalán mi a menete annak, ha az ember ki és be akar jutni a szigetre. Közlekedés, jegyvásárlás, orientáció. A körszakálas Béla úgy tesz, mintha fiatal lenne. Minden évben kijár a szigetre, kinézi előre a koncerteket, szépen karban tartja az elméjét. Bárkivel bármiről tud beszélgetni. Képbe van. Például tudja, mi az, hogy blog, meg világzene, meg streaming. Az öltözőben azt szokta mondani, hogy junkie, meg hogy funky. A körszakálas Béla úgy tudja, hogy kíváncsiságból vágyom az állatok közé. Az igazi célomat, a fiam kimentését előtte nem merem vállalni, ő a fiatalok oldalán áll, nem támogatná a missziómat. 12 ezer forint a napi egy. A 10 000-esemet visszahúzom, amint a pénztáros nő érte nyúl, hadd legyen egy kis munkája vele, érezze, hogy tisztességesen megdolgoztam érte. A kép, amit a tévé mutatott, nem pontosan adja vissza a valóságot. Lődörgő fiatalokat látok, sárban hempergést egyelőre nem. Egyik helyről vándorolnak a másikra, onnan ide, két koncert közti időtöltés. Jó, azért felmenteni nem fogom őket, mindenkinek, akivel csak összenézek, látom a tekintetében a huncutságot, azt, hogy bármikor készek rá, hogy trágyában lapos kusszanak, miközben üvöltve hánynak. Talán még ma, talán csak holnap, de tagadhatatlanul ott a szándék. A fiamnak itt semmi keresnivalója. Az anyja engedte el, de én hazaviszem. A vállás óta ezt játsszuk. Amit én engedek, ő tiltja és fordítva. Levittem a honvédba birkózni, hogy férfi legyen belőle, de a harmadik edzésről hazaráncigálta az anyja, mondván az ő fiának ne legyen karfiol füle, és ne dörgölözzön izzadt férfi testekhez. A torkomon porszemcsék táncolnak, szürkét köpök a papír zsebkendőmbe. Hagymás húszszaga és trágya bűz elegye kering a vonuló tömegben.
A körszakállas Béla azt ígérte, hogy nem én leszek a legöregebb a szigeten. Hát, egyelőre én vagyok. A szövet nadrágom alja belelóg egy pocsolyába, amit kikerülni nem lehet, csak átkelni rajta. 10 percese vagyok itt, a fehér zoknim már is barna. A belebújós félcipő rossz választás volt. Félmeztelen fiúk összekapaszkodva énekelnek egy nem létező nyelven. 3 közülük tarkopasz, a negyediknek derékigérő haja van, mintha a barátait és ő viselné. Úgy érzem, ha szembe jönne a fiam, nem ismerném fel. A távoli színpadokon zajló koncertek hangfoszlányait elnyomja egy mély basszus, nyugtalanító, monoton döngése. Harapdálom az ajkamat. Egy tisztásra sodor a tömeg. Kempingsátrak és szárító kötélen lógó ruhák tarka egyvelege. Kapásból kiszúrok egy jellegzetes alakú lépcsős sátrat, zöld színűt. Pontosan ilyet néztem ki egy áruházi katalógusból körülbelül 15 évvel ezelőtt. Sokáig tipróttam, megvegyem-e vagy sem. Mire végül rászántam magam, az utolsót is elvitték raktárról. A márkájára is emlékszem, Coleman Coast Waterproof. 2 személyes. Akkor még együtt volt a család, a gyerek még kicsi, kényelmesen elfértünk volna benne 3-asban is. Kilépek a sodrásból, megközelítem a sátrat. Lássuk, csak élőben is olyan szépe, mint a katalógus fotóm. Viszonylag új példány. Ezek szerint azóta is gyártják, azaz a Coleman Coast Waterproof bevált, sikeres modell. Amint megtapintom a vízhatlannak hirdetett anyagát, kilép belőle egy aszimmetrikus arcú 20 év körüli lány, és bemutatkozik Ivona néven. Közvetlen, mosolygós, tört angolsággal beszél. Wroclawból érkezett a fesztiválra. Kezet nyújt. Elárulja, hogy a tegnapi labelló csókversenyen 9. lett egy belga pánkkal, akivel utána meg sem állt az asztrológus sátorék, ott azonban kiábrándította őket az okleveles jövendőmondó, azt mondta, nincs jobb jövőjük, ezért a mai labelló fordulóban már nem együtt indulnak. Mára még nincs partnere, kacsint rám Ivona. Értem, bólintok, de mennyibe kerül a Coleman Coast Waterproof? Ne zlotyiba mondja, euróban. Rövid fejszámolás után meghökkentően alacsony számot nyök ki. Ennyiért most biztosan megvenném, egy percig sem haboznék. Tényleg csak ennyi, Ivona? Igen, nem téved. A zseppénzéből vette 2 éve. Fú, kéne egy sátor. Rászoktathatnám a fiamat a természet szeretetére. Az apás napokat nyáron vízparton töltjük sátorban, pecázunk. Este bográcsozunk és megfelezünk egy sört. Megnézném a Coleman Coast Waterproofot belülről is, ha lehet. Ivona bólint, lehet. Belépek. A lány felhívja rá a figyelmemet, hogy vonzódik az öreg pasikhoz. Most veszem először szemügyre Ivonát, bugyiban van és pólóban. Tágas a sátor. Na ezt a például a katalógus fotóból nem derült ki. Lefekszem és megkérem Ivonát, nyúljon el mellettem, hadd lássam, 2 felnőtt hogyan fér el. Van magánál kondom? Kérdezi Ivona. Nincs, felelem, nem hordok magamnál. 25 éves múltam, mondja a lány, és te? Én 51 vagy 56. Öregnek érzem magam? Kérdi. Igen. Akkor jöttem rá, hogy öregszem, amikor egyszer az autóbusz a végállomáshoz ért, és az utasoktól mikrofonba elbúcsúzó sofőrszavát magam elé mormoltam, megismételtem, viszontlátásra. Jó 10 perce fekszünk egymás mellett, amikor Ivona hirtelen felpattan, és pánikszerűen a fejéhez kap. Hajat kéne mosnia. Szerintem első lépésnek egy zuhany sem ártana, na, de nem adok hangot a gondolataimnak, ki vagyok én, hogy beleszóljak a külföldi fiatalság tisztálkodási szokásaiba. Nekem is mennem kell, mondom, a fiamat keresem. Személy leírást adok róla, hát ha találkozott vele. Magas, barna hajú fiú. Ivona azt tanácsolja, ne legyek hülye apa, hagyjam a fiamat szórakozni, és én is lazuljak el. Várjam meg, elmegy hajat mosni, visszafelé hoz füvet. Ajánlatot teszek a sátorra. Nem eladó, kell neki a fesztiválokra. Magasabb vételárat ajánlok, és hozzáteszem, hogy most épp igen erős a forint.
Szereti az idősebb férfiakat, mondja újra, és megjegyzi, nála van kondom a sátorban. Ivona elment. Hosszasan utána nézek. És amikor végleg elnyeli a tömeg, amikor meggyőződöm róla, hogy semmi esély rá, hogy visszanézzen, hozzálátok a sátor bontásához. Gyorsan dolgozom.

Sziasztok, én Maros András vagyok, és az előbb a Coleman című novellát olvastam föl. Most pedig épp egy készülő regényem, a 2-3 Dán című regényemből fogok felolvasni részletet. Ez a regény remélhetően idén elkészül még. Mivel nehéz egy regény részletet kontextusba helyezni, úgy gondoltam, hogy a elejéről kezdem. A vidéki Magyarországot is látni kell, mondta Magnus, és azt javasolta, utazzanak, nézzenek széjjel. Barátai, Mikkel és Szören vonakodva fogadták útitársuk ötletét, ám hogy elejét vegyék a koppenhágai felszállás óta egyre sűrűbben jelentkező hisztiknek, Magnus hisztieinek, rábólintottak. Menjünk, legyintettek, ha így akarja, legyen, bánjuk is mi, a lényeg, hogy ne húzza fel magát. Magnus az ország eldugott, feltáratlan zugába vágyott, egy házrészt akartott kivenni. Két éjszakára. Valami kihalt falura gondolt, ahová kalandos út vezet, ahol nincs turista látványosság. Bele akart süppedni a magyar életbe, nyakig, fejtetőig. De szempont volt az is, hogy a település ne legyen túl messze a Balatontól, legfeljebb fél órányira stoppal. Ennél konkrétabban Magnus nem tudta körülírni kívánságát, ezért ráhagyatkozott az angolul aránylag jól beszélő utazási ügynöklányra, aki az első útjukba eső irodában egy ablaktalan betonpláza negyedik emeleti kuckójában fogadta őket, készségesen mosolyogva. Miközben katicás hajgumival összefogott lófarkát dobálta egyik válláról a másikra, úgy szórta az ország településeinek neveit és az ottani látnivalókat, mintha a Google Street View fotóiról puskázna. Végül két ajánlást tett az asztalra, ezek közül az egyik egy frissen befutott cím volt, erre próbálta rábeszélni a fiúkat. Beismerte, hogy az ajánlott házban még egyetlen ügyfele sem szállt meg, sőt a községet sem kereste fel még senki a törzs listájáról, de ha fiúk valóban kalandra és felfedezésre vágynak, ez lehet a megfelelő úti cél. Az ország még ismeretlen lyuka, szinte szűz terület. Virgin Hole, mondta a lány, de amint a kifejezés kicsúszott a száján, elpirult, majd egész mondatban korrigált, szóval hebegte, izgalmasabb így, hogy a cím mellett még nincs csillagminősítés. A helyesbítő mondat idejére angol nyelvtudása bizonytalanabbá vált. A pult aloli polcról papír alapú térképet vett elő, strasszköves műkörmét Vöcskönd településhez koccintotta. Ez az. Magnus közelebb hajolt, szemügyre vette a gombos tűhegynyi foltot. Mikkel megállapította, hogy Vöcskönd egy apró község, egy átjárhatatlan zsákfalu, majd kétségbe esetten összenézett Szörennel Magnus háta mögött. Magnus kérésére a lány néhányszor elismételte a falu nevét, Magnus egy papírlapra felírta, hogy Vöcskönd, majd maga is megkísérelte a falu név magyar kiejtését. Érezvén, hogy a helyzet kezd komolyra fordulni, Mikkel enyhe remegéssel a hangjában bátorkodott megjegyezni, hogy tulajdonképpen még Budapestet sem fedezték fel rendesen. Úgy értve, hogy egyáltalán nem. Eddig csak az éjszakai élettel ismerkedtek egy legény búcsút tartó angol csapat társaságában. Mikkel azokra a királylány kakas és sörös doboz jelmezbe öltözött brit férfiakra utalt, akikkel jártukban keltükben összetalálkoztak. Mindhárom eddigi pesti éjszakájukon felbukkant egy 9 fős angol banda, mindhárom alkalommal ugyanaz a társaság, ugyanabban a szerelésben. Mintha valaki titkos parancsban Magnuszékra állította volna őket. Amikor a 3 dán a sörcsappal felszerelt 10 személyes városi biciklizést, beer bikingot szemelte ki esti programnak, amikor épp a sörhintót készültek kibérelni, a királylány kakas sörös doboz tím az orruk elől happolta el az utolsót. Amikor sorukat türelmesen kivárva végre a romkocsma pultjához tolultak, arcuk előtt becsapódott egy kakas szárny, utána egy királylány kesztyűs keze, megelőzte őket egy kakas meg egy királylány, hogy ők ketten vegyék fel a többi kakas, királylány és sörös doboz rendelését.
Sören egyetértett Mikkellel, és ennek a maga esetlen okoskodó módján hangot is adott, valami olyasmi szavakat használva, hogy a nappali Budapest eddig csak a reptérről bevezető utat mutatta meg magából, és azt is gyorsított felvételben, a taxi ablakán keresztül. Vesézzük ki inkább Budapestet, és hanyagoljuk Vöcköndöt. Magnus szemöldöke ívbe görbült, ami vagy a meglepettségnek, vagy a dűnek, vagy még inkább a kettő kombinációjának volt a jele. Magnusnál mindhárom érzést a homlok emelkedés kíséri ideomotorikusan. A többiek jobbnak látták nem forszírozni a dolgot. Elfordultak, elhallgattak. Mikkel fejbúbjáról az orrára pöccintette a napszemüvegét, és az így ráboruló sötétségben próbálta elképzelni, milyen lehet egy magyar falu, ahol semmi sincs. Zalaegerszegen, a pályaudvaron taxit fogtak. Vöcskönd innen 15 kilométer. A göndörhajú 40-es sofőr a tenyerét dörzsölte örömében, élete fuvarja hullott az ölébe, erre várt, mióta először taxiba ült. Külföldiek euróban fizetnek. Úgy tartotta tisztességesnek, ha szerencsés fordulatért cserébe extra szolgáltatást nyújt, megmutat útközben ezt-azt. Alig mentek pár métert, már is kitérőt iktatott be, a Göcsei úton befordultak a Mártirok útjára. A sofőr félreállt, a taxiórát sportszerűen leállította, és körbe mutatott. Ez itt Ne keresd. Ez a hely neve, így hívják, Ne keresd. És most figyelem, moment! Mutatójával a magasba bökött, így intve türelemre a dánokat, kapkodva felhívta a bátyját, és megkérdezte tőle, hogy mondják angolul, hogy ne keresd. Don't look for, továbbította a választ büszkén utasainak, a mondat végi itt elkerülte a figyelmét, készfejével félkölt rajzolva ismét bemutatta a környéket, ez tehát itt, don't look for. A 40-es kilométer táblán elhagyták el Zalaegerszeget. Mikkel és Sören szerint a civilizációt is. Eltűntek a házak, baljós kietlenség lepte el a tájat. Ebbe a semmibe hasított bele egyszer csak a Zala-Szent Iván nevű település. A dánok megkönnyebbültek. Az út mentén hangulatos futballpályát láttak ápolt gyepszőnyeggel, a felezővonal magasságában háromsoros lelátóval. Észlelve három utasának érdeklődését, a sofőr oda bökte, megye kettő, van túl. Magnus újabb tervet eszelt ki, és ezt azonnal közölte is a barátaival. Meg fognak tekinteni egy magyar falusi labdarúgó mérkőzést, már amennyiben augusztus közepén tart már, vagy még a szezon. Végre egy jó ötlet, gondolta Mikkel. A nagyívű jobb kanyarban, a letekert ablakokon át megnézték a Zala-Szent Iváni templomot, majd a kanyar után a kocsmát is. Utóbbi pontos elhelyezkedését jól az eszükbe vésték. Az újabb és újabb civilizáció nyomok jobb kedvre derítették Mikkelt és Sörent. Elhatározták, hogy végigjárnak majd pár kocsmát, isznak helyi sört helyi részegekkel. Sören a zsebéhez kapott, hogy mobiltelefonját előszedje és lefotózzon egy falu részletet, de így már sokadjára most is csalódottan és dühösen döbbent rá, hogy nincs nála mobilja. Otthon hagyta, de nem a budapesti szálláson, hanem Kopenhágában. Ez volt Magnus egyik fő kikötése. Senki sem hozhat mobiltelefont. Mert akkor folyton azt bámulnák. Interneteznének, SMS-eznének. Magnus azt vallotta, és még ha nem vallotta is be nyilvánosan, Mikkel egyetértett vele ebben, ha kéznél van a telefon, képtelenség kikapcsolódni, lehetetlenség egymásra hangolódni, a látnivalókra koncentrálni. Tehát mindhárman mobiltelefon nélkül jöttek. A készülék hiánya Sörent viselte meg a legjobban. Ő rettenetesen szenvedett, nem bírta megszokni. Bárhova mentek, szállodába, étterembe, kávézóba, az első kérdése mindig arra irányult, mi a wifi kód, csak utána esett le neki, hogy semmi szüksége le. A fényképezőgépek a hátizsákokban lapultak, a hátizsákok a taxi csomagtartójában. Nem tudott hát Sören fényképeket készíteni.
Zalaszent Ivánt elhagyva egymásba érő dombok rajzolódtak eléjük, ezek együttesen, mint egy pöffeszkedő, uralkodó család fennhíjazva tekintettek le az alattuk elterülő napraforgó mezőre. A taxis az egyik messzi domb felé bökött, mely egy előre nyúló terasszerű nyúlványt növesztett ki magából. E különös geológiai képződményt borító tömött, zöld lombkoronákból fehér templom torony ágaskodott ki. Vöcskönd, mondta a taxis azzal a fokú büszkeséggel, amivel a Don't Look For fordítását adta tovább. Arrébb egy másik teraszos domb is felfedte magát, ehhez is tartozott egy terasz meg egy fehér templom torony. A kettőt együtt látva már nem is volt egyértelmű, melyik vöcskönd. De bármelyik volt is az, ezt meg tudták ítélni, hogy gyalogtávolságra messze esett Zalaszent Ivántól, ahova már gondolatban berendezkedtek, ahol kocsmázással, sétával, a templom megtekintésével, a foci meccsel, újabb kocsmázással már is betáblázták a zalai kiruccanást. A következő falu, melyen áthaladtak, a Kemend és Ollár egyesülésével létrejött Kemendollár. Az összeolvadás évében, 1895-ben úgy látszik nem okozott különösebben fennakadást az amerikai fizetőeszközzel való egybecsengés, pedig az időtájt már több mint 100 éve a dollár volt az Egyesült Államok hivatalos pénzneme. Elég lett volna a két kínálkozó lehetőséget egyszer hangosan kiolvasni. Ollár Kemend vagy Kemend Ollár. Utóbbi érdekében más érvet nehéz elképzelni, mint a kemendiek erőteljes lobbiát, miszerint az ő falujuk méltóbb rá, hogy a szó összetételben előbb szerepeljen. Magnus a rádióból szóló zeneritmusára mozgatta a fejét. Mikkel és Sören az atléta trikó sofőr válláról, csak nem szó szerint leugró tetoválást tanulmányozta, elrajzolt Kenta úr. Összemosolyogtak. Ahhoz képest mekkora belső ellenállást kellett elnyomnia, hogy rászánja magát a zalai kirándulásra, Mikkel most egész sikeresen adta át magát a pillanatnak. Úgy érezte, hogy ők is, mint kedvenc Dickens regényében a pikvikisták, felfedeznek, tapasztalatokat, benyomásokat gyűjtenek, idegen vidékeket ismernek meg. Milyen jó, milyen pontos és szellemes beszámolókat tudna ebből írni Magnus. Remekül fogalmaz, szikáran, érzékletesen, szórakoztatóan. A Fiat leengedett ablakain beömlő forróságot csak csekély mértékben ellenpontozta, hűsítette a látvány. Az élénk zöld dombok lágy hullámzása. Magnus egy adott pillanatban kibújt a papucsából, és már épp a lábát készült kilógatni, amikor Mikkel hátulról megbögdöste, jelezve, hogy az ellazultságnak e fokatán túlzó pimasság volna, nem feltétlenül jönne jól Dánia nemzetközi megítélése szempontjából. Egy szembejövő teherautó éppen csak a sávjában maradt, a taxisnak kellett lejjebb húzódnia, hogy elkerülje az ütközést. Magnus elmerengett az országúti közlekedés zavartalan fenntartásának fő mozgatórugóján, mindenki életben akar maradni. De miért veszi ezt mindenki készpénznek? Miért ne jöhetne szembe egy autós, aki az öngyilkosságnak azt a módját választja, hogy 80-nal belerohan a szembejövő kocsiba? Ha most frontálisan ütköznének és mindannyian odavesznének, vajon mennyi idő alatt érne el a halálhírük Dániába a hozzátartozókhoz? 1 óra? 5 óra? 1 nap? E kérdés felvetésének pillanatától Magnus minden szembejövő autósban egy öngyilkos jelöltet látott, aki az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát, és a közlekedési szabályokat betartva folytatja útját, éli tovább életét, és este, amint az elétolt vacsorát rágja, azon gondolkozik, hogy holnap újra megpróbálja.

Sziasztok, Maros András vagyok, és két-három Dán című készülő regényemből olvastam fel az előbb egy részletet, melynek folytatása most következik. Tehát a három Dánunk, ez még nem a felolvasás, most csak szövegkörnyezetbe ágyazom az elkövetkező írást. Két, illetve három Dánunk útra kelt Zala megyei Vöcköndbe, hogy ott megismerje a vidéki Magyarországot is, hiszen egy országot csak így lehet megismerni, mondta Magnus. A taxi olykor méretes gödrökön gurult keresztül, ami egy idő után kimondottan szórakoztatta a három skandinávot. Ha egyen átzöttyentek, már várták a következőt, ami jött is. Tudnilik a vezető addig mérlegelte, fontolgatta, merről kerülje ki a lyukat, míg a végén mindig belement. Toldozott-foldozott út volt eleve. A dánok jókedve a kemendollári vasúti kereszteződésig tartott ki. Amint a taxi áthuppant a sineken, egy alattomosan megbúvó vascső csonk kiszúrta a bal hátsót néhány kilométerrel Vöcskönd előtt. Az 50 méterrel arrébb lévő busz megállóba tolták a defektes kocsit, ott zavartalanul lehetett kereket cserélni. A taxisofőr félreérthetetlen kézjelekkel kért segítséget a dánoktól, ám konkrét részfeladatot egyiküknek sem adott. Magnus karóráján 38 fokot mutatott a hőmérsékletjelző. A nap perzselő sugarai elől a felhők félve félre húzódtak. Szören, fehér vászon ingén verejték pacák jelentek meg és terjedtek, szinte percről percre, de izzadságszak helyett teste még mindig erős kölni illatot árasztott. Mikkel egy hosszú kort jéghideg Carlsberger cserébe odaadta volna egy új percét, két kortyér kettőt, stb. A hátuk mögött, a főút mentén vas és fakerítések váltogatták egymást, a földszintes házak lakói alig, hanem a leeresztett redőnyök mögé menekültek a hőség elől. Előttük már látszott a falu vége tábla. Az út jobb oldalán nyíló mező mélyén, az úttól jó 50 méterre elemeire szedett darús kocsi darabjai látszottak, mintha a száraz gyomok közül nőttek volna ki a rozsdás vas elemek. Tőlük nem messze egy félbehagyott kőszobor teteje is előbukkant, elégedetlen alkotója száműzhette ide elfaragott művét. Mivel meghatározott feladatot nem kaptak, a fiúk dologtalanul sürgülődtek, a kocsi csomagtartója körül totyogtak, nyakukon érezvén egymás leheletét. Kereket cserélni egyikük sem tudott. Hasznavehetetlenségüket fontoskodó hümmögésekkel igyekeztek észrevétlenné tenni. A taxis magyarul szitkozódott hosszasan, ami perlekedő locsogásnak hangzott a dánok fülében. Mikkel erősen koncentrált, hát ha sikerül elcsípni egy nemzetközi szót, amiből kiderül, ő rájuk vonatkozik-e az indulatos mondatfűzér. Mondjuk egy Danish, vagy egy Denmark, vagy egy Viking. De nem, semmi fogódzót nem kapott. A dallamos káromkodás monoton morgássá alakult. Magnus szerint a sofőrjük valójában egy kóbor hegyi szellemhez imádkozó zarándok. A taxis mellesleg nem a teszetosza dánok miatt dühöngött, önmagát ócsárolta, amiért korábbi fogadalmait megszegve elvállalta az Egerszegen túli fuvart, amiért nem bírt ellenállni a hátizsákos külföldiek euróbankjegyeinek. Mikkel körbenézett. Fél órát vesztettek a kerék cserével. A taxis ugatásszerű nyögéssel a csomagtartóba lendítette a sérült gumit, ami összelapította és mocskolta Mikkel hátizsákját. Aztán a kocsiba terelte a fiatalokat. Mennyi. Mikkel szeretett olvasni a jelekből, úgy érezte, megvan hozzá a bölcsessége, hogy értse őket. A defektben is meglátta a szimbolikát. Nem csak az abroncson keletkezett lyuk, de ő bennük is.
Az illúzió kapott léket, az illúzió, melyet be kellett látnia eddig is csak erőfeszítésekkel mesterségesen tartott életben ő és Sören. Kocsmázása helyiekkel, falusi foci meccs, kevésbé rossz a rosszban. Mikkel biztosra vette, hogy Sören is hasonlóképpen vélekedik, legalábbis ezt vette ki szomszédja szomorú tekintetéből. Ha nem ismerné, persze azt is gondolhatná, hogy Sören éppen lételméleti kérdéseket boncolgat magába, de mivel ismeri, tudja, hogy ez az ő esetében teljességgel kizárható feltételezés. Rossz kedvű lett, ennyi. Megint rossz kedvű. Nyilván nem elemezte a körülményeket, nem bányászott saját lelkében, és még csak nem is kötötte konkrét helyszínhez, a kemendollári vasút átkelőhöz a dolgot. Egyszerűen csak elillant belőle az ábránt, hogy a magyar falusi életben elmerülni, két éjszakát eltölteni a világ végén tényleg olyan jó, ahogy ezt Magnus elképzeli. Már nem szólt a zene. A menetzajon kívül csak az akkumulátorról működtetett, műszerfalra cuppantott ventilátor lapátjainak duruzsolását lehetett hallani, valamint Magnus sóhajtozásait, fogcsikargatását. Már ő sem lelkes? Nem lehetett tudni. Miként minden grimassa, minden gesztusa, úgy a sóhajai is több jelentéssel bírtak. Valamit jelentettek. De hogy mit? Arra mindig csak később, a tetteiből lehetett következtetni visszamenőleg. Gyakran még akkor se. Mikkel becsukta a szemét, feje a mellkasára kókadt, ott pattogott az egymást követő kátyuk szabálytalan ritmusába. A kemendollári futballpályára már rá se hederítettek, pedig elmentek mellette, látták, és azt sem észlelték, hogy átkeltek az alafolyón. Keskeny út vezetett Kemendollártól Vöcköndig. Hogy két szembejövő autó elhaladhasson egymás mellett, az egyiknek ki kellett térnie a füves patkára. Az út bal oldalán dombok emelkedtek, a jobb oldalon lankás, megsárgult, száraz szántóföld terült el. Egy körülbelül 400 méteres szakaszon alagutat formáztak a fejük fölött összeérő lombkoronák, pajsként óvva őket az égi hősugárzótól. A levelek közti réseken át betörő nap fénypöttyökkel mintázta az utat. Az alagútból előbújva ismét érezték a nap perzselő erejét. Egy tarka susogó melegítőt és drap kendőt viselő néni az útmenti füves sávban lépegetett, egyik kezében demizsont lóbált, a másikat görbe háta mögé szorította. Túlöltözöttségének puszta látványa hőgutát okoz. Vöcskönd. Egy meredek domb oldalába épített, zárt fekvésű kis falu. A helységtábla alá egy EU zászlóval ellátott feliratot függesztettek, de a hátsó ülésen utazó két dánt a hír, hogy Vöcskönd be van kötve az európai vérkeringésbe, cseppet sem vidította fel. Sejtéseik szerint az elől ülő Magnus sem, csak hogy Magnus sosem fogja belátni, hogy tévedett, holott a két barát gyanúja szerint már ő is tisztában van vele, hogy marhaságot eszelt ki. A defekt óta Magnus egyenes háttal ült, lábait szorosan összezárva feszített. Visszabújt a papucsába. Ennek ellenére Mikkel és Sören tudta, hogy visszahúzódása, feltételezhető csalódása nem hoz változást, marad az eredeti terv. Magnus ragaszkodik hozzá, hogy kitöltsék Vöcköndön a három napot, lealudják a két éjszakát, értékes időt rabolva el a teljes magyarországi nyaralásból. Mikkel sorra vette magában a budapesti nevezetességeket, melyeknek csak a neveit tudta, illetve egyiknek másiknak az útikönyvben szereplő fényképével is találkozott már. Személyesen

Ez már önmagában feltölt és erőt ad. Ha már elkeveredik a múzeumhoz, az Egon Schiele kiállítást is kötelező megtekintenie. Látta a hirdetményeket Budapest szerte. Schiele az apja egyik nagy kedvence, talán a harmadik. Második Schiele mestere Gustav Klimt. A képzeletbeli dobogó legtetején pedig örök elsőként letaszíthatatlanul a dán Christopher Wilhelm Eckersberg áll. A Rákóczi, a Jókai és a Kölcsei utcák találkozásánál egy picin téren a sofőr hirtelen megállt. Kipattintott a biztonsági öve nyelvét, kiugrott az autóból. A dánok kíváncsian, vagy ijetten figyelték minden mozdulatát. A motor járt. Mi az, elfut? Itt hagy minket? Nem futott el, nem hagyta ott őket. Az autó mellett állt. A zsebeiben kotorászott, keresett valamit. Ülőhelyzetben képtelen lett volna erre. Mit csinál? Kérdezte Mikkel. A revolvere után kutat, mondta Magnus. Semmi különös, lelő és kifoszt. Nem tudjuk, milyen a magyar vérmérséklet. A Lonely Planet erről mélyen hallgat. Mikkelt most rettenetesen zavarta, hogy ennyi év ismerettség után sem tudta, mi jár valójában Magnus fejében. Mire szolgál a vicc? Saját feszültségét oldja vele? Így ismeri be tévedését? Szemtanú nincs, folytatta Magnus. Üres falu, ráadásul zsákfalu. De amúgy se lakik itt senki. Hetek múlva fedezi fel a tetemeinket egy szúnyogírtó vegyszert szóró helikopter vezetője. Szerintem csak simán megérkeztünk, mondta Szörem. Mikkel elemzéseinek fókusza ezzel kitágult, immár az eddig vele egy oldalon álló Szörent is kezdte vizsgálni. Ez az ember most komolyan vette Magnus szavait? Szören szétnézett, mint egy állványon körbeforgatott kamera. Azt találgatta, hogy ha helyben vannak, melyik épületben fognak megszállni. Abban a foltozott tetejű, téglaszínűre vakolt tákolmányban, melynek homlokzata előtt áttekinthetetlen kábel hálózat lóg. A ház udvarán, az épület melletti száraz, gazos területen felújított Krisztus szobor állt. Kívül a rozsdás vaskerítésen egy tábla EU zászlóval és egy összeggel 2611 euró 44 cent, ennyiből újították fel Krisztust. A szobor két oldalán egy-egy kuka őrködött. Vagy az a másik lesz az? Az az ikerház? Az egyik fele vakolatlan és elhanyagolt, a másik jó állapotú. Vagy az a mocskos beton alapú, melynek tövében épp galambok tartottak gyűlést? Nem szállunk ki? Kérdezte Szören. Nem kapott választ. Mikkel is körbe tekintett. Ekkor még nem sejtette, hogy ez a csomópont, ahol épp vesztegelnek, a centrum, a belváros, ahol a vöcköndi élet zajlik, ahol most rajtuk kívül nincs senki, és mintha soha nem is lett volna, illetve semmi jele annak, hogy valaha lesz. A busz megálló fémvázas váróbódéjának hiányzott mindkét oldalsó üveglapja, az építmény tetejéből meg egy tenyérnyi darab tűnt el. A megálló mellett fa hirdető tábla állt, a hirdetményekkel teleírt papírfecnik magatehetetlenül kókadoztak, lifektek, rég elfolyt rajtuk a tinta. Ha Mikkel tisztába lett volna vele, hogy pillanatnyilag a település üzleti, kulturális és közigazgatási központjában tartózkodnak, amihez képest Vöcköndön csak a kíjebb létezik, talán előre szökken a vezetőülésre és beletapos a gázba, meg sem áll Zalaegerszegig. Jegyváltás, Intercity, Göcsej, Budapest, Halászbástya, Parlament, Lánchíd, Hősök tere, Schiele kiállítás. Nem szállunk ki? Ismételte Szören. Nem, felelte Magnus. A sofőr még mindig a zsebeiben turkált, szisztematikusan haladva zsebről zsebre, bal első, bal far, jobb első. Több kört is leírt így. Néha elfújdogálta arcába omló göndör hajzatát. Menetszél és kereszthúzat nélkül álló helyzetben mit sem ért az autó ventilátor lapátjainak

erőtlen suhogása. Mindhárman izzadtak már, nem csak Szören. Magnus, ha izzad, rongyszagú. Egy szabadtéri használt ruha turkálónak lehet efféle állott bűze eső után. A taxis végül előkotorta, amit keresett, egy gyűrött nyugtát, erre írta fel magának az adatokat az egerszegi pályaudvaron, utca, házszám, tulajneve. Visszaült a kocsiba. Három dermet utas kényszeredett vigyora fogadta. Mentek tovább, kíjebb. Mikkel összenézett a sofőrrel a visszapillantó tükörben, és ugyan nem látta a magyar tekintetében az őrület szürkés-fehér fényét, mégis eszébe jutott egy jelenet a Pickwick klubból. Ebben a kocsis a földhöz vágta a kézhez kapott viteldíjat, majd arra szólította fel utasát, Samuel Pickwicket, verekedjenek meg a pénzért.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a 2-3 Dán című készülő regényemből olvasok éppen föl. Két részt már felolvastam, és most akkor egy harmadikat is fogok. Ott tartunk, hogy három dán hősünk megérkezett Vöcköndre, és megkeresik a Zimmer Freyjüket, hová befizettek. A ház tulajdonosa, nem, bocsánat, innen. Vöcskönd néptelen útjain gurult a taxi. A házat keresték. Most a sofőr kezdett dudorászni magabiztosan, mint akinek a tenyerében ott van Vöcskönd utcatérképe, trillázott, mint egy beéneklést végző kontratenor. Eljutottak a falu végi katolikus templomig, mely mellett az út visszafordult önmagába, egy szabályos hurok volt, mögötte szakadék tátongott, nincs tovább. Ez tehát a zsákfalu utolsó zsákutcája, annak is a vége, sőt, Mikkel, aki szeret olvasgatni a jelekből, arra gondolt, hogy a templom egyúttal a kereszténység végét is jelöli. Illetve egy alig észrevehető, göröngyös, barátságtalan földút vezet még onnan lefelé, valószínűleg az is a szakadékba torkolik. Ha itt a kereszténység vége, akkor itt van mindennek a vége, Vöcskönd egyenlő világ vége. A sofőr tette egy teljes kört a hurokban, lassan, elegánsan, mint aki az operába hozta illusztris vendégeit. A templomtól számított ötödik háznál ismét megállt. Sárgára vakolt, jó állapotban lévő földszintes épület. Most már valóban megérkeztek. Innen egy kőhajításnyira volt a falu, a kereszténység és a világ vége. A ház tulajdonosa Mille Elemér, 64 éves, de jóval többnek néz ki. Bácsizzák is sokan. Tulajdonképpen mindenki, aki ismeri, de nem a kora miatt. Bácsizták őt fiatalon is, a neve miatt. Valaki megneszelte, hogy a Mille bácsi 1000 csókot jelent olaszul. Azóta. Rajta ragadt. Mille bácsi. Egyesek tovább mentek, és Adriano Celentano híres slágeréhez illesztették. Pontosították a nevét. 24 Mille bácsi. Ami komoly vitát gerjesztett a Bezerédi busz megállóban, mely vita a kemendollári kisboltban folytatódott. Ide az egyik résztvevő, aki magát nyugdíjas latin tanárnak vallotta, már szótárokkal felfegyverkezve érkezett, és váltig állította, hogy ha már ventiquattro, akkor nem mille, hanem milla. Avval a végén, különben is, és egyellel. Jó, legyen, ráhagyták. Úgy is nehéz volt megjegyezni, úgysem esett jó kimondani. Maradt hát Mille bácsi. Mille bácsi az udvarán álló ősrégi lakókocsi árnyékában egy kemping széken ücsörögve várta dán vendégeit. Az budapesti utazási irodától kapott utolsó információ alapján déli érkezésre számított. Azóta ott ült, már vagy egy órája, csak egyszer hagyta el posztját, akkor is jó okkal. A hátsó kertbe ment megkavarni a bográcsban rotyogó welcome bablevest. Sajnálatára kicsit sűrűbb lett a kelleténél. A taxi leparkolt a kerítés előtt. Mille bácsi a térde fölé húzta lazán gumírozott barna cserkész zokniát, méretes pocakján meghúzta az elrongyolódott zöld bermuda övét, ne lógjon rajta semmi, amikor a fiúk előtt kinyitja a nyikorgó vaskaput. Széttárta a karját, mosolygott ősz szakálában, mint Benedek Elek. Örömében bolondos vakkantásokat hallatott. Íme élete első vendégei mindjárt dánok. Fiatalok, életerősek, egészségesek. Megfelelnek a bürós kisasszony leírásának. Ha minden a terve szerint alakul, több vendégre már nem is lesz szüksége. Nézzétek, lakókocsi, mutatott Sören az udvarra. Látták a lakókocsit a többiek is, de nem volt hozzáfűzni valójuk, Sörennel ellentétben ők vélhetően nem csak pozitív előjelűek emlékeket őriztek. A dánoknál nemzeti sportként űzött családi lakókocsis nyaralások idejéből. Mikkel és Sören kezet nyújtott Mille Elemérnek, aki a rendszerváltás előtti időkből hozván a tudást, hogy a készfogások erőssége alapozza meg a viszonyt, a mettől meddig hány métert,
jól megropogtatta a két skandináv fiú csontos ujjait. Hát mégiscsak ő volna itt a házigazda. Magnus körülményes előkészületek után szállt ki az autóból. Biztonsági övet ekkora műgonddal még sehol a világon nem oldottak ki. Ilyen elővigyázatossággal még senki sem helyezte vissza azt a helyére. Úgy tolta el magát az üléstől olyan lassú, koncentrált izomerő kifejtéssel, mint a gyűrű gyakorlatot végző szertornász, aki támasz ülőtartás után kézállásba emeli magát. Miután kiszállt, lassan lépegetett, szinte egy helyben, mint aki a holdon jár. Mintha soha nem akarná elérni Mille elemért telkének bejáratát. A három dán közül Sören és Magnus világos bőrűnek számított, Sören családfájáról, annak főjebbi tartományaiból írek tekintettek le. Magnus parasz gyerek volt, gyakorlatilag a szabad ég alatt nőtt fel, bizonyos szögekből nézve mégis kórosan sápatnak tűnt, oka vérszegénység, az anyjától örökölte. Félt is a naptól meglehetősen. Ha viking király lett volna, a napfélő Magnus nevet kapja. Ezért volt különösen meglepő, hogy ő, aki óvta a bőrét, most lekapta izzadt büdös testéről a rövidújú pamutinget, és az ellenséges nap felé fordulva, mint egy villám napfürdőt vett. Ez alatt Mikkel és Sören és a taxisnak segítkeztek a hátizsákok kiemelésében. Magnusról tudva levő volt, hogy sajátos belső logika szerint hozza döntéseit, de a spontán napozást még az ő laza kötésű rendszerében is idegennek jelenségnek látta a két barát, irracionálisabb volt Magnus minden egyéb napi irracionalitásainál. Mikkel hosszú pillantást vetett a templom felé, de nem kétségbeesve, ahogy a feketébe öltözött özvegyasszonyok szoktak harangszót hallva. Mikkel nem várt sugallatokat, nem számított rá, hogy a templom tornya felől a megdicső ülés szellőjeli bennyen felé, mely aranyozott aurát von köré, egyszerűen csak elmélázott, és ebbe a bambaságba, ebbe a kiürített elmébe kúszott be váratlanul a nagy elhatározás. Hogy kész, hogy vége, nem tartja tovább magában. Ki mondja a mondatot, ami már évek óta kikívánkozott belőle, ami beköltözött a lelke egyik zugába, és ott ketyegett bombaként halkan alattomosan. És most úgy döntött, működésbe hozza. A mondat, ez a kimondásra váró, a közös egyetemi évek alatt fogalmazódott meg Mikkelben. Azóta ketyeg bent. Mikkel, Sören és Magnus nem csak évfolyamtársak voltak, lakótársak is, egy háromszöges lakást béreltek közösen a dán főváros Österbro negyedében. Mikkel finom ráhatásokkal próbálta formálni Magnust, tapintatosan utalt bizonyos dolgokra, jelzéseket küldött felé, bízva benne, hogy diszkrét nevelési módszere burkolt intelmeinek sokszori ismétlése megteszi hatását. Elvégre Magnus értelmes gyerek. De Magnus nem értette, vagy nem akarta érteni a kódokat. Egy hét, egy hónap, egy év, két év után se történt változás. Élt tovább, ahogy a lakótársak elképzelései szerint otthon, a közép jütlandi tanyán megszokta, ahogy az apjától, az anyjától és a két bátyjától látta. Magnus egyszer elszólta magát. Az olborgi nagyapa mondta régen, amikor a ribiszke termesztés mellett még állatokat is tartottunk. Az istállótok úgy néz ki, mint egy rendes lakóház, a házatok meg úgy, mint egy istálló. Ezt az idézetet emlegette Mikkel és Sören újra meg újra, amikor Magnus helyett vagy után pakoláztak, takarítottak vagy mentegetőztek a főbérlőnek. Két teljes évet húztak le hárman a Nordre Frihavensgade 3 alatt az agyagszínű klinkertéglákkal kirakott ház negyedik emeleti lakásában. Magnus különös szokásai, kiszámíthatatlan megnyilvánulásai, a legváratlanabb sértődései gyakran tették próbára Mikkel és Sören önuralmát, de végül két-három esettől eltekintve, ami sokas sok, sikerült magukat meggyőzni, hogy érdemesebb szó nélkül hagyni a dolgot, mint Magnusszal konfrontálódni. Épp a két-három eset tanulságait levonva jutottak erre az álláspontra. Elviselték a faragatlan modorát, figyelembe vették a lelki hullámzásait, elfogadták azok következményeit, alkalmazkodtak hozzájuk.
Ha megsértődött, napokig esedeztek a bocsánatáért. Támogatták a jelentéktelen ügyek iránti lelkesedését, az érthetetlen fellángolásait, türelmesen végighallgatták hasonlóan érthetetlen szívfájdalmait, sérelmeit. Hát de miért? Miért viselték el? Miért nem dobták ki az első adandó alkalommal? Jogos kérdés. Jogos, mégis pofon egyszerű rá válasz. Azért nem, mert szerették. És tisztelték, most is tisztelik. Felnéztek rá sok minden miatt. Például csodálták benne, hogy ki tudja vonni magát a túlokoskodásra, agyon kombinálásra épülő egyetemi szellemiség hatása alól. Könnyedén, ösztönösen. Úgy növesztett maga köré védőbúrát, hogy ő maga azt észre se vette. Érintetlenül a surranó pályán suhant át a minden percében versenyre hívó, vibráló egyetemi éveken. Magnus nem érdekelte, ki hányasra vizsgázott, ki mit ért el, ki hol tart, mi a divat. Függetlenítette magát a beilleszkedés kényszerétől. Ellenállt az erős sodrásnak, haladta maga tempójában. Az, hogy merre, szintúgy nem érdekelte, haladt valamerre. Amikor épp haladt. Fittyet hányt az őt ért kritikákra, kivéve ha azokat barátok fogalmazták meg. Azokra vagy megsértődött, vagy hatalmas hisztit csapott. Magnus minden szava és cselekedete után oda lehetett volna biggyesztenie két mondatot. Hát ez most így alakult. Legközelebb talán máshogy fog. Mikkelt elkápráztatta Magnus könnyedsége, vagy ahogy ő hívta, beleszorisága. Leginkább azért, mert alkatilag hozzá a másik véglet volt közelebb. Ő tudatos volt, nem ösztönös. Töprengett, elemzett, vizsgálódott, következtetéseket vont le. Egy másodpercre sem állt le az agya, rövidebb, hosszabb időszakokban alvászavarral küszködött. Megrögzötten kereste a jelentéseket, szimbólumokat, a mögöttes tartalmakat. Volt honnan örökölnie, festőművész apja és gitárművész anyja még abban is csak az artisztikus kifejezésmódot látták, ha megpenészedett az eperlekvár. Órákon át vitáztak, milyen üzenetet óhajt átadni a penész. Majd úgy döntöttek, megfestik és elpengetik. Kialkotják, kijátsszák. Mikkelt lenyűgözte, hogy Magnus a legnagyobb kuszaságból is fantasztikus érzékkel azonnal kihalászta a lényeget, az igazságot. Ő Mikkel csak két napos elmélkedéssel volt képes eljutni ugyanarra a következtetésre, amire Magnus a kérdés felmerülésének pillanatában, hogy aztán rögtön egyetlen pimasz tőmondatban ki is mondja észrevételét. Az igazság különösen fájdalmas, ha közléséhez elég egy alany meg egy állítmány. Amennyire vonzotta, legalább annyira taszította Mikkelt Magnus egyszerűsége. Imponált neki, de soha nem cserélt volna vele. Okos fiú volt, ezt elismerte, miként mindenki más az egyetemen. Az évfolyam társak bizonyos köre azonban elhatárolódott tőle a származása miatt. Egy farmer csemete, aki szerencsét próbál Koppenhágában, de aki szégyenszemre vissza fog kullogni oda, ahová tartozik, és vizsgálja tovább a tehéntrágya fölött köröző legyek röptét. Ez a diákcsoport Magnus miatt a két szobatársat, Szörent és Mikkelt is kerülte. Ám ugyanez a társaság, az elhatárolódók, akik napközben az egyetemen vissza se köszöntek Magnusnak, a koppenhágai éjszakában nem tágítottak mellőle. Mert Magnus fizikai ereje mindenkinek, aki körülvette, biztonságot nyújtott. Ha valaki szóváltásba keveredett egy az egyetemen kívüli fiatallal, amire gyakorlatilag minden éjszaka sor került, Magnus pusztán azzal, hogy magas, erős termetével odaállt, elcsitította a feleket. Nem kellett tennie semmi egyebet, csak ott kellett lennie. És ha még az agresszív nézését is bevetette, ami mindenki szerint félelmetesebb volt, mintha oda csapott volna, még gyorsabban szétrebbentek az összeszólalkozók. Igen, a tekintete félelmetesebb volt még a termeténél is. Filmekben látni ezt a tekintetet gyilkosok szemében. Viszont soha se verekedett. Soha. Aki ismerte, nem is félt tőle. A sokkal inkább tartott váratlan hisztieitől. Mille bácsi vaskerítése előtt totyogtak. Hátizsákok a lábuknál. Szören kifizette a fuvardíjat, amiben Zalaegerszegen megegyeztek. A sofőr megveregette a dán vállát.
Mikkel átgondolta, érdemes-e kimondania, ami kikívánkozik belőle, de még mielőtt a mérlegelés végére jutott volna, rá nem jellemző módon elsiette, kimondta. Itt, Vöcköndön, a Rákóczi utcában, Mille Elemér kerítése előtt. Régi adósságát rótta le ezzel. Magnus, te egy döbbenetesen nagy fasz vagy, mondta Mikkel. A hangja elcsuklott, de a címzett így is tisztán értett minden szót. Mintha Magnus csak erre várt volna. Egy okra, ami miatt úgy igazán megsértődhet. Már az egyetem alatt számtalanszor bizonyította, hogy bármilyen megjegyzés sértésnek vehető, tulajdonképpen csak is rajta múlik, mikor mit vesz zokon. Ha megbántódott, képes volt heteken át szótlanságba burkolózni, vagy egyszerűen csak fogta magát és bezárkozott a szobájába. Legközelebb egy hét múlva látták a menzán, amint egy lazactálat piszkál unottan. Magnus szemöldöke felszökkent. Magára kapta az inget, és a még nyitott csomagtartóba visszadobta a hátizsákját. Undorral, mint aki rabszolgát utasít, megbökte a sofőrt, aztán az autóra mutatott. E két pontot, sofőrt és gépkocsiját összekötve adta ki a parancsot, a vezető foglalja el a helyét, és csinálja, amit egy sofőrnek csinálnia kell, vezessen. Ezzel egyidejűleg ő is visszamászott a kocsiba, az első ülésre, becsapta és egy gomnyomással lezárta az ajtót, maga elé meredve várakozott. Mikkel és Sören egyszerre termett Magnus mellett, egy dán mondatot ismételtek, hangzásából ítélve több felkiáltójel volt a végén. Együttes erővel próbálták feltépni az ajtót. Zalle Egerszeg, rivált a vezetőülésbe süllyedő sofőrre Magnus.

0: Kelt a karót hallottátok, illetve hallgatjátok a Tilos Rádión, ahol a vasárnap délutánokat Maros András dobta fel, reméljük. Igen, a titokzatosság után egy kicsit kérdezek, mit is hallottunk most, bár mondogatta, de azért tisztázzuk.
1: Igen, ez a 2-3 Dán című készülő regényemből voltak részletek. Tulajdonképpen az elejétől olvastam, és 3 részletben szerintem eljutottunk olyan 30. oldalig is talán.
0: És hány oldalasra tervezed ezt a készülő regényt? Kb. Hány fejezet be fog ez beleférni?
1: Hát szerintem ez egy olyan 200-300 oldal közötti kis road movie-szerű.
0: És kb. Hol tartasz?
1: Hát már kétharmadával meg vagyok ez. Ha minden jól megy, akkor ez akár egy idei könyv is lehet.
0: Értem. És milyen most az időbeosztásod? Tehát ezt mikor írod, hogy írod, mikor teheted meg?
1: Hát ezt most benne vagyok egy forgatókönyvíró munkában. Most nagyjából az viszi el az időm nagy részét, de amikor az éppen nincsen, mert az ilyen szakaszokban szokott rám jönni, akkor foglalkozom ezzel a regénnyel, és ezt vagy otthon, vagy egy kávézókban szoktam írni.
0: Kávézó, és a kávézóban nem csak írsz, hanem fülelsz is, hogyha jól látom ugye a Facebookon, ahová átköltöztetted a Kávéházi Pillanatok című blogodat.
1: Igen, ez először csak egy-két ilyen bejegyzésnek indult, de az olvasók nagyon támogattak benne, hogy ezért füleljek gyakrabban és pofátlanabbul. Aminek az lett az eredménye, hogy valóban így balkézről, miközben dolgozom a regényemen, születik egy, talán egy másik könyv, na, most már azért ezt is lehet sejteni. Kávéházban elcsípett pillanatok, kicsit tovább gondolva, néha párbeszéd töredékek, vagy egy megfigyelt jelenséget rögzítek, miközben éppen egy jelzőn gondolkodom a regényben, és ezekből így születnek ilyen két sortól kezdve, akár egy oldalig egy ilyen kis szösszenetek.
0: Értem. Hát ugye elég rosszul időzítettünk itt, úgy látom, elnézést, de még szeretnénk ezekből. Tehát aki utána szeretne nézni, hogy itt is hallott esetleg régebbi keltakarókat meghallgatni, ahol az Andrásnak már írásait hallhattátok, akkor az andrásmaros.com az az oldalad, ugye?
1: Igen, és ez a Facebookon pedig a Maros András írói oldalon mennek ezek a szösszenetek, a kávéházi pillanatok.
0: Amiből egy pillanat alatt föl is olvasol nekünk gyorsan.
1: Jó,
0: olvasok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen. Akkor tényleg télen csak párat, annyira van időnk, hogy lássátok, vagy hallhassátok, hogy ez milyen rövid is tud lenni egy kávéházi pillanat, például egy ilyen kétsoros. A japán házas pár két iPaddel körbefotózza a tálcán érkező paraszt reggelit, majd a nyers szalonnát házi barack lekvárba mártogatva jó ízűen hozzálátnak. Vagy három férfi ül az ablak melletti asztalnál, cégvezetőségi ülést tartanak. Férfi 1. Gyerekek, november van, meg lesznek a számok? Férfi 2. Akarjuk, hogy meglegyenek? Férfi 1. Meg tudnak lenni? Férfi 3. Ne legyenek meg? Férfi 1. De elvileg meg tudnának lenni? Férfi 2. Hát, ha nagyon-nagyon akarjuk. Férfi 1. Hülyeség lenne akarni? Férfi 3. Igen. Férfi 2. Én nem tudom, hogy akarom-e. Férfi 3. Én tudom, hogy nem akarom. Mindegy, gyerekek, most rendeljünk, innen folytatjuk. A nagyapára bízták az unokát. Elviszi kávéházba, mert ott ingyen van a Magyar Nemzet újságolvasó keretben. Nagypapa kávézik és olvas, unoka kakaót iszik és unatkozik. Aztán támad egy ötlete. Papus, barkobázzunk, én kezdem. Meg is van, gondoltam. Nyávog? Kérdezi a nagypapa. Nem. Akkor nem tudom. És akkor még egyet. Hajd, most én fizetek. Nem. Én fizetek. Nem. Pultkor is te fizettél. Nem. Múltkor pont, hogy te fizettél. De én most kétszer annyit ettem, mint te. Na, ez van. Nem ez van, hanem az van, hogy ragaszkodom hozzá, hogy én fizessek. Jó, de akkor többet nem reggelizünk együtt, ezt garantálom, ha ilyen vita lesz belőle. Jó, akkor nem reggelizünk együtt, nem érdekel. Jó, mondjuk engem se. Akkor én fizetek, jó? Fizes. Köszönöm szépen.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Katalin, a makrancos hölgy, baptisztának, egy gazdag pádovai úrnak nagyobbik lánya volt. Ilyen fékezhetetlen, vad, indulatos, kotnyeles és csípős nyelvű hölgyet nem ismertek egész Pádovában, és csak makrancos Katának nevezték. Nem is akadt komoly kérője. Baptista azzal utasította el kisebbik leánya, a szelíd Bianca kérőit, hogy majd, ha az idősebb nővért, Katalint illendően férjhez adja, csak akkor versenkednek Bianca kezéért. Történt pedig, hogy egy Petrúkió nevű szellemes, okos és fennhéjázó, de józanítéletű nemesember érkezett Pádovába, azzal a céllal, hogy feleséget keressen magának. Bátorságát nem ijesztették el a Katalin makrancosságáról szóló hírek, és elhatározta, feleségül veszi a hírhet hárpiát, és szelíd, kezes asszonnyá zabolázza. Baptista örült, hogy férjhez adhatja makrancos leányát, Katát, és 20 000 tallér hozományt ígért vele, és halála után fele birtokát. Katalin persze nem akart kötélnek állni. Add kezedet, Kata, mondta Petrúkió. Velencébe megyek, és mindenféle szép holmit hozok neked esküvőnk napjára. Majd leendő apósához fordult, gondoskodj az ünnepségről, apám, és hívd meg a násznépet, vasárnap megesküszünk. Vasárnap összegyűlt a násznép, de sokáig kellett várniuk, amíg Petrúkió végre megjelent. Ráadásul semmit sem hozott Katalinnak az ígért mennyegzői ciszomából, és ő maga sem volt vőlegényhez illően öltözve. Amikor aztán a templomban a pap megkérdezte Petrúkiót, akarja-e Katalint feleségül, olyan hangos káromkodás kíséretében mondta ki az igent, hogy mindnyájan megriadtak. Petrúkió úgy toporzékolt és káromkodott, hogy a Szilaj Katalin reszketett félelmében. A szertartás után Petrúkió hazaindult feleségével. Egy nyomorúságos csont és bőr gebére ültette, amit külön erre a célra szemelt ki, s valahányszor megbotlott Katalin lova szítta, átkozta a terhe alatt alig válszorgó rozzant párát. Mintha csak a legkegyetlenebb ember lenne, aki valaha is élt ezen a földön. Amikor hazaértek, az asztalokat megterítették, és a vacsorát hamarosan felszolgálták. De Petrúkió minden fogásban hibát talált. Földhöz csapta az ételt, és megparancsolta a szolgáknak, hogy vigyék ki. És mindezt azt állította, mert ő szeretetből teszi Katalin iránt, nehogy rosszul elkészített ételt tegyék. Katalin fáradtan és vacsora nélkül visszavonult lenyugodni. Másnap megismétlődött a jelenet. Úgyhogy a gőgös Katalin kénytelen volt könyörögni a cselédeknek, hozzanak neki titokban néhány morzsa ételt. De azokat Petrúkió kitanította. És azt felelték, semmit sem mernek adni Katalinnak, uruk tudta nélkül. Csak azért vett el, hogy kiéheztessen, így Katalin. A koldusok, akik apám kapujához jöttek, azok is kaptak enni. Végül Petrúkió kis húst hozott az elgyötört Katának, amit persze előbb meg kellett köszönnie. Majd új ruhákat rendelt, de a szabóval heves vitába keveredett, amikor az a legújabb divat szerint akart elkészíteni felesége toalettjét. Kerülte, hogy Kata örülhessen bárminek, s hogy neki legyen bármiben is igaza. Azon fáradozott, hogy mire majd apósához mennek látogatóba, akkorra már betörje makrancos feleségét. Időközben Biancát, a kisebbik lányt is férjhez készült adni Baptista. Lucenzio, egy fiatal nemes ember kérte meg a kezét. A lakodalomra meghívták Katalinékat is, és még egy fiatal házaspárt. A három férfi, Lucenzio, Hortensio és Petruchio azon évődött, hogy melyikük hitvese a legengedelmesebb. Hivassa ide mindegyikünk a feleségét, szólt apósának Petruchio. És akinek a felesége a legszófogadóbb és legelőször jelenik meg a hívószóra, az nyeri meg a fogadást. A másik két férfi szívesen ráállt erre, mert meg voltak győződve, hogy az ő szelíd feleségük engedelmesebb lesz a nyakas Katalinnál. Ezért 20 tallér fogadást ajánlottak, de Petruchio azt felelte, hogy ennyit a sólymára vagy a kutyájára, de a feleségére 20-szor annyit tenne. Felemelték hát a fogadás összegét 100 tallérra. Először Lucenzio küldte el a szolgáját Biancához azzal a kéréssel, hogy jöjjön ide hozzá. A szolga e szavakkal tért vissza. Uram, úrnőm azt üzeni, el van foglalva, nem jöhet. Hogyan? El van foglalva, nem jöhet? Hát így válaszol egy feleség, kérdezte Petruchio. A többiek jót nevettek. Most Hortensión volt a sor. Menj, mondta Inasának, mondd meg a feleségemnek, hogy kéretem, jöjjön ide. Az udvarias férj kissé csalódottan nézett, amikor az Inas úrnője nélkül tért vissza. Uram, úrnőm azt mondja, ha csak valami jó tréfán töröd a fejed, akkor inkább menj te hozzá. Na, ez egyre cifrább lesz, jelentette ki Petruchio, aztán e szavakkal küldte szolgáját Katalinhoz. Menj el, fickó, az úrnőthöz, mondd meg neki, azt parancsolom, jöjjön ide! A társaságnak még gondolni sem volt ideje arra, hogy úgysem engedelmeskedik Katalin a hívásnak, amikor Baptista egészen elámulva felkiáltott. Szentséges szűzanyám, itt jön Katalin! Kata belépett, és szelíden így szólt Petruchiohoz. Mit kívánsz, uram? Hol a húgod és Hortensio felesége? Kérdezte Petruchio. A fogadószobában, a kandallónál beszélgetnek, válaszolta Katalin. Menj, és hozd őket ide! Katalin szó nélkül kiment, hogy végrehajtsa férje parancsát. Ha vannak csodák, akkor ez csoda a javából, mondta Lucenzio. Úgy van, mondta Hortensio, csoda ez, és nem is tudom, mi lesz ebből. Hát mi lenne? Kérdezte Petruchio. Béke, szerelem, nyugodt élet, engedelmesség. Egy szóval mindaz, ami szép és jó a házasságban. És amikor Katalina két másik hölgyel belépett, így folytatta. Látjátok? Hozza akaratos feleségeiteket, mint rábeszélésének fogjait. Aztán Katalinhoz fordult. Mondd meg ezeknek a nyakas asszonyoknak, milyen engedelmességgel tartoznak uruknak és férjüknek. Makrancos Kata valamennyi jelenlévő nagy csodálatára ékes szólóan magasztalta a feleséghez illő szófogadást és engedelmességet. Katalin újra híres lett egész Pádovában, de nem mint eddig makrancos Kataként, hanem Katalinként, aki a legszelídebb és a legengedelmesebb feleség.

Élt Athénben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik athéni ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétriusz amúgy is leány

Helena meg kedvesének, Demétriusnak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétrius szerelme csalfa, s amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszájdult ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját, Pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égőszerelmnek neveznek. Ha egy kis bíborvirág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után őrjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Puk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből Titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre, oroszlán, páviján, vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Puk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriust kereste az erdőben. Amikor Puk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétrius pilláira. Hadd essen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Puk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lisanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Puk. Lisander is aténi ruhát viselt, Demétrius is. Így Puk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lisandert bájolta el a virágmedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétrius üldöző Helénára esett tekintete, követte őt, s korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. Heléna nem értett. Mi késztette hirtelennyében Lisandert, hogy szerelmével őt ostromolja? Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Puk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatalembert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik aténi ifjút. Oberon segítségével rá is lehet. Demétrius Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fatövében. Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedűből Demétrius szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lisanderes küvései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lisander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Helena szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felese tréfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szót követett, a szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lisander és Demétrius pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündérkirály csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte Pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdő sűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak, Titániám, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamárfejet illesztett. Az, nem tudván furcsa fejdíszéről felébredt, és elindult

épp a malúgas felé, ahol a tündér királynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájoló cseppek hatására szerelemre gyúlt a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körülrajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szeretheted bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puck időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lysander újra egymást szerették, Demetrius pedig megbékélt Helénával. Athénben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak.

0: Ülj le mellém egy virágpadon, én kedves orcád, majd simogatom, és pézsmarózsát tűzdelek hajadba, szép nagy hülednek, csókra csókot adva. Nem oltasz egy kis tücsök zenét, édes galamb?
1: Nagyon zenére termett fülem van, hadd szóljon hát a doromb!

0: édesem, nem ennél valami?
1: Bebizigen, egy mérce abrakot, valami jó száraz zabot megrapogtatni. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára. Csak nincs párja a jó édes szénának.
0: Kalandor szellemim közül egyet elküldök új dióért az evethez.
1: Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny, de kérem, hagyja meg cselédinek, senki se háborgasson. Nagy expozíciót élnek az alvásra.
0: Aludj hát, én meg karjaimba fonlak. Tündérim el mind, ki merre lát. Ekép szövődik a lonc, a folyondár gyöngéden össze. Így gyűrzi a szél kérkes ujjait a nő borostyán. Ó, hogy szeretlek! Ó, hogy

0: Itt vagy, Robin?
1: Nézd be, gyönyörű. Már szánni kezdem őrült kínjait. Imént a sűrűben előtaláltam egy csúf bolondnak szedve illatot. Megtámadám és összekoccanánk, mert éppen akkor tűze friss szagos virágfűzért bozontos üstökére. Most a fiú enyém levém, szeméről egy csúnya rontást, én

Két nagy család élt egykor Veronában. A Capulet és a Montagu család. Régi viszály dúlt közöttük, és a viszály már olyan magas fokra hágott, hogy a gyűlölet átterjedt a legtávolabbi rokonságra és cselédségre is. Egyszer az öreg Capulet nagy vacsorát adott, és erre sok szép hölgyet és sok nemes vendéget meghívott. Jelen volt az öreg Montagu fia, Rómeó is, álarcban, mégpedig barátjával, Benvolióval együtt. A fiatalok táncba fogtak, és Rómeót hirtelen szíven ütötte egy hölgy mindent elhomályosító szépsége. A Capulet unokaöccs, Tibált, meghallotta, hogyan dicséri az ifjú Júliát az álarcos fiatalúr, és hangjáról felismerte benne Rómeót. Megesküdött, hogy a hitvány Montagu legközelebb drágán megfizet majd, amiért betolakodott közéjük. Amikor a tánc véget ért, Rómeó gyöngéden megfogta a lány kezét. Közben a hölgyet anyja elszólította, és Rómeó ott maradt, és kérdezősködött, ki ez a lány? Megtudta, hogy a páratlan szépség nem más, mint az ifjú Júlia, a Montaguk nagy ellenségének, Capulet úrnak lánya és örököse. A hír megdöbbentette, de a szerelem már Júliához kötötte. Júlia, amikor felfedezte, hogy az a fiatalember, akivel beszélt, a Montagu ház Rómeója, nyugtalankodni kezdett. Mert ő is ugyanolyan hirtelen szenvedélyre gyúlt Rómeó iránt, mint az ő iránta. Éjfélre járt, mikor Rómeó barátaival együtt elment Capuletéktól, de hamarosan visszatért Júliáig kertjébe. Nem sokáig rejtőzött ott, amikor Júlia megjelent odafönt az ablakban, és azt hívén egyedül van, sóhajtva azt mondta. Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád, neved, vagy esküdj kedveseddé, és én se leszek többé Capulet. E szerelmes szavakra Rómeó nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és azt mondta a lánynak, hívja őt kedvesének, vagy nevezze, ahogyan neki tetszik, ő nem lesz többé soha Rómeó, ha ezt a nevet Júlia nem szereti. Júlia azonnal ráismert Rómeóra, aki sürgette, esküdjenek egymásnak szerelmet. Júlia azt felelte, ő előbb esküdött, mint sem Rómeó kérte rá. De szívesen visszavonná esküjét, csak hogy újra odaadhassa, mert szerelme oly nagy, mint az óceán, és éppen olyan mély. Júliát dajkája szólította, hogy ideje már lefeküdni, nem sokára hajnalodik. Júlia még septiben szólt Rómeónak, hogyha célja a házasságkötés, akkor másnap reggel elküld valakit hozzá, hogy megbeszéljék esküvőjük időpontját. Már hajnalodott, amikor elbúcsúztak. Rómeó egy közeli kolostor felé vette útját, hogy megkeresse Lőrinc barátot. Rómeó föltárta előtte szenvedélyét Júlia iránt, és a barát segítségét kérte, hogy még aznap adja őket össze. A szerzetes úgy látta, hogy az ifjú Júlia és Rómeó házassága szerencsés eszköz lehet arra, hogy véget vessen a régi viszálynak a két család között. A szertartás megtörtént. Júlia hazasietett, és várta, hogy leszálljon az éj, amikor Rómeó eljön hozzá. Ugyanezen a napon Rómeó barátai Benvolio és Mercutio Verona utcáin sétáltak és találkoztak a Capulet család néhány tagjával. Élükön a heveskedő Tibálttal. Tibált azonnal belekötött Rómeó barátaiba. Rómeó mindenképpen kerülni akarta a viadalt, azért, mert amúgy sem kívánta elmérgesíteni a viszályt, és tudta, hogy Tibált kedves rokona Júliának. Tibált azonban, aki minden Montagut gyűlölt, kirántotta a kardját, és a fiúk addig vívtak, amíg Mercutio halálos sebet kapott. Rómeó nem tudta magát tovább fékezni, megvívott Tibálttal, és ledöfte. Nem sokára a helyszínre érkezett Verona hercege, a megölt Mercutio rokona, aki a tények gondos kivizsgálása után meghozta ítéletét. Száműzte Rómeót Veronából. Súlyos hír volt ez Júliának, aki csak néhány órás feleség volt, és ez az ítélet úgy látszott, örökre elválasztja őt urától. Rómeó a párbaj után Lőrinc barát cellájába menekült, és ott tudta meg a herceg ítéletét, amely rettenetesebb volt számára a halálnál. Úgy érezte, Veronán kívül nincs világ, és nem élet az élet, ha nem láthatja Júliát.
Lőrinc barát azt tanácsolta neki, éjszaka, titokban búcsúzzék el feleségétől, aztán induljon egyenesen Mantovába, és ott várjon, amíg a barát alkalmat talál arra, hogy házasságát közhírré tegye, és kibékítse a két családot. Az éjszakát így Rómeó Júlián eltöltötte. Amikor Júlia meghallotta a pacsirta reggel énekét, és meglátta a kelőnap sugarait, tudta, ideje, hogy elváljanak egymástól. Alig néhány nap múlva az öreg Capulet férjhez akarta adni Júliát. A választott vőlegény Párizs gróf fiatal, előkelő úr volt. Szorongatott helyzetében Júlia Lőrinc baráthoz fordult, aki azt tanácsolta, menjen haza, tegyen úgy, mintha engedne apja kívánságának, és az esküvőt megelőző éjszaka pedig így aki annak az üvegcsének a tartalmát, amit most odaad neki. Az lesz a hatása, hogy 42 óra hosszat hideg és élettelen maradt tőle, és amikor majd a vőlegény reggel érte jön, halottnak gondolva menyasszonyát, Júliát elviszik a családi kriptába, és felravatalozzák. Így is lett. A nász lakomából halotti tor lett. A rosszabb hír mindig gyorsabb szárnyakon jár, mint a jó. Rómeó előbb értesült Mantovában Júlia haláláról, mint ahogy megérkezett volna hozzá Lőrinc barát hírnöke az üzenettel, miszerint Júlia halála csak szín lett. Rómeó gyorsan mérget vásárolt egy patikustól, s útra kelt Verona felé, hogy a ravatalon utoljára láthassa Júliát, s mellé feküdve meghalljon. Éppen készült felnyitni a sírboltot, amikor Párizs gróf, aki virágot hozott menyasszonyának, meglátta. Nem tudta, miköze Rómeónak a halotthoz, csak azt, hogy Montagu, tehát esküdt ellensége minden Capuletnek. Rómeó hiába kérte Párizst, hagyja őt békében gyászolni. Párizs kezet emelt rá, vívni kezdtek, és Párizs elesett. Rómeó egy utolsó csókkal elbúcsúzott páratlan szépségű feleségétől, és lenyelte a mérget, amit a patikus adott neki. De ennek a méregnek a hatása végzetes volt. Nem olyan, mint azé az altatóé, amit Júlia ivott, s aminek hatása éppen múlni kezdett. Lőrinc barát megtudta, hogy Mantovába küldött üzenete nem jutott el Rómeóhoz, ezért maga jött a kriptához, hogy kiszabadítsa a lányt börtönéből. Júlia épp akkor ébredt kábulatából. Meglátta a barátot, eszébe jutott, hol fekszik, s hogyan került ide, és Rómeót kereste. És meglátta. Meglátta, hogy halott szerelmesének keze egy üvegcsét szorít. Sejtette, hogy méreg volt benne, és ez okozhatta halálát. Júlia kirántotta elrejtett tőrét, magába döfte, és meghalt. Követve hűséges Rómeóját. Addigra már odaért az őrség is, és felriasztották az egész várost. Lőrinc barát az öreg Montagu és Capulet jelenlétében híven előadta gyermekeik végzetes szerelmének történetét.

0: ne szolgáld őt, ha rád irigykedik. Mit ér sáfad zöld veszt a szűz ruhája? Balant kihargya, vesd leszi. Valóban ő az én szem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
1: De nem hallom szóra.
0: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
1: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
0: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilága mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zenge. Nihogy borul le arccal két kezén. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
0: Szól. Szólj, fényes angyal. Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva,
2: ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
0: Hallgassak még, hogy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az életed.
0: Szabadnak állj! Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te, ki az éj fátlán keresztül kilestett titkomat?
0: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged. Drága szent, ha írva volna, foszlányokra tévnék.
2: Nyelved zenéje már is ismerős. Nem tudom, és nem tudom,
0: egyik se, hogyha nem tetszik neked.
2: Hogyan jöttél be hozzánk? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantják.
0: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem szól.
2: De elkontolnak, hogyha itt
0: találnak. Több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézd rám, kedvesen, s haragjuk ellen, talpig vért ne hozz.
2: Jaj. A világért meg ne lássanak.
0: Az éj palástja elvöd engemet. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... ki vezére?

0: Mr. Sill.
1: But soft. What light through yonder window breaks? Ah. It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yet she says nothing. What of that? Her eye discourses. I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
2: Ah, me.
1: She speaks. Oh, speak again, bright angel.
2: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.
1: Shall I hear more, or shall I speak?
2: Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
3: I take thee at thy word.
4: Call me but love, and I'll be new but toys.
5: That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Ah, soft you are the fair Ophelia. Nymph, in thy orisons be all my sins remembered.
0: Good my lord, how does your honor for this many a day?
5: I humbly thank. Well, well.
0: My lord, I have remembrances of yours that I have longed to re-deliver. Clay, you now receive them.
5: Not I. I never gave you all.
0: My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. Their perfume lost, take them again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind.
6: Gertrude Dán királyné Hamlet király hirtelen halálával özvegyé lett. De két hónap se telt bele, férjhez ment a király öccséhez, Claudiushoz. Sokakban elkerülhetetlenül feltámadt a gyanú, hogy Claudius titkon eltette láb alól bátyját Hamletet azért, hogy feleségül vegye az özvegyet, s így Dánia trónjára lépve kizárja az örökösödésből az ifjú Hamletet, az eltemetett király fiát, a trón jogos örökösét. A királyfi szinte a bálványozásig szerette és tisztelte atyját, s nagyon szívére vette anyjának, Gertrude-nak emléktatlan viselkedését. Már nem talált gyönyörűséget a könyvekben, s nem üzte többé az ifjúságához illő fejedelmi játékokat, viadalokat. Anyja és Claudius hiába igyekeztek szórakozásokba vonni. Nem vett részt a mulatságokon, s talpig feketében járt az udvarnál. Nyugtalanította az apja halála körüli bizonytalanság. Fülébe jutott ugyanis a szóbeszéd, hogy apja szelleme minden éjfélkor megjelenik a palota előtti téren. Hamlet elhatározta, hogy beszél a szellemmel, s tőle érdeklődik halála körülményeiről. Amikor egy évféli órán kísérete egyedül hagyta, Hamlet király szelleme elárulta az ifjúnak, hogy Claudius álmában lepte meg, s mérgezte meg őt a kertjében. Könyörgött Hamletnek, hogy ha valaha is szerette őt, bosszulja meg Ruth erőszakos halálát. Ettől az időtől kezdve az ifjú Hamlet bosszúra készülve őrültnek tettette magát, hogy becsapja vele a királyt és a királynét is, akik azt hitték, szerelmi bánat okozza levertségét. Hamlet ugyanis korábban szívből szeretett egy Ophelia nevű szép lányt, mégpedig a király legfőbb tanácsosának, Poloniusnak a lányát. Leveleket és gyűrűket küldött Ophéliának, sokszor vallott neki szerelmet. Ophelia jó szívvel fogadta Hamlet esküit és vallomásait. De egy idő óta szomorúan tapasztalta, hogy Hamlet viselkedésében változás történt. De mivel jó lélek volt, sohasem tett szemrehányást a királyfinak, úgy hitte, lelki betegség kínozza, s nem szívtelensége az oka, hogy nem törődik már vele. Nem így Gertrude, aki tiszteletlenséggel vádolt a fiát, és összeszólalkozott vele. Gertrude megijedt Hamlet vadságától és eszelősségétől, segítségért kiáltott. A függöny mögött valaki, aki ott rejtőzött, megismételte a segélykiáltást. Hamlet a függönyön keresztül ledöfte azt a valakit, azt hívén, hogy a király az. Amikor előhúzták a holttestet, akkor derült ki, hogy Polonius volt ott, Ophelia édesapja. Polonius szerencsétlen halála ürügyet adott a királynak, hogy Hamletet eltávolítsa az országból. Szívesen eltétette volna láb alól, mert tudta, veszedelmes ránézve, ha életben marad. De félt alattvalóitól, akik szerették Hamletet, és félt a királynétól is, aki imádattal csüggött a fián. Így a ravasz Claudius azzal az ürüggyel, hogy Hamlet megmeneküljön a felelősségre vonástól Polonius haláláért, egy Angliába induló hajó fedélzetére vitette, és két udvaronc gondjára bízta. A két udvaronccal levelet küldött az angol királyhoz, melyben arra kérte őt, ölesse meg Hamletet, amint az angol földre lép. Hamlet gyanította az árulást. Ének idején titkon hozzáférkőzött a levélhez, ügyesen eltüntette saját nevét, s helyette beleírta a felügyeletével megbízott két udvaroncét. Ő maga pedig egy másik hajón visszatért Dániába. Szomorú látvány fogadta. Szerelmét, Oféliát temették. A szépséges lányt megviselte apja erőszakos halála, és az, hogy éppen Hamlet kezétől halt meg, akit annyira szeretett, még jobban megrázta, és egészen megtébolyodott. Egy gyorsodású patakba vetette magát, és ott lelte halálát. Hamlet épp akkor érkezett, mikor Oféliát kísérte utolsó útjára bátyja Laertész, valamint a király és a királyné, s az egész udvar. Hamlet átérezte Laertész fájdalmát, szívében újra feltámadt a szerelem Ofélia iránt, és a két nemesi fiú kibékült egymással. De a király, Hamlet nagybátyja, újabb gonosz tervet eszelt ki. Arra vette rá Laertészt, hívja ki Hamletet barátságos párviadalra, melyben eldönthetik, melyikük vív ügyesebben. Hamlet jóhiszeműen elfogadta a kihívást. Kitűzték a párviadal napját, melyen az egész udvar jelen volt. Laertész a király javaslatára mérgezett fegyverrel küzdött. Laertész eleinte csak játszott Hamlettel, végül halálosan megsebesítette mérgezett kardjával. A királyfi gyanút fogott, és felcserélte a két kardot, s most ő sebesítette meg Laertészt saját mérgezett kardjával. Ebben a pillanatban felsikoltott Gertrúd királyné, hogy rosszul érzi magát. Ugyanis éppen abból a mérgezett serlegből ivott egy kortyot, amelyet Hamlet számára készítetett az áruló király arra az esetre, ha vívás közben Laertész elhibázná a döfést. Amikor Hamlet látta, hogy anyja is, ő is a cselszövő király áldozatai, és közel a vég, álnok nagybátyjára rontott, és szívébe mártotta a mérgezett kardot. Így megbosszulta apja halálát, mielőtt nemes szíve utolsó dobbant.

Shakespeare Hamlet című tragédiájának harmadik felvonását közvetítjük a Madách Színházból. A kastély előtti térre Fortinbras, norvég királyfi érkezett meg seregeivel.

0: Menj, százados! Köszönsd a dán király nevemben is, mond! Engedelme folytán igényli országán az átkelést Fortinbras. A gyűlő helyet tudod. Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt!
1: Fogom, királyfi!
0: Most előre! Bízvást!
2: Uram, ki néhez?
1: Norvégiából jönnek.
2: És mi céllal, kérem?
1: Lengyelország bizonyos rész ellen.
2: És ki a vezér?
1: Az ősznorvég király kisöccse, Fortinbras.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak hatász?
1: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talp alatt földért megyünk, melynek mi azt hasít, csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetni a lengyelét, de sem norvég.
2: Úgy hát a lengyel csak nem víj azért.
1: Dehogy nem. Már meg is szállott a hadra.
2: 7000 lérek, 20000 arany nem dönti el. Ez halmaszálni kérdés. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért hal az ember.
3: Köszönöm.
1: Isten velünk, uram!
2: Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszú? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek. Mondogatva, ez a teendő. Bár ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága, tengernyi had, s vezére, a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos, halandó, sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojás. Az a valódi nagy, ki fel nem indul, ha nagy oka nincs, de szalmaszálét is küzd nagyszerűen, midőn becsület, ami fennforog. S hogy állok én, kinek atyám megölve, anyám gyalázva, ész, vér egyaránt fölingerelve, s én elaltatom. És nézem, pirulva, 20000 fiú közel halálát, egy áldicsőség káprázatáért a kész sírba mennek úgy, mint az ágyba. Vínak egy rögért, melyen a küzdők száma el se fél. Mely sírhalomnak is kevés béfödni az elhullottakat. Ó, vért kívánj hát gondolat vagy értéket, Silán!
4: Változik a szín. Szoba a kastélyban.

0: a leányról.
1: Erővel jönne, rendkívül zavar. Nem számi állapotját nem lenne.
2: Mit akar?
1: Atyáról beszél sokat.
2: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatást költ a rossz akaróban. Jöjjön meg!
3: Kór lelkem, ez a bűn sajátja éppen, vészhíradót lát minden semmiségben. A vétek oly ügyetlen, ha remeg, romlástól félve magát rontja meg.

Lír királynak, Britannia királyának három lánya volt. Ganeril, Alban herceg felesége, Regan, Cornwall herceg felesége, és Cordelia, akinek kezére Franciaország királya felhúzott. Az öreg lír király 80 éves is elmúlt már, és elhatározta, hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden gondot és bajt ifjabb erőknek ad át, hogy ideje maradjon felkészülni a halálra, amely már nem lehet nagyon messze. E szándékkal hívatta magához három lányát, mert az ő ajkukról akarta hallani, melyikük szereti legjobban, hogy királyságát olyan arányban ússza szét közöttük, ahogyan azt szeretetük megérteni. Ganeril a legidősebb kijelentette. Jobban szereti apját, mint kimondható. Drágább előtte, mint szemevilága. A király gyönyörűséggel hallgatta, s apai gyöngétségének rohamában rá és férjére ruházta hatalmas királyságának egyharmadát. Azután második lányát szólította. Regan kijelentette, hogy amit nővére szólt, az mind semmi ahhoz a szeretethez képest, amellyel ő viseltetik ő felsége iránt. Lír király áldotta az eget, hogy ilyen gyöngét szívű gyermekekkel ajándékozta meg, s nem tehetett egyebet, mint hogy Regant és férjét megajándékozta királyságának másik harmadát. Aztán legkisebb és legkedvesebb lányához, Cordeliához fordult. Cordelia komolyan szerette idősapját. Majdnem olyan túlzóan, mint ahogy nővérei állították magukról, és ezt meg is mondta volna bármikor máskor. De most nem felelt egyebet, csak hogy ő felségét kötelességéhez képest szereti, se jobban, se kevésbé. Cordelia nyílt beszéde annyira felbőszítette az öreg uralkodót, hogy sértődött dühében királyságának Cordelia részére fenntartott harmadát felosztotta a két idősebb nővér és férjeik között. Az igazságtalan felosztás ellen csak Kent gróf szólt egy jó szót Cordeliáért. Látva, hogy Lír király maga legnagyobb ellensége önmagának, a hűséges szolga szembeszállt a királlyal, hogy jót tegyen vele, és csak azért volt hozzá udvariatlan, mert látta, Lír király elvesztette az eszét. A derék Kent gróf becsületessége azonban csak még jobban felszította a király haragját, aki száműzte hűséges szolgája. A francia király, amikor megtudta, miféle okból vesztette el apjának szeretetét Cordelia, kézen fogta a fiatal lányt, s kérte menjen vele, legyen a hitvese, és Franciaország királynője. Cordelia nehéz szívvel indult el, mert ismerte nővéreinek ravasságát, és jobb kezekre szerette volna bízni apját. Alig, hogy Cordelia elment, Lír király kezdte észrevenni a különbséget az ígéret és a teljesítés között. Goneril látni sem bírta, sem apját, sem apja száz lovagját. Valahányszor apjával találkozott, összeráncolta a szemöldökét. S ha az öreg ember beszélni szeretett volna vele, betegséget színlelt, csak hogy látnia se kelljen. Nyilvánvaló volt, Gonerilnek apja öregsége csak fölösleges tehát. Lír király, emlékeztek ugye, száműzte Kent grófját. De ő életét kockáztatva úgy döntött, hogy ott marad mégis Britanniában, hogy hasznára lehessen urának királyának. A derék gróf szolgának öltözött. A király, aki az áruhában nem ismerte fel, felfogadta Caius néven. Ez a Caius hamarosan módot talált rá, hogy megmutassa hűségét. Amikor Ganeril udvarmestere tiszteletlen volt Lír királyhoz, a modortalan szolgát berakta a kutyaholba. Lír király pedig hűséges szolgálataiért megszerette. De nem csak Caius, azaz Kent grófja volt Lír király egyedüli baráta. Udvari bolondja is ragaszkodott a királyhoz, azután is, hogy az elajándékozta koronáját. Ébren tartotta a király jó kedvét. Bár nem állhatta meg, hogy néha tréfát ne üzzön urából, amiért olyan oktalan volt, és odaadta mindenét leányainak. Lír király most már kezdte észrevenni a hidegséget és tisztelet hiányt, méltatlan lányai. Goneril nyíltan megmondta neki, hogy sokalja az apja körüli pompát, s utasította, éljen szerényebben, korához méltón. Az öreg ember olyan haragra gerjedt, hogy átkozott sárkánynak nevezte lányát, s megparancsolta. Nyergeljék fel lovait, mert száz lovagjával együtt másik lányához,
Regánhoz akar menni. Amikor az öreg lér megérkezett középső lánya kastélyába, az üdvözlésére nagy nehezen előkeveredett házaspár társaságában, ott látta nagyobbik lányát is, aki eljött, hogy Regánt atyjuk a király ellen uszítsa. Ez nagyon felizgatta az öreg embert, különösen mikor Regán azt tanácsolta apjának, menjen vissza Ganerilhez, kérjen tőle bocsánatot, és éljen nála, békében. Lír király kijelentette, eltökélt szándéka, hogy itt maradt középső lányánál, 100 lovagjával együtt. Azonban csalódott, ha szeretőbb bánásmódot várt középső lányától. Regán olyan volt, mintha csak felül akarná múlni nővére gonosz hálátlanságát. Az a gyötrelem, hogy oly ostobán szétosztotta királyságát, kezdte megzavarni Lír király épeszét. Bosszút, példás bosszút esküdött ellenük. De olyan üres fenyegetésekkel ijesztette őket, amiket gyönge karja sosem tudott volna beváltani. Most már második lánya kastélyában sem volt maradása. A király előparancsolta lovait, és inkább nézett szembe szabad ég alatt a vihar dühöngésével, mint hogy egy födél alatt maradjon lányaival. Vad szél fújt. Az eső és vihar erősödött, amikor az öreg ember elrohant, hogy megküzdjön az elemekkel. Így talált rá örökké hű szolgája, a derék Kent gróf, aki mindig nyomon követte urát. Neki panaszkodott a gyermeki hálátlanságról, mely olyan, mintha a száj megmarná a táplálékot adó kezet. A derék Kájusz rábeszélte a királyt, térjenek be egy kunyhóba a vihar elő. Egy szegény koldust találtak ott, s amikor a király meglátta, hogy egyéb sem takarta mesztelenségét, csak egy vászondarab az ágyékán, meg volt róla győződve, hogy ez a másik is egy olyan apa, aki mindenét odaadta lányainak, és most ide jutott. Ebből a jó Kájusz megértette, hogy szeretett királya megtébolyodott lányainak gonosz bánásmódjától. Virradatkor Dover várába vitte Lírt régi hívei közé. Maga pedig hajóra szállt Franciaország felé. Cordelia udvarába sietett, s ott megható szavakkal adta elő neki királyapja szánalmas helyzetét. A jó és gyöngéd lány kérlelte férjét, engedje, hogy hajóra szálljon Anglia felé, és adjon neki elegendő katonát, hogy leverje nővéreit és férjeiket, hogy újra trónjára helyeztesse apját. A francia király teljesítette felesége kérését. Cordelia elindult királyi hadseregével, s partra szállt Doverben. Ott minden aranyát és ékszerét odaígérte az orvosoknak, ha meggyógyítják apját. Segítségükkel Lír csak hamar olyan állapotba került, hogy felismerte Cordéliát. Megható találkozás volt ez apa és legkisebb lány között. Az öröm, hogy még egyszer láthatja valaha legkedvesebb gyermekét, s a szégyen, hogy a gyermeki jóságot éppen attól kapja, akit olyan igazságtalanul tagadott ki annak idején.

Volt egy sziget a tengeren. Nem volt más lakója, csak egy öreg ember, a neve Prospero, és a lánya Miranda. A lány olyan fiatalon került a szigetre, hogy nem ismert más emberi arcot, csak az apjáit. Egy sziklába vált üregben éltek. Itt tartotta Prospero a könyveit is, amelyek főleg a mágiáról, a varázslásról szóltak. Ezzel a tudománnyal abban az időben minden tanult ember foglalkozott. És e mesterség ismerete igen hasznosnak bizonyult Prospero számára, amikor egykoron a különös véletlen elvetette erre a szigetre, amelyet egyébként elvarázsolt egy Sycorax nevű boszorkány, aki nem sokkal az ő megérkezése előtt halt meg. A boszorkány élete során sok jó szellemet börtönzött be a nagy fák törzsébe, mert azok nem voltak hajlandók végrehajtani gonosz parancsait. Prospero könyvei és a mágia tudományának segítségével felszabadította ezeket a nemes szellemeket, akik ettől fogva boldogan engedelmeskedtek Prospero akaratának. Vezérük Ariel volt. Ugyancsak a szigeten lakott Caliban, a csúf szörnyeteg, Sycorax fia. Prospero az erdőben talált rá, és igyekezett emberként bánni vele, bár a torszülött erre nem szolgált rá. Ariel, aki Prosperót kivéve minden élőlény számára láthatatlan volt, különböző huncutságokkal kínoszta Calibant, de csak azért, hogy elvégeztesse vele a ráosztott munkát. Mivel a szellemek engedelmeskedtek Prospero akaratának, segítségükkel parancsolni tudott a szeleknek és a tenger hullámainak. Parancsára ezek a szellemek egyszer hatalmas vihart támasztottak, s a vihar közepette Prospero megmutatott a lányának egy nagy hajót, amint éppen a minden pillanatban elnyeléssel fenyegető vad tengeri hullámokkal küszködik. Elmondta lányának, hogy a hajó tele van hozzájuk hasonló élő lényekkel. És megnyugtatta. Úgy rendezte a dolgot, hogy a hajón senkinek se essék bántódása. Amit tettem, mondta, te érted tettem, drága gyermekem. Még nem is tudod, ki vagy, és honnan jöttél. Ideje megtudnod. 12 évvel ezelőtt Milánó hercege voltam, te meg hercegnő, és az én egyedüli örökösöm. Volt egy öcsém is, a neve Antonio. Rábíztam az államügyek intézését, hogy elmélyedhessek a tudományban. Antonio azonban hatalomra tört, kezdte azt hinni, hogy valójában ő a herceg. Ellenségemnek, a nápolyi királynak segítségével elűzött trónomról, s egy hajóra vitt bennünket. Amikor már néhány mérföldnyire kint voltunk a tengeren, egy kis csónakba kényszerített kettőnket, és sorsunkra hagyott, hogy elvesszünk. De egy Gonzáló nevű kedves úr, aki szeretett engem, titkon vizet, élelmet és ruhákat helyezett a csónakba, és néhány könyvet, amelyeket többre becsülök egész hercegségemnél. Ennivalónk kitartott, amíg végre ezen a szigeten kikötöttünk. És azóta az volt legfőbb gyönyörűségem, hogy téged taníthattalak, Miranda. És most miért támasztottad ezt a tengeri vihart? Kérdezte a lány. Tudd meg hát, felelte az apja, hogy ez a vihar ellenségeimet, a nápolyi királyt és az én kegyetlen öcsémet e sziget partjára vetette. Így beszélt Prospero, s varázspálcájával szelíden megérintette lányát, aki még

0: királyt, akiről azt hiszi vízbe fúlt. Nagyszerű, örvendett Prosperó. Hozd ide! A lányomnak látnia kell ezt az ifjú herceget. Prosperó és Miranda egy terebélyes fa árnyékában pihent. Ariel hozzájuk vezette Ferdinándot. Miranda azt gondolta, hogy minden férfinak olyan komoly a képe, és olyan szürke a szakálla, mint apjának. És most elgyönyörködött a szép fiatal herceg külsején. Ferdinánd pedig azt gondolta, hogy elvarázsolt szigetre került, amelynek Miranda az istennője. Ezért hát istennőnek szólította. Prosperónak tetszett, ahogy a fiatalok bámulják egymást, mert azt világosan látta, hogy amint mondani szoktuk, első látásra egymásba szerettek. De ki akarta próbálni Ferdinánd álhatatosságát? Három nehéz feladat elvégzése után Prosperó azt mondta. Ferdinánd, ha túl szigorúan bántam veled, bőven kárpótollak azzal, hogy hozzád adom a lányomat. Ariel pedig elújságolta, hogy a nápolyi király és Antonio a hűtlen fivér már megbánták, amit Prosperó ellen elkövettek. Ha te, aki csak szellem vagy, szánakozol szenvedésükön, nem kellene nekem, aki emberi lény vagyok, mint ők, együtt éreznem velük. Hozd hát őket ide gyorsan, kedves Arielem. Antonio az igaz megbánás könnyeivel és szavaival könyörgött bátyjának bocsánatért. A nápolyi király is kifejezte őszinte bűnbánatát, amiért annak idején segített Antoniónak a bátyja elleni merényletében. Prosperó megbocsátott nekik, majd megállapodtak abban, hogy visszahelyezik őt hercegségébe. Neked is tartogatok egy ajándékot, szólt Prosperó a nápolyi királyhoz, és azzal felnyitott egy ajtót, és megmutatta neki fiát, Ferdinándot, amint éppen Mirandával sakkozott. Semmi sem múlhatta fölül apa és fiú örömét ezen a váratlan találkozáson, hiszen mindketten azt gondolták, hogy a másik oda veszett a viharban. Ezután Prosperó felszólította Kalibánt, hogy készítsen ennivalót és hozza rendbe a barlangot a vendégek fogadására. A társaság pedig elcsodálkozott a csúfszörnyeteg idétlen alakján, vad megjelenésén és azon, hogy, mint Prosperó mondta, ez a lény volt egyetlen szolgája. Mielőtt Prosperó elhagyta a szigetet, elbocsátotta Arielt szolgálatából, visszaadva szabadságát. Ezután mélyen a földbe temette mágikus könyveit, és a tengerbe dobta varázspálcáját, mert úgy határozott, soha többé nem használja föl a varázslás művészetét. Egyetlen vágya maradt, hogy újra lássa szülőföldjét, ahol tanúja lehet lánya boldogságának. Hazatérve Ferdinánd és Miranda megtartotta esküvőjét, és boldogan éltek Prosperó hercegségében.
1: Irodalmi lépegető, így hívják ezt a műsort.

0: Lelérnünk ott szágul, gyors fiákeren. Hősünk most beér a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazít haján. Testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek. Bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek. És mit sok féltékeny dámas úr zenébe fúl. A szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. De táncos Terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: S Anyegin álmos nyűtt a báltól, most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától Pétervár munkás városa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezett fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt, s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikné a késő esteken szálltok merész fiak kerülben pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt, ásintozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollala, s nem lett a büszke cély csodája. Porlette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Jött a gondja, uzsorás hadtört rátolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni épp napot, s még egy percig sem hagyja. S mi álnokság agyon becézni a félholtat késő korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert fártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett, kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak lesz rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

édes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.

lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szavát, s vállára omló szökhaját.

0: vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtott.
1: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek.
0: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
0: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
0: Csepet sem az. Nem értem ezt.
2: Elképzellek, hű kép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család, agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd, sok, végtelen, s a tárgy, esőzés, marha, len.
0: És ez még nem baj, szintelen.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
0: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. Kört, ahol...
2: Megint ekloga?
0: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az, hát úgy sietsz ma? Kár. Mond Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
0: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
0: Örömmel.
2: S mikor?
0: Most, gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
1: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is ér. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ős szokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit álban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: Idea pénzt. Idea pénzt. Pucs. Idea pénzt.
1: Hát most.
0: Most nincs tovább, nincs több pénzed.
1: Nincs.
0: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
1: Mit?
0: Becsület szóra.
1: Hozomra?
0: Na ne, hozomra, ne. Hát majd lefogom.
1: Lefogod miből?
0: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És azt fizeti ki a másikat.
0: Jó.
1: Na, hát akkor mennyi a bank?
0: Hát, ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, már 8 ezer a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Hát, jó. 100 krona. Jó? Lap. Adj még egyet. Presto.
0: 21.
1: Dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy?
1: Blatt. Blatt.
0: Presto. 21. Itt van. Keverek.
1: Te. Nem. Nem, Charles, te.
0: Én. Hát úgy nézek én ki. Na, itt a lapot.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt.
0: 1200-at.
1: 1200, jó. Na, dupla vagy semmi. Blatt. Jó. Na, dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
0: Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-at.
1: Hát most?
0: Na, ez itt van a piros ász, duplázhatod.
1: Jó, még.
0: Presto. Jól megnézd, ám.
1: Jó.
0: Te... 19.
1: Nyert. Te, Ficsú. Még egyszer. Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ászt, dupla vagy semmi.
0: Na, azt nem lehet.
1: Miért?
0: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van.
1: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
0: Csak 3200-at tett.
1: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Presto.
0: Én is ászra megyek, de ezt most már kihúztálom. Gyere, picsi, gyere, picsi. 21! Na, elég, kész.
1: Hát, most, ha tudod, most mindent elvesztettem, most megmondom. Te egy utolsó. Te egy...
0: Hallgass, te! Psst, te! Jöjjön! Jön a Lincsman. Menj, szólíts neki. Na, herígy! Ott leszek melletted!
1: Jó. Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
0: Ez ugye! Au! Gyomrom, jaj! Keresztenem,
2: én nem akar!
3: Hagyd magad! Itt vagyok!
4: Ha megmozdult keresztül lőlek!
3: Vigyázz! Ennek revolvere van!
4: Hány óra, fia? 5 perc múlva fél hét. Szép kék madár, úgy éjek, Neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak.
2: No. Te meg te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve kétszer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne maga?
0: Ereszen el, én nem csináltam semmit.
2: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
5: Kérem, én nem csináltam
2: azt
5: semmit.
2: Azt is tudom, fiam. Nem tudom, hogy csak... hány óra. 5 perc múlva fél hét.
0: Hagyja minket, méltóságos urán, nem bántottuk.
2: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor behízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
5: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
2: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
5: Rendőrök.
2: Hányan vannak azok a rendőrök?
5: 2.
2: És min ülnek a rendőrök?
5: Lovakon.
2: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
5: Egy ló.
0: És mit akar az a lóval?
2: Azt, hogy most már hiába is szaladnád. Ha. Még én ilyen pettyes két raplógyilkost nem láttam. Becsület szalmára mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4-en is a Lincman bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam, most nincs nálam egy bal sem.
0: Álljatok rendesen!
2: Hé, rendőrök, jöjjenek már, mert ez itt nagyon mozog. Ne fogtasd a kezedet, mert nem hallják! Ez a súlyi kép elszökött, a másik. Te hibás, meg nem ott ujj, meg keresztül lőlek.
6: Megálljuk. Mi történt?
2: Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra? Mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másikra.
5: Én titeket itt hagylak mostani. Julika, kis baba, Celle, Júlia, mindenes cseléd.
2: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
6: Összeesett.
2: Megszúrta magát?
6: Meg az alapos.
2: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
7: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
6: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
7: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
6: De Mihály, sok itt a szúnyog.
7: Igen.
6: Nincs egy szivarod?
7: Nincs.
6: Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát, emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. Döglődök, kínlódok, szomorkodok.
7: Jaj, jaj.
6: Bizony,

0: pénzt vagy életet?
1: Életet.
0: Idióta, pénzt vagy életet, nem hallottad?
1: Mi tordít? Miután szabad volt választanom, az életet választottam.
0: Hát a komédiázik porul jár. Én most 3x számolom.
1: Hát maga egy számtan tanár. Ne csület szavamra. Mondtam, hogy az életemet megkaphatja, mert én egy ingyen élő vagyok. És így arra nincs rezsim. De honnan veszek másik 50 centet, ha ezt odaadom?
0: Hát kérem, utoljára figyelmeztetem, és aztán...
1: Ne adjon terminő sokat. Maga rám bízta a választást. Tessék lőni. Verje ki a fejéből tisztelt Martalóc úr, hogy én magának akárcsak egyetlen vasat is adja. Nincs rá eset, higgy el, drágám.
0: És drágám? De kérem, hát ha maga hülyéskedik, én főbe lövöm.
1: All right. De siessen, mert nem érek rá itt átsorogni. Na? Maga egy nagy áldozat nálam.
0: Micsoda?
1: Egy alig züllött Martalóc.
0: Züllött Martalóc?
1: Az ilyen 50 centért nem öl embert. Két dollárral alul nem teszi ezt, na? Az öreg Wagner nagy ember ismer.
0: Egy moccanás semert!
1: Ne ordítson maga ló. Ló? Ide csődíti nekem a csendőröket. Ilyen ideges rablót életemben nem láttam. Mi képes is a legnagyobb kellemetlenséget csinál.
0: Fel a kezekkel!
1: Na ide hallgasson, Rablovics úr. Adjon egy dollárt és futni hagyom.
0: Tessék?
1: Hát mit vitatkozunk itt, nem igaz?
0: Mi? Mi sohogy? Futni hagy? Hát örüljön, nem bántom, és én most elmegyek.
1: Adjon egy dollárt, és menjen a fenébe. Egy ilyen hülye sztrócset.
2: Na de értse meg, nincs pénze. Ellopták a tárcámat. Nekem pénzhez kell jutnom, ember.
0: De viszont sajnálom lelőni magam.
1: Maga ne legyen jó az én egy dolláromért. Tessék lőni.
0: Nem. És figyelmeztetem, hogy ha most oda megyek...
1: Tudja mit? Ha nincs pénze, fizessen természetben. Elfogadom a revolvert. Csak adnak érte egy kis pálinkát a 3 dugóhúzóban. Na, adja egy eszébe. Ilyen egy pekes Rablovics. Szép álmokat, drágám, szép álmokat.
3: Valami kellemetlensége volt, ura.
2: Semmi nem fontos.
3: Kihez van szerencsém?
2: Lord Bradfield.
3: Trevitch.
2: Mi? Mondja, ön egy szóra elhiszi, hogy én Lord vagyok?
3: Miért ne, ha ön is elhiszi, hogy én Trevitch vagyok?
2: De én az igazi Lord Bradfield vagyok.
3: Akkor hát tudja meg, hogy én is az igazi Trevitch vagyok, de kérem, hogy ez maradjon köztünk.
2: Kérem.
3: Lordságod átutazóban rokonait látogatta meg a külvárosban.
2: Vigyázzon magára. Lehet, hogy holnap talán az egész rendőrség engem keres.
3: Hát itt jól elbújhat, amíg elalszik az ügy. Megbocsát,
2: igen?
3: Nézzen csak egy pillanatra ide a homlokomra. De csúcs! A jobb kezem még a régi. De most aztán cipelhetem. 3 dollár.
4: Csak lassan. Előbb megnézem. Sok a panasz rád, buzgó mócsi. Mostanában sorra meghal az áru.
3: Hát ez prima minőség van nek. Jól táplált, kisé hibbant, de ez csak az előnyére válik.
4: 2 dollár. Az arcán össze-vissza repett a bőr.
5: Na, nem virágváza ez, hogy levonjon az értékéből.
4: 2.
5: 2,80.
4: 2,50. És ez az utolsó eset, hogy hibás árut átveszek tőled. Na, locsold fel.
3: Igen.
0: Szép bánásmód, mondhatom.
4: Figyelj, én legénységet toborzok hajókra. Az út hosszú, az ellátás prima, és valamit fizetnek is, ha beüt a dolog.
2: Igen?
4: De most aláírod szépen a szerződést, és holnap beállsz.
2: Nem írom alá. Törbe csaltak.
4: Akkor ütni foglak.
2: Figyelmeztetem, hogy én Batáviából szabadultam, és a klubok számára hozok üzenetet.
4: Mit beszélsz?
2: És az apám révén tagja vagyok a Hűséges Almák klubjának.
4: Te mócsi. Én azt hiszem, hogy agyon verlek. Miféle árut hoztál? Te megmond csak. Igazat beszélsz?
2: Nem hazudom. A tüskés vanekot keresem.
4: Ismered?
2: Ismerem. Vezessen hozzá.
4: Nem fontos.
2: De nekem fontos üzenetem van a számára.
4: Mondd el nekem.
2: De én személyesen neki akarom átadni.
4: Azért mondom. Én vagyok a tüskés vanek.
2: Azt üzeni a cimborát, hogy indulj hosszú útra, mert Ádámben kiszabadult a Hobo Fischer.
4: Látom, tudsz a dolgaimról.
1: Bár ami a hobófisert illeti, a fene fél tőle.
3: Mondd el, milyen a falfestés a belső folyosón Batáviában?
6: Igen. Zöld olaj. Jobbra a főfoglár szobája. Balra lejárata a munkaterem.
3: Rendesen, mert oda a pénzem.
6: Van-e kult? Nem mondaná meg, hogy jutok innen a belőtanyához?
1: Ne menj te oda.
6: De oda kell mennem.
1: Maradj csak itt. Jót akarok neked.
6: Marha.
1: Hogyan?
6: Mindössze megemlítettem, hogy ön egy marha.
1: Szép vissza.
6: Nem tehetem. Rövid ismerettségünk alatt ez a felismerés meggyőződésemmé vált.
1: Nekem meg az a meggyőződésem, hogy szétlapítom a fejedet.
6: Én piszkos Fredhez jöttem.
1: Te? Ismered Fredet? Csak úgy, mint engem, mi?
7: Ez tévedés. Amiről csak ugyanis megengem.
3: Fred.
7: És nem mer megölni.
1: Miért?
7: Én öletek. Ez az ember a balmorálon itt az ott, ahogy ott vagyok egy látában. Mégis rám rakott egy csomó nehéz pontjás, mielőtt
1: szállt. Ez nagyon jó. A fiú mától kezdve a barátom.
7: A fiú megölött.
1: Tőnyeli nép, véntetű fészek.
7: Végzekre.
3: Honnan szagolta ez ki, hogy itt van a fiú?
1: Nem érdekel. Nagy örömet szereztél nekem, gyerek. Jutalmul elengedlek a belőtanyára, hogy elintézd az ügyedet.
6: Köszönöm.
1: Bócsink veled megy, aztán szépen visszajöttök. Nagy üzletet ajánl. El kell rabolnunk valakit. Egy emberem állandóan figyeli a szállót, ahol az illető lakik. Bemenni látta, kijönni még nem. 4000 fontot fizet érte a professzor.
6: Milyen professzor?
1: Hamilton.
6: Hamilton. És ki az, akit el akarnak rabolni?
1: Valami Lord Bradfield.
6: Ah.

0: גדול, את שילה הנינה כי
1: אידיאל קודר נרצה רזון מי

megáldaná a szeretet velőt anyám. Itt éjek is, könnyáztott a láma hang, s végezzem is, és boruljon rám a hang. Csak szív és kés, e kettő mi kell nekem, s ha ez kevés, hát semmi az életem. Hush!

az úgynevezett régi jó világban nem érdek furcsaság is létezett. És luxus helyen még az is felvágott, ki otthon csak felvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki. És például

0: 7000-en.
1: Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy másoknak pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék. Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel vagy, mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt.

0: magukkal, bújukkal, bajukkal, s gondjukat megvenném én.
1: Ön Bridges kapitányra emlékeztet engem. 2 éve, hogy tévedés áldozata lett szegény, de én azért hűségesen várom. Ezt megkérdezheti mindenki, hogy itt a velőtanyában.
2: Inkább nem, Ophelia.
1: Mr. Fülig, az ön tekintetében van valami különös vonzás. Mondták már önnek, hogy szuggeszti.
2: Azt szeretném látni.
1: Csillagokat nem szeretne látni.
2: Fenyeget
1: művész. Önnek mindenről a pofon jut eszébe, Mr. Fülig. Pedig a világon más szépségek is vannak. Jöjjön. Tekintsük meg a csillagokat.
2: Csillagokat? Tudja, ki az az ember, aki most belépett az ajtón?
1: Úgy vélem, valami tiszteletre méltó tengeri medve.
2: Tiszteletre méltó? Ez a szőrmócsink feltűnően emlékeztet engem egy piszkos Fred nevű közés életveszélyre. Nyugtalan vagyok.
1: Ezt el is láttam.
2: Emiatt a piszkos Alfred miatt. Ez csak 3 dolog érdekli. A pénz, és más semmi. Meg a velem való kitolás.
1: Jimmy, édes. Nem szöknénk meg együtt Olaszországba.
2: Hogy kerül a csizma az asztalra?
1: Az azúr kék ég alá, a narancsligetekbe. Ha elszöknénk, mindig együtt lennénk, és én énekelnék magát.
2: Ezt még valahogy kibírnám, de üzleti renomémat nem kockáztathatom, Ophelia.
3: Talán kolostorba vonuljak.
2: Ezt én nem mondtam.
3: De gondoltam, menj kolostorba, Ophelia, menj! Hát hogy képzeli ezt maga? Hogy különös érzésem van, ha magára néz.
2: Ez a legkevesebb.
1: A maga sorsa mögött egy nőlap.
2: Meglepő dolgokat mond. Mondja, mennyi egy ilyen nő lappangás ideje, és mitől múlik el?
1: Csak egy nő építheti azt fel magában, amit egy másik nő rombad.
2: Ez igen szép gondolat volt. Ön kitűnő szerzők műveivel foglalkozhat, ha nem énekel. De most engedelmével nézzünk a kapitány után, mert úgy látom, nem lett hűtlen önmagát.

0: Ennél a fiúnál aztán nincs pardon, Jani.
1: Azt elviszem.
0: Ez nem csak megmutatja nektek, hogy hol lakik a jóisten, de el is vezet hozzá. Nem olyan közönséges pegyház töltelék, mint a hozzá hasonló. Ehhez érdemes elszegyülni.
2: Mit kavargat már megint maga vésátán?
0: Várthatod, fiam. Málna szőt.
3: Sose bántotta magát mégis mindig Ócsáról.
0: Itt a Jenő a talú rá, hogy dicsértelek. Elnehezült a lelkismeretem. Rájöttem, hogy nem is vagy te rossz fiú.
1: Hát ez a baj, látod, hogy dicsér. Ez nehéz kibírni.
2: Miket dicsért maga itt rólam?
0: Vég. Hát az előbb méltatlankodtál, hogy szidlak most üvöltesz, mert dicsérlek. Hát mit csináljak én, hogy te végre megelégél?
3: És mit mókázik azzal a málna szőrrel?
0: Nem hallottad, fiam, hogy orvosnál voltam.
3: Ki tartja azt számon, hogy kinél tör be maga?
0: Nem ihatott többi szeszes pálinkát, mert kikezdte a tüdőmet a szív baj. A szív megnagyobbodik, nem jut hely a tüdőnek. Nyomor szarkazmusnak hívják ezt a szörnyű kort, és azt mától van. Málnát.
2: Nem bírom nézni.
0: Éle, Jimmy. Maga is művész.
1: Én is megülhetne?
0: Köszönöm. Valami kezdődik velem. Aki az óceánon él, megérzi a halált. Sima a víz, derült az idő, mégis nehezebb kicsomózni a kötelet. Akár mennyit iszol, nem rúgsz be.
4: Viszkit!
0: Én fizetem.
3: Maga tényleg.
0: Szélcsend van, a tenger csendben alszik. Fedélzeten semmi ne sem alszik. És mégis a gőz kazán felrobban egy éjszakán. S a vízen egy matrósakka úszik. Valami készül. Érzem a halált. Kuglisztam bele, kilencet talált.

0: Reddy bátyám, igazán fáj, hogy el kell válnunk magától, de nem jöhet velünk a hajóra ilyen állapotban.
1: Nincs nekem semmi bajom, fiam. De te aligha fogsz embereket szerződtetni arra a hajóra, amit kibéreltetek.
0: Na, miért nem?
1: Mert ellopták.
0: Ki?
1: Hamilton.
2: Jimmy.
1: A Lord Bradfield.
3: De tényleg Bradfield?